0: liturgikus eseményeken, egyéb egyházaknál megszólaló keresztény könnyűzene. Vannak ezek az úgynevezett dicsőítő alkalmak, szentségimádások, amik ilyen nem feltétlenül liturgikus események, és ez a ritkább, amit mi csinálunk, ez kifejezetten koncert, ahol cél az, hogy nem csak a hívőket szólítjuk meg, olyan dalszövegekkel, olyan témákkal, olyan dallam és zenei világgal készülünk, ami a nem hívők számára is befogadható, könnyen megérthető, és hát bízunk benne, hogy elgondolkodtató.
1: Valamennyire azért akkor az evangelizáció is
0: cél. Ha ilyen terminus technikusokban gondolkozunk, akkor talán ez inkább ilyen pre-evangelizáció, hiszen akinek mondjuk nincsen kapcsolata az egyházakkal, vagy nem vallásos szellemben nevelték, az ő számára egy direkt dicsőítő dalnak a szövege, az lehet, hogy egy picit ilyen fura, vagy nem biztos, hogy érti. Igyekszünk a hétköznapok irányából megközelíteni a dalokban, dalszövegekben azt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a transzcendenshez. Mert az viszont meggyőződésem, hogy akár vallásos valaki, akár jár közösségbe, akár nem, akár hívő, akár nem, azzal a kérdéssel, hogy mire való az életem, és mi lesz velem, hogyha meghalok, és ott utána mi fog történni, ezzel mindenki szembesül. És sokszor fájdalmakon, gyötrelmeken keresztül, sokszor meg örömön keresztül kapcsolódunk a végtelenhez, és ezeket az egyéni megéléseket foglaljuk dalba, dalszövegbe, olyan formában, ami talán egy picit már messzebb is vezet a keresztény könnyű zenétől, tehát lesz például blues, ami nem jellemző a keresztény könnyű zenére, bár a gászben most megint nem indulunk el ebbe a szakmai terminus technikus irányba, lesznek kifejezetten rockos nóták, funky irány, tehát hogy sokszor zenei stílusból merítve, de a közérthetőség szintjén mozogva.
1: És mennyire változott a felállása a tavalyi koncerthez képest, illetve ugye azt már igen valamennyire említetted, hogy a dal összeállítás azért az igen, az is más.
0: Igen, igen, kifejezetten törekedtünk arra, hogy legyenek új dalok. Nehéz volt a választás abból a 20-30 új dalból, ami született, hogy akkor most melyek legyenek a koncertre betéve. És a zenész csapat, nem azt mondom, hogy lecserélődött, most egy picit átalakult, mert a tavalyi koncerten kifejezetten szempont és cél volt, hogy a Weiner Leó liturgikus keresztény könyvzenei képzésnek a fiatal csapat tagjai, zenésztársak be legyenek építve egy ilyen programba, ugye a nagy szakmai öregek és hát a professzionális zenészek mellé. Az idei évben egy másik koncepciót választottunk. Természetesen a régi csapattagok, ugyanúgy csapattagok, velük terve van további egyéb zenei program, de a mostani koncertre professzionális zenészekkel, én azt tudom mondani, hogy a hazai zenei életnek talán a legkiválóbb muzsikusaival, Nagy Zsolt lesz a dobok mögött, Huszák Zsolt, Maci fedőnéven a basszusgitár, Neumann Balázst azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, talán az egyik legismertebb jazzzongorista, jazzzeneszerző és tanár Magyarországon, ő fog ülni az egyik billentyűnél, Fehér Géza fog szólogitározni, és az In Medias Brass fúvos kvintet fog közreműködni még ebbe a projektbe, valamint a Song Factory, aki egy professzionális vokálcsapat, úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes fúziós projekt zeneileg is és emberileg is az, ami előttünk áll.
1: Ha rátérünk külön kettőtökre, akkor mennyiben volt más a közös munka a tavalyi koncertre való felkészüléshez képest? Ugye ez azért is lehet érdekes, mert hogyha a Bazsinka Ivethez fordulok, te ugye a klasszikus zenéből érkeztél, Tóni pedig a könnyű zenében volt már korábban is.
2: Most annyiban más volt, hogy az előző csapattal két hetente próbáltunk, most arra törekedtünk, hogy a Tónival összerakjuk a dalokat elsősorban, és most így sűrítve lesz a koncert előtt pár próbánk az új csapattal, úgyhogy ennyiben másabb lett, de most is lettek közös dalaink a Tónival, nekem lettek új dalaim is, úgyhogy ezek most mind így megszólaltatásra várnak.
1: Még visszatérve ez a pre-evangelizációhoz, hogy ez milyen formákban, milyen köntösökben mutatkozik meg a dalokban, bár ugye már valamennyire volt szó erről, de hogy ezt lehet, hogy még érdemes kicsit kifejteni.
0: Amikor éljük a hétköznapokat, mindennapokat, akkor sokszor talán még a vallásos ember számára is olyan távolinak tűnik ez az egész világ, és olyan, hát jó, de nekem most nem kell, most munkába kell mennem, most program van, most menni kell a gyerekekért, most nem tudom, most építkezem, tehát hogy be tudja darálni az embert ez, és akkor vannak az életnek ilyen pillanatai, amikor hirtelen szembesül, akár egy tragédia kapcsán, akár egy nehézség, vagy akár egy nagyon nagy öröm kapcsán, hogy a végleteket említsem, hogy van a földi léten túl egy másik világ. És amikor a vallásról van szó, és nem hívő vagy aktívan vallásokat nem gyakorló emberekkel beszélgetek, és akkor nagyon elmegyünk az ilyen nagyon bonyolult kérdésekhez, akkor azt szoktam mondani, hogy szerintem ezt nagyon le lehet egyszerűsíteni három egyszerű kérdésre, hogy hiszek-e abba, hogy az életem az nem véges, hanem hogy van folytatás, miután a földi létünknek vége van. És ez egyszerű igen-nem kérdés. Ha hiszek benne, igen, akkor a második kérdés az az, hogy vajon ami ott történik majd velem, a földi életem után, annak van-e köze ahhoz, ami itt történt velem? És akkor a harmadik kérdés, hogy ez a léten túli világ, ez keresi-e velem a kapcsolatot? Vagy én keresem-e vele a kapcsolatot? És ez alapján lehet a három igenes vagy három nemes eldöntendő kérdésből az embernek a saját meggyőződését összerakni. Én a három igenes emberek közé tartozom, és ezt vállalom. És valahol a dologban ezt próbáljuk átadni, hogy azokban a gondolatkörökben, nem akarok spoilerezni, miről szólnak a dalok, meg hogy hogy születtek, csak hogy ezekben a gondolatkörökben erre a három kérdésre mutatjuk meg a versekben, a zenében az igeneket. És hogy aztán ezzel a hallgatóság mit fog kezdeni, és milyen módon viszi el, azt biztosan nem vindikálnám magamnak azt a jogot, hogy azt majd rajtam múlik, vagy akár Ivetten. Ezt rábízzuk a Jóistenre, ahogy eddig is, meg ahogy ezután is.
1: Hogyan láttátok, milyen hatással van az emberekre ez a fajta zene? Például a tavalyi koncert után milyen fajta visszajelzések érkeztek hozzátok?
2: Nagyon pozitív és nagyon sok megkeresésért azzal kapcsolatban, hogy nagyon megérintette őket. De ez szerintem azért is van, mert mindenki valamilyen állapotban jön egy koncertre, és amilyen dalokat hoztunk, az egy dolog, hogy én hogy adom át, hogy adjuk át, így a zenészek, és az a másik kérdés, hogy aki hallgatja, éppen neki mi talál be. Tehát én előadhatom magam a legjobban, lehet, hogy semmit nem fog elérni, de hogyha én őszintén saját magamat adom, az, hogy ő mit kezd ezzel, mit kezd a mondani valójával, az már úgyis rátartozik. Amit viszont most is nagyon törekszem arra, hogy én a saját megélésemet hozzam oda. Tehát, hogy nekem ez a fontos, hogy én azt adjam át, ami bennem zajlik, bennem történik, de az már nem az én felelősségem, hogy más mit visz ebből haza.
1: De ugye ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy Tóni is valahogy megélte ezeket a dalokat, ugye, amikor írta őket, aztán ugye az már egyfajta feldolgozás, amit te csinálsz, amit te hozol végre ezekkel a dalokkal, és hogy aztán a közönség ezt hogyan értelmezi, hogyan formálja a saját képére, akkor ez így tényleg egy több csatornás folyamat.
2: Igen, meg több szempontból kapcsolódhatunk, tehát van, akinek éppen egy olyan dal tetszik, ami tele van örömmel, örömérzésekkel, mert éppen olyan állapotban van. De vannak, amikor nehézségek kellős közepén jön oda, akkor lehet, hogy megnyugvást kap az egyik dalban. Tehát ezért nagyon szeretem egyébként ezeket a koncerteket, meg ezekre készülni, mert egyrészt nagyon sokféle zenei stílusban működünk, ez az egyik, ami szerintem nagyon jó, a másik pedig, hogy nagyon sok a mondani való. És egészen másképp látjuk már miket is a világot, a Tóni is, meg én is, és hogyha még mindenki beleteszi magát, akkor valami nagyon színes dolog jön ki belőle.
0: Erre kapcsolódva két dolog jutott eszembe. Az egyik, ugye az előző koncerten ez egy kérdés volt, mert onnan indultunk pár évvel ezelőtt, hogy azok a dalok, amik bennem megszülettek, az hogyan formálódik Ivett által, hogyan interpretálja ugye magát a dalt, és ezt hogyan tudja átadni a közönségnek. De hogy ugye most már dolgozunk együtt jó pár éve, és az új dalok közül több is úgy született, hogy a maga az egész dallam és gondolatkör közben az Ivett hangja volt a fejemben, tehát hogy már eleve az ő hangjára, vagy az ő, nem tudom, működésére optimalizálva íródott, most ezt nem tudom, hogy kell szépen szakmailag mondani, de hogy ez nagyon erősen benne van, és ez szerintem hallatszódik is, mert van olyan dal, a Néma Menedék című dal, amit gyakorlatilag úgy csináltunk meg, hogy megcsináltam otthon a zenei alapokat, Ivett fölénekelte, összenéztünk, és kész. Tehát, hogy annyira sikerült így igen, valahogy az én gondolataimat megjeleníteni, és közben arra gondolva, hogy ezt ő hogyan énekelni. A másik dolog meg az, hogy mit kezd vele a közönség, az mindig egy ilyen érdekes dolog, mert az ember gondolná, hogy fú, akkor ez a dal majd biztos tetszik az embereknek, vagy az is, hogy ebben a saját világlátásod van. De például számomra is teljesen meglepő módon az Ambó projektnek a YouTube csatornáján a legnézettebb, majdnem 20 000 megtekintésnél járt dal, az az Imádott Jézusom. Pedig az egy nagyon-nagyon direkt dicsőítőjének, az egy kifejezett ima keresztény templomokban, miséken, mindenféle alkalmakon, liturgikus alkalmakon imádkozzuk. Tehát, hogy van igen erre is igény, talán az, hogy ezzel az emberek kimernek-e állni, vagy felmerik-e vállalni, hogy vannak világos éjszakák, amikor az ember elgondolkodik akkor. És akkor ez tényleg annyira jó így rábízni a Jóistenre, hogy ezt majd ő eldönti.
1: Mennyire van esetleg olyan célotok, akár a közeli, akár a távolabb jövőben, hogy szélesebb körben nem csak elterjedjen, hanem szélesebb körben műveljék azt a fajta keresztény könnyű zenét, amit ti képviseltek?
0: Ugye a mi együttműködésünkben, illetve zenei munkánkban nem csak keresztény könnyű zene van. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy idén 20 éve működő versünnep fesztivál, Magyarország egyik legrangosabb ilyen vers megzenésítés, vers feldolgozás, illetve versekkel kapcsolatos szakmai és művészi program. Ebben az évben egy vers megzenésítésünkkel, amit ugye Ivett adott elő, én írtam, megnyertük a közönségdíjat és a szakmai zsűrinek is az első díját, és ez is meghallgatható, tehát hogy olyan típusú zenékben is jelen vagyunk, vagy együttműködünk, amik még ennyire sem direkt keresztény könnyű zene, és például most ezen gondolkodunk, hogy nagyon sok magyar költőnek vannak istenes versei, és hogy ebből egy csokrot, egy programot összeállítunk, ami viszont már tényleg nem direkt keresztény könnyű zene, hanem egy egészen más műfaj, és erre is van érdeklődés, nyitottság, és ugye az, hogy a szakmai, illetve a közönségtől is ilyen visszaigazolást kaptunk, ez egy óriási érték és öröm, és igen, tehát hogy van rengeteg olyan ötletünk és zenei tervünk, és hát bízunk benne, hogy ez is egy újabb állomás lesz a Peregnek a Szemek koncert június 13-án, hogy ez is egy olyan valami lesz, hogy tudunk az embereknek adni, és úgy mennek el, hogy még szívesen jönnek ilyen alkalmakra. És nem csak a miénkre, hanem ezzel felbátorítjuk alá, hogy más hasonló, igen, akár konkrét tőle templomi dicsőítő alkalom lesz, szentmisére is betegye a lábát valaki.
3: Takács Antal zeneszerzővel és előadó művésszel, valamint az énekesként közreműködő Bazsinka Ivettel Szent Imrei Kristóf beszélgetett a Peregnek a Szemek című keresztény könnyűzenei koncert kapcsán, amely június 13-án szombaton 19 órakor várja az érdeklődőket Budapesten a Hagyományok Házában.

0: A Biblia történetei ma is képesek megszólítani a közönséget, akár a színpad nyelvén is. A Baltazár Színház Biblia Show című előadása egy különleges mű, különleges színészekkel, amely modern formában zenével, látvánnyal és személyes üzenetekkel hozza közel a Szentírás világát a nézőkhöz. Hogy hogyan született meg a Biblia Show ötlete, először erről kérdezi Kovács Kriszta színészrendezőt, Kovács Éva Rebeka.
1: Én már nagyon szerettem volna a lányomból együtt dolgozni. Ő egy csembaló művész. Egyszer sikerült vele együtt dolgoznom, amikor csináltam a Önpában egy nagy életmű koncertnek, de tényleg egy ilyen összefoglaló koncert volt, és én akkor őt felkértem, hogy az egyik dalt kísérje csak csembalóval. És ez annyira jó sikerült, és annyira élveztük a közös munkát, mert ez volt az első, hogy arra gondoltunk, hogy legyen valami folytatás. De nem tudtuk, hogy mi legyen a téma, és Péternek, ugye az apukájának, aki az én férjem és állandó dalszövegíróm, és akkor azt mondta a mi lányunk, mi csak Titinek becézzük, de Flóra egyébként, azt mondta Flóra, hogy írjál valamit a Bibliából, ott olyan érdekes női sorsok vannak. Ez nagyon megtetszett nekem is, meg Péternek is, és Péter elkezdett ebben gondolkodni, de aztán mondta a lányunknak, hogy hát az nem fog menni, hogy csak női sorsok, mert annyi olyan érdekes, hát rengeteg érdekes van benne, de inkább a Bibliának a legismertebb történeteire kéne koncentrálnunk, amiből persze ő csak kiindul, és tulajdonképpen olyan dalokat írt is, olyan szövegeket, amik ma is a mi életünkben is érzékenyen érintenek minket, foglalkoztatnak minket. És azért lett a Biblia Show a címe, úgy gondoltuk, hogy ez a showban mindig vannak ilyen spotlámpák, és akkor azok rávilágítanak nagyon erősen egy pontra. És valahogy így gondoltuk, ez rá fog világítani a Bibliának különféle pontjaira, hiszen a Biblia az kimeríthetetlen tudást tartalmaz, tehát nyilván nem tudjuk az egészet 14 dalban elmesélni, nem is ez volt a cél, hanem ilyen rávillantani különféle történetek, és ezeket akartuk elmesélni, és akkor ehhez felkértük Wolf Pétert, ez nagyon érdekes, izgalmas anyag lett. Én ezzel koncerteztem egyébként pont nem is olyan régen a Terész templomban, de felmerült a szerzőkben, hogy ezt valahogy színházban kéne megcsinálni. Én azt mondtam a Péternek, hogy figyelj, mi lenne, hogyha a Baltazárban csinálnánk ezt meg, úgyis Elek Dóra szeretett volna egy nagy zenés produkciót, és írjál köré te kösd össze úgy a történetet, úgy a dalokat, hogy abból egy darab kerekedjen ki. És így végül is ismerve a Baltazár színészeit, Péter egy Kovács Pankára és Klabacsek Dánielre, aki a mi vakszínészünk, rájuk írta meg azt a fiút és lányt, két fiatal, aki perlekedik, vitatkozik, felidézi a történeteket, teljesen mai szemmel és mai hozzáállással, helyenként nagyon viccesen kommentálja, átköti, egymással vitatkozik, kontextusba helyezi a dalokat, elmondja azokat a tudnivalókat, amik esetleg a dalban nem derülnek ki. Tehát így született ez a történet, és nekem nagyon nagy öröm volt ezt rendezőként megcsinálni velük.
2: A Baltazár Színház társulata speciális összetételű. Hogyan hat ez a bibliai történet értelmezésére?
1: Közönség szempontjából kérdezed, igen, vagy a társulat szempontjából?
2: A társulat szempontjából is, és a közönség szempontjából is.
1: Tehát ugye tegyük hozzá, hogy ők többnyire Down-szindrómások, de van köztük autista, van köztük egy ugye vakszínészünk, aki egyébként teljesen épp, tehát neki más baja nincs, mint hogy vak, meg egy kicsit mozgásában korlátozott, de ő szellemileg fantasztikus, és gyönyörűen beszél, és elképesztő jól énekel, tehát ő nagy erőssége a társulatnak. Mindenkinek megvan a maga erőssége. Egyrészt van, aki olvas, és sokat tud, és olvassa a Bibliát, tehát ilyen is van közöttük, de nagyon élvezték ezeket a történeteket, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik. Ők mindig mindenre rögtön reagálnak, és nagyon erős érzelmekkel, és féltettem egy kicsit őket, hogy mi lesz például a Jövő mindig másoké című dal, ami arról szól, hogy ugye Mózes fölmegy a hegyre, és azt mondja neki az Úr, hogy megmutatom neked, de be nem mehetsz. És akkor ott halt meg Mózes fent a hegyen, és csak a utódai mennek be. Hát ami arról szól a mai olvasatunkban, hogy a jövő mindig másoké, már nem a miénk, hanem az utódaink, hogyha az ember elér egy bizonyos kort, akkor már akik mögötte jönnek, övék lesz az élet. Előttünk már nem annyi van, mint mögöttünk. És én ezt úgy rendeztem meg, hogy jönnek felénk két sorba, két vezetővel, egy férfivel, meg egy nővel, és egy ponton csöng az élet harangja, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, és akkor ők így meghalnak, mindenki egy picit együtt van vele, eltemeti, majd ők tehát visszakerülnek, és indul egy körforgás, és ezt csináltam meg színpadon, hogy tulajdonképpen aztán beállnak hátra, és ez egy ilyen folyamatos körforgás lesz az élet és a halál körforgása. Hát ettől kicsit féltem, hogy fogják ezt fogadni, de természetességgel, mint ahogy az összes kérdést is, ami felmerül. De még nem válaszoltam neked az előző kérdésedre, hogy a közönség hogy fogadja. Ezt mindig meg kell küzdenünk a közönséggel, hogy eljöjjenek. Tudnék, nagyon sok emberben van egy tartózkodás, hogy ő nem akar sérült embereket látni a színpadon. Na most, ha ezt az előítéletet sikerül legyőznünk, sikerül elhozni a közönséget oda, akkor mindenki, de tényleg kivétel.

0: is tudjanak kapcsolódni ehhez a bibliai történethez.
1: Leginkább abban, hogy olyan feladatokat adtam, amik nekik voltak valók. Tehát például Szilvási Márton nagyon rosszul beszél. Viszont remek mozgása van, egy ilyen pasi-pasi. És hát gondoltam, na akkor a Marcikámnak nagyon jó lesz a Salamon király, akit most nem a bölcsességéről szól a dal, hanem arról, hogy volt számolatlan szeretője és felesége, és egy csábító és nőfaló, erről szól a dal. Na most ez volt a lehetőség Marcinak, aki fürdik ebben a jelenetben. Azért meg kell említenem, van két vendégművész a produkcióban, az egyik Básti Andrea, aki amúgy is aktívan, ugyanúgy a Baltazárban mindig ott van, tanít is a művészeti iskolában, ő nem sérült, és van egy Illés Nikoletta, őt Elek Dóra ajánlotta nekem, ő Tourette szindrómás, ennek én még nem láttam jelét, hál' Istennek, tehát ő is egy teljesen épnek tűnő színésznő, és csodálatos tehetség, nagyon jó dolog, hogy ők ketten vannak. De hát ennek a Baltazárban van hagyománya, hogy épek és nem épek játszanak együtt.
0: Szerinted ma Magyarországon milyen szerepe van a vallási témájú színháznak?
1: Én nem nagyon hiszek ezekben, hogy ilyen témájú színház, meg olyan témájú. A színház a színház. A Biblia nem csak a vallásos embereké. A Biblia az a közös kultúrkincsünk. Akár vallásos vagy, akár nem, megtalálod benne azokat a történeteket, kérdéseket és válaszokat, amiket, ha okos vagy, akkor tudsz belőle tanulni. Szóval úgy gondolom, hogy nincs ilyen, hogy vallásos tematikájú. Vagy legalábbis számomra ez így nem létezik. Jó színház van és rossz színház.
0: Színésznőként és rendezőként miben változtatott meg téged ez a munka?
1: Leginkább a türelem kérdése, amivel azt mondja a családom, hogy én nagyon türelmetlen vagyok. Abban nyilvánul meg, hogy én nagyon gyorsan előre gondolkodom, és azt várnám, hogy ahogy én már tudom, hogy mit akarok, akkor már ő is rögtön tudnia kell, most mondom a színészekre. Hát ez nem így van a Baltazárban, nem tudják rögtön azt követni, tehát le kellett nekem lassulni egy kicsit, tehát amikor velük dolgozom, muszáj, hogy türelmesebb legyek velük, mert nem fogják máshogy érteni. Úgyhogy próbálok ezen az úton amúgy is a saját életembe is egy kicsit javulni, nem mondom, hogy feltétlen sikerül, de próbálom.
0: Ha egy mondatban kellene megfogalmaznod egy néző számára, hogy miért jöjjön el megnézni a Biblia show-t, mi lenne az?
1: Hát a katartikus élmény. Azt gondolom, hogy ezt megkapja, még ha nem is gondolna rá. Plusz remek zenék, hát nem mondtam el eddig, hogy ugye Wolf Péter és Fábri Péter írták a dalokat, és gyönyörűek. Nem tudok rá más mondani. Érdemes, mert meg fogja érinteni az a látvány, színészi jelenlét, azok a dalok, azok a szövegek. Nagyon élvezik a nézők, tényleg. Hát állva szoktak tapsolni, fölállnak a végén.
0: Megkérdezhetem, hogy mikor fogsz a következőkben saját produkcióval fellépni?
1: Igen, megkérdezheted, 30-án szintén a Baltazár házban készülök egy gyerekműsorral. Az ismert szerzőpáros, ugye Wolf Péter, Fábri Péter Gyerekszáj című anyagát fogom színpadra tenni, Básti Andreával együtt, akit már emlegettem, és egy háromtagú zenekarral, Udvari Péter, Perger Guszti és Neider Zoltán. Hát most nagy izgalommal erre készülünk. Ez 30-án, tehát pont a gyereknap előtt szombaton lesz délután 3-kor a Baltazár házban. A kisgyerekeseket is nagyon nagy örömmel hívjuk. Tehát ez körülbelül olyan 4-10 évesig ajánlható, de szerintem a szülők is fogják szeretni. És a jegypontum már bőven lehet rá jegyet venni, és ez is szintén a Baltazár házban lesz. Jelek Dóra befogadott minket, hogy ott próbálhatunk. Ez nem Baltazár produkció, de hát mivel mi ott mind a Baltazárban dolgoztunk, még a zenészek is, mert Schneider Zoltán a gitáros, ő a egyik korábbi produkció. Az Üstökösnek írta a zenéjét, Perger Guszti ugye mindenben benne van, és Udvari Péter, amellett, hogy basszusgitározik, ő a világosítónk, és hangosít is, tehát mindenki benne van ebben a csapatban a Baltazárhoz közel, vagy a Baltazár csapat tagjaként, úgyhogy Dóra örömmel adta a helyet, hogy tudtunk próbálni, meg tudunk próbálni, és azért ennek fejébe ott csinálunk egy bemutatót 30-án.
2: A Biblia Show című Wolf Péter zenéjére és Fábri Péter szövegeire épülő zenés produkció egyszerre játékos, megható és elgondolkodtató színházi élmény, amely mai nyelven szól hitről, emberi gyengeségről és reményről. A Baltazár Színház társulata ősszel ismét színpadra viszi az előadást, amelynek rendezőjével Kovács Krisztával beszélgetett az elmúlt percekben Kovács Éva Rebeka.

0: Azt mondják, hogy ismertem a leghíresebb bűnözőket, csavargókat, anarchistákat, szocialistákat, politikusokat és művészeket, és hogy magam is űztem ezeket a szakmákat. Úgy hallom, kém és politikai imposztor is voltam. Amit biztosan tudok, az az, hogy én vagyok a világ legnemzetközibb embere. Ezt vallotta magáról Szitja Emil, akit a kor avantgárd művészeinek egyik szellemi mestereként tartanak számon. A Kassák Múzeum időszaki kiállítása feltárja a Szitja Emil köré szőtt, részben általa is épített legendák hátterét, és az írófestő Szitja alakját történeti kontextusba helyezve azt is bemutatja, miként formálta művészi pályáját a forradalmi politikai elköteleződés és a korszak által kijelölt szűkös mozgástér. Gocsa Magdolnát, a tárlat kurátorát, Szent Imrei Kristóf kérdezte a helyszínen.
1: Csavargások anarchiában címmel nyílt meg a mostani kiállítás. Hogyan kapcsolódott össze ez a két szó Szitja Emil életében?
2: Hát ez jól mutatja az én kutatói érdeklődésemet is, de persze Szitja Emil életművének első nagy korszakát is, ugyanis Szitja a magyar anarchista mozgalom pereméről vagy irányából indult el egy ilyen művészeti integráció felé. Úgyhogy ezért nagyon erősen igyekeztem hangsúlyozni, hogy miként volt képes a magyar anarchista mozgalom létrehozni egy olyan közeget, ahonnan nagyon vegyes hátterű szereplők politikai célok érdekében össze tudtak fogni, és létrehoztak platformokat. És hát Szitja Emilnek a legelső írásai egyébként a Társadalmi Forradalom című anarchista lapban jelentek meg. Ez volt a magyar anarchizmusnak a legfontosabb kiadványa, állíthatjuk. És tulajdonképpen nagyon jól mutatja Szitja példája, és ezeknek a cikkeknek a példája, hogy hogyan is működött az, hogy miképpen volt képes egy anarchista elvi közösség megteremteni a lehetőséget arra, hogy például Szitja, aki egy óbudai proletár származású fiatal volt, találjon magának egy közösséget, elmenjen egy terézvárosi kocsmába, ott részt vegyen különböző vitákon, közös olvasásokon, ahol mondjuk Bakunyinnak vagy Kropotkinnak a műveit tanulmányozzák, itt megismerkedjen a lappal, részben terjesztője legyen, hiszen részben terjesztők voltak maguk az újságírók is, és maguk az anarchisták is, szerzőként is részt vegyen a lapban, és aztán utána elindítsa saját vállalkozásait. Úgyhogy egy kicsikét ebbe az univerzumba is el akartam kalózolni a látogatókat.
1: Konkrétan a fő kiállító térben láthatunk egy térképet is, ami Szitja Emil csavargásait mutatja be, amikhez különböző forrásanyagok kapcsolódnak.
2: Valóban, ugye az volt az egyik ötlet, hogy ne egy tipikus idővonalat mutassunk be Szitja Emil életéről, hanem próbáljuk meg térben érzékeltetni egy ilyen teljes falat betöltő, eléggé hatalmas térképen keresztül, hogy egyrészt az az életmód, amit folytatott Szitja gyakorlatilag a századfordulótól, és az a típusú életmód, ami összekapcsolódott az alkotási stratégiáival, hát ez valóban nagyon erősen transznacionális volt. Hiszen itt egy Európa térképpel állunk szemben, és ezen a térképen jól látszik, hogy Budapesten is újságíróként működött. Egyrészt ugye, mint említettem, a Társadalmi Forradalom című labban, de számos magyar labban dolgozott az első világháború alatt, de emellett egy protodadalapot is indított 1915-ben Zürichben, emellett Párizsban is dolgozott két különböző korszakban, és az 1910-es évek elején Blesz Andrárral, aki egyébként zárójában hozzáteszem, hogy a francia modernizmus, modernista költészet és próza egyik legnagyobb alakja volt, Apollinerrel állandó versengő barátságban, tehát már a 10-es években is indított itt egy lapot, illetve aztán a 30-as években egy antifasiszta lapot. Illetve, hát ez egy nagyon nemzetközi életmű, ami ugye részben magyarul, részben franciául és részben németül született meg, úgyhogy Németországban is számos egyébként kiváló művészeti, politikai profilú lapban publikált, főképpen az 1920-as években. Úgyhogy ezt a három különböző univerzumot igyekeztünk földrajzilag is megmutatni a látogatóknak.
1: Ugye az előbb már volt szó az antifasiszta elköteleződéséről, az antifasiszta szemléletről, ami hát az élete nagy részét végigkísérte, ugye ő zsidó családból származott. A politikai elköteleződése az mennyire volt hatással az ő művészetére, gondolva itt elsősorban a festői munkásságára?
2: Hú, hát a festői munkássága, mint olyanon, azért viszonylag nehezen kimutatható, már úgy általában az expresszionista festészetén a nagyon konkrét politikai irányultság, viszont az biztos, hogy az 1930-as években, amikor azért beszűkül a mozgástere azoknak az alkotóknak, akik egyrészt zsidó származásúak, másrészt pedig, ahogy Szitja, Németországból érkeztek Franciaországba, és így aztán politikai szempontból is, hát nagyjából 1938-tól internálás fenyegette őket. Így aztán kénytelen volt szövetségeseket keresni és találni magának, és elsősorban ugye a francia kommunista pártot találta meg. És ebben az időszakban azt állíthatjuk, hogy azok a tipikus antifasiszta kifejezésmódok, amit mondjuk a Hartfeldnek a különböző montás technikáján és nagyon erős plakátokra, illetve folyóiratokban publikált, nagyon erős vizuális nyelvre támaszkodva létrehozott részben a Komintern által támogatott baloldali antifasiszta ellenállás, a Szitját is nagyon erősen izgalomba hozta, és a saját lapjában, a Die Zone-ban, amit 1933-34-ben adott ki, ott is láthatjuk ennek a montástechnikának a nagyon provokatív, nagyon ironikus kifejezését. És hát van egy ceruza rajzunk, illetve pasztelkrétával készült rajzunk Szitjától, ami valószínűleg vagy erre az időszakra datálható, vagy ezt az időszakot idézi meg, na hát és ott szintén látjuk ezt a nagyon provokatív politikus iróniát, hiszen Hitler fejek, illetve Mussolini fejek vannak karóra húzva, úgyhogy ez is pontosan ennek a típusú ellenállásnak az egyik nagyon fontos tanújele.
1: Igen, hát ugye már a feleségével és a lányával vészelte át Franciaország német megszállását. Mit lehet tudni róla ezekben az években?
2: Szerencsére eléggé sokat tudunk Szitjának a második világháború alatt, illetve az egész Szitja családnak a második világháború alatt éveiről. Egyrészt annak köszönhetően, hogy Szitja itt-ott elejt fontos információkat, például a 82 állam a második világháború alatt című államgyűjteményében, de ráadásul a kislányának megmaradt egy naplója, ami fotókkal, rajzokkal illusztrált, és nagyon részletesen leírja, hogy miként került egy a Vörös Kereszt által támogatott gyermekkolóniára, ahol egyébként kiváló körülmények között tudott élni, és nem fenyegette az az élelmiszerválság, ami szintén ugye elérte Franciaországot a német megszállás idején. Na szóval ebből a két dokumentumban eléggé jól rekonstruálható, hogy pontosan merre járt a család, mikor és hogyan. És hát Szitjának ugye már nagyon masszív tapasztalata volt a rendőrséggel és a politikai rendőrséggel való állandó konfliktusok lecketárából, hiszen ugye tulajdonképpen őt már az 1910-es években masszívan megfigyelte a francia rendőrség. A kiállításnak ezért is a plakátja, illetve a kis minikatalógusnak vagy vezetőnek a címlapja is egy olyan dokumentum, ami a francia levéltárból származik, állami levéltárból, méghozzá a úgynevezett Sûreté Générale, a francia rendőrség, amely a belbiztonságért is felelős volt, ennek egy megfigyelési dossziéja, ami Szitja, mint anarchista nevére szól, és ugye ebben olyan anyagok találhatóak, ahol egyértelműen látjuk, hogy a francia rendőrség információkat cserélt folyamatosan a német tartományi rendőrségekkel, illetve a svájci kantoni rendőrségekkel is, és hát így igyekezett minél több információt beszerezni arról, hogy ez a veszélyes anarchista ez pontosan merre jár, és hát próbálta megakadályozni, hogy átlépje a határt Szitja. Ráadásul van egy titkos rendőrségi jelentés arról is, hogy 1912-ben milyen az anarchizmus erényeit taglaló előadást tartott egy kis anarchista klubban. Szóval Szitjának azért volt tapasztalata abban, hogy miként érdemes elkerülni a rendőrséget, miként érdemes esetleg hamis papírokkal átlépni a határt, miként érdemes eltüntetni a zsidó származásának a nyomait. Nem volt gyanútlan tehát. És ez azért is nagyon fontos, mert volt egy cenzus Franciaországban 1940-ben, amikor összeírták a zsidó származású külföldi állampolgárokat, és aztán ezek alapján gyűjtötték be őket később. Na és Szitjának ide például esze ágában sem volt önként jelentkezni, és átadni az adatait a rendőrségnek. Ami hát egy nagyon bölcs előrelátás volt, mert ugye Franciaországban elsősorban a külföldi származású zsidókat internálták, és aztán küldték haláltáborokba. A saját lakosság valamivel jobban járt, tehát a francia állampolgárok. Úgyhogy Szitja részéről ez óriási előrelátás volt, és hát részben abból is táplálkozott, hogy volt előtte pár évtizednyi gyanú az állammal szemben. Hogy szerencsére mind Szitja, mind a felesége, Erika, mind pedig a kislánya Jean túlélték a háborút, és vissza tudtak térni Párizsba 1945-ben.
1: És hogyha még egy picit vissza tudunk menni az időben, az 1900-as évek elejére mindenképp érdemes megemlíteni a közös csavargásait Kassák Lajossal, amiről külön láthatnak sok érdekes anyagot a látogatók egy pop-up kiállítás formájában.
2: Így van, ezt azért is találtuk nagyon frappánsnak, mert a magyar közönség számára azt hiszem elsősorban Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzi írásából ismert Szitja alakja. Itt a csavargás fejezetben Kassák elmeséli, hogy miként találkoztak Szittyával, egyébként Stuttgartban, és miként folytatták együtt az útjukat. Kassák ugyanis 1909-ben elhatározta, hogy megnézi, hogy milyen helyzet Párizsban, annyit olvasott róla részben Adinál. No és hát Szitja tulajdonképpen egy ilyen félig vezető figura, félig beavató figura, félig Vergilius-féle kalauz pozícióját veszi fel, és hát beavatja egyrészt mindenféle művészeti alapműveltségbe, együtt látogatnak múzeumokat, de a csavargás művészetébe is egyébként, úgyhogy tulajdonképpen a koldulás, a szálláskeresés legprofibb és legbeváltabb módszerét, a hogyan cseréljünk az országúton címeket a többi csavargóval, hogyan használjunk segélyszervezeteket, és hogyan kolduljunk néhány forintot mindenféle hamis dokumentummal, vagy pedig a hogyan lakjunk jól mindenféle ingyen konyhán, és aztán hogyan súranjunk ki onnan típusú ismereteket is átadta Kassáknak. Ez a könyv egyébként az Egy ember élete nagyon érdekes abból a szempontból is, és itt egy picit gyanúra inteném az olvasókat, hogy Kassák azért itt egy nagyon tudatos retorikát folytatott, és hát részben azt mutatja be, hogy miként válik egy munkásszármazású fizikai munkásból egy értelmiségi irodalomból élő osztályváltó és hivatásváltó figurává, úgyhogy hát Szitja alakjával egy komplementet hoz létre ebben a könyvben, úgyhogy Szitja azért egy meglehetősen bűnös életű, meglehetősen kevéssé motivált, olykor simliskedő figurának tűnik, de azért a kiállítás részben azt is próbálta bemutatni, hogy milyen komoly életmű áll emögött, a stratégia mögött, amit Szitja folytatott ekkoriban.
1: Az egész nyár folyamán, sőt még az ősz elején is megtekinthető ez a kiállítás és a pop-up kiállítás is. Milyen kísérő programokkal készülnek a következő hetekben, hónapokban?
2: Mindenképpen ajánljuk a múzeumok éjszakáját, amikor több vezetés is lesz a kiállításban, illetve bodzaszörp, apró kocintás, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy látogasson el. Illetve tematikus vezetésekkel igyekszünk ezt nagyon sokrétű, nagyon sokféle életművet bemutatni, úgyhogy már voltak korábban az anarchista időszakkal kapcsolatos kurátori vezetések, de most átlépünk majd a berlini időszakra, és olyan kurátori vezetések következnek, amikor megtudhatjuk, hogy milyen a német expresszionista irodalom kulcsszereplője és kulcsalkotásai hatottak Szittyára, és hogy mik voltak azok az elképesztően őrült szövegek, amiket ma már az iskolában biztosan nem tanulunk, amik összehozták a Blesse Andrár nevű modernista francia íróval. Úgyhogy igyekszünk több oldalról is megvilágítani különböző kurátori vezetéseken, illetve vendégvezetéseken is Szittya alakját. Lesz majd egy vezetés Vida Kamilla költő részvételével is, aki pedig azt mutatja meg, hogy miként is fűződik össze egy alkotói életműven, egy költői életműven belül az erős személyes és a társadalmi fókusz egyúttal. Tehát, hogy miként hat az a társadalom, amiben élünk, az a politikai rendszer, amiben élünk, miként hat egy nagyon erős politikai világképpen rendelkező szerzőnek az intuícióira és motivációira.
0: A csavargások anarchiában Szitja Emil című kiállítás egészen szeptember 20-áig várja a látogatókat Budapest 3. kerületében, a főtéren található Kassák Múzeumban. Gucsa Magdolnával, a tárlat kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét Zempléni Kornél szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Portré sorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. A szerkesztő Tóth János András.
3: 4 hetente jelentkező sorozatunk 5. beszélgetőtársa Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, aki a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a közelmúltban tartotta székfoglaló előadását. Több boldoggá avatási eljárás történész szakértője, számos könyv szerzője vagy társszerzője, továbbá 8 monográfia és számos tanulmánykötet szerzője, és büszkén mondhatom itt, hogy a Katolikus Rádióban szerkesztő az Arcok és Sorsok, Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház Életéből című műsorával minden csütörtök délután jelentkezik, bőven túl van már az 1000. adáson. Műsorunk alcíme az, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzik, hogy katolikus tudósainak tanúságtétele. Sós Viktor Attilát szeretném is kérdezni az akadémiáról, annak történetiségéhez való kapcsolódásáról, és a pályájáról mindenképp. Éppen ezért az indulásról és az indítatásról szóljunk először. Körmend szülöttje, úgy tudom, Gyürki László plébános, biblikus teológus nagy hatással volt a fiatal Sós Viktor Attilára.
4: Így van. Az egyik, aki meghatározó volt az ifjú koromra és a vallásos elköteleződésemre, ő Gyürki László atya, ő ott volt 1986-tól plébános, és amikor fiatalként minisztráltam, elkezdtem az egyházi élethez való kötődésemet megélni, akkor nagyon meghatározó volt. A hétköznapi szentmiséken is Gyürki atya mindig a szentírásról, az aznapi olvasmány és evangélium mentén prédikált. És így felidéződik bennem, hogy összeállított egy 2 éves szentírás olvasási naptárat, amit fiatalként elolvastam. Aztán a másik, aki meghatározó volt, Császár István atya, aki 1995-ben újmisésként került oda Körmendre káplánnak, és az ifjúsági közösségnek lett ő a vezetője, mint fiatal pap, és aztán vele kezdtük el kutatni Brenner János atyának az életútját, aki a Szombathelyi Egyházmegye vértanú papja volt.
3: És úgy tudom, hogy ebben Gyürki László atya pedig posztulátorként működött közre.
4: Igen, a boldogávatási eljárásnak ő lett a posztulátora, István atyával pedig közel 80 olyan szemét kerestünk föl, akik János atyát ismerték, mint lelkipásztor, mint ciszterci szerzetes, illetve a gyilkosságról, a vértanúságról tudtak.
3: És gondolom elsőként pedig a testvérét, József atyát ismerte meg Sós Viktor Attila.
4: Így van, Brenner József atya volt az, aki először mesélt az ő testvéréről. Középiskolásként megragadott ez a történet, ez a papgyilkosság, és akkor a 90-es években indult meg ennek a kutatása, és amikor az egyház történelem jobban érdekelt, illetve egyértelmű volt, hogy történelemmel szeretnék foglalkozni, akkor magától értetődő volt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkezem, történelem hittanárszakra, akkor még az egyetem bölcsészettudományi kara Pilis Csabán működött, és meghatározó volt az ifjúságomnak az időszakában, hogy Körmendről picit a fővárosba, de aztán inkább Pilis Csabára kerülve egyre jobban elmélyült a történelem iránti érdeklődésem, illetve magától értetődő volt, hogyha történelemmel, egyháztörténelemmel szeretnék foglalkozni, akkor megpróbálni egy kicsit jobban az egyház múltjába, történetébe, a teológiába is, amennyire lehet elmélyedni.
3: Általában ebben a sorozatban meg szoktam kérdezni, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a tudományos pálya és a hitélete az interjú alanynak, de itt annyira szervesen összekapcsolódik, hogy értelmetlen is lenne ez a kérdés. Egyszerűen a templomi diákévek hozták a történelem felé való fordulást.
4: Igen, meghatározó a fiatal koromban a hitnek az elmélyülése. Ehhez nyilván kellettek olyan lelkipásztorok, olyan papok, illetve annak a 90-es, 2000-es évek időszakának a világa, amikor hajszolóra, ifjúsági vezetőképzőre járhattam, ott van a 2000-es milleniumnak az időszaka, Magyar Egyház 1000 és a Világegyház 2000. éves jubileuma, ifjúsági világtalálkozók, magyarországi nagy események, vagy apró plébániai hittantáborok mind-mind közelebb vittek a Jóistenhez, és amikor megismertem a hajszolon későbbi feleségemet, Zsuzsit, akkor mind a kettőnk számára ez az ifjúsági közeg volt az, ami meghatározó, és az egyetemi időszak persze az ifjúsághoz kötődő jó élmények mellett adott egyfajta tudományos irányultságot is, hiszen egy katolikus egyetemen, amilyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, olyan tanárok, olyan professzorok, olyan oktatók voltak, akik egy-egy téma területén a maguk tudományos világában kiemelkedőek voltak, ugyanakkor magától értetődő volt, hogy a hit megélése az a mindennapoknak a része, és én sose választottam szét, hogy van egy hitem, van egy Isten kapcsolatom, meg van egy tudományos életem. Ez a kettő, ez szervesen egy, ahogy mondta is, és nagyon hálás vagyok, hogy az egyház történetének olyan területeivel foglalkozhatom, amely ugyan nehéz, megrázó, hiszen azért a 20. század második fele az egyházüldözés az nem egy könnyű időszak, de mégis ezekben akár a már említett boldoggá és szentélvatási eljárások, akár az üldöztetést elszenvedett világiak, egyházi személyek, papok, szerzetesek élettörténete, ez mind-mind erőt ad, példát mutat, és ugyan a nehézségek, megpróbáltatások irányából történik meg a kutatói érdeklődés, de ez mégis inkább közelebb vitt és közelebb visz a Jóistenhez, hiszen a nehézségek, a megpróbáltatások a mindennapi életünkben jelen vannak, és csak az a kérdés, hogy viszonyulunk ezekhez.
3: Pont az a történelmi korszak, a kommunista diktatúra évtizedei próbálták sokunkkal elhitetni, hogy a hit és a tudomány az két különálló dolog. Volt is még egy ilyen mondás, hinni csak a templomba kell, sajnos talán még sokak fülébe mindig ül, de akkor térjünk vissza az életpályára. Említettük, hogy a Pázmányon végzett történelem hittanárszakon, utána jött az ELTE-n a doktorátus, és utána a szakmai tapasztalat éveiről néhány kiemelkedő momentumot hagy említsek itt. Magyarországos levéltárban dolgozott, a külügyminisztérium dokumentációs főosztályára került, és innen kapott felkérést jelenlegi munkahelyére is a Nemzeti Emlékezet Bizottságba. Milyen volt ez a váltás, és milyen volt ez a most már 12 éves munka, aminek tulajdonképpen pont ez a célja, hogy a kommunista évtizedeknek a politikáját föltárja, világossá tegye, hogy mi történt itt?
4: A Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy különleges jogállású szerv. Az országgyűlés választja meg a tagjait 9 évre, és amikor 2013. decemberében, 2014. januárjában történt a felkérés, akkor picit talán meglepő is volt számomra. A törvénynek van egy olyan passzusa, hogy 1972 után született személy lehet tagja a Nemzeti Emlékezet Bizottságának. Az ennek az oka, hogy 1989-90-ben a rendszerváltás idején még kiskorú volt az illető, tehát nem lehet érintett az előző pártállami rendszerben. A megbízatásunk az országgyűlés választja meg a tagokat, egyszer újra választhatók a tagok, és 9 évre szól az egyszeri mandátum. Mind a két alkalommal, hiszen egyszer már újra választottak bennünket, a szükséges kétharmadnál többen szavaztak a képviselők, ugye a személyi döntések titkos szavazással zajlanak. A törvény alapvetően azt a feladatot adja, hogy az állambiztonság, a pártállam, a kommunista diktatúra időszak működésének a feltárásával foglalkozzunk. Nagyon fontos, hogy én magam, miután a külügyminisztériumban, illetve a levéltárban a külügyi anyagokkal foglalkoztam, a külügyminisztérium működése, személyi állományát kutatom, és ezzel foglalkozom, emellett az egyháztörténet a másik, ami fő terület, de igyekszünk, és ez is egy nagyon fontos feladat, a korábban, a pártállam időszakában minősített iratok feltárását kezdeményezni a titokgazdánál, hogy ezek, ha mennyiben még minősítettek, kerüljenek levéltárba, és legyenek kutathatók. Nyilván ez a 12 év, ez egy hosszú időszak már, ami mögöttünk van. Alapvetően egy tudományos kutatás, egy ismeretterjesztés a feladatunk, és hát nagyon jó nemzetközi kapcsolataink vannak, talán a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, az IPN, az a legjobb, legszorosabb szakmai együttműködés. Azért is érdekes, mert a lengyel társszervezetünk, az IPN-nek a korábbi elnöke, Karol Navrocki úr, jelenleg Lengyelország köztársasági elnöke, tehát jól mutatja azt, hogy egy kicsit más a lengyel működés és a lengyel társintézményünknek a szerepe nagysága, de abban mindenképpen párhuzamos, hogy fontos, hogy a kommunista diktatúra működését igyekezzünk feltárni, bemutatni. A jelen szempontjából is fontos ez, hiszen egy diktatúra, ugyan már 36 évvel vagyunk az 1989-90-es rendszerváltozás után, mégis számos olyan még feltárásra váró, még kutatásra váró esemény tartalmaz, amellyel foglalkozni kell, amelyet fel kell tárni. És a tudományos kutatás mellett nagyon fontosnak tartjuk a tudományos alapon álló, de mégis attól egy kicsit elszakadó ismeretterjesztést. Van két színdarab, amely olyan könyvekből, munkákból született, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság jelentetett meg, készített el, de ezek a színdarabok, akár a Magyar Hősök, akár Placida vagy Játszma a halállal színdarab, egy-egy olyan témát, kérdéskört, életutakat mutat be, hoz közel a nézőkhöz, amelyek nyilván a színház közegében, színdarab nyelvezetével egy egészen más atmoszférát tudnak teremteni, mint hogyha mondjuk egy amúgy nagyon jól megírt tudományos könyvet veszünk a kezünkbe.
3: Hogyha itt a színházi témánál tartunk, a munkásságát tekintve akad még téma, hiszen Brenner János boldogávatási eljárásában is részt vett a tudományos munkájával, illetve a hét ferences vértanú boldogávatásának ügyében is. Hagy mondjam el az ő neveiket, mert azt hiszem, hogy ez kevésbé van a köztudatban. Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael és Károlyi Bernát boldoggá avatási eljárásában is szakértőként segédkezett. Szóval jó pár témája van, a Mindszenty Társaság tagja, jó pár mindent lehetne itt népszerűsíteni, vagy színre vinni, vagy ismeretet terjeszteni, de akkor azért térjünk rá a legfrissebb eseményre, hogy a Szent István Tudományos Akadémián székfoglaló előadást tartott. Ez 2026 áprilisában volt. Ugye a témája Rerum Novarum volt, az első szociális pápai enciklika, és ennek a hazai vonatkozása, ugye Prohászka Ottokár fordította. Szóval miért ezt a témát választotta?
4: Ez egy tudatos választás volt, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi legyen a székfoglaló előadásnak a témája. Mindenképpen egy új, kevésbé ismert témát szerettem volna, és olyat, aminek a jelenben is van üzenetértéke. És valóban az előadásom az egy olyan témát jár körül, ami az egyház szociális tanítása gyakorlatban, teológusok első szociális tanfolyama Magyarországon 1937-ben. Tehát amit említett, 13. Leópápa Rerum Novarum enciklikája, illetve a későbbi pápai enciklikák, amik a szociális tanítással foglalkoznak, ezt próbálták 1937-ben átültetni a gyakorlatba. Három bencés szerzetes, Olofszon Placid, Poroszlai Valérián és Terestyéni Mainrád egy évfolyamba jártak, egy szerzetesi évfolyamba közösségbe, és ők kezdeményezték, és az Akció Katolika, illetve Közi Horváth József győri egyházmegyés pap, az Akció Katolika kulturális titkára mögé állt ennek a kezdeményezésnek, és Breyer István, akkori győri megyés püspök a győri szemináriumot egy hétre odaadta ennek a tanfolyamnak a céljára. És az volt a szervezőknek a célja, hogy minden egyházmegyéből, minden püspöktől kértek két-két papnövendéket, olyanokat, akik már a pappászentelés előtt ötödéven vagy negyedévesek voltak, hogy vegyenek részt ezen a tanfolyamon. Nem csak egy egyhetes elméleti oktatás volt, hanem gyakorlati képzést is kaptak a hallgatók, tehát elmentek Nyomortelepre, Szegénynegyedbe, Tanoncotthonba, illetve a Győr gyárváros területén lévő 1937 előtt néhány évvel épült templomot és közösséget és gyárakban létrehozott kápolnákat, hogy hogyan lehet a munkásságot pasztorálni, hogyan lehet a gyárakban dolgozókat közelebb hozni az egyházhoz. 1937-et írtunk ekkor. És ez a téma azért ragadott meg engem, túl azon, hogy nem nagyon sokat tudunk erről a tanfolyamról, fönnmaradt ennek a tanfolyamnak a leírása. Ugye Olofszon Placid bencés szerzetes a gulágot megjárta, 1946-ban elítélték, pont idén 80 évvel ezelőtt történt ez, 1955-ig a gulágon raboskodott, a túlélés négy szabályát talán nagyon sokan ismerik, de Placid atya életének számos olyan kérdése, területe van, ami nem annyira került elő. És ez a tanfolyam azért volt nagyon-nagyon fontos, mert pontosan megmutatja azt, hogy az egyház a 30-as években, felismerve az idők jeleit, hogyan és miként próbált a munkásság felé fordulni. És azt gondolom, hogy ennek ma is van üzenetértéke, részben bár sokkal kevesebb papságra készülő van, de mégis fontos, hogy akár az iparban, akár a mezőgazdaságban, akár más területeken élő, dolgozó, egyes társadalmi csoportokat külön más-más nyelven kell megszólítani, vagy ma a fiatalokhoz egy más pasztorációs út vezet, és az egyháznak mindig is van válasza a kor kihívásaira. És a történelem mindig azért nagyon-nagyon jó, mert lehet tanulni, sőt az a feladatunk, hogy tanuljunk a múlt eseményeiből, azoknak a személyeknek az életútjából, akik előttünk járnak. És Közi Horváth József, illetve a már említett bencés szerzetesek pontosan arra adnak egy nagyon jó példát, hogy hogyan lehet szakmailag elismert, magasan kvalifikált, jól képzett egyházi személyeket megnyerni egy-egy ügynek. Ilyen volt ez az első szociális tanfolyam, de nem csak elméletet, hanem gyakorlatot a mindennapi életre lebontva lehet ezt megvalósítani, és aztán volt folytatás, rá egy évre 1938-ban nem csak eukarisztikus világkongresszus volt Magyarországon, nem csak Szent István év volt, hanem már papoknak megszervezték újra ezt a szociális tanfolyamot. Erről kevesebbet tudunk, az már Budapesten volt, nem Győrben, sokkal nagyobb létszámmal, aztán jött a második világháború. De a háború alatt az egyház munkásfőiskolát szervezett munkásoknak, gyári munkásoknak, heti egy-két alkalommal nagyobb városokba, Miskolcon, Pécset, Sopronban, Győrben, Szegeden, Budapesten, és talán ma is utat mutat számunkra ez az eseménysorozat, hogy érdemes az egyház tanítása, az egyház által képviselt gondolatok, ügyek mentén élni az életünket, és úgy alakítani, hogy megpróbáljuk a kor kihívásaira, a jelen életünkben felmerülő kérdésekre megtalálni az egyház tanítása szerinti válaszokat.
3: Sós Viktor Attila teljes székfoglaló előadása visszahallgatható, visszanézhető a Szent István Tudományos Akadémia honlapján, és akkor befejezésül hadd kérdezzem meg az egyháztörténészt, immár a Szent István Tudományos Akadémia tagjaként, hogy magát a Tudományos Akadémiát hogy látja, azt a múltat, amilyen van, amire szintén jelentős hatással volt a kommunista diktatúra, hiszen tulajdonképpen egy tetszhalotti állapotba került közel fél évszázadra, és hogy látja a jelenét az akadémiának.
4: Ugye maga a Szent István Társulatot Ipai Arnold kezdeményezte 1885-ben, és aztán 1915-ben Csernok János bíboros hercegprímás javaslatára a tudományos és irodalmi osztály alakult át a Szent István Tudományos Akadémiára. Valóban két világháború között egy aktív, pezsgő, tudományos, szellemi élet zajlott az akadémia keretein belül, amelyet 1945-48 után a kiépülő kommunista diktatúra tetszhalott állapotba hozott egészen a rendszerváltásig, és talán azt követően el kellett telni egy kis időnek, amíg az akadémia megtalálta a szerepét, a helyét a magyar tudományos életben. Azt gondolom, hogy fontos, hogy azok a katolikus tudósok, akik a hitüket élik, és a tudományos munkásságukat is úgy végzik, hogy fontos irányt jelent számukra a katolikus egyház tanítása, nem csak a társadalmi tanítása, hanem a teológia, a katekizmus, az egyház 2000 éves jelenléte utat mutat és irányt mutat. Persze mindenki a saját maga tudományos területén, a maga eszközeivel, maga keretei között igyekszik úgy élni, és úgy olyan témákat kutatni, felszínre hozni és bemutatni, amely az egyház tanítása mentén halad, a tudomány keretei között, de én azt gondolom, hogy akár irodalomra, akár teológiára, akár művészettörténetre, akár történettudományra, akár filozófiára, bármelyik területre tekintünk, a legfontosabb, hogy ez ne egyfajta tudományos közegben maradjon csak meg, hanem igyekezzünk tágabban jelen lenni a társadalomban. A beszélgetésünk elején említette, hogy immár 22 éve a Magyar Katolikus Rádió keretén belül van egy rádióműsor, a Marcok és Sorsok fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből címmel, és ezt tartom nagyon fontosnak, hogy megpróbáljuk eljuttatni minél szélesebb körben azokat a tudományos eredményeket, amelyeket kiki mondjuk itt az egyháztörténet kutatás területén elér. Fontosak a tanulmányok, a könyvek, a tudományos értekezések, de hogyha erről a média felületein, a rádióban, a tévében, az interneten tudunk beszélni, és minél több emberhez el tudjuk juttatni, akkor azt gondolom, hogy eredményesek lehetünk, hiszen az a küldetésünk és az a feladatunk, hogy itt ma 2026-ban minél több emberhez tudjuk eljuttatni az egyház tanítását, küldetését, Krisztus evangéliumát, nyilván mindenki a maga tudományos vagy mindennapi feladatai közepette.
3: Sós Viktor Attila, köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést.
0: Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is ezt a műsorunkat, illetve a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapjáról, illetve rádiónk podcast csatornáiról is.

0: Georg Friedrich Händel művét Abu Zara Amira és Abu Zara Mirjam adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Dallamív. Jöjj, teremtő lélek! Rabanus Maurus himnusza Gustav Mahler 8. szimfóniájában. Bevezeti a szerkesztő Magyar Kornél.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Amikor Gustav Mahler az 1905-1906-os évadot, benne Mozart születésének 150. évfordulójára

Mikezve a szerzőnek szentelt operaciklust befejezte, a nyári hónapokra visszavonult Mayernikbe, a Vörtító partján álló házába. A pihenés helyett azonban lázasan foglalkoztatta egy 9. századi latin nyelvű himnusz, a német bencés szerzetes, az egyébként február 4-én 1170 esztendeje elhunyt Hrabanus Maurus, Veni Creator Spiritusa. Ebből született meg 8. szimfóniája első tétele, a második pedig Goethe Faustja második részének fináléját zenésítette meg. Szűk két hónap elteltével 1906. augusztus 18-án már levélben értesítette hollandiai karmester barátját, Willem Mengelberget. Épp most fejeztem be a 8-at, ez a legnagyobb, amit eddig alkottam. És formájában is, tartalmában is oly sajátos, hogy egyáltalán nem is lehet írni róla. Képzelje el, hogy megzendül, megcsendül az univerzum. Itt már nincsenek emberi hangok, csak a keringő bolygóké, napoké, közelebb itt szóban. Azonban szó nem lehetett arról, hogy a közel 1000 előadót foglalkoztató hatalmas művet a közeljövőben bemutassák. Közben sorsfordító események terhelték életét, nagyobbik leánya Mária Anna 1907. július 5-én elhunyt, az év decemberében pedig búcsút vett a bécsi operaháztól is. A következő évadok New York-i sikerei után 1910 tavaszán tért vissza Európába, ahol már hetek óta zajlottak a 8. szimfónia premierjének előkészületei. Emil Gutmann impresszáriónak volt elég bátorsága az óriási vállalkozáshoz, hogy a müncheni Ausstellungshalléban Mahler borzadva Barnum & Bailey show-nak nevezte, összehozza a 8. ősbemutatóját. Az egyik kórust a Wiener Singvereint Bécsben, a másikat és a gyermekkart Münchenben tanították be, én pedig vállaltam, hogy kiválasztom és betanítom a szólistákat. Emlékezett híres Mahler monográfiájában ifjú asszisztense és barátja, a később világhírű karmesterré lett Bruno Walter. Azt hiszem, ez az est 1910. szeptemberében Mahler életének csúcspontja volt, s hogy egyetlen szereplője vagy hallgatója sem fogja soha elfelejteni. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Folytégyi Kászon Ferenc bencés szerzetes fordításában. Mahler végre megértette, hogy háborgó lelkének e vezér motivumát az ő hangján kiáltja világgá egy éneklő gyülekezet, s ő a halállal a szívében életről és hitről adhat hírt. Ez minden eddiginél nagyobb élmény volt számára. Hallgassák tehát Mahler 8. szimfóniájának első tételét, a Veni Creator Spiritust, a Sony Classical kiadásában 2012-ben megjelent Mahler szimfónia összkiadásból. A szólót Erna Spurenberg, Gwyneth Jones, Gwyneth Annier, Anna Reynolds, Norma Proctor, John Mitchinson, Vladimir Ruzdjak és Donald McIntyre énekli. A Finchley gyermekkórust, a Highgate iskola fiúkórusát, az Orpington ifjúsági kórust, a londoni szimfonikusok ének és zenekarát, valamint a New York-i filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli.

A Dallamív most elhangzott adásában Mahler 8. szimfóniájának első részét, a 9. századi német bencés szerzetes Rabanus Maurus Veni Creator Spiritus című himnuszának megzenésítését hallották. Szólót énekelt Erna Spurenberg, Gwynne Jones, Gwynne Anir, Anna Reynolds, Norma Praktör, John Mitchinson, Vladimir Ruzsák, Donald McIntyre. A Finchley gyermekkórust, a Highgate iskola fiúkórusát, az Orpingtoni ifjúsági kórust, a londoni szimfonikusok ének és zenekarát, valamint a New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte. A műsort szerkesztette Magyar Kornél.

0: A Veni Creator Spiritus Gregorián melódiát Drucker Péter, Nagy Viktor, Németh Nándor és Sampai Komesz András énekelte.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban először Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Zabari Judit kazincvarcikai pedagógussal életéről és természet szeretetéről beszélgetek. Érdemes lesz velünk tartani. Majd ezt követően Mustármag című műsorunk szól. Az indiai származású Margarita nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványban, áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco sportközpontban. A mai adásunkban ezekről hallanak. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel 1 órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
3: Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal beszélgetek. Ön Ilona növényeket ültetett a gyermekek részvételével az újrahasznosítás jegyében. Hát hogyan jött az ötlet, kedves hölgyem? Ezen Ilona növények ültetésének ötlete.
6: Az ötlet, megmondom őszintén, a temetőn jött. Azért, mert ahogy ott álltam a szüleimnek a sírjánál, akkor eszembe jutott a nagymamám. Nagyon sokat köszönhetek neki. Hálás vagyok azért, mert egy olyan gyermekkor biztosított számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Gyümölcsfák, az udvaron tyúkok kapirgáltak, állatok, kis cicák, kismacskák, és nagymama mindig a kertben frissen szedett zöldségekből főzött ételt. Hatalmas nagy udvar, nagy kert, és átélhettem a szabadság felszabadító érzését.
3: És a természet szeretetét, mert hogy mindig is, már gyermekként is szerette Ön a növényeket, virágokat.
6: Igen, jó példát láttam. Nagymamám, ő a példájával tanított. Az ablakban muskátlik, begóniák virítottak, és a verendán nagyapa által készített deszka virágtartón az Ilona növény, egy plecska, szépen dúsan omlott lefelé. És nagymama, ő fontosnak tartotta azt, hogy már kisgyermekként is részt vegyek a mindennapi tevékenységben. Tehát kis feladatokkal mindig megbízott. És vett nekem egy kis virágrocsolót, és azzal locsoltam minden este a növényeket. Nagyon hálás vagyok nagymamának azért, mert ő vezetett be a növényültetésbe. Együtt mentünk ki a kertbe. Vannak olyan fényképeim, amikor dédnagymamával 1 évesen kint vagyok a kiskertben, rózsák, illatos liliomok között. 2 évesen szalma kalapban és gumicsizmában a kertben vagyok. És az, hogyha az ember hozzászok ahhoz, hogy minden nap kimegy a kertbe, akkor látja a növényeknek a fejlődését. Ma látom azt, hogy mekkora kincset kaptam, és ezt a tudást szeretném átadni.
3: És adja is, kedves hölgyem, hiszen megtalálja a módját annak, hogy gyermekekkel Ön Ilona növényeket ültet, hogyan? Megtanítja őket a növényültetés rejtelmeire?
6: Igen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már kis gyermekként a gyermekek részt vegyenek a növényültetésben. Hálás vagyok azért, mert a mai első gyermek, akivel növényt ültettem, 15 hónapos kislány volt, és öröm volt nézni, ahogy ügyesen lapátolja a földet a joghurtos pohárba. Az újrahasznosítást részesítem előnybe, és gyűjteni szoktam, nem szoktam kidobni a joghurtos poharakat, cserepeket, és megmutatom a gyerekeknek azt, hogy mi mindenben lehet növényt ültetni. Lehet akár tojáshéjban is, lehet az például egy WC-papír guriga, lehet fémdobozokban, a halasdobozban, joghurtos pohárban, vajasdobozokban, bármiben szinte. És a nagyszülém tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik. Az maga a csoda, amikor látjuk, hogy virágzik, és amikor megjelenik az első termés, és a paradicsomnak a színei nekem a hit, remény, szeretetet juttatják eszembe. Azért, mert a sárga virága az a hit, a levele az a remény, és a piros termés az pedig a szeretet. Én is szeretettel szeretnék a gyerekekkel együtt ültetni. Megalkottam egy mozaik szót, a teszek. Tegyünk együtt szeretettel a gyermekeink egészségéért, a környezetünkért. Arra szeretném bátorítani a szülőket, a nagyszülőket, a pedagógusokat, hogy ültessünk együtt növényeket. Az óvodákban, az iskolákban, az udvaron alakítsunk is kerteket. Már egy 1 méterszer 1 méteres kert is nagyon sokat számít. Építsünk magas ágyást. Tudom azt, hogy rengeteg hárul a pedagógusokra, és hogy nagyon sok dolguk van. De én a nagyszülőknek a segítségét szeretném kérni. Mert biztos, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik szívesen kertészkednek, és akik az iskolában együtt ültetnének a gyerekekkel növényeket. Nagyon jó lenne, hogyha át tudnánk adni azt a tudást, amit a nagyszüleinktől kaptunk. Az én nagyszüleim a fenntarthatóság mesterei voltak. Mindent megbecsültek, értékelték a földet, tisztelték, tudták, hogy a megélhetésüket köszönhetik neki. Önellátó gazdálkodást folytattak, mindent megtermeltek egész évre, a fákat úgy ültették, hogy fokozatosan éredjenek. Így egész évben egészséges zöldségeket, gyümölcsöket ehettem. Nagyon nagy kincs, óriási. Én például nem permetezek. Csalánból szoktam levet készíteni, és azzal szoktam gyógyítani a növényeket. Nagyon fontosnak tartom a gyógynövényeket, megismertetni a gyerekekkel, és nagyon jó lenne, hogyha teákat innának, és nem a cukrozott üdítő italokat. Az immunrendszer erősítését elsődleges fontosságúnak tartom. Kiváló gyógynövényeket találunk a természetben. Én, amikor kimegyek májusban a mezőre, akkor gyűjtök bodzát, akácot, hársfát, kakukkfüvet, a legjobb immunrendszer erősítő növények. És a gyerekeknek el szoktam mondani a foglalkozásaimon, hogy hogyan lehet felkészülni a télre. Azért, mert nagyon fontos az előre gondolkodás. Tehát már tavasszal gondolunk arra, hogy télen jön a hűvös idő, és akkor azzal jön a megfázás. De, hogyha májusban szedünk gyógynövényeket, a bodzát én az egyik legjobb immunrendszer erősítő növénynek tartom. Úgy szoktam, hogy kimegyek a mezőre, érzem a finom illatokat, kosárba leszedem a bodza virágot, amikor hazaérek, akkor kiterítek egy papírlapot, és akkor arra szépen ráteszem egymás mellé a bodza virágokat, megszárítom, és utána papírtasakba szoktam eltenni. Most is hoztam a gyerekeknek, és akkor megmutatom azt, hogy egy példát adok arra, hogy hogyan szoktam eltenni a gyógynövényeket. Amikor a legelső tüneteket érzem télen, csak egy picikét elkezd a torkom kaparni, nem nagyon, de akkor előveszem a bocát, főzök egy teát, és akkor lefekszek. Nagyon fontos az, hogy még melegen megígyam, és akkor, hogyha pihenek, akkor megizzadok, és utána általában másnapra meg is gyógyulok. És nem kell orvoshoz menni, a természet a gyógyítóm. Évek óta nem szedek gyógyszereket. És úgy gondolom, hogy egy séta a természetben nem csak a lelket tölti fel, hanem majd a testet is építi.
5: Azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy szalézi tanodában dolgozott.
6: Hálás vagyok András Falvi János atyának, azért, mert lehetőséget biztosított arra, hogy a tanítási tervemet gyermekekkel kipróbálhassam.
5: Mi szerint? Mi volt a tanítási terve?
6: Szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a termőföldtől az asztalig mindent megtermelni. Például 2020-ban 30 féle növény gazdagította a kiskertünket, és építettünk magaságyást is. Szerettem volna a gyerekeknek megmutatni azt, hogy a pici magból hogyan fejlődik a növény, hogy együtt éljük át a csodát, és nagyon szeretek a gyerekekkel növényeket ültetni. Örömmel fejtik ki a babot, szeretik a színes babszemeket válogatni, és emlékezetes, amikor paradicsompalántát neveltünk, azért, mert márciusban vetettük el a magokat. És mi locsoltuk, és amikor már ki lehetett ültetni, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert olyan jó látni azt, amiben a mi munkánk van benne. És gyerekekkel ültetni szívet, lelket feltöltő élmény.
5: Ez biztos, hogy így van, és említette is, hogy vissza-vissza járnak a gyerekek, és megmutatják azokat a növényeket, amelyeket önnel együtt ültettek egy-egy alkalommal, és amikor legközelebb találkoznak önnel, akkor büszkén mutatják, hogy már fotókon természetesen, hogy milyen nagyok azok a növények.
6: Igen, hálás vagyok azért, mert a mai alkalommal is több gyerek ide jött hozzám, és mutatta a fényképet, hogy amit a Sivatagok égkövei rendezvényen együtt ültettünk növényt, milyen szépen fejlődik, és milyen sokat nőtt. És ez örömmel tölti el az embernek a lelkét, azért, mert ez azt jelenti, hogy van értelme. És nagyon szeretném azt, hogyha minél több gyerekkel tudnék növényeket ültetni. Nagyon előremutatónak tartom a magaságyás építését, és szeretném arra bátorítani az iskolákat, az óvodákat, hogy az újrahasznosítás jegyében építsenek magaságyást. Azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek együtt barckácsoljanak a nagyszülőkkel, a szülőkkel. Ez egy közös tevékenység, egy szép délutáni elfoglaltság. És utána, hogyha együtt ültetnek növényeket, utána minden nap fogják látni. És akkor, hogyha ők ültetik a növényeket, akkor biztos, hogy meg fogják becsülni, értékelni fogják, és nem fogják a szemetet odadobni, és vigyáznak rá.

0: És az a szalézi tanoda, ez Kazincbarcikán működik, és ott volt pedagógus?
1: Igen.
0: 3,5 évet tanította ott a gyerekeket a természet szeretetére?
1: Igen, és az újrahasznosítás, a fenntarthatóság jegyében tartom a foglalkozásokat. Fontosnak tartom azt, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. És a gyerekekkel sok mindent kipróbáltunk. Tehát ültettünk virágcserébe, joghurtos poharakba, halas dobozba, például a zsázsát, és építettünk magaságyást is. Úgy gondolom, hogy a jövő kulcsa a természettel harmóniában együtt élni. És ahogy önre tekintettem, ezt a harmóniát éreztem. Azért, mert a blézerének a színei a hit, remény, szeretet üzenetét közvetítették számomra. A virágnak a sárga bibéje, a zöld levele, a piros virága, és az alapszín az a fehér, az pedig a tisztaság.
0: És megilletődött, hiszen hála jó Istennek, jó néhány gyermek már ma is érdeklődött az Ilona virágok iránt. Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
1: Hálás vagyok azért, mert érdeklődőek a gyerekek, és nagyon szívesen ültetnek növényeket. Van, amelyikük először még vonakodik, de utána, amikor beszélgetünk, és megmutatom nekik, hogy mi minden terem a kertembe, bemutatom a gyógynövényeket, és amikor az ember beszélget a másik emberrel, érdeklődik iránta, utána kialakul egy kapcsolat, és akkor már van egy közös témánk, és már szívesen ültetnek velem növényeket.
0: Megemlítette azt is, hogy 2020-ban megfogalmazta azt, hogy a nagymamája tiszteletére 100 növényt szeretne elültetni gyermekek segítségével, közreműködésével. Hát olyannyira sikeres lett ez a programja, kedves hölgyem, hogy 2022-ben már több mint 500 Ilona növényt ültetett óvodásokkal. Ehhez szívből gratulálok.
1: Hálás vagyok a kazincbarcikai óvodáknak azért, mert nagyon nagy szeretettel fogadtak, és lehetőséget nyújtottak arra, hogy óvodásokkal is ültessek Ilona növényt. Felemelő érzés, amikor a gyermekek szeretettel fordulnak az emberhez, és lelkesek. Van olyan óvoda, ahol a földnapja alkalmából tavasszal növényeket ültettem, magokat vetettünk, és nagyon aranyosak a gyermekek, amikor nyújtják a kis tenyerüket, és kérik, hogy tegyek bele magokat, mert ők is szeretnék elültetni. Amikor belépek a kertembe, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert gyönyörű látvány fogad. És nagyon szeretem a napraforgókat. A kertemnek az elejére szeretem azt, hogyha napraforgót vetek, és amikor belépek, akkor azok üdvözölnek. Tavasszal a gyermekekkel napraforgót ültettünk, azért, mert szerettem volna, hogyha ők is átélik a csodát. A kertemnek a magjait és a szamócákat gyerekekkel szeretném elültetni.
0: A kezdeményezése során történt-e már egy olyan sikertörténet, amiről úgy jó beszámolni? Történt-e emlékezetes esemény, ami valóban jól illusztrálja, hogy a gyerekek mennyire szeretnek növényeket ültetni? Volt erre példa?
1: Igen, rengetegszer tapasztalt meg a gyermekeknek a szeretetét. Hálás vagyok azért, mert a szülők támogatnak, és nagyon jó látni, amikor látom a fényképeket, hogy 3 hónap múlva, hogy milyen sokat fejlődött a növény, és milyen szép hajtásai vannak. És én nagyon szépen köszönöm a óvónőknek, azoknak az intézményeknek, ahol növényeket ültethettem, a támogatásukat. Hálás vagyok, mert Kazincbarcikán 10 intézményben ültethettem növényeket.
0: És köszönjük szépen a Koltai házaspárnak is, hogy az ő rendezvényükön is, hála jó Istennek, ültethetett növényeket.
1: Igen, őket külön szeretném kiemelni, azért, mert
0: nagyon jó emberek.
1: Nem csak, hogy nagyon jó emberek, hanem mert jó példát adnak. És fontosnak tartják azt, hogy helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket használjanak fel, tartósítószer nélkül lekvárokat, szörpöket készítenek, felhasználják a gyógynövényeket, és ezzel hozzájárulnak az egészséges életmód támogatásához. Hálás vagyok Koltai Gábornak és a feleségének, Krisztinának, azért, mert egy olyan lehetőséget biztosítottak számomra, ami lélekemelő. Érzem a testet, lelket feltöltő pozitív energiát. bármerre nézek, gyönyörű zöld fákat, erdőt látok, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Köszönöm!
0: Bemutatkozásában még azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy nagyon nagy bennem a szándék jobbá tenni a világot.
1: Nagyon szeretném azt, hogyha a gyermekeim, az unokám egy szebb, egy jobb, egy természetközelibb, egy emberségesebb világban élnének. Jó lenne kiszabadítani a mai gyerekeket a számítógép, az okostelefonnak a rabságából. És erre az egyik legjobb gyógymód az a természet. Azért, mert a természet az feltölti az embernek a testét, a lelkét, és gyógyír. Aki kertet épít, az örök boldogságot épít. És úgy gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeke egészségben, békességben, szeretetben, boldogságban, jólétben élne. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha a zöld növények között van a gyermek, azzal boldogabb lesz.
0: Miért jó növényeket ültettél?
1: Azért, mert amikor az ember kilép a kertbe, akkor átéli a csodát. És nagyon sokat köszönhetünk a növényeknek. Azért választottam a jelmondatom már, hogy a természet legyen a tanítód, mert az én tanítóim is a növényeim, a kertem. Nagymamámnak a kertje Vadnán van, és a falut kétszer érte az árvíz. Akkor nekünk az egész kert be volt ültetve, és a növényeim példát adtak, bírták, újra kihajtottak, és a természet igazságos. A másodvetés gazdagon termett, és megbizonyították azt a növények, hogy igenis, megtalálják a megoldást. A paradicsom felmagasodott, de kibújtak az új levelei, és megjelentek a virágok, és termést hozott. Hogy mit köszönhetek a kertemnek? Az egészségemet. Azt, hogy megvigasztaltak, amikor a szeretteim meghaltak. És a lelkemet feltöltik.
0: Szeretettel és jósággal. Köszönöm szépen a beszélgetést az Abari Judit pedagógusnak. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hálás vagyok azért, mert elmondhattam a gondolataimat.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen a szállításunkat hamarosan a mustármagadásával folytatjuk.

0: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az indiai származású Margarita nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványban, áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco sportközpontban. Műsorunkban egy 2026-ban Margarita nővérrel készített riportunkat hallják.

0: Az indiai származású Margarita nővér tartott lelki gyakorlatot Füzéradványban. A Németországban lelki gyakorlatos házat működtető szerzetes nő 5 kontinensen végez evangelizációs szolgálatot. Magyarországon is többször járt. Margarita nővérrel, a Szent József nővérek kongregációjának tagjával beszélgetünk.
1: Nővér hogyan imádkozik, és elsősorban kihez imádkozik?
2: Ich stehe morgens,
3: 4:35-kor kell,
2: und gehe zu Jesus,
3: és megyek Jézushoz.
2: Bei Jesus ist bei uns aller Heiligste.
3: Nálunk szent ki van téve az Úr, oltári szentségben. 24 órás az egész napos szentségi imádás van a házunkban.
2: Und ich bete allererst,
3: legelőször csendben ülök Jézusnál.
2: Die erste halbe Stunde höre zu, was der
3: első fél órában csendben vagyok, és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
2: Then begin ich mein privates
3: Gebet. Aztán elkezdem a személyes imámat, a magánimámat.
2: Erste Gebet ist, dass ich alles in
3: az első dolgom az, hogy mindent eléviszek, amit aznap teszek, amik bennem van gondolatokat.
2: Ich bitte Schutz und Segen.
3: És kérem az ő védelmét és az ő áldását.
2: Ich sage, besiegle mich.
3: Azt mondom neki, hogy vér tesz fel engem a te drága szent véreddel.
2: Beschütze mich.
3: Védelmezz engem.
2: Halte fern alles, was böses.
3: Tarts távol tőlem minden gonoszat.
2: Böse Mächte haben keine Rechte.
3: A gonosz hatalmaknak semmi joga nincs felettem.
2: Ich gehöre nur zu dir, Jesus.
3: Mert csak te hozzád tartozom, Jézus.
2: Ich bete zum Erzengel Michael Gebet.
3: Imádkozom Szent Mihály Arkangyalhoz.
2: Und ich bete dann
3: elimádkozom a kötelező kolostori imánat.
2: Klösterliche Gebete, unser Pflichtgebet.
3: A nővértársammal együtt imádkozunk,
2: nővértársakkal. Und wir machen ein Lobpreis gemeinsam.
3: Együtt dicsőítünk.
2: Unser Gebet geht bis
3: 8-ig imádkozunk.
2: Und wir haben unsere Brevia.
3: Megvan a breviáriumunk is.
2: Und wir beten ein Rosenkranz.
3: És akkor rózsafüzért imádkozunk közbejáróimával.
2: Erste Gesetz ist für uns selbst.
3: Az első tizedet magunkért, védelemért.
2: Zweite Gesetz ist ein
3: a második tizedben a munkatársainkért imádkozunk, az ima közösségünkért. A negyedik tizedben imádkozom a meg nem született gyerekekért, hogy ne gyilkolják meg őket.
2: A
3: puci gyerekekért, akik segítség nélkül, akikkel visszaélnek, akiket megerőszakolnak, azokért imádkozom.
2: A
3: következő a pápáért, a püspökökért és a papjainkért imádkozom. És a saját kolostori közösségünkért imádkozom. Az ötödiket pedig az elhunytakért, azokért, akik még a tisztító tűzben vannak, azokért imádkozunk, akik az elkövetkező 24 órában meg fognak halni, azokért, akik még nem ismerték meg Jézust, nem találtak rá Jézusra. A bűnösök megtéréséért imádkozunk.
2: So ist unser Rosenkranzgebet, erster Rosenkranz.
3: Ez az első rózsafűzér volt.
2: Wir beten ganzen Tag durch 4 Rosenkranz.
3: És ha lehetőségünk van rá, akkor minden 4 rózsafűzért elimádkozunk a nap folyamán.
2: Auch Barmherzigkeit
3: Rosenkranz. Ezen kívül persze mondjuk az irgalmasság rózsafűzért is.
2: Ja, so ist unser Gebet.
3: Ilyen az imánk.
1: És a Szent Misét mikor ünneplik, reggel vagy este?
2: Heilige Messe haben wir selbst.
3: Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van Szent Misén. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templomba megyünk Szent Misére. Van 2 plébánia templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szent Mise nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
2: Ganz gleich,

0: does his paramit out of him, and that hold me a craft.
1: És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
2: Reggel, igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt lefeküdnék, a lefekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
1: Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
2: 99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra,
0: édesanyjával,
2: és akkor megtapasztaltam, hogy erő van a dicsőítő imában.
1: Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha eléjük, éljük a keresztény életet.
2: Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni. És ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
1: És említette azt, hogy betegekhez is jár haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
2: Hát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy megjön ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, azt el tudom mondani, a saját vérszerinti testvérem kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
1: Jézus az, aki gyógyít tulajdonképpen az embereken keresztül, akik ilyen karizmát kapnak, hogy a nővér milyen karizmákat kapott meg, és ő ezeket hogyan tudja használni.
2: Tehát soha nem imádkoztam azért, hogy kapjak karizmát. Hát, hogy ugye annak meg, hogy milyen a helyzet, és hogy sok karizmája van a nővérnek, sok karizmát kaptam, azt mondja, hogy amit a helyzet megkíván, Jézus cselekszik, tehát ő teszi. Tehát, hogy nagyon tudatos, hogy érezhetjük Jézusnak a jelenlétét ezekben a helyzetekben. Amikor a betegekért imádkozunk, nagyon sok gyógyulást megtapasztalok, és minden alkalommal ez hatalmas csoda számomra, hogy mi mindent megtesz az Úr, hogy ő teszi. Ezt egy idegen asszonyért imádkoztam. Medjugorjeban a szálláson. Olyan idegfájdalmai voltak, hogy több mint 8 évig nem tudott járni. Imádkoztunk érte. Elnyugodott Szentlélekben. És egyszer csak azt mondtam, Jézus meggyógyít téged. Állj föl, tudsz járni. És fölkelt. És elkezdett rohangálni. Fájdalom nélkül. Elkezdtek folyni a könnyeim. Hogy az Úr cselekszik. Csak szólítottuk Jézust. És ő válaszolt.
1: Az eddigi előadásai közül a nővérnek nekem a legjobban a megbocsátásról szóló előadása tetszett. Mit tudna azoknak tanácsolni, akik nem tudnak megbocsájtani másoknak?
2: Hogy nagyon nehéz tanácsot adni. Tehát a legfontosabb, hogyha mi magunkkal, a belsőnkben, békességben akarunk élni, saját magunkkal, akkor meg kell bocsátanunk. Hát minden nap elmondjuk a mi atyánkot, azt imádkozunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, amiként mi is megbocsátunk másoknak. És hogyha én nem bocsátok meg, akkor hogy tudná Isten az én bűneimet nekem megbocsátani? A Szentírásban az elejétől végig, ha olvasok, akkor mindig szó van a megbocsátásról. Például József a testvéreinek megbocsátott. Nagyon, nagyon jó példa, hogy tanuljunk belőle. Ha a családban nincs megbocsátás, akkor nincs béke. Miért van ma ilyen sok válás? Ennek a gyökere abban, hogy az emberek a kiengeszteletlenség állapotában vannak. Erről van szó.
1: És végül a nővér milyennek lát minket, itt magyarokat, vagy akik most itt vagyunk Füzérradványon.
2: Nagyon sok emberrel együtt érzek, tehát szenvedek velük. Valamilyen módon nagyon sok a sebzett ember közöttük, akik saját maguk is tehetetlenek. Talán sok mindent elkövettek az életük során. De ha imádkoznak, és valóban Jézus Krisztusban hisznek, és megfogják szorosan Jézusnak a kezét, és nagy bizalommal vannak, mert a Szentírásban 365-szor olvashatjuk, hogy ne félj, veled vagyok, melletted vagyok. Ha elkezdünk Jézussal élni, akkor az életünk sokkal könnyebbé válik. Ezeket az embereket holnap látni fogja, és holnap máshogy fognak kinézni, mint amikor jöttek tegnap reggel. Ez egy bizonyítéka lesz annak, hogy Jézus ma is itt él közöttünk.

0: A lelki gyakorlat mottója következő volt. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus keble felé hajolva foglalt helyet. Margarita nővér lelki gyakorlatos beszédeiből hallanak részleteket. A tolmács Gáspár Klára.
1: Also eine von den Jungen lag an die Seite Jesu. Es war der
2: egyik Jézusnak az oldalából, ő volt az, akit Jézus szeretett. János 13:23. Tehát a tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus az egészen közel foglalt helyet. Ki lehetett ez? Johannes. János. De nem csak János, hanem mi is lehetünk ezek a tanítványok. Tehát mi is oda majolhatunk, szinte oda az ölébe fekhetünk Jézusnak, egészen intenzíven, és minden szót, amit ő mond, meghallgathatunk. És így módon jelen lehetünk most Jézus előtt. És akkor néhányan, amikor rám néztek, akkor lehet, hogy arra gondoltok, hogy én is lehetek ez a szeretett tanítvány, mindannyian. Nem hagyott el bennünket. Ki az, aki elfutott Jézustól, kifut el Jézustól. Tehát Jézus soha nem hagy el, mindig én hagyom el Jézust. Gyakran ott hagyjuk az Urat. Amikor megbetegszünk, akkor nagyon gyorsan visszarohanunk hozzá. Ha vannak gondjaink, akkor Jézushoz rohanunk. Sokan vagyunk, akik itt vagyunk, most sokan megvan problémája, talán betegek vagyunk, azért vagyunk itt. És akkor azt mondom, hogy hál' Istennek, hogy betegek vagytok. Egyetlen dolog marad csak a végén, az a lelkünk örökké fog élni. Az emberek saját maguk döntik el, hogy hova akarnak majd menni a halálok után. Van esélyünk, hogy válasszunk. Az Úr szeret bennünket, Jézus szeret bennünket, mindannyiunkat szeret. Hogy mi mindannyian szeretjük-e őt, neki adjuk az első helyet? Ne válaszoljatok, mennyi időt szállunk rá. 24 órát kaptunk tőle ajándékba. Nálatok is 24 óra egy nap. Itt is? Nálunk is. Mennyit adtok ebből Jézusnak? Ne válaszoljatok, csak gondolkodjatok el rajta. Egy tizedet adjunk neki legalább. Mennyi az a tized? Ugye 2,4. Neki adjunk. Megér nekünk ennyit Jézus.
1: Szerintem, wie viel Stunde ist das? 2,4. Geben wir das? Ist Jesus so viel wert für uns?
0: Margarita nővér előadásaiban a napi Szent Misén való részvétel fontosságát hangsúlyoztam.
1: Ich war im Leben so oft krank. Seit ich Schwester bin ich oft krank.
2: Nagyon gyakran voltam beteg az életem során. Amióta szerzetes nővér lettem, gyakran vagyok beteg. A gonosz azt akarja, hogy én ne létezzem. Állandóan mérgesíteni, zavarni akar. Én védekezem, mert tudom, hogy Jézus velem van. És amikor megbetegszem, egyre inkább, egyre közelebb megyek Jézushoz. Már fiatal nővérként így nevelt engem. Néha ott akartam hagyni őt, de hála a jó Istennek, megtartott engem szilárdan, és megmaradtam szerzetes nővérnek.
1: Alleluja.
2: Alleluja. És most utólag értem meg, hogy miért voltam akkor beteg. És aztán megértettem ezzel, hogy Jézus sokkal jobban szeret engem, mint sokakat. Ezért persze csak én állítom így magamnak, de ez nem így van, mert mindannyiunk az egyformán szeret. Ezt ti is mondhatjátok neki, hogy tudom, Uram, hogy engem szeretsz a legjobban. A házunkban 24 órás szentségimádás van. És ezt 2002 óta csináljuk. 24 óra állandóan imádjuk az Urat. 15 éve folyamatosan látjuk Jézusnak az arcát az ostyában. Néha szomorúnak, néha több is koszorúval, sírva. Sok mindent el akar nekünk mondani. Ez valami csodálatos dolog, hogy ott ülhetünk Jézus lábán. Szakítsatok rá időt. Teljesen mindegy, hogy egészségesek, betegek vannak, vagy nincsenek problémáitok. Ahogy János is tette Jézusnál, és odahajolhattok az oldalához. Mindent megbeszélhetünk Jézussal.
1: Alles dürfen Sie mit ihm reden.
0: A kiengesztetlenség állapotáról Margarita nővért hallják.
1: Es gibt fünf verschiedene Sorten nicht vergehende Zustand.
2: A kiengesztetlenség állapotának öt különböző fajta formája van. Az első, amikor én nem tudok megbocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Hát nem vagyok kész arra, nem vagyok kész rá, hogy megbocsássak azoknak, akik engem megbántottak. Ha kiengesztetlenségben élek, akkor mindig ingerült vagyok. Akkor is, hogy az emberek jót akarnak nekem. És akkor lehet, hogy azt mondanak, hogy mi között hozzá, hogy én milyen vagyok, vagy mi között neked ezen dolgaimhoz. El tudjátok ezt képzelni? Néha ti is itt vattok? Hogyha az ember kiengeszhetetlen sebeket, ezekre a sebekre nincsen gyógyszer a patikában. Jézus, ami gyógyítunk, mindannyiunkat meg tud gyógyítani, ha megnyitjuk neki a szívünket, meghívjuk majd Jézust. Nagyon fontos, hogy minden embernek bocsássunk. Bárki is volt az, bárki, de bocsássatok meg. Ez volt az, nem tudok én megbocsátani, azoknak, akik engem
1: megsebeztek.
2: Tehát azonban olyan emberek, akik nem képesek nekünk megbocsátani. Tehát lehet, hogy már oda mentünk és mondtuk, hogy bocsássanak meg, kértünk tőlük bocsánatot. Nem akarnak tudni, sem akarnak róla. Mit csinálunk ilyen helyzetekben? Tehát imádkozzunk a vele barátunkért, hogy tudjon nekünk megbocsátani. Harmadik csoport, vannak, akik önmaguknak nem tudnak megbocsátani. És állandó bűntudatban élnek. Például valaki mondjuk elvetetett egy gyereket. És lehet, hogy őszinte bőkben tudtam meg.
1: Volt egyszer lenszt,
2: és aztán igen, ezt a bőt meg.
1: Aber sie trägt diese Sünde.
2: De ezt a bőt még mindig hordozza. Mi lesz belőle? Szépségesen meg fog betegedni. Tehát, hogy nagyon kevésbé bízik az Istenben.
1: Némá?
2: Ez a gonosz hatalomtól egyre mélyebben meg ez a szenvedésben. Milyen kezelmásség? Következő. Vannak olyan emberek, akik Istennek adakoznak, mert nagy bő. Isten nem hibázik a méretünkben. Én hibázok az
1: életemben.
2: De Isten. Egyszer egy egyházközségi elnök volt két egészséges gyereke, lett egy harmadik is. Fogyatékos gyerek lett a harmadik. Azt mondta, innentől mi nem megyünk a templomba. Isten ellenázott. Az ember megkeretkezett arról, hogy mit kapott csak úgy magától, ígyen Istentől. Mindenre megkeretkezett. Van egy ötödik. Nem tudjuk, hogyan éltek az őseink. Lehet, hogy háború volt, és lehet, hogy embereket gyilkoltak, kényszerítve voltak rá sebek, és az maguknak sem tudnak az emberek megbocsátani
1: ezeket.
2: Lehet, hogy meg öngyilkosok lettek, vagy megöltek valakit valakit lelőnek, nem tudom azt mondani, hogy az ember könnyű megbocsátani. Tehát, hogy a háborús történetek. Fontos, hogy mondjassunk miséket az őseinkért. Vannak olyan őseink, akik tehát, hogy alkoholisták voltak. Tehát az apa is alkoholista volt, annak apa is alkoholista volt. Volt egy alkoholista széria. Öngyilkosság sorozat. Imádkozni kell. Szentmisét mondani.
0: Az indiai származású Margarita nővér füzéradványi lelki gyakorlatáról hallottak összeállítást. Műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Folinyói Szent Angéla imája. Ó, minket szenvedélyesen szerető Isten ember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével letekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Karkus István nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Boanerges együttes zenélt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Pünkös hétfőn reggel 6 órakor indul az orosházi katolikus templomtól a 9. pünkösdi zarándoklat Kopáncspusztára. A zarándokokat Iványi László esperes plébános áldja majd meg. Mivel indíthatja a zarándokokat? Vicián Zoltán, a pünkösdi zarándoklat főszervezője.
1: Egy csodálatos hagyománynak vagyunk része. Itt az Alföldön több katolikus emlékhelyünk van, és ezeket az emlékeket keresjük a pünkösdi zarándokot a 28 kilométeren keresztül. Egy bensőséges utazást tud lenni mindenki számára.
0: Akik a 28 kilométeres kopáncspusztai románkori templom zarándokaihoz szeretnének bekapcsolódni, hol csatlakozhatnak majd az út során?
1: Általában a 28 kilométert azért egy erősebb, sportolósabb, kivitelő embereknek ajánljuk, de gondolunk azokra is, akik is távol is szeretnének részt venni. Puszta központtól már csak 17 kilométer, és Békés Sámsonon, a Sáros Boldogasszony templomnál, a következő csatlakozási pontunk, onnan már csak 8 kilométer az Árpádkori templomunk. Külön érdekessége a Békés Sámsoni helynek, hogy nemrég készült el a új kávárja, szerintem mostan elmondjuk, az ország legújabb kávárja lesz a induló helyünk.
0: A szervezés során a marosháti piros jelzési turistaúton milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy a templomhoz vezető út során minden akadály megszűnjön?
1: De ezt a turistot is az egyesületünk tartja karban, úgyhogy nagyon figyelünk arra, hogy minden útilágazásnál megfelelő jelzések legyenek, de van vezetett zarándokot vezető, én vezetem a zarándokokat, és ezen kívül biztosítunk egy ilyen fiatal embert, hát úgy hívjuk, hogy seprű, aki a legutolsó ember mögött haladt, tehát kontroll alatt tartjuk a zarándokokat. Hatalmas esők voltak a napokban, gondoljuk a nagymelegtei elég jól fel fognak száradni az utak, de biztosítunk mellé egy terepjáró gépjármet, hogyha bárkinek bármilyen probléma van útközben, akkor azt földútról ki tudjuk szállítani biztonságosan a legközelebbi műútig. Több régi emlékhelyek vannak a alföldi viszonyokon, katolikus élő templomtól indulunk útközben is, templomnál kapunk áldást, és a legvégén is templomhoz érkezünk. Azon kívül két olyan helyen, ahol régen templomok voltak, de a tanyavilág megszűnt is, elrombolták annak az emlékművét tudunk állni. Kávárja épült Békés Sámson, ami új kávárja, Magyarország legújabb kávárja, Kopáncspusztán szintén kávárja épült 2 évvel ezelőtt. Hát ezek a helyek megadják a módját, az egyesületek van zarándok keresztje, azt visszük az úton, és mindenki csatlakozhat a maga csendességével, elműten imádkozhat, viheti a keresztet, megvan a katolikus rendje ennek az útnak is. Természetesen mindenki szeretettel válunk, nem csak hívjuk, hogy átéljék ezeket a pillanatokat.
0: A program az idén is a hagyományoknak megfelelően alakul. Készülnek esetleg meglepetésekkel is?
1: Igazándiból a idejének a legnagyobb meglepetése az új kávárja bemutatása lesz, amit nagyon sokan még nem láttak, mert ez a Békés Sámson eléggé elszigetelt település, tehát egy zsákfalú, sőt ráadásul a nagy közlekedés útvonalak kicsit távolabb is van. Azon kívül a programokat próbáljuk mindig úgy csinálni ezeket az emlékhelyeken, hogy ne hangozzanak el ugyanazok a mondatok, tehát felemíteni. Sikerült két helyi régi embereknek a könyvét beszerezni, ahol a régi életet, a régi hitélettől kezdve a búcsukhoz is, mik voltak, és azokból szeretnénk szemelgetni egy picit, hogy bemutassuk a mai Instagramos, YouTube-os világhoz képest, hogy milyen élet volt ezelőtt a tanyi világban.
0: Körülbelül mikorra érnek Kopáncspusztára, és milyen programok lesznek a helyszínen?
1: 2 óra között érkezünk Kopáncspusztára, egy pünkösdi forgatag van a templom látott, mert dél 10 órától délután 6 óráig tart a programsorozat. Ugye mindenki szemlése lesz a templomnál, hát egy kis pünkösdi forgatag, ugye a zarándokok fogadása, és hát ugye ez a templomról tudni kell, hogy a földúton lehet csak a közvetlen 2 kilométerre van a legközelebb betonúttól is, tehát maga, aki kiértett például a szakrális helyre, hát tudja érezni ennek a vidéknek a csendességét, a helynek a méltóságát.
0: Köszönöm szépen! A Kopáncspusztai zarándoklatról a szervezővel Vicián Zoltánnal hallottak beszélgetést. A Magyarok Országos Gyűlése idén is egyedülálló találkozási pontot teremt a magyar közösségek, családok, hagyományőrzők, előadók, alkotók és mindazok számára, akik fontosnak tartják a nemzeti értékek megőrzését, a közösségi összefogást és a magyarság jövőjéről való közös gondolkodást. A 12. alkalommal megszervezett rendezvénynek az Ópusztaszari Nemzeti Történeti Emlékpark ad otthont. A háromnapos rendezvénysorozat egyik legnagyobb erejét a magyarságot érintő aktuális kérdéseket feldolgozó előadások és beszélgetések jelentik, amelyeknek a hazánkat érintő változások bőséges témaforrást és komoly feladatot adnak. A Magyarok Országos Gyűlése évek óta a magyar közösségi élet egyik legmeghatározóbb eseménye. A rendezvény üzenete idén különösen aktuális. Átalakuló világban élünk, és nagy változások érik a nemzetünk valamennyi tagját. A változáshoz való alkalmazkodás akkor lehet sikeres, ha válságállók a közösségeink, és ha a változás a közös értékeinken, hagyományainkon alapul. Akkor lehet megtartó ereje, ha azt erősítjük, ami összeköt, ami megtart, ami irányt mutat, hitet ad és mércét állít mindannyiunk számára. A szervezők idén is arra törekednek, hogy a Magyarok Országos Gyűlése családbarát minden korosztály számára bejárható és élményekben gazdag rendezvény legyen. A látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban hagyományőrző bemutatók, családi és gyermekprogramok, előadások, beszélgetések, közösségi terek és kulturális programok várják. A 18 éven aluliak számára a rendezvény idén is ingyenes. A 12. Magyarok Országos Gyűlésének egyik kiemelt újdonsága, hogy a főszínpad Drábik János nevét viseli majd, ahol olyan előadások és beszélgetések kapnak helyet, amelyek a magyarságot érintő történelmi, társadalmi, közéleti, kulturális és szellemi kérdésekre irányítják a figyelmet. A Magyarok Országos Gyűlése minden évben közösségi összefogásból valósul meg. A rendezvény szíve és motorja az önkéntes közösség, azok az emberek, akik munkájukkal, idejükkel, lelkiismeretükkel és felelősségvállalásukkal segítik, hogy a Magyarok Országos Gyűlése méltó módon fogadhassa a látogatókat. A szervezők várják mindazokat, akik szívesen csatlakoznának az ország legnagyobb kalákájához. 2026. július 3-a és 5-e között mindenkit várnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a 12. Magyarok Országos Gyűlésén. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Újabb nagy debreceni csomópont fejlesztésére választották ki a tervezőt, tudta meg a De Hír. Mint ismert, három nagy debreceni csomópont fejlesztése zajlik párhuzamosan jelenleg Debrecenben. Ütemterv szerint halad az Erzsébet utca, a Szoboszlói út és a Külső Vásártér, továbbá a Balmazújváros és a Füredi út, valamint a Csigekert és a Szabó-Lőrinc utca, harmadikként pedig a Vámospércsi út, a Faragtár, Budai Nagyantal és a Hétvezér utcák csomópontjainak átépítése is. Ezzel azonban nem áll meg a munka. Most a Bartók Béla és a Böszörményi út, valamint a Mester és a Pesti utcák csomópontjának kapacitásbővítő fejlesztését készítik elő Debrecen önkormányzatánál. A tervezésre kiírt tender eredményes lett, a helyi tervtár tervező, kivitelező és szolgáltató BT lett a nyertes 8.826.000 forintos ajánlatával, vette észre a De Hír a közbeszerzési értesítőbe feltöltött összegzésben. A tervező feladata a Bartók Béla út felől a Mester utca irányába két egyenes fogadó sáv tervezése lesz, lehetőleg a Pesti utca csatlakozásánál lévő középsziget méretének csökkentésével, beleértve a meglévő jelzőlámpás forgalom irányítás szükséges mértékű áttervezését. A középsziget méretének meghatározásakor figyelembe kell venni a tervezőnek a Mester utca irányába vezető meglévő kerékpáros átvezetést, tekintettel arra, hogy a meglévő kerékpárútban szakadási pont nem lehet. A jövőbeli tervező feladata továbbá a kiviteli tervek elkészítése a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével. A nyertesnek 164 napja van a teljesítésre. Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar első alkalommal a diplomamunka téma és tehetségnapot. A rendezvényen a szak és diploma dolgozati témaválasztás előtt álló, illetve a tudományos diákköri tevékenységre fogékony hallgatók kaptak tájékoztatást a lehetőségekről, tudatta az egyetem. A saját kutatások, vizsgálatok megkezdésének első lépése a hallgatók érdeklődését leginkább felkeltő téma megtalálása. Ezt segítette a rendezvény azzal, hogy a hallgatók személyes találkozásokon és közvetlen szakmai beszélgetéseken keresztül ismerhették meg a kar intézeteinek, kutatócsoportjainak és szakmai műhelyeinek diplomamunka és kutatási témáit, valamint betekintést kaphattak a tudományos diákköri munka és a tehetséggondozás folyamataiba. Ugyanígy lehetőség volt saját kutatási ötlet megvalósításához témavezetőt és helyszínt is keresni. A résztvevők megismerkedhettek a kar, Kerpeli Kálmán és Tormai Béla szakkollégiumai által nyújtott lehetőségek mellett a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjának előnyeivel is. A Magyar Tudományos Akadémia idén is meghirdette az Akadémiai Ifjúsági Díj elnyerésére kiírt pályázatát a tudományos élet területén dolgozó kutatást végző fiatalok eredményeinek elismerésére. A pályaműveket szeptember 30-áig lehet benyújtani az MTA online felületén olvasható az Unideben. Az Akadémiai Ifjúsági Díjra 35 évnél fiatalabb kutatók pályázhatnak, akik tudományos, PhD minősítéssel rendelkeznek, tagjai az MTA köztestületének és Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek vagy alapító okiratuk szerint tudományos kutatási tevékenységet is végző más intézmények, teljes vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végző foglalkoztatottjai, kutatói ösztöndíjasai. Kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetén a pályázati korhatár gyermekenként 2-2 évvel megemelkedik. A díj elnyeréséhez a szakmai életút bemutatása mellett egyéni munkával elért eredmények, szabadalom, találmány leírása, könyv, szaktanulmány szinopszisa, részletes bemutatása is szükséges. A díjazása 12,5 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A díjjal elnyert összeg szabadon felhasználható. A Lumen Educationis katolikus oktatási innovációs konferencia adott teret május 19-én a katolikus oktatás jelenéről és jövőjéről szóló közös gondolkozásnak. A konferencia célja, hogy párbeszédet teremtsen az iskola és a munkavilága között, bemutatva a korszerű pedagógiai és oktatás technológiai megoldásokat, valamint a megújulás lehetőségeit anélkül, hogy az éltető hagyományt elveszítenénk. A délelőtti plenáris előadások különösen inspirálóak voltak. Horváth Ádám, az Education Next Oktatás Technológiai Szövetség elnöke az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról beszélt, az alkalmazkodás és együttműködés kérdéseit hangsúlyozva.
Zsódi Viktor piarista provinciális pedig a teljes emberre irányuló nevelésről szólt, a pedagógusok pótolhatatlanságáról, valamint a tanítás és a pedagógiai jelenlét jézusi mintájáról. A konferenciát a Katolikus Innováció 2026 díjátadó zárta. Külön öröm a Szent József Katolikus Óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium számára, hogy az iskola pedagógusainak eredményes munkáját két elismerés is kísérte. Germán György a technológiai innováció kategóriában második helyezést ért el, szoftverekkel támogatott fizika oktatás című projektjével, valamint Zombor Márta a pedagógiai innováció kategóriában harmadik helyezést ért el, állatasszisztált pedagógiai projektjével. Itt vannak az első virágkarneváli fellépők, írja a Haon. Kevesebb mint 100 nap és újra megérkezik a nyár egyik leglátványosabb eseménye, az 57. Debreceni virágkarnevál, olvasható az esemény közösségi oldalán. Mint kiderült, a Debreceni virágkarnevál 2026-ban is színvonalas programokkal várja az érdeklődőket. Mint azt már megszokhattuk, a virágkarnevál már nem csak egynapos ünnepséget jelent, hanem napokig tartó programsorozatot írják a szervezők. Idén augusztus 18-a és 23-a között ismét zenével, színekkel, élményekkel és hatalmas koncertekkel telik meg a város. Ezzel együtt pedig az első neveket is bejelentették. A fellépők között ott lesz a többi között Ákos, Horváth Tamás és a Kovalszki meg a Vega is. Fazekas Mihály születésének 260. évfordulója alkalmából 2026-ban Debrecen több programmal is emlékezik a Ludas Matyi költőjére, a botanikus íróra. A Fazekas emlékévhez kapcsolódóan a Debreceni Irodalomháza udvarán egy különleges kert jött létre, amely nem pusztán gyönyörködtet, de ismereteket is nyújt, olvasható a Dehíren. Az érdeklődők számára múzeumpedagógiai foglalkozás mutatja be a dísz, fűszer és haszonnövényeket, s hívja fel a figyelmet a környezetbarát kertművelés alapelveire. A látogatók találkozhatnak Fazekas Mihály kézirataival, fűvészkönyvével, verseivel. A költészet a térben is megjelenik, színes virágokon az író és a kortársai verseinek részletei olvashatók, élő költészeti installációként. A program játékos fűvészkedésen, irodalmi kalandokon, illatokon és ízeken keresztül mutatja meg, hogy a természet és a költészet élménye a múzeumi térben is megtapasztalható. Fazekas kertje május közepétől várja a látogatókat a Debreceni Irodalomházában, mely 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható. Ismét várja az érdeklődőket, a Csapókerti női esték értesült a Dehír. Ezúttal egy nagyon fontos és mindenki életében jelenlévő témáról beszélgetnek a Csapókerti női esték következő eseményén, a bátorságról. Arról a bátorságról, ami kell a döntéseinkhez, a változáshoz, az újrakezdéshez, az őszinteséghez, vagy éppen ahhoz, hogy kiálljunk magunkért a mindennapokban. Az esemény vendége ezúttal Árvainé dr. Ványi Georgina szervezet és vezetőfejlesztő tanácsadó coach, az est házigazdája pedig Szilágyi Edina önkormányzati képviselő lesz. Június 4-én csütörtökön várnak minden érdeklődőt a gondolatébresztő előadásra a Csapókerti Közösségi Házba 18 órától. Ezüstérmesek lettek a debreceni deacos röplabdázók, tudta meg a Haon. Befejeződött a 2025-2026-os szezon az U15-ös fiú röplabda bajnokság másodosztályában. A deacos röplabda csapat a középszakaszt 12 győzelemmel és 2 vereséggel a második helyen zárta a VRCK mögött. A két együttes, mint a keleti csoport első két helyezettje, az országos négyes döntőbe jutott a nyugati csoportban élen végző DSR Röplabda Akadémiával és a PTL Peac gárdájával. A Deac a nyugati csoport bajnokával, a DSG-vel került össze. A csapat háromszoros játszmában kerekedett felül a jól felkészített, sok jó játékossal rendelkező hazaiakon. A másik ágon a kazincbarcikaiak nyertek, így az aranyéremért velük kellett összecsapni. A találkozón hatalmas küzdelemben maradt alul a debreceni együttes 3-2-re, így ezüstéremmel zárták a szezont, írja a deac.hu. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Megalapították a Phoenix Építészeti Dokumentációs Egyesületet, amely Debrecen épített örökségének a kutatására, dokumentálására és bemutatására jött létre. Az egyesület elnöke, Harangi Attila, ő mesélt az indulásról, a tervekről.
1: Igen, többek között én is így próbálkozunk valamit megőrizni. Az épített örökségünkből a leginkább eltűnő civis házak itt a fejlődő belvárosban, és hát többet magammal 2019 óta kiállításokkal, könyvekkel, mindenféle módon próbálkozunk, és hát már régóta megvolt ez a gondolat, hogy nyilván ezt mi egyébként magánemberként munkánk mellett csináljuk, és hogy ennek valamilyen hátteret, leginkább hogy a anyagi hátteret teremteni így a projektekhez, és hát most érkezett el így az idő, hogy megalapítottuk ezt az egyesületet idén márciusban, én vagyok az elnöke, és Löki Viktor az egyik alelnök, és Laknél Lajos a másik, tehát ők ketten, úgyhogy elég nagy felhatalmazást kaptam, hogy ők támogattak ebben. Ugye Viktorral már két könyvet írtunk, meg hát vele a kezdetektől nagyon-nagyon jó kapcsolatban dolgozunk együtt. Hát bizony, ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, mert hát Lajos is igazából a kezdetektől fogva az első könyvnél is segített minket, a második könyvet a Déri Múzeum adta ki a Városvédő Egyesülettel, meg hát ugye az egész célunk így a dokumentálás, meg ez a kutatás, ez a tudományos tevékenység, és hát ebben, hogy maga a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese adta a nevét ehhez, tehát ez mindenképp egy komoly segítség nekünk. 2017 óta a Debreceni Városvédő Összépítő Egyesület tagja vagyok, már azóta egy jó ideje elnökségi tagja, tehát velük iszonyú küzdelmeket folytatunk, és tényleg házanként kell ezeket a harcokat megvívni. És hát ez is, hogy ez, azért ez nagyon embert próbáló, főleg az elmúlt években, hogy, és pont ez is egy ilyen szempont volt, hogy ezt már így nem tudjuk folytatni, amit eddig belefektettünk, és hogy inkább ezeket az energiákat akkor a dokumentálásra és a kutatásra fordítjuk. Tehát ez az egyesület, tehát hogy megvan a városvédő, én ott is továbbra is tevékenykedem, és ott a harcokat ott megvívjuk, amennyire tudjuk, de itt ezzel a Phoenix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel, itt így kifejezetten azzal foglalkozunk, hogy az utókor számára, ha már megmenteni nem tudunk mindent, akkor legalább egy fotó maradjon a házról. És hát a megőrzés ez nagyon nehéz kérdés, és nekem fájdalmas pont is, mert nyilván nekünk is az a cél, hogy minél többet a teljes házat megőrizzék szobákkal együtt, hogy egy nagyon nagy telkekről beszélünk, és igazából az utcafronton van általában egy ilyen értékesebb épület, tömeg, nem tudom, egy 100 négyzetméter, a nagy 1000 négyzetméteres telekhez képest, és hogy mögé igazából építhetnének bármit, de valamiért ezt is nagyon nehéz, hogy legalább az utcafront megmaradjon, és szerintem attól, hogy mindent elmondanak, attól bármi jobb, és hogyha csak egy homlokzat marad, mi azért is nagyon sokat dolgozunk, és tudom, hogy ezt sokan kevésnek tartják, meg mindenféle jelzőkkel illetik.
0: A Phoenix Építészeti Dokumentációs Egyesületet megtalálja a Facebookon a facebook.com/PhoenixDokuEgyesület címen. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Zolbert felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek, társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30-kor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. 1987-ben Redemptoris

Máter kezdetű enciklikájában, mely a Boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok Egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a szűzanyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá a Magyar Kurír. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter hétfőn Új-Delhiben, hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a Hormuzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és kiemelte, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. Kitért arra is, egyrészt azt bizonygatta a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentette egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet a költségvetésben. Végül a várható időjárásról. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északi szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvérét, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, száz annyit kap, már most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igények.

Johann Sebastian Bach C-moll prelúdium és fúga című művének második tételét Jean Guillou adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn, Szűz Mária, az egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem kunuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását. Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol. Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztust nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre a korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas. 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát, majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek, társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30-kor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában, mely a Boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok Egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a szűzanyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá a magyar kurír. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter hétfőn Új-Delhiben hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a Hormuzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és kiemelte, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. Kitért arra is, egyrészt azt bizonygatta a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentette egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet a költségvetésben. Végül a várható időjárásról. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északi szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Brahms F-dur vonós ötösének első tételét a Bartók vonós négyes és Konrád György adta elő. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az Isten szentsége előtt bennünk felébredő két imádságos mozzanat közül az egyik a vágyakozás érzülete. A másik abból a meggyőzésből fakad, hogy minden ellentmondás ellenére, amely Istennel kapcsolatban megvan az emberben, nem tudunk nélküle élni. Az első mozzanatban úgy szólítjuk meg az Urat, mint Péter a Genezáreti tó partján, amikor az Úr titokzatos hatalma láttán borzongást töltötte el. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A másik ugyanazzal a Péterrel Kafarnaumban az eukarisztia ígérete alkalmával szólal meg. Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ha a bűn megtapasztalása ellenállást vagy kedvetlenséget szül, megszakad a kapcsolat, s az ember elhagyja Istent. Ha azonban alázatosságban és igazságban marad, akkor arra az ítéletre, hogy ő nem tartozik a Szent Istenhez, így tud válaszolni. Ez igaz, de kihez tartozhatnék, ha nem ő hozzá? Ugyanaz a szentség, amely visszariasztja az embert, hogy az alázat és megtérés mélységeit megkeresse, s ha csak valamennyire is megsejtette azokat, már visszahozza önmagához. Az ember tudja, hogy Isten a teljesség. Értelem, üdvösség, élet, otthon, minden. Ezért vágyakozik Isten után. De ha nem képes a spontán érzések segítségével eljutni Istenhez, mert kedvetlenné és tompává váltak ezek az érzések, akkor be kell vallania önmaga előtt, hogy meg kellene lennie ennek a vágyakozásnak. S ha nincs, a hit erejéből kell küzdenie érte. Nem mondhatja büszke, de mégis szánalmas arckifejezéssel, hogy amit nem érzek, azt nem is akarom, az iránt nem is törekszem, hanem meg kell tanulnia, hogy érzései hamisak, és törekednie kell azok megjobbítására. Fontos az ember számára, hogy éhezze és szomjazza az élő Istent. Ha ez hiányzik, az nem azt jelenti, hogy az embernek nincs szüksége Istenre, hanem hogy az ember beteg, s meg kell gyógyulnia. Megalázó dolog belátnunk azt, hogy valami lényeges emberi vonás hiányzik belőlünk. Könnyen megszólalunk, azért se, nem is kell. Ez őszintének és nagyszerűnek tűnik, valójában azonban szánalomra méltó. Ahogyan Isten valóságát a hit alapján akkor is el kell fogadnunk, ha nem érzékeljük, ugyanígy a hit alapján törekednünk kell felé akkor is, ha nem érezzük át ennek értékét. Ez a belső mozgás már imádság. Az Isten felé való törekvés a lényege. Olyan mozgás ez, amellyel Istenhez akarunk eljutni. Életéből akarunk részesedni. A legenda szerint, amikor Akvinai Szent Tamás az isteni igazságról szóló nagyművének egy fontos fejezetét befejezte, megjelent az Úr, és így szólt. Helyesen írtál rólam, Tamás. Mit adjak neked? Mire ő így válaszolt, Uram, magadat. Szent Terézia még határozottabban fejezte ki ugyanezt, amikor így ír. Isten egyedül elég. A legnagyobb mélységet, a legmagasabb csúcsokat, az emberi kívánságok teljes egészét fejezi ki a néhány szó. Istent akarja. Ezek a mondatok nem csak jámborak, de pontosak és igazak is. Szeretnénk az értékeset, az igazat birtokolni. És mi az, ami tényleg a birtokunk? Valami megtetszik, megszerezzük, hazavisszük. De birtokoljuk-e? Használhatjuk, megakadályozhatjuk, hogy másé legyen. De vajon mi magunk? Ténylegesen sajátunknak tekintjük? Nem csak, hogy elveszíthetjük, hogy tönkre mehet, hogy esetleg egyszer el kell hagynunk, hanem valójában nem is a miénk. Csupán külsőlegesen birtokoljuk. Birtokló képességünk sohasem egyesül bensőleg a birtokolt tárgyal, ami tulajdonképpen a birtoklás fogalmának a lényege. A kettő közt mindig megmarad a szakadék. Az emberrel sem áll másképp a dolog. Oly módon, ahogy a szabad személyiségnek megfelel, szeretnénk a számunkra kedves személlyel szoros összeköttetésben lenni. Biztosnak lenni benne, de képesek vagyunk erre. Megnyerhetjük a bizalmát. Elfogadhatjuk a szeretetét. Összefonódhatunk vele a hűség,
a jog az odaadás minden kötelékével, de végül mégiscsak megmarad a távolság. Egyedül Isten, aki mindenek felett igaz, aki mindenek felett létező, aki szent és aki távoli, egyedül ő képes valóban az embernek adni magát. Egyedül ő képes arra, hogy teljesen a miénk legyen. Sem a tárgyak, sem az emberek, sőt, mi önmagunk sem. Csak Isten kerülhet hozzánk olyan közelségbe, amely betölti vágyakozásunkat. Állandóan visszatér a Szentírásban ez a fordulat, én Istenem. Így szólok az Úrhoz, én Istenem vagy te. Ez a hang a szív ősi hangja, és itt a kinyilatkoztatás bátorítja és megerősíti azt. Sőt, ez a hang csak akkor lehet igazán tiszta, ha Isten maga szól így. Én akarok a ti istenetek lenni. Szent Ágoston az emberi lélek lényegének azt tekinti, hogy képes Istent megérteni, sőt, ez talán még többet mond, hogy elsősorban csak Istent képes megérteni, s még tovább folytatva a dolgokat és az embereket is csak Istenben képes igazán felfogni és megérteni. Az Isten felé való törekvés, a vágyakozás, a részesedni és egyesülni vágyás imája tükrözi mindezt. Így az ima egyszerűen szeretetté válik, mert mi más a szeretet, mint egy élő személlyel egyé válni. Egy drága követ, virágot vagy remek művet megszerezhetek. Érezhetem, hogy az enyém. De ahhoz, hogy az ember az enyém legyen, annak belső elhatározásból szabadon kell történnie, s ez csak akkor lehetséges, ha a másik odaadja önmagát. Hogyan történhet meg akkor mindez Istennel? Hogy ő, aki mindenek ura, ami tulajdonunká akar válni. Igen. Hogy egyáltalán isteni természetéhez mérten lehetséges legyen az, hogy ő a miénk lesz, ehhez arra volt szükség, hogy ő maga kinyilatkoztassa és nekünk ajándékozza magát. Különben nem lennénk képesek elhinni és elfogadni azt. Az isteni szeretet titka, hogy Isten az, aki a legmélyebb szeretetet betölti, és ugyanakkor ő az, aki ezt a szeretetet felkelti. Ezért kell kérnünk, hogy adja meg nekünk az ő szeretetére való vágyakozást, s tanítson meg beteljesíteni azt. Minden imádságban, ami csak imádságnak nevezhető, megtalálható valamilyen értékben egy két elem. Visszahúzódás Istentől, mert tudjuk, bűnösök vagyunk, és törekvés feléje, vágyakozás a vele való közösségre. Ha még oly távolról is, s oly fáradtságos gondolatok által, de bizonyos értelemben Isten szentsége érvényesül ebben. Ha a szentség érvényre jut, az ember azonnal érzi, hogy tisztátalan, és nem tartozik Istenhez. Ugyanakkor azonban azt is, hogy Isten az ő üdvössége, aki felé törekednie kell.

0: Ludwig van Beethoven 9. E-dur zongora szonátájának második Allegretto tételét Daniel Barenboim játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kövér Tamás. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. A mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelmének hanyatlásához vezet, így 14. Leó pápa úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump amerikai elnök. A keresztény értelmiségiek szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Most ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapját. A Magyar Kurír áttekintéséből Kövér Tamás idéz.
3: A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, amelyet pünköst hétfőn ünneplünk a liturgiában. Szent Ambrusnál találkozunk először az egyház ős mintája, latinul az Ecclesiae Typus kifejezéssel, amely Máriának a megkereszteltek iránt mutatkozó anyasságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az egyházat Christus Totusként szemléli, tehát ha Mária anyja a főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az egyháznak

0: is. A második vatikáni zsinat végén, 1964. novemberében 6. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját, latinul Mater Ecclesiae, is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak. A pápa e titulussal Máriának a Krisztusban megkereszteltekkel, és ezáltal az egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kívánta hangsúlyozni. 1980 óta a Loretói litániában megszólítjuk a szűzanyát az egyház anyjaként is. Második János Pál pápa kezdeményezésére 1981. december 7-én elhelyezték a vatikáni apostoli palota Szent Péter térre néző falán a Mater Ecclesiae mozaikot. A Szentatya kérése az volt, hogy a kép Máriát, mint az egyház anyját ábrázolja, mert, idézem, Isten anyja mindig is egységben volt az egyházzal, és különösen közel volt az egyházhoz a történelem legnehezebb pillanataiban. Eddig az idézet. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában, amely a boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a szűzanyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben. Amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá elemzésében a Magyar Kurír.
1: A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntésének, erkölcsének kifejezése legyen. Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút, áll a pápai pásztorlevélben. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztató zajlik, amelyen első alkalommal az egyház történetében a pápa is részt vesz. A mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelmének hanyatlásához vezet, így 14. Leó pápa úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A háttérről a szerkesztő szól.
0: A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa a kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve. Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta mindenről 14. Leó pápa. A Szentatya a kommunikációval, kultúrával és oktatással foglalkozó vatikáni hivatalok nemzetközi konferenciáján szólalt fel, amelyet a tömegtájékoztatás egyházi világnapi alkalmából tartottak a Vatikánban. 14. Leó úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá. A Szentatya felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, idézem, a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Hangsúlyozta, hogy a digitális ismeretterjesztésnek tartalmaznia kell az Istent és az emberiséget érintő igazságokat is. Az egyház megszólítva érzi magát a digitális, információs és mesterséges intelligenciára épülő kompetenciák elsajátítása elősegítésében az oktatási rendszeren belül, fogalmazott a Szent Atya.
1: Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi zoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében a Hormuzi zoros megnyílik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump amerikai elnök, aki egyben megismételte, hogy az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád teljes mértékben hatályban van és marad, egészen addig, amíg elérik az egyezséget, azt visszaigazolják és aláírják. Az amerikai elnök köszönetet mondott a közel-keleti államok támogatásáért és az együttműködésért, és azért, hogy többen részesei az izraeli-arab megbékélés célzó Ábrahám egyezményeknek. Donald Trump szombaton azt követően jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein uralkodójával, valamint Egyiptom, Törökország és Pakisztán elnökével. Az elnök szombaton külön megbeszélést folytatott az izraeli miniszterelnökkel. Az orosz és az ukrán hadsereg hétfőre virradóra is folytatta a dróntámadásokat és a légi csapásokat egymás területe ellen, Nyíri Kata összefoglalója.
2: Hétfő hajnalban orosz dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk régiót. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint 3 civil megsérült. Az ukrán erők eközben az oroszországi Belgorod megyében hajtottak végre válaszcsapásokat. Az ukrán hatóságok időközben lezárták a vasárnapi Kijev elleni orosz légicsapások utáni kárfelmérést. A hivatalos adatok szerint mintegy 300 épület rongálódott meg, ezek fele lakóépület. A sérültek száma meghaladta a 100-at, a támadásoknak pedig 2 halálos áldozata is volt. A kijevi sajtó közben arról számol be, hogy Ukrajnában több 100 kisebb üzem foglalkozik harci drónok gyártásával. A termelést országszerte szétosztották, hogy az üzemek ne váljanak könnyű célponttá az orosz légicsapások számára. Az Unión ukrán hírügynökség szerint számos olyan technológiai vállalat állt át dróngyártásra, amely korábban nem kötődött a hadiiparhoz. Egy-egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt képes előállítani. Szakértők szerint a drónok gyártása jóval olcsóbb más fegyverrendszereknél, miközben jelentős pusztító erőt képviselnek. Úgy vélik, a háború kimenetelét is befolyásolhatja, hogy Moszkva vagy Kijev tud gyorsabban fejlődni ezen a területen.
1: Temesváron szikladarabokat helyezett zöld területekre a városháza az illegálisan parkolók ellen. A környezetvédelmi őrség viszont éppen a zöld területek védelmére hivatkozva szabott ki Temes bírságot. Gáspár Sándor tudósít.
3: Sziklákat helyezett el az önkormányzat Temesvár utcáin, a zöld területnek szánt sávokon, viszont a környezetvédelmi őrség jókora 105 ezer lejes, több mint 7 millió forintnyi bírságot rótt ki rá. A polgármesteri hivatal közleménye szerint az év elején kihelyezett úgymond rejtélyes szikladarabokkal az a céljuk, hogy az autósok ne parkolhassanak a zöld területekre, ami a parkok városának is nevezett Temesváron is állandóan fogyatkozik. Meglepetésükre a környezetvédelmi hatóság viszont éppen a zöld területnek nyilvánított zónák védelmére hivatkozva szabta ki a büntetést. Lucsi Musuroy, a Temes megyei környezetvédelmi őrség főfelügyelője szerint ugyanis a parkolást akadályozó szikladarab tömöríti a talajt és gátolja a növényzet növekedését. A zöld területeket pedig speciális törvény védi. Vele ellentétben Paula Romocsán, Temesvár alpolgármestere úgy látja, természetes intézkedés volt, amellyel megpróbáltuk védeni a zöld területet. Nehéz megérteni, mi a logikája ennek a bírságnak, hiszen vannak olyan autók, amelyek rendszeresen a tönkretett zöld területen parkolnak. A sziklák körül pedig valóban vidáman zölddel jelenleg a fű, teszi hozzá a tudósító. Bár van, ahol mulcsréteggel borították a területet, ez a szakirodalom szerint védi a talajt. Az alpolgármester be is jelentette, hogy fellebbezni fognak a bírság ellen, annál is inkább, mert természetes mulcsréteget használnak, hogy a zöld terület jól nézzen ki és védett legyen, hangsúlyozta Paula Romocsán, és kijelentette, amíg a vita el nem dől, a sziklák a helyükön maradnak. Aztán, ha a bírság a fellebbezés után is fennmarad, azt a helyi költségvetésből fogják kifizetni. Valószínűleg a parkolóhely miatt szűkölködő autósok örömére, mert a parkolóházak építése Temesváron is várat magára.
1: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Olvasható a szövetség felhívása a Görög Katolikus Metropólia honlapján is. Mint olvasható, a Nemzeti Összetartozás napján az emlékezés nem csak egy egyszerű visszanézés, sokkal inkább irányválasztás az előttünk álló útra. Az emlékezés során erőt ismerítünk, és egyúttal továbbadjuk a múltunkból azt, ami nélkül nincs holnap. A trianoni döntésre emlékezve idén is erősítsük meg közösségeinket, családjainkat, kapcsolatainkat. Mondjuk ki újra, összetartozunk. De ne csak szóval, hanem tettel, jelenléttel, harangszóval és imával is. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége arra hív mindenkit a Kárpát-medencében és azon túl, hogy vállalva az emlékezést, imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, a keresztény hitünk erősödéséért és a békéért június 4-én, és szólaltassuk meg a templomok harangjait 16 óra 30 perckor minél több magyar településen. Mert amíg emlékezünk és egymásba kapaszkodunk, addig nem csak múltunk van, hanem közös jövőnk is. Zárul a felhívás. Közlekedési hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavarta a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárvogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. Holnaptól kezdődik a nyári karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza vonalon. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek. Szombattól újraindul a vonatközlekedés a veszprémi fővonal teljes hosszán, addigra befejezik a korábban megrongálódott vasúti töltéshely állítását. Péntek estig még pótlóbuszok szállítják utasainkat Veszprém és Ajka között. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mavinform.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mavinform.
5: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerdai féltől lezárják a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Mától a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szintén mától a 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A várható időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek, az északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Végül főpíreink még egyszer röviden. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. A mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelmének hanyatlásához vezet, így 14. Leó pápa úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump, amerikai elnök. A keresztény értelmiségiek szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, technikai munkatársam Biksa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző, Szikora Józsefet hallják.
7: 2026. május 26-a kedd van. Isten értese névnapjuk alkalmából Evelin nevű hallgatóinkat. Ma Néri Szent Fülöpre emlékezünk. 1515-ben született Firenzében, 1595-ben halt meg Rómában. Tanult, tanított, majd utcai apostolkodást folytatott. 36 éves korában szentelték pappá. Ezután bontakozott ki főműve az oratórium, amelyre egyik tagja így emlékezett, Róma egész vallási életének a középpontját jelentette. Néri Szent Fülöp az ifjúság védőszentje. 1926. május 26-án született ítélet a magyar frank hamisítási ügyben. Az ügy előzménye, hogy 1925-ben három magyar állampolgárt letartóztattak Hágában, mert Magyarországon hamisított 1000 frankosokat találtak náluk. 10 millió frank értékben. Az ítélet szerint Windisgrécz Lajos herceg és Nádasi Imre országos főkapitány 4 évi fegyházat, 10-10 millió korona pénzbüntetést kapott, és politikai jogaikat felfüggesztették. A többi vádlott 4 hónaptól 1 évig terjedő fogházbüntetést kapott. 1996. május 26-án avatták fel a honfoglaló magyarok első országgyűlésének helyszínén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Ópusztaszer nevezetessége a Magyarok Bejövetele című 1800 négyzetméteres festmény, a Feszti Árpád vezetésével készült körkép. Az emlékparkot az országgyűlés 2011-ben nemzeti emlékhelyé nyilvánította. 2006. május 26-án hangzott el az MSZP frakció előtt zárt körben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hírhedt ősződi beszéde, amely aztán szeptember 17-én került nyilvánosságra. 1911-ben e napon született Bertalan Vilmos, Munkácsi Mihály díjas művészettörténész. 1921. május 26-án jött e világra Gedő Ilka, festőművész, grafikus. 1944 nyara és 45 januárja között jöttek létre gettórajzai, amelyek az 1990-es évek során bekerültek a Yad Vashem Art Múzeum, a New York Zsidó Múzeum és a Magyar Zsidó Múzeum gyűjteményébe, majd később más rajzokkal együtt a bécsi Albertinába és a Metropolitan Művészeti a Múzeumba is. Ugyancsak ma 105 éve született Bárdi György, Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. Markáns, férfias, ironikus alkata, drámai ereje intrikus szerepekre predesztinálta, de komikusként is népszerű volt. Bárdi György számos filmben játszott, utoljára 2002-ben a Hídemberben. 100 éve született Miles Davis, Grammy-díjas amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz-rock műfaj megteremtője. 85 éves lenne Lissák György, Munkácsi Mihály díjas formatervező, művészettörténész. Ipari gépek, kohászati kemencék, irányítás technikai műszerek, háztartási vízmelegítő és fűtő berendezések, járműfelépítmények tervezője. 1946-ban e napon halt meg Kerékjártó Béla, matematikus, akadémikus, a topológia tudományának egyik korai összefoglalója. 60 éve távozott e világból Tamási Áron, Kossuth-díjas író, legnagyobb sikerét az Ábel trilógiával aratta. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tamási Áron regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes madár. 1976-ban e napon halt meg Martin Heidegger, német filozófus, a polgári filozófia jelentős egyénisége. Főműve a Lét és idő 1927-ben jelent meg. A szerzőt ennek alapján a legnagyobb ateisztikus egzisztencialistának könyvelték el. A könyv azt vizsgálja, hogy mi a létezés jelentése, és Heidegger szerint ezt a kérdést mindenkinek föl kell tennie magának. 45 éve halt meg Kárász Ilonka, magyar származású amerikai forma- és textiltervező, grafikus.
6: A mai multidézőt Szikora József készítette.
8: Szívem első gondolatja, hozzád szelfel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus agykegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

0: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, Anya Szent Egyházunk ma Néri Szent Fülöp áldozóbabra emlékezik. Ezt a szent misét elhunyt Ágnes halálának első évfordulóján ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos. Arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje. Istenben.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek minnyájan, amit Te, Atyám, bennem vagy, és én Te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennünk, Te én bennem, és így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy Te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igaz, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy Te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, mai liturgiánk szavai úgy ragyognak, mint egyetlen tiszta nagy fény, öröm, egység, bizalom és az Isten közelsége. És ebben a fényben különösen szépen áll előttünk Néri Szent Fülöp, az öröm szentje, akit a hagyomány a vidámság és a jókedv szentjeként tisztel. Nem azért, mert felszínes lett volna, hanem mert a szíve tele volt Istennel, és ez a szív túlcsordult szeretetben, humorban és emberségben. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Szent Pál szavai a Filippiekhez írt levelében, mintha Fülöp személyes mottója lenne. Ő, aki Róma utcáin játszó gyerekekkel együtt tudott örülni. Fülöp tudta, hogy az öröm az nem hangulat, hanem lelki állapot, amely abból fakad, hogy Isten közel van. Ezért mondja Pál, ne aggódjatok, terjesszétek kéréseiteket hálaadással, Isten békéje megőrzi szíveteket. Fülöp ezt élte, a békét, amely minden értelmet meghalad, azt a békét, amely nem a problémák hiánya, hanem Isten jelenlétének bizonyossága. Arra irányuljon a gondolataitok, ami igaz, tisztességes, kedves. Ez a felsorolás olyan, mint egy lelki iránytű. Néri Szent Fülöp egész életében erre tanította az embereket. Nézz a jóra, keresd a szépet, ne vedd magad túl komolyan, de vedd komolyan Istent és az embereket. A szentség nála nem a komorság volt, hanem a derűs szeretet, amely képes volt átalakítani Róma fiataljait, papjait, családjait. Azt akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok. Az evangéliumban Jézus főpapi imáját halljuk, ez az imádság olyan, mint Jézus szívének legmélyebb sóhaja. Atyám, legyenek egyek, legyen bennük szeretet, legyenek ott, ahol én vagyok. Ez az egység nem uniformizálás, hanem közös szív, amely Istenben dobog. Néri Szent Fülöp is ezt építette, közösséget, testvériséget, egymásra figyelést, szeretetteljes egységet. Az oratórium, amelyet alapított, nem más, mint a Jézus által vágyott egység kicsiben. Emberek, akik együtt imádkoznak, énekelnek, beszélgetnek, és együtt keresik az Urat. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, hallottuk a Zsoltárban, melynek szavai különösen illenek Fülöphöz. Ő valóban megízlelte Isten jóságát, és ezt az ízt adta tovább mindenkinek. Nem elméleteket tanított, hanem Isten édességét, azt a tapasztalatot, hogy jó az Úrban bízni, jó az Úr közelében lenni. Kedves testvéreim, mire tanít ma bennünket Néri Szent Fülöp? Először is arra, hogy az öröm az nem luxus, hanem úgy is mondhatnánk, hogy keresztény kötelesség, az öröm tanúságtétel, mely azt mutatja meg, hogy Isten bennünk él. Aztán, hogy a humor a szeretet egyik formája lehet. Fülöp tudta, hogy a nevetés néha jobban gyógyít, mint a szigor. Az egység az nem magától lesz. Jézus imádkozik érte, de nekünk építenünk kell, mégpedig türelemmel, megbocsájtással és figyelemmel. A szentség az nem komor, hanem ragyogó. Fülöp szentsége abból fakad, hogy teljesen átadta magát Istennek, és ez örömmé változott. Kedves testvéreim, ma, amikor Néri Szent Fülöp ünnepén kérjük tőle azt a szívet, amely egyszerre mély és könnyed, komoly és derűs, Istenben gyökeredző és az emberek felé forduló. Kérjük tőle azt a kegyelmet, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő, örömteli tanuk, akik életükkel hirdetik, hogy az Isten szeretete édes, és hogy Krisztusban valóban egyek lehetünk. Amen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak Téged, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki életedet adta Juhaidért, ölel szent szívedre Ágnes testvérünket halálának első évfordulóján, és a többi elhunyt testvérünket, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: világban, s adjál helyet örök boldogságban.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevédnek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára.
1: Urunk Istenünk, felajánljuk neked a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy Szent Fülöp példájára mindig vidáman és készséges lélekkel szolgáljuk neved dicsőségét, és vele barátaink javát, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
1: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Fülöp ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.
3: Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jut.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, engedd, hogy mi, akiket a mennyei lakomában részesítettél, Szent Fülöp példáját kövessük, és vágyva vágyódjunk az igazi élet után, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Merva Péter kisegítő lelkész, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30 perckor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának kötelező emléknapját

0: amelyet pünköst hétfőn ünneplünk a liturgiában. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában, mely a boldogságos Szűz Máriáról, a zarándok egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a Szűz anyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá a Magyar Kurír. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Új Delhiben, hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a hormúzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és aláhúzta, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. Leszögezte továbbá azt is, hogy bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez. Minden országnak joga van az önvédelemhez, tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia, jelentette ki. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője egy Facebook bejegyzésben azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. A politikus több kérdést is feltett a posztban. Azt kérdezte, miért nem tudni semmilyen részletet a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról. Kitért arra is, egyrészt azt bizonygatta a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentett egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet a költségvetésben. Ha óriási a hiány, akkor nem lehet új juttatásokat bevezetni. Ha lehet új juttatásokat bevezetni, akkor nyilván biztos lábakon áll a költségvetés, jegyezte meg Rétvári Bence. Hazánk időjárásáról. Általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az északi szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 Celsius fok között várható. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Most közlekedési híreket hallanak.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavarta a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomások között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. Holnaptól kezdődik a nyári karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza vonalon. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek. Szombattól újraindul a vonatközlekedés a veszprémi fővonal teljes hosszán, addigra befejezik a korábban megrongálódott vasúti töltéshely állítását. Péntek estig még pótlóbuszok szállítják utasainkat Veszprém és Ajka között. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mavinform.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mavinform.
2: A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerdai féltől lezárják a Hősök terét körben, a Kós Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Az Európai Bíróság döntése után ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek relativizálják a gyermekvédelmi aggályokat, írta a Facebook bejegyzésében Máté Zsuzsa. A KDNP-s politikus szerint ízléstelen az átműtött ovisokkal kapcsolatos gúnyolódás, miközben szerinte valós és aggasztó társadalmi folyamatok zajlanak nyugaton. Máté az amerikai Gallup kutatásokra hivatkozva arról írt, az LGBTQ identitást vállalók aránya az elmúlt években jelentősen nőtt, különösen a Z-generáció körében. Állítása szerint ma már minden negyedik fiatal LGBTQ-nak vallja magát, a legnagyobb növekedés pedig a biszexuális identitásnál és fiatal lányok körében figyelhető meg. A gender ideológia veszélyes a mentális problémákkal küzdő fiatalokra. A politikus szerint több nyugati országban, köztük az Egyesült Királyságban, Svédországban és Hollandiában meredeken emelkedett a genderklinikákhoz forduló fiatalkorúak száma. Máté Zsuzsa úgy véli, a gender ideológia veszélyes hatással lehet a mentális problémákkal küzdő fiatalokra, ezért szülőként, szakemberként és politikusként is kötelességnek tartja az ártalmas ideológiai áradás feltartóztatását. Oroszország újabb légicsapásokat helyezett kilátásba Ukrajna ellen, és arra kérte a külföldi állampolgárokat, hogy a fokozódó veszély miatt hagyják el Kijevet. A Sky News beszámolója szerint a Kreml egy a megszállt kelet-ukrajnai területen történt támadásra készül. Az orosz külügyminisztérium közölte, megindult az ukrán hadipari létesítmények elleni csapássorozat a fővárosban. A tárca szerint az orosz hadsereg célzott támadásokat hajt végre olyan helyszínek ellen, ahol drónokat fejlesztenek, gyártanak vagy készítenek elő bevetésre. Meredeken estek hétfőn az olajárak annak hírére, hogy közel lehet egy amerikai-iráni megállapodás, amely lezárhatja a közel-keleti konfliktust, számolt be róla a BBC. A Brent típusú kőolaj ára 5,5%-kal 97,9 dollárra csökkent hordónként. A piacok különösen a hormúzi szoros helyzete miatt figyelnek. Az útvonalon normál esetben a világ olaj és LNG szállításának jelentős része halad át, azonban a konfliktus kezdete óta gyakorlatilag lezárták. Bár Teherán szerint több kérdésben előrelépés történt, az iráni külügy hangsúlyozta, még nincs küszöbön a végső megállapodás. A befektetők ugyanakkor már most az olajkínálat bővülésére és a feszültségek enyhülésére számítanak. A lapszemlét Kövér Tamás szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. május 26-a kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramóna és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezetőt Harcsik Róbertet hallják. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el, a szerkesztő riporter Szikora József. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Média és Kommunikáció Intézetének Kommédia tábora olyan közösségeket, olyan kötelékeket kíván létrehozni, amelyek egy életen át elkísérik a hallgatókat. Intézményi keretet teremtve a közösség építésre, egymás megismerésére, szakmai kapcsolatok kiépítésére, a pázmányos identitás megerősítésére. Hogy a május második hétvégén rendezett 8. kommédia tábor résztvevői számára életre szóló élmény volt-e az idei tábor, azt csak remélhetjük. Az viszont biztos, hogy strandröplabdában és kommunikációs improvizációban egyaránt ügyesek. Riportunk a Badacsony lábdíhegyi strandon készült. Ebből hallanak most egy rövid részletet.
4: A lényeg az, hogy amikor itt játszottunk a pályán, én úgy éreztem, hogy nagyon tudok kapcsolódni a csapattársaimhoz. Nagyon heves érzelmek jelentek meg bennem. Ez sokszor a föld bánta. Amikor örültem, akkor nem. Amikor haragos voltam, akkor igen. És az utolsó pár felütéseink, azok igazából olyanok voltak, mint egy tökéletes lezárás az egyház zenében. Ugyanis van egy ilyen trükk, egy kántortól tanultam, magam is kántor vagyok, ami az, hogy van egy vezetőhang, csak fél hanggal az adott hangnem főhangja alatt, vagyis első foka alatt, és igazából ezek voltunk mi egymásnak, az egy fél hang, amiről utána visszatérünk az első fokra, ami pedig a megnyugvást jelenti, és a pontot.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor pedig az Agrárvilág híreibe Gulyás Lóránt avatja be a hallgatókat. Ha tehetik, tartsanak velünk, most zenei összeállítás következik, melyben elsőként Freddie Mercury felvétele szól.

Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják, abban pedig zenei összeállítást Freddie Mercury, Marco Mancini, Peter Katara és Rana Reeves felvételeit hallották. Hamarosan a hírekkel jelentkezünk, most Cserháti Zsuzsa énekel.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most hallgassák meg a híreket. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30 perckor a vatikáni színódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, amelyet pünköst hétfőn ünneplünk a liturgiában. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában a boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a Szűz anyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától. Mutatott rá a Magyar Kurír. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook videójában, amelyet a kelenföldi pályaudvaron rögzített. Vitézi Dávid azután tette közzé posztját, hogy megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatti órákon át szünetelő forgalom. A miniszter elmondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan mozdonytűz esetében, amely egy tárolóvágányon történt. Vitézi Dávid elmondta, megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni. Jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Új Delhiben. Hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken. Mind a hormúzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és aláhúzta, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. Hazánk időjárásáról. Felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 Celsius fok között várható. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongora estemre a pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 19:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
1: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Nyolc óra öt perckor a Margaret Island felvétele szól.

0: 8 óra 8 perc van, a Margaret Island felvételét hallották, most pedig a reggeli riport következik. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Média és Kommunikáció Intézetének Kommédia tábora olyan közösségeket, olyan kötelékeket kíván létrehozni, amelyek egy életen át elkísérik a hallgatókat. Intézményi keretet teremtve a közösség építésre, egymás megismerésére, szakmai kapcsolatok kiépítésére, a pázmányos identitás megerősítésére. Hogy a május második hétvégén rendezett 8. Kommédia tábor résztvevői számára életre szóló élmény volt-e az idei tábor, azt csak remélhetjük. Az viszont biztos, hogy strandröplabdában és kommunikációs improvizációban egyaránt ügyesek. Hallgassák meg Szikora József riportját a Badacsony-Tördemici strandról.
1: Győztes csapat tagjaival beszélgetek a Badacsony-Tördemici-Lávdihegyi strandon. Milyen sportágban sikerült ez a győzelem?
2: Dorka, második féléves hallgató, kommunikációs médiás. Strandröplabdában sikerült első helyet elérnünk.
1: Többször láttam, hogy azon múlik egy poén, hogy valaki nem tartja a helyét, szóval, hogy fegyelmezetlen. A fegyelmezettség hozzátartozik a médiához?
3: Varász Márton, első éves kommunikációs média hallgató. Én azt gondolom, hogy ami fegyelmezetlenségnek látszott néha, az valójában nagyon komoly taktikai felkészültség volt, és teljesen tudatosan alkalmaztuk ezeket a formációváltásokat, ezzel meg tudtuk zavarni az ellenfelet, és azt gondolom, hogy ez volt a sikerünknek az egyik kulcsa.
1: Kollega úr, miért jár az egyetemre, mikor már mindent tud arról, hogy kell beszélni és hogy kell fogalmazni?
3: Hát...
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, szóval, hogy kell megmagyarázni valamit, ami nem is biztos, hogy egészen úgy van.
3: Hát elnézést kérek, de ez teljes mértékben így van, tehát ez tényleg, hogy is mondjam, tehát az egész előző esténket azzal töltöttük, órákon keresztül monitoroztuk az ellenfelet, és videóztuk, és ennek az eredménye látszódott ma.
1: Fantasztikus, ügyesen fogalmaz. Kollega úr egyetért ezzel?
4: Kramerik Alex második éves szabadbölcsész teljes mértékben.
1: Bővebben egy kicsit fejtenék ki, pláne, hogy szabadbölcsész. A bölcsészek más terepen járnak, mint a média.
4: Igen, de így karöltve a ismereteinket és a tudásunkat így tudtuk hasznosítani ebben a környezetben is.
1: Hogy érzi magát egy muzsikus a röplabda pályán, pláne egy ilyen vizes homokon?
5: Antal Kászon vagyok, első éves kommunikáció és média hallgató. Hát az a helyzet őszintén, hogy én vagyok a tábornak a kinevezetlen DJ-je. Tegnap én raktam a zenéket, amikor az ellenfeleket figyeltük együtt. Nagyon fontos, hogy hogyan hajtja fel a poharat, milyen mozdulatai vannak, ezeket nagyon precízen ki kell elemezni, és az az igazság, hogy a nyerőzenét tettem be. Tehát a győzelmünknek két titka volt, Dorka és a nyerőzene, és hát mit mondjam, az akkordok jól jöttek.
1: Nyerőzenében szerepeltek saját dalai is?
5: Igen, tegnap bátorkodtam betenni az egyetlen elérhető, online elérhető saját dalomat, az Asztóriát. Ezt senki sem vette észre, azért, mert olyan jó, hogy nem észrevenni, hogyha Iván és a Parazoldal után jön. A lényeg az, hogy amikor itt játszottunk a pályán, én úgy éreztem, hogy nagyon tudok kapcsolódni a csapattársaimhoz, nagyon heves érzelmek jelentek meg bennem, ez sokszor a föld bánta. Amikor örültem, akkor nem, amikor haragos voltam, akkor igen. És az utolsó pár felütéseink, azok igazából olyanok voltak, mint egy tökéletes lezárás az egyház zenében. Ugyanis van egy ilyen trükk, egy kántortól tanultam, magam is kántor vagyok, ami az, hogy van egy vezetőhang, csak fél hanggal az adott hangnem főhangja alatt, vagyis első foka alatt, és igazából ezek voltunk mi egymásnak, az egy fél hang, amiről utána visszatérünk az első fokra, ami pedig a megnyugvást jelenti, és a pontot.
1: Olyan szépen beszélnek, hogy még csak a egyetemi tanulmányaiknak viszonylag az elején járnak, de én már is megszavazok egy minimum jeles államvizsgát. Ennek a győztes csapatnak az egyetem hölgy tagja annyira szinte, hát visongva örvendett. Szeret örülni?
2: Én nagyon-nagyon szeretek örülni, főleg úgy, hogy én jelenleg felnőtt csapatba játszom versenyszinten NB2-be, már 8 éve, szóval én igazán, úgy gondolom, hogy igazán tudom, hogy milyen jó érzés egy csapatnak örülni, meg milyen jó egy csapatban játszani.
1: Média munkában értem már valami ilyen csapatélmény?
2: Úgy gondolom, hogy igen. Röplabdán belül rengetegszer, de más iskolai munkába is úgy gondolom, hogy megvan ez a csapat szeretet általában oda, ahova megyek, ott általában ez megvan, és ki tud teljesedni.
1: Ki gondol a kollégák közül arra, hogy egy szerkesztőség tagja lesz? Most egy röplabda csapat tagja, valamikor meg egy szerkesztőség tagja lesz?
3: Én abszolút mértékben gondolok erre, sőt nem is gondolok erre, hanem ez egyfelől szeretném, másfelől pedig történik is. Igazából én annyit szeretnék még itt a csapathoz hozzáfűzni, hogy nagyon szépen szeretném megköszönni a szüleimnek, az edzőimnek, minden csapattársamnak, és mindenkinek, aki támogatott, és végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a menedzserüknek, aki végig itt állt mellettünk, és bíztatott, időnként egy-egy kritikát is megfogalmazott, amivel föl tudta rázni a csapatot, úgyhogy szeretném, hogyha ő is mondhatna pár szót.
1: Akkor köszöntjük a győztes csapat menedzserét, kérem mutassa be saját magát.
6: Komlós Barnabás vagyok, kommunikáció és média hallgató első éves. Nagyjából 4 éve foglalkozok profi röplabda edzőként, foglalkoztatnak 4 éve. Természetesen biztos voltam benne a győzelemben, abban, hogy meg fogjuk nyerni az egész bajnokságot, nem kételkedtem. Ezért edzettünk az utóbbi másfél évben. Nagyon jó csapattal álltunk föl idén, kifejezetten ezért edzettünk egész évben, hogy ezt megnyerjük, és ezt sikerült megvalósítanunk, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: És az, hogy ilyen kitűnően kommunikálnak, annak abban van szerepe, annak, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakán tanulnak? Dorka.
2: Valószínűleg igen, én úgy gondolom, hogy egyébként ennek az egész egyetemnek olyan csapatközössége van, ahol egyszerűen ilyen helyzetekbe is be tudott ez az egész teljesülni, és nem véletlenül járunk a Pázmányra, úgy gondolom, hogy nem véletlenül választottuk ezt.
1: Hát, szerintem ez olyan jó végszó, hogyha csak nem szorult valakibe valami, akkor...
2: Én még egy dolgot szeretnék.
1: Parancsoljon, Dorka még egy dolgot szeretne.
2: Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy úgy gondolom, hogy a győzelmünknek fontos kulcsa volt az, hogyha vesztésre is álltunk, tehát például az első meccs és a második meccsben is lemaradtunk nem kevés, viszonylag sok ponttal, 5-6 ponttal mindig, és bennünk maradt a remény, és nem haragudtunk egymásra hibázásoknál, hanem biztattuk a másikat. Szóval a csapaton belül teljesen megvolt ez a nyugodtság, ami elősegítette azt, hogy könnyebben feltörekedjünk.
1: Akkor még Kászon.
5: Így van. Egy csapattársam figyelmeztetett, hogy Confessiones Cassiani, vagyis Kászon gyónása. Hát az a helyzet, hogy nekem van egy titkos taktikám, amikor szerválok, nekem van egy szavam, amit mindig elmondok, és az a helyzet, hogy ezt én nem mondhatom el, mert akkor nem fog érvényesülni, de nekem mindig, amikor megfogom a labdát, nagyon koncentrálok, ez egy nagyon szép kerek labda, és akkor elmotyogom ezt a szót, és utána mindig jól szerválok, ezt már 5 évet csinálom, és tényleg ez egy sikerszéria, de nem oszthatom meg, mert az olyan, mint a kívánság, hogyha elmondom, akkor nem fog teljesülni.
1: Akkor zárhatjuk ezt a kis beszélgetést azzal, amire Kászon vezetett bennünket, hogy ez a félhang, ami az árlatra visz, hogy Amen, mondják együtt.
7: Amen.
1: Még egyszer mindenki.
7: Amen.
1: Köszönjük szépen.
0: Szikora József riportját hallották a Badacsony-Lábdi-hegyi strandról, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Média és Kommunikáció Intézetének Kommédia táborából.

0: Vangelis felvételét hallották. 8 óra 21 perc van, most műsorajánló következik. A magyar szerzetes rendek által működtetett katolikus iskolák vezetői tanulmánynapot szerveztek május 12-én a Római Magyar Akadémián. A rendezvényen a katolikus iskolák innovatív válaszait mutatták be, arra vonatkozóan, hogy hogyan válhat az iskola az iránykeresés és a remény helyszínévé napjaink változó világában. A mai Házunk táján című műsorunkban római tudósítónk Jánosi Dalma beszélget a tanulmányi nap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával, valamint a konferencia szervezőivel, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók Konferenciájának elnökével. A következő percekben a 9 óra 4 perckor kezdődő műsorból hallhatnak egy rövid részletet.
1: Mit gondol, mi a mai fiatalok számára a legnagyobb kihívás, amiben egy katolikus iskola segíthet?
2: Hát szerintem a magány. Őszintén szólva, az a társas magány, amelyben ül egy gimnazista csoport egymás mellett, és mindenki csetel a másikkal, és ott ül előtte másfél méterre a barátja, és nem szól hozzá, hanem ír neki egy SMS-t. A magány, amelyben nem mondanak el semmit a szüleiknek, szerintem tragikusan nincsenek alkalmak és közösségi terek ma a családokban arra, hogy megismerjék egymást. Tragikus az a bezárkózás, amely jellemzi ennek a generációnak a nagyon jelentős részét. Én most a saját iskoláimba csináltattam egy ilyen 360 fokos pedagógus értékelést, és nagyon sok szülő értékelt a pedagógusokat, és minden tanár, vagy minden gyerek is értékelhette a tanárait, és ilyen anonim szövegdobozba írhattak. És rendszeres az, hogy ugyanarról a mondjuk kollégiumi nevelőtanáról a szülő sokkal jobbat ír, mint a tanuló. Tehát két osztály ott van a szülők és a tanulók között. Ez azt jelenti, hogy a szülőnek van egy elképzelése arról, hogy milyen az iskola, de a gyerek fájdalmát azt nem hallja meg, mert a diák nem mondja el otthon. És az is rendszeres, hogy a közösségi oldalakon mindenkinek van egy szelfiénje, és a szelfién jelenik meg, amely teljesen más, mint a valódi én, hogy fölépítenek maguknak 7-8 éves kislányok szelfiént, amelyben photoshopolják magukat, amelyben fotózzák magukat, hogy gyakorlatilag most már 4-5 éves kortól kezdve profilíroznak a közösségi oldalak, profilíroznak a cégek. Tehát 7-8 éves korukra teljesen exakt profilképpel rendelkeznek multinacionális cégek vagy gyerekekről, és algoritmikusan azt a csillámos pólót, azt a cipőt, azt a puskát, azt a játékot, azt a terméket kínálják, amelyeket aztán ők szépen lassan megvetetnek a szüleikkel. A médiahatósággal és az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen kiadtunk egy tanulmánykötetet most össze, és azon dolgoztunk nyáron, hogy 11 óvoda pedagógusaival csináljunk fókuszcsoportos interjúkat. Egészen elképesztő az, hogy az jött ki, hogy a mai óvodáskorú gyerekek, tehát 2 és 6 éves kor között a gyerekek 89%-a használ rendszeresen digitális eszközt, és 19%-uk rendelkezik saját önálló eszközzel.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg. Most 8 óra 26 perc van, fél 9-kor hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. Most Hauber Zsolt felvétele szól.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Nyolc óra 30 perc. Most tehát a rövid hírek következnek a Magyar Katolikus Rádióban. Május 25-én mutatták be 14. Leópápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30 perckor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinet főnöke, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon kedden reggel. A Telex közlése szerint a miniszterelnök azt írta, Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos, közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője. Magyar Péter hozzátette, Sümegi Klaudia a Tavaszi szél az Ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi, így jól ismeri a munkáját és a Tisza közösségét is. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook videójában, amelyet a kelenföldi pályaudvaron rögzített. Vitézi Dávid azután tette közzé posztját, hogy megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom. A miniszter elmondta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan mozdonytűz esetében, amely egy tárolóvágányon történt. Vitézi Dávid elmondta, megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek. Felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 33 Celsius fok között várható. A következő híradással 9 órakor jelentkezünk. Budapesti közlekedési információk következnek.
1: A fővárosban műszaki hibás jármű veszteget a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a harmadik kerületben a Farkastorki úton a Bécsi út közelében. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják.

0: A pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Robert Károly körút és a Kartács utca között már csatornát építenek. Szintén lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hírtér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Lapszemle. Az Európai Bíróság döntése után ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek relativizálják a gyermekvédelmi aggályokat, írta a Facebook bejegyzésében Máté Zsuzsa. A KDNP-s politikus szerint ízléstelen az átműtött ovisokkal kapcsolatos gúnyolódás, miközben szerinte valós és aggasztó társadalmi folyamatok zajlanak nyugaton. Máté az amerikai Gallup kutatásokra hivatkozva arról írt, az LGBTQ identitást vállalók aránya az elmúlt években jelentősen nőtt, különösen a Z generáció körében. Állítása szerint ma már minden negyedik fiatal LGBTQ-nak vallja magát, a legnagyobb növekedés pedig a biszexuális identitásnál és fiatal lányok körében figyelhető meg. A gender ideológia veszélyes a mentális problémákkal küzdő fiatalokra. A politikus szerint több nyugati országban, köztük az Egyesült Királyságban, Svédországban és Hollandiában meredeken emelkedett a gender klinikákhoz forduló fiatalkorúak száma. Máté Zsuzsa úgy véli, a gender ideológia veszélyes hatással lehet a mentális problémákkal küzdő fiatalokra, ezért szülőként, szakemberként és politikusként is kötelességnek tartja az ártalmas ideológiai áradás feltartóztatását. Oroszország újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Ukrajna ellen, és arra kérte a külföldi állampolgárokat, hogy a fokozódó veszély miatt hagyják el Kijevet. A Sky News beszámolója szerint a Kreml egy a megszállt kelet-ukrajnai területen történt támadásra készül. Az orosz külügyminisztérium közölte, megindult az ukrán hadipari létesítmények elleni csapássorozat a fővárosban. A tárca szerint az orosz hadsereg célzott támadásokat hajt végre olyan helyszínek ellen, ahol drónokat fejlesztenek, gyártanak vagy készítenek elő bevetésre. Meredeken estek hétfőn az olajárak annak hírére, hogy közel lehet egy amerikai-iráni megállapodás, amely lezárhatja a közel-keleti konfliktust, számolt be róla a BBC. A Brent típusú kőolaj ára 5,5%-kal $97,9 csökkent hordónként. A piacok különösen a hormúzi szoros helyzete miatt figyelnek. Az útvonalon normál esetben a világ olaj és LNG szállításának jelentős része halad át, azonban a konfliktus kezdete óta gyakorlatilag lezárták. Bár Teherán szerint több kérdésben előrelépés történt, az iráni külügy hangsúlyozta, még nincs küszöbön a végső megállapodás. A befektetők ugyanakkor már most az olajkínálat bővülésére és a feszültségek enyhülésére számítanak. A lapszemlét Kövér Tamás szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 37 perc van, műsorajánló következik. Ezúttal a 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk, amelyben kultúrmorzsák rovatunk mellett főként a zenevilágában kalandozunk. Szótejtünk a Százcsávási zenekar új generációjának első albumáról, de ellátogatunk a Liszt Múzeum június végéig nyitva tartó időszaki kiállítására is, ahol a magyar zongoraiskola történetét ismerhetik meg. A múzeumban az adás szerkesztője Csút Judit járt, ahol az intézmény igazgatójával és egyben a tárlat egyik kurátorával, Cselényi Mátéval találkozott. Beszélgetésükből hallhatnak most egy részletet.
3: Balázs János a Cifra Fesztivál művészeti igazgatójának felkérésére készült ez a kiállítás. A másik apropója az pedig az, hogy tavaly ünnepelte 150. évfordulóját a Zeneakadémia, ahol minden, a Magyar Zongoraiskola tekintetében minden elindult.
4: Ami a Magyar Zongoraiskolát nagyjátette, az a gyakorlat és az elmélet szoros egysége, valamint az, hogy a tanárok többsége zeneszerző is volt. Nyilván nem lehet ezt ennyire egyszerűen besűrűsíteni, de ugye a kiállításnak ezek többek között a hívó szavai. Hogyha egy laikusnak próbálnánk ezt közelebb hozni, akkor miért olyan fontos ezeknek a dolgoknak az említése?
3: Valóban nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a Liszt 1921-től elinduló magyar zongoraiskola világhírű volt, és mind a mai napig az, ugye már csak amiatt is, mert Liszt Ferenchez vezethető vissza szinte mindenki, aki ma Magyarországon zongoraművészként működik, ténykedik, oktat, és Liszt Ferenc után olyan nevek vannak ebben a névsorban, mint Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Tomán István, vagy ha a nemzetközi zongoraversenyekre gondolunk, mondjuk Anda Géza, akit ismerhet a szélesebb közönség is, ugye a híres zongoraverseny alapítója, ő is ebbe az iskolába tartozik, és természetesen Cifra György is, Dohnányi Ernő, Tomán István és Kéri Szántó Imre révén Cifra György is ennek a zongoraiskolának a tagja és része.
4: Hogyan épül föl ez a kiállítás itt az Emlékmúzeumban?
3: Igen, ez elején Liszt Ferencről, Liszt Ferenc Zeneakadémiai működéséről van szó, és ezután ez a tanár-diák-mester-növendék kapcsolat mentén haladunk, és így kerül szóba Tomán István, Szendi Árpád, Dohnányi Ernő, Kéri Szántó Imre, és így jutunk el egészen Cifra Györgyig, illetve néhány Cifra növendéket is megemlítünk, mint Vásári Tamás vagy Jandó Jenő.
1: A Liszt Ferenc Múzeum június végéig látogatható kiállításáról még többet megtudhatnak a 15 óra 4 perckor kezdődő akvarellből. Várja önöket a szerkesztő Csút Judit és a műsorvezető Fülöp Tamás. Tartsanak velünk akkor is. Most Chopin szerzeményét Cifra György játssza.

0: Dés László felvételét hallották. 8 óra 45 perc van, Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból, a szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Visszaállítja a kormány az Ukrajnából érkező áruk tilalmát, ezt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelentette be a napokban közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, az import stoppa többi között a hús, a zöldség és a gabonafélékre, valamint a tojásra vonatkozik, de tervezik kiterjeszteni a mézre is. Búzaszentelő ünnepséget tartottak a közelmúltban Bábony-megyeren. A gabona megáldása tulajdonképpen a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program nyitánya is volt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnökét, Madarász Zoltánt hallják.
2: Mert az ember szánt, vet arat, és megint szánt, és megint vet, és megint arat. Aztán így múlik el az élet. Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik eljöttek erre a mai rendezvényünkre. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem Somogy vármegyei búzaszentelőjére. Utazásom során, ahogy jöttem errefele, épp azon gondolkodtam gyönyörködve a fantasztikus somogyi tájban, a dombokban, és látva azt, hogy a növényeink sajnos nem úgy fejlődnek, ahogy kéne, szárazságban, aszályban, bár az időt azt mindig a vendég hozza, tehát nagyon örülök, hogy ezt a jó időt tudtam most önöknek hozni, még ha az ernyőinket föl is kell, hogy húzzuk, de talán, ahogy az idézetből is következik, az örök körforgásban ez talán adhat némi bizakodásra okot. Bizakodásra okot, hogy nem hiába volt az a munka már tavaly ősszel, nyáron, amikor a gazdák aratás után előkészítették a talajt, elvetették a búzát, bízva abban, hogy olyan esztendő lesz, amikor eredménnyel be tudják takarítani, és ha a jó szándékú gazdák a búzájukat betakarították, utána ők szívesen adományoznak azoknak az embertársainknak a terményükből, akik még inkább rászorultak. Büszke vagyok a somogyi gazdákra. Tavaly esztendőben is közel 600 gazdatársunk jóval több mint 80 tonna búzát adott össze a Somogy vármegyében lévő 16 gyűjtőponton. Elmondhatom, hogy a kezdeményezés nem csak az anyaországon belül, hanem a határokon túlnyúlva is segítséget ad azoknak a rászorulóknak, akiknek erre valóban a túlélésük záloga a Magyarok Kenyere program. Büszke vagyok arra, és külön kérésem volt, hogy a somogyi búzából őrölt liszt határon túli része a Hargita megyébe kerüljön, mivel hogy Hargita Somogynak testvér megyéje, ezért számomra fontos az, hogy ők részesessenek ezekből az adományokból. És nagyon büszke vagyok arra, hogy mintegy 16 tonnányi lisztet tudtunk szétosztani a Somogyban élő rászorulóknak, gyerekintézményeknek, öregek otthonának, kórház alapítványának, a történelmi egyházak képviselőinek, és mindazoknak, akik olyan karitatív feladatot látnak el, ami a Somogyban élő, elesett rászoruló embertársaink mindennapjait tudta egy picit megszépíteni.
1: Jól lehet, az elmúlt 2,5 hétben sok helyütt 30-40 milliméternyi eső is esett, a tavaszi aszály hatásait ez nem ellensúlyozta teljesen. Az imént említett búzaszentelő ünnepségnek otthont adó családi gazdaságban is évek óta visszatérő probléma a szárazság és a csapadék hiány.
3: Kispál Petra vagyok, őstermelő és családi gazdaság tagja. Somogy vármegyében, Bábony-megyeren gazdálkodunk. Körülbelül 1000 hektáron gazdálkodunk, a legtöbb főbb kultúráink napraforgó, kukorica, buza és árpa. Rengeteg kaszálunk is van, ami miatt mi tartunk állatokat is, és sajnos ez az aszályos időszak még a kaszálást is és a termelést is nagyon megnehezíti, mivel csapadék nem igazán van jelen, így próbálunk minél kevesebb talajforgatást, vagy esetleg a vetőmagnál szárazságtűrőbb fajtákat válogatni. Kaszálásnál pedig sajnos már egy pár éve egyszer tudunk csak kaszálni évente, kivéve persze lucernákat. A füvek olyan szinten kiégnek az első kaszálások után, hogy sajnos az teljesen elég. viszont próbálunk így is minél többet termelni, mivel állataink is vannak, és az állattenyésztésben pedig nélkülözhetetlen a száraz takarmány.
1: Igaz, a gazdák igyekeznek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, például azzal, hogy rövidebb tenyész idejű fajtákat választanak, vagy változtatnak a talajművelési módokon, mondja Tóth István, növényvédelmi szakmérnök.
4: Előtérbe kerültek azok a talajművelési módok, amikor minél kevesebbet forgatnak, annak érdekében, hogy nem nyitják meg a talajt a tekintetben, hogy gyorsabban kiszáradjon. Itt olyan talajművelő gépek sokasága jelent meg, meg kombinátorok, meg egyéb berek, amelyekkel ezt végre lehet hajtani, hogy megtartani a csapadékot. Ez léptennyomot lehet látni most, ahogy az ember járja határt, egy tökéletesen gyönyörűen elművelt terület van, lezárták a talajokat, hogy akadályozzák, megakadályozzák az, hogy elillanjon, elpárologjon, hiszen most nekünk a egyik legnagyobb ellenségünk az a szeles idő, amikor száraz a levegő, viharos szél, az elképesztő módon pörgeti ki a nedvességet a talajból. Tehát volt tanulság, de több szempontból is volt tanulság a tekintetben, hogy minél inkább tudjuk megőrizni a talajokban még meglévő vizet, vagy azt a kevés csapadékot, ami hullik.
1: A szárazság nem csak a termést veszélyezteti, de a vízkészleteket is apasztja, tette hozzá a szakértő.
4: De sokszor esik arról, hogy a Balaton vízszintje nem éri el azt a kívánatost, ami a nyári vakáció szükséges lenne. Bizony ebben mi is rudasok vagyunk, meséltem 100 000 hektár vízgyűjtője van Somogynak, és mi komoly vízpótlók voltunk a Balatonban, 9 kis patakocska vitte a vizet, nem is keveset a Balatonban, most ez nincs. Ugyanis úgy bemutatták, hogy patakocska folyik, mellette száraz talaj van, és mire beleérne a patak, a aranyos patak, meg a keleti bozót, meg a tátve, stb., ez a víz eltűnik. Eltűnik a száraz környezetbe, és a vizesek meg figyelik, na hát, hogy pótolja a környezet a vizet, mert az alapból is csökken, a sédekből is csökkent a víz az északpartról, meg nálunk a 100 000 hektárnak egy komoly vízpótló volt. Tehát ez egy összetett probléma, és bizony a Balaton láttam, hogy szemmel láthatóan kevesebb víz van.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer 8 évvel ezelőtti üzembe helyezése óta soha nem működtek olyan keveset a generátorok, mint idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Április 15-e és május 14-e között ugyanis mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, több járásban pedig egyszer sem kellett bekapcsolni a berendezéseket. Ennek egyik oka éppen az aszályos tavasz, ami miatt jóval kevesebb jégbeszélyes zivatarfelhő tudott kialakulni, mint korábban.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Fülöp Csaba hangtechnikus, Varga Ramóna zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek! Ennyi a felvételével búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Május 25-én pünköst hétfőn mutatta be a Szentszék 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és a Magyar Kurír tájékoztatása szerint angol nyelvű záróbeszédében mindenkit megszólított. Úgy fogalmazott, arra hívom az egyház és az emberi család minden tagját, hogy tanuljunk meg figyelni egymásra, bátran nézzünk szembe korunk kihívásaival, és működjünk együtt egy emberibb és testvéribb társadalom építésében. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. Pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradásának ünnepén Veres András megyés püspök mutatott be szentmisét a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A főpásztor a székesegyházi, a Győr nádorvárosi és a Győr révfalui plébániák fiataljai számára kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, tájékoztat a Magyar Kurír. A bérmálás szentségében a lélek ajándékait kapjuk. A bérmáló püspök megkérdezi, ígéred-e, hogy jó keresztény leszel, hogy a lélek ajándékai szerint akarsz élni ebben a világban? Önmagát becsapva él az, aki az Istennek tett ígéretét nem tartja be. Az ígéret nem a püspöknek szól, hanem az Úristennek, hogy te keresztény módon akarsz élni. Fogalmazta meg buzdítását a bérmálkozó fiatalok számára a főpásztor. Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon kedden reggel. A Telex közlése szerint a miniszterelnök azt írta, Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven. Jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője. Magyar Péter hozzátette, Sümegi Klaudia a Tavaszi szél az Ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi, így jól ismeri a munkáját és a Tisza közösségét is. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook videójában, amelyet a kelenföldi pályaudvaron rögzített. Vitézi Dávid azután tette közzé posztját, hogy megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom. A miniszter elmondta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan mozdonytűz esetében, amely egy tárolóvágányon történt. Vitézi Dávid elmondta, megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaírjenek az intézkedésre jogosult szakemberek. Hazánk időjárásáról. Felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 10 órakor hallhatják.
5: Kilenc óra négy perc. Következik a házunk táján.

A magyar szerzetes rendek által működtetett katolikus iskolák vezetői tanulmánynapot szerveztek május 12-én a Római Magyar Akadémián. A rendezvényen a katolikus iskolák innovatív válaszait mutatták be arra vonatkozóan, hogy hogyan válhat az iskola az iránykeresés és a remény helyszínévé napjaink változó világában. 14. Leó pápa a Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levelében arra buzdítja a katolikus vezetésű oktatási intézményeket, hogy legyenek a remény hírnökei a fiatalok számára. A pápa felhívására válaszolva az oktatással és neveléssel foglalkozó magyar szerzetes rendek közös megoldások kutatásába kezdtek, amelyet a Római Magyar Akadémián mutattak be. A tanulmánynap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Tiszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával, valamint a konferencia szervezőjével, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró Konferenciájának elnökével beszélgetett római tudósítónk Jánosi Dalma.

0: Szeretettel köszöntöm a Római Magyar Akadémián, egy nagyon érdekes és nagyon értékes tanulmányi napra került sor. Milyen indítatásból készült ez a mai nap, illetve mi a legfontosabb mondani valója?
1: Jordi Viktor atya, a Férfi Szerzetesi Konferencia elnöke elmondta meg ezt a konferenciát, és ő is hívta össze a résztvevőket, és alapvetően egy fél évvel ezelőtt született meg a gondolat köztünk, amikor itt voltunk a Szentszéki Kultúrával és Neveléssel foglalkozó dikasztériumnak, tehát az itteni minisztériumnak a konferenciáján, amelyet a dikasztérium a Szentszék képviseletében a Szent Év keretében rendezett meg, méghozzá egy 60 évvel ezelőtti a II. Vatikáni Zsinat által kiadott enciklika, a Gravissimum Educationis című nevelésről szóló enciklika 60. évfordulója alkalmából. És akkor mi részt vettünk itt, iskola fenntartók, Jordi Viktor atya is, én is, többen, akik ma itt voltunk ezen a konferencián, és úgy találtuk, hogy egyrészt nagyon sok érdekesség volt ezen a konferencián, másrészt, minthogyha nem találná azért a világegyház sem igazából arra a kérdésre a választ, hogy mi a katolikus iskola identitása. Tehát sokszor én úgy éreztem, hogy jobban hasonlított a konferencia egy ENSZ konferenciára, mint egy katolikus konferenciára. És nagyon sok az igazodási kényszer, nagyon sok a megfelelési kényszer. Igazából nem merjük sokszor kimondani, hogy keresztények vagyunk, vagy túl tudományosak vagyunk, vagy túl értelmiségiek. Szóval, hogy az egész világegyház keresi azt a választ, hogy ma különösen azokban a szekularizált társadalmakban, mint Magyarország is, mi a katolikus iskola identitása. És akkor megütött minket az, hogy Leó pápa milyen pontosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy megrajzolni a remény új térképeit. És így adta ez az ötletet Viktor atyának, hogy rendezzük meg ezt a konferenciát.
0: És mit jelent a gyakorlatban ez a remény térképe a katolikus iskolák számára?
1: Az egész nap erről szólt, mert a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a piarista 11-12-es osztályok elmennek a térképen nem lévő mély szegénységben élő cigány családokhoz és fiatalokhoz, és egy hétig, két hétig önkénteskednek, és még fizetnek is nekik. A gyakorlatban azt jelenti, hogy a Váci Egyházmegye elindít egy digitális detox programot, amelyben most már több ezer gyerek vesz részt, és párhuzamosan egyetemista korvinuszos fiatalok, akik egyházi iskolába jártak, kifejlesztenek egy AUT nevű applikációt, amellyel most már Magyarország számtalan boltjába lehet kedvezményt kapni, vagy ingyen enni, vagy fele áron vásárolni könyvet, hogyha föl tudnak mutatni annyi képernyőidőcsökkentést, amiért kreditpontot kapnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szalíziak olyan szakképző intézményeket tartanak fenn, ahol, hogyha nem foglalkoznának azokkal a gyerekekkel, akikkel foglalkoznak, azok már réges-régen valami hajó belsejébe találnák magukat egy óceáni áruhajón, és eldolgoznák az életüket, miközben a kazánba dolgoznak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ciszterci iskolákban, amelynek mondjuk most én vagyok a fenntartó képviselője, elindult a parázsmozgalom, amely minden iskolában egy olyan lelkiségi csoport, amely összefogja a gyerekeket az iskolán belül, és elkíséri őket. Ugyanilyen a piaristáknál a kanozancius mozgalom. Ugyanilyennek a szerzetesi öreg diák mozgalmak. Tehát iszonyatosan széles a tárháza annak, társadalmi spektrumtól függetlenül, amelyel ezek a katolikus iskolák segíteni próbálnak mindenkinek ott, ahol van. Tehát ha elitelít, ha vágja magát, akkor vágja magát, ha anorexiás, ha nagyon tehetséges, akkor nagyon tehetséges. Tehát, hogy ahol elindítják azt a gyereket, azt a szemét, és nem azt mondjuk a pedagógiánkban, hogy én itt vagyok a tanár, gyere ide, akkor találkozom veled, hogyha te ide jössz hozzám, hanem mi oda megyünk, és azt mondjuk, hogy tudom, hogy akkor tudok veled találkozni, hogyha én megyek oda hozzád, és oda megyek, ahol te vagy. És szerintem ez a lényeg.
0: Mennyiben tudják segíteni egymást a különböző szerzetesek, hogyan tudnak együtt működni?
1: Az elmúlt 10-13 évben annak a szükségszerűsége is, hogy egy egyre szekularizálódó társadalomban élünk, nagyon kevés pappal, kevés szerzetessel, tehát ennek a szükségszerűsége is hozta létre azt a helyzetet, hogy nagyon sok olyan fórum jön létre, amelyen megvalósul ez az együttműködés. Nekünk ez nagyon sokat jelent. Tehát szerzetesi fenntartók, igazgatók, ugye a KAPI, a Katolikus Pedagógiai Intézet, ha nem szerzetes iskoláról van szó, akkor ugyanezt csinálja az egyházmegyés iskoláknál. Nagyon sok képzés, a Sapiencia szerzetesi főiskola iszonyatosan sok képzést hoz létre. Éppen a Gregorian Egyetemmel van egy közös gyermekvédelmi programja, egy közös gyermekvédelmi képzése. Ott például nekem számos kollégám vesz részt, tanárok, de tőlem az irodából is. És ez nem csak egy szemlélettágítás, hanem egy olyan gyakorlati képzés is, hogy kell bejelentő felületeket létrehozni, hogy kell meghallgatni a másikat, hogy kell értesíteni a hatóságokat, mi az intimitásnak a határa, és mikor kell jogilag lépni. Ez például egy nagyon-nagyon komplex dolog, a bullying, meg az abúzus kérdése. És erre mi nagyon magas képzést adunk. Őszintén szóval sokkal magasabbat, mint az állami rendszer. Sokkal inkább előrébb vagyunk. És én azt is mondtam ma az előadásomban, hogy ezt kommunikálni kéne, mert az emberek nem tudják. Nem tudják azt, hogy milyen a valódi katolikus iskola. Már hadd utaljak arra mérhetetlen népi indulatra, ami például az én miniszterik nevezésem híre kapcsán történt a közösségi oldalakon Magyarországon. Egy olyan katolikus iskola kép bontakozott ki, amelynek nyilván bele kell néznünk abba a tükörbe, hogy milyen köze van a valósághoz. De másfelől meg az emberek nem tudják azt, hogy a katolikus egyház milyen társadalmi szerepet tölt be Magyarországon, és milyen társadalmi felelősségvállalást csinál. Nem tudják, vagy ad mondjuk magának egy példát. Írtam egy tanulmányt 2 évvel ezelőtt, amelyben megnéztem, hogy 1910-ben hol volt a legtöbb öngyilkosság a Nagy-Magyarországon. És ez a viharsarok. Még egyébként a székelységben is. De a viharsarokban kiemelkedően magas volt a parókiák és a hitközségek, meg a plébániák adatai szerint az öngyilkosság ráta Magyarországon. Hol vette át a legtöbb katolikus iskolát az egyház, és hol van nagyon sok katolikus iskola? Nos, ott. Hát akkor azért azok nem elitiskolák. Hol van 2024-ben a legnagyobb öngyilkossági ráta Magyarországon? A viharsarokban. Semmi nem változott 120 évvel később. Ugyanazt a statisztikát látjuk 1910-ben, mint 2024-ben. Ezen a területen az egyház iszonyatosan sok iskolát átvett. És ez nincsen benne a köztudatban. A köztudatban azok a nagyon jó szerzetesi iskolák vannak benne, akik benne vannak a HVG első 100, meg az MCC első 100 listájában, akik egyébként heroikus munkát végeznek, hogy ott legyenek. És azok a kollégák is azért nagyon-nagyon-nagyon tiszteletreméltó munkát végeznek. De azokat a kollégákat meg ezt elfelejti a társadalom, akik a viharsarokban, a mély szegénységben, a periférián, katolikus iskolában tanítanak, és próbálnak egyfajta értékrendet közvetíteni egy történelmileg nehéz helyzetben lévő területen. Tehát azért úgy tűnik, hogy az egyházi iskoláról alkotott kép nem fedi azt a valóságot, amit csinálunk. És szerintem azért is nagyon fontos volt ez a konferencia, hogy ezt a valóságot kommunikáljuk.
0: Illetve talán nem ismerik eléggé.
1: Nem ismerik. Ebben nyilván nekünk is aktívabbnak kell lennünk az egyház részéről. Másrészt nehéz azért sokszor szembe menni azzal az árral, amit azért a közösségi oldalak algoritmikus megosztása diktál. Tehát azért nem egyenlő a küzdelem, óvatosan megjegyzem. De azért azt gondolom, hogy kell ezért tenni. És mondjuk egy ilyen konferencia szervezése azért szerintem sokat tesz azért.

0: a legfontosabb kihívások ma a katolikus iskolák számára? Mi az, ami, mi az az üzenet? Mik azok az értékek, amiket a legfontosabbnak tartanak, hogy átadják a fiataloknak?
1: Az egyik legfontosabb érték az az, hogy fontos vagy. Talán ez a legfontosabb. Te úgy, ahogy van, fontos vagy. Neked van helyed ebben a világban. Te az Isten képmására vagy teremtve. Akkor is, hogyha szegény vagy, akkor is, hogyha könnyebb társadalmi rétegből jöttél, akkor is, hogyha autizmussal élsz, akkor is, hogyha mély szegénységben élő cigány gyerek vagy, akkor is, hogyha egy nagyon elhanyagolt, ám de jó módú családból származol, akinek a szülei bár mindent megadnak neked, de te mégse pénzt kérnél, hanem figyelmet. Neked akár hogyan jössz ide, a mi iskolánkban neked helyed van, és mi figyelünk rád. Ez a legnagyobb hiányzik ma a társadalomban. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskolának a saját teológiai lényegénél fogva ezt az evangéliumi örömhírt kell közvetíteni azoknak a gyerekeknek, akikkel találkozik. Szerintem ez a legfontosabb érték. Tehát ennél fontosabb nincs. A másik legfontosabb érték az az, hogy fejlődőképes vagy. Hogy ne elégedj meg azzal, ami vagy. Ne elégedj meg azzal, ami ahol te most vagy. Hogy az embernek az üdvösségre kell törekednie. És hogy az egy nagyon fontos eszkatológikus tény, hogy mi a mi célunk azért nem az, hogy mi sikeresek legyünk, hanem a mi célunk az örök boldogság. És az nagyon mélyen megkülönbözteti a keresztény iskolát az állami iskolától, hogy az állami iskola nagyon derék módon filozófiailag a képességek kibontakoztatását teszi előtérbe, és nyilván a siker mindenféle módon, tehát jó értelemben vett, de a jó értelemben vett siker, akár tanulmányi versenyen, akár fejlesztésben, akár művészetben, a jó értelemben vett siker azért az elsődleges, de nekünk azt mondjuk, hogy mindez eszköz. Mert a mi világképünkben azért a mi célunk az az, hogy szentek legyünk. És amikor azt mondjuk a gyereknek, aki hozzánk bejön, hogy neked mindenféleképpen van lehetőséged szentnek lenni. Mert te neked mindenféleképpen van lehetőséged arra, hogy te kapcsolódj az Istenhez. Lehet, hogy nincsenek olyan jó képességeid, de meg fogjuk találni együtt azt a módot, hogy te kibontakozhass azt az isteniséget, ami benned van. Azért ez egy másik fajta filozófia is. És hát mi ebben hiszünk, ez lelkesít minket.
0: Annyira ritkán fogalmazódik meg ez, hogy az életszentségre vagyunk hívva.
1: Hát igen, hogy ezt jó kimondani.
0: Igen, ki kell hát, mondani,
1: hogy ezt ki kell mondani, meg, ki kell mondani, hogy én ezért mondtam az előadásomban, hogy katolikus iskola az nem jó iskola, nem hatékony iskola, nem fegyelmezett iskola, nem szigorú iskola, nem biztonságos iskola. Mindez lehet, persze, ez együtt jár vele, örülünk neki, hogyha így tudunk működni, nem is lehet másképp. De azért a katolikus iskola az mégiscsak egy olyan tér, ahol a diákjainknak azt szeretnénk mondani, hogy ők életszentségre vannak hívva, mint mindnyájan.
0: Mit tapasztal, amikor ezt a diákok meghallják, akkor hogyan reagálnak?
1: Jól. Mert a diák, a fiatal, a saját életkorából adódóan lelkes. Hitelességre vágyik, igazságra vágyik, párbeszédre vágyik, tettre vágyik. Egy fiatal radikális mindenbe. Nem élménykatolicizmust akar, nem látványpékséget, nem politikailag korrekt szavakat, nem ilyen mindenkinek megfelelő mondatokat, hanem egy fiatal el akarja magát kötelezni. Aztán rátanítja a társadalom arra, hogy ne kötelezze el magát. Bizonyos szempontból az iskola maga rátanítja érettségében már, hogy ne kötelezze el magát, mert nem azt várjuk tőle, hogy ő lelkesen valamit csináljon, hanem azt várjuk tőle, hogy, hogy bedugja a fejét az egyen fűnyíróba. És ez nagyon nagy baj. És ez nagyon nagy baj, hogy a katolikus iskolában is nagyon sokszor ezt várjuk tőle. Amíg egy fiatal lelkes. És ezért butaság azt mondani, hogy bármilyen fajta ellentmondás lenne a katolikus iskola, meg a modern alternatív pedagógiák között. Nincs. Nincs. Világnézetileg igen, mert nyilván mi nem egy teozóf alternatív pedagógiát képviselünk. De módszertanába, meg filozófiájába nagyon-nagyon közel van az eredeti keresztény iskola, meg a 20. századi európai úgynevezett modern pedagógia, vagy alternatív pedagógia. Nagyon-nagyon közel van egymáshoz. És nem a nagy alternatív pedagógiai irányzatok találták ki a személyközpontú pedagógiát, hanem Don Bosco találta ki, meg Kozanci Szent József, meg Néri Szent Fülöp, meg az a mérhetetlenül sok rendalapító, akik a 19. században a munkaerő piac alapú oktatás mellett megteremtették azt a személyközpontú oktatást, amely alátolt egy védőhálót mindazoknak, akik esetleg a munkaerőpiac alapú oktatás asztaláról leestek volna. És minthogyha ez nem lenne meg bennünk katolikusokban, ez a fajta büszkeség, meg ez a tudás. A 19. században az ötvös féle iskolarendszer, ami az egyik legjobban struktúrált és felépített iskolarendszer lett Európában. De ugye alapvetően az alapja a társadalmi rétegződés és a munkaerőpiac volt. Pontosan lehetett tudni, hogyha valaki polgárit végzett, vagy az apja asztalos műhelyébe akart dolgozni, vagy mérnök akart lenni, vagy hivatalnok, vagy ha fiú, akkor orvos, ugye még régen nem lehettek nők orvosok, akkor hova kell mennie? Milyen társadalmi státusz, hova mehet iskolába? És ezt a nagyon struktúrált réteget egészítette ki abszolút komplementer módon a szerzetesi oktatás, meg a katolikus oktatás, és ez nagyon lényeges. Ugye Don Bosco azt mondta, hogy Szalézi Szent Ferenc lelkiségével, de hát itt van egy mérhetetlen nagy társadalmi réteg, ami alá senki nem tol védőhálót. Ugyanezt mondta Kozanci Szent József itt Rómában. De számos az iskolatestvérektől, az iskolanővéregig számos szerzetes rend alapítója vette észre azokat a nagy-nagy-nagy lyukakat, ahol emberek százezrei nem jutottak egyről a kettőre, mert nem tudtak bemenni az iskolarendszerbe, mert nem jutottak oda, és akkor alájuk toltak egy alternatív megoldást olyan pedagógiával, amely más pedagógia volt, mint annak a középnemesi vagy arisztokrata gyereknek, aki már 5 éves korától a francia nevelőnőtől tanult. És akkor most kitaláltuk a személyközpontú oktatást a 20. században, ami nagyszerű, de mintha nem mi lettünk volna az első. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem ezt hangoztatni kell, meg be kéne, hogy menjen a katolikus értelmiség identitásába.

0: mai fiatalok számára a legnagyobb kihívás, amiben egy katolikus iskola segíthet?
1: Hát szerintem a magány. Őszintén szólva, az a társas magány, amelyben ül egy gimnazista csoport egymás mellett, és mindenki csetel a másikkal, és ott ül előtte másfél méterre a barátja, és nem szól hozzá, hanem ír neki egy SMS-t. A magány, amelyben nem mondanak el semmit a szüleiknek, szerintem tragikusan nincsenek alkalmak és közösségi terek ma a családokban arra, hogy megismerjék egymást. Tragikus az a bezárkózás, amely jellemzi ennek a generációnak a nagyon jelentős részét. Én most a saját iskoláimba csináltattam egy ilyen 360 fokos pedagógus értékelést, és nagyon sok szülő értékelt a pedagógusokat, és minden tanár, vagy minden gyerek is értékelhette a tanárait, és ilyen anonim szövegdobozba írhattak. És rendszeres az, hogy ugyanarról a mondjuk kollégiumi nevelőtanárról a szülő sokkal jobbat ír, mint a tanuló. Tehát két osztály ott van a szülők és a tanulók között. Ez azt jelenti, hogy a szülőnek a négy elképzelése arról, hogy milyen az iskola, de a gyerek fájdalmát azt nem hallja meg, mert a diák nem mondja el otthon. És az is rendszeres, hogy a közösségi oldalakon mindenkinek van egy szelfiénje, és a szelfién jelenik meg, amely teljesen más, mint a valódi én, hogy fölépítenek maguknak 7-8 éves kislányok szelfiént, amelyben photoshopolják magukat, amelyben fotózzák magukat, hogy gyakorlatilag most már 4-5 éves kortól kezdve profilíroznak a közösségi oldalak, profilíroznak a cégek. Tehát 7-8 éves korukra teljesen exakt profilképpel rendelkeznek multinacionális cégek vagy gyerekekről, és algoritmikusan azt a csillámos pólót, azt a cipőt, azt a puskát, azt a játékot, azt a terméket kínálják, amelyeket aztán ők szépen lassan megvetetnek a szüleikkel. A

0: médiahatósággal és az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen kiadtunk egy tanulmánykötetet most össze, és azon dolgoztunk nyáron, hogy 11 óvoda pedagógusaival csináljunk fókuszcsoportos interjúkat. Egészen elképesztő az, hogy az jött ki, hogy az, a mai óvodáskorú gyerekek, tehát 2 és 6 éves kor között a gyerekek 89%-a használ rendszeresen digitális eszközt, és 19%-uk rendelkezik saját önálló eszközzel, a 4-5 éves gyerekek. Ez azt jelenti, hogy nyilván vannak ilyen szülői alkalmazások, meg tiltások, de gyakorlatilag fogalma sincs a szülőnek, hogy a 4-5 éves gyereke mit néz a telefonon, és milyen tartalomhoz jut hozzá. Ezek nagyon durva számok, nagyon durva számok, és hogyha azt kérdezzük az óvodapedagógusoktól, hogy tudnak szülőedukációban lépni, vagy hogy mit tapasztalnak, mit gondolnak a szülők arról, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani, akkor én magam nem értem kulcsszavas dekódolással a válaszokat. Gyakorlatilag nincs pozitív kulcsszó, tehát nincs, bizonytalan vagyok, nem, félek. A bizonytalanságé, a félelemé és a tagadásé a válasz. Ezek a gyerekek, ezek megkapnak olyan reklámokat, már nagyon-nagyon kisgyerekkortól fogva, amelyek hatnak rájuk. Nagyon korán kialakul a saját szelfényük, amelynek következtében nagyon korán már nem mernek a saját ényükkel kapcsolatot teremteni, hiszen az nem felelne meg a szelfényüknek, amely 9-10 éves korra gyakorlatilag kommunikációképtelenné tesz egy generációt, mert a saját ényével nem mer barátkozni. Lehúzódott a kamaszkornak a kortárs hatás uralma 8-9 éves korra, de 8-9 éves korban már az osztálytársnak a véleménye, meg a barátnak a véleménye, az sokkal-sokkal többet számít, mint a szülőjé. Ugye régen azért ez 14 éves korban kezdődött el, régen 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, de most lehúzódott. Ami a tökéletes elbizonytalanodás, hiszen a 8-9-10 éves kor, hát ez az a kor, amikor a referencia a szülő, a vonatkozási pont a szülő, nem a kortárs. Következésképpen milyen szinten magányos ez a gyerek, akinek nincsen referenciapontja, nincsen vonatkozáspontja, nem beszél a szüleivel, otthon se beszélnek, már nincs egy közös vacsora, már rendelünk vasárnapi ebédre is, meg elmegyünk étterembe, már nem látjuk az anyukát főzni a konyhába, már nincsen több generációs együttlét, és teljesen ellenőrizhetetlen csatvonalokon keresztül folyik az élet. És higgyék el a kedves hallgatók, hogy ez nem sötét kép, amit mondok, hanem ez a valóság. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy mi a, egyébként nem csak a katolikus iskolának, hogy mi az, amiben az iskola mindenek előtt muszáj, hogy gondolkozzon, hogy milyen módszertannal veszi ki a gyerekeket ebből a spirálból, akkor én azt gondolom, hogy ez.
1: Az elmúlt percekben a Római Magyar Akadémián május 12-én megrendezett tanulmánynap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Tiszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával beszélgettünk. Rövid zene után a konferencia szervezőivel, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Elöljáró Konferenciájának elnökével beszélget római tudósítónk János Idalma.

0: katolikus nevelés, illetve az egyházi iskolák szerepéről zajlik itt most a Magyar Akadémián egy nagyon érdekes tanulmányi nap. Milyen kihívások előtt áll a katolikus oktatás?
1: Azt hiszem, hogy maga az oktatás világszerte újabb és újabb kihívásokkal néz szembe. És a katolikus oktatásnak mindig az volt a sajátja, hogy ezekre a kihívásokra naprakész választ szeretett volna adni. A II. Vatikáni Zsinat óta deklaráltan ez a feladatunk, hogy a legmodernebb pedagógiát építsük be a katolikus iskolák életébe. Azt keressük, hogy a különböző fenntartók, egyházmegyék és szeretes rendek hol járnak ezen az úton, mert hogy Leó pápa is arra hív bennünket, hogy figyeljük egymást, segítsük egymást, amikor új reménytérképek rajzolására hív az oktatás kapcsán, akkor azt mondja, hogy legyünk párbeszédben egymással és a világgal, hiszen úgy tudunk valóban felnőtt keresztény, katolikus embereket nevelni, hogyha ők maguk is azt látják, hogy van társuk az iskolában, a hit megosztásban, és hogy ez az iskola, ez kapcsolatban van a való világgal, hiszen ő is, kilépve az iskola világából, az ő hitét úgy tudja igazán evangelizáló erővel megélni, hogyha tud kapcsolódni azzal a keresztény többlettel, a világhoz, és valahogy kovászként tud jelen valóvá valóságot megélni, a hétköznapokat megélni. Tehát igazából az a feladatunk, hogy folyamatosan a valósághoz kapcsolódjunk, az idők jeleit fürkészszük, és ebben megtaláljuk, hogy az evangélium hogyan tud hitelesen, nagyon jézusi módon megvalósulni.
0: Milyen fajta együttműködés van a katolikus iskolák, illetve a különböző szerzetes rendek között?
1: Minden szerzetes rendnek, és talán az egyházmegyéknek legalább ennyire, van sajátos karizmája. Keressük azt, hogy akár a rendalapító Kalazanci Szent József, Szent Benedek, Szent Ferenc, milyen sajátos ízt ad annak az iskolának. De azt is látjuk, hogy ezzel tudjuk egymást gazdagítani, és ezt a párbeszédet fél évről fél évre folyamatosan folytatjuk. Legutóbb Esztergomban gyűltünk össze a ferenceseknél, előtte a ciszteriskoláknál, vagy a bencések Pannonhalmán jöttünk össze, és most, ahogy a Szent Atya kiadta ezt a levelet, a legutóbb novemberben a Gravissimum Educationis Zsinati Dokumentum 60. évfordulójára úgy gondoltuk, hogy talán érdemes idejönni Rómába, és ezen pápai levél mentén ránézni a saját valóságunkra.
0: Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyiben gazdagodnak azok a diákok, akik egy katolikus iskolába járnak?
1: Valójában számunkra az elsődleges feladat az, hogy a keresztény emberkép mentén személyként keressük a válaszokat, hiszen ez mindig sokkal több annál, mint pusztán a fizikai valóságnak a tapasztalata. Amikor keresztény módjára tekintünk az emberre, akkor tudjuk azt, hogy van például transzcendens összetevője, és hogy az oktatás az nagyon sokszor tudja az adatokat, az információkat nagyon modern módon továbbadni. Arra gondolok, hogy most is ünnepeljük azt, hogy piarista, bencés, ferences diákok OKTV-n nagyon szép eredményeket érnek el. Tehát, hogy a szakmát, a világi tudományokat brilliánsan is tudják művelni. De az az izgalmas, hogy ezeknek a fiataloknak van lelke, van spirituális valósága, van közösségi valósága, amit építenünk kell, alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy közösségi emberek legyenek. Alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy meglássák, meghallják azt, hogy az Istennek terve van velük, és hogy egészen személyes álma van az emberről, őróla személyesen, és hogy legyen bátorsága ezt kibontakoztatni. És hogy ez mindig több és nagyobb cél, mint amit pusztán a tudásátadásban magunk elé kitűzhetnénk.
0: Mit gondol, mik a legnagyobb kihívások egy mai fiatal számára?
1: Azt hiszem, hogy valami olyasmi, amiről az új katekatikai direktórium is beszél, hogy az iskola akkor jut el a céljához, hogyha intézményiskolából közösségiskolává válik. És a mai társadalomban pont ez a közösségi felelősség egy nagyon nagy kihívás az egyén számára is, hiszen lehet, hogy saját magát, a saját emberi céljait látja, és hogy azon az úton tud járni, de hogy ő neki felelőssége van a családjáért, a körülötte lévő közel vagy távoli társadalomért, és hogy ebbe a kihívásba beleálljon, és megtalálja az ő feladatát. Azt hiszem, hogy a mai individualizált, töredezett társadalmunkban pont az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudjuk az egész közösséget szolgálni, közösségi felelősséget fölismerni, és ebbe belelépni. Ez az egyén számára is egy nagy kihívás, és a katolikus iskolának arra kell képesnek lennie, hogy erre felkészíti a szemét, hiszen mindig valakivel való relációban tudjuk igazából önmagunkat kibontakoztatni.
2: Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt, a Magyarországi Férfi Szerzetes Elöljárók Konferenciájának elnökét, a tanulmánynap szervezőjét kérdeztük a helyszínen, a katolikus iskolák jelentőségéről, identitásáról, útkereséséről, és arról, hogy hogyan lehetnek a remény térképei a mai fiatalok számára.

elhangzott a házunk táján. Mai műsorunkban a Római Magyar Akadémián május 12-én megrendezett tanulmánynap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Tiszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával, valamint a konferencia szervezőjével, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Elöljárók Konferenciájának elnökével beszélgetett római tudósítónk, Jánosi Dalma.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Május 25-én pünköst hétfőn mutatta be a Szent Szék 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és a Magyar Kurír tájékoztatása szerint angol nyelvű záróbeszédében mindenkit megszólított. Úgy fogalmazott, arra hívom az egyház és az emberi család minden tagját, hogy tanuljunk meg figyelni egymásra, bátran nézzünk szembe korunk kihívásaival, és működjünk együtt egy emberibb és testvéribb társadalom építésében. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított, vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. Pünkösd vasárnapján a debreceni Attila-téri főszékesegyházban ünnepi szent liturgiát vezetett Kocsis Fülöp érsek metropolita. A Magyar Kurír beszámolója szerint prédikációjában kiemelte, a keresztény ember számára az ünnep soha nem puszta emlékezés. Pünkösd nem csupán egy 2000 évvel ezelőtti esemény felidézése, hanem jelen való valóság. Nem csak visszaemlékezünk, hogy 2000 évvel ezelőtt milyen különleges dolog történt, hanem minden egyes pünkösd ünnepén ma leszáll ránk a Szent Lélek. A jeruzsálemi eseményeket felidézve a metropolita úgy fogalmazott, a legnagyobb csoda nem pusztán a nyelveken szólás volt, hanem az, hogy az apostolok szavait mindenki megértette. Úgy tudtak beszélni, hogy meg is értették a többiek, hangsúlyozta Kocsis Fülöp. Hozzátette, ez ma is az egyház egyik legnagyobb kihívása. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik kedden az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik, először napirendelőtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők 1 órán át interpellálhatják a kormánytagjait. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozathozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinetfőnöke, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon kedden reggel. A Telex közlése szerint a miniszterelnök azt írta, Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos, közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője. Magyar Péter hozzátette, Sümegi Klaudia a Tavaszi szél az Ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi, így jól ismeri munkáját és a Tisza közösségét is. Hazánk időjárásáról. Az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Délután 28-33, késő este többnyire 17 és 26 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.

0: Andreas Vollenweider felvételét hallották. 10:08. 60 megapixel címmel jubileumi kiállítása nyílik Dobócki Zsolt szegedi mérnöktanárnak ma este 6 órakor a Szegedi Tudományegyetem rektori épület átriumában. A fényképészt Tráser László kérdezte a tárlatról.
1: Dobócki Zsolt mérnöktanár, akinek egy fotókiállítása nyílik 60 év megapixel címmel, és itt a pixel a fényképezésre utal, hiszen fotóeszköz. Tanár úr körülbelül egy évtizede, vagy régebb óta drón fotókat készít, messze a drón háborús felhasználása előtt kezdte ezt a munkát. 27 nagy alakú fotó lesz látható a Szegedi Tudományi Egyetem rektori hivatalának épületében. Kezdjük onnan a beszélgetést, hogy mi indította önt arra, hogy drónnal fényképezzen?
2: Fényképezni igen régóta fényképezek, tehát a fotólaborban már gyerekkoromban is sikerült beszabadulnom, láttam, hogy hogyan hívják elő, hogyan nagyítják a képeket, és nekem ez egy varázslat volt. Később, mikor már nagyobb voltam, próbálkoztam különböző fényképeket készíteni, minden. Maga a folyamat nagyon tetszett, és ez úgy megmaradt. Későbbiekben aztán diaporámával kezdtem el foglalkozni, megragadott az, hogy ottan azért a képek történik valami. Tehát nem csak képek vannak, hanem annak van egy folyamata, vannak áttűnések, zene van hozzá, és hát ezért ezzel kezdtem foglalkozni. Sokáig kizárólag szinte csak ezzel foglalkoztam, de hát nyilvánvalóan a diaporám az fényképezésre épül, tehát elkezdett érdekelni egyre jobban a fényképezés, mint fényképezés, nem a diaporáma számára, hanem önálló képek, önálló alkotások létrehozása. Így jelentek meg különböző témák, életképek, portrék, és innen egyenes út volt az, hogy mondjuk amikor elkezdték építeni a Móra Ferenc hidat, az M43-as autópályahidat, akkor ez egy érdekes esemény lehet. Ott lehet valamit keresni a fényképezőgéppel, föl lehet dolgozni azt a folyamatot, ahogy kinő a földből a híd, mondjuk így. Hát ez egy nagyon magával ragadó esemény volt. Két és fél éven keresztül csináltam, ebből egy fotóalbum született, helikopterrel repültük körbe a hidat, fényképeztük, hogy legyenek légifelvételek is. Miután befejeztem a hidat, egy TV-riport kapcsán előttem az Eliről, a Szegedi Lézerközpontról volt szó, aminek nagyjából akkor kezdődött az építkezése, pontosabban az előkészületi munkák, úgyhogy megkerestem őket, szívesen fogadták a jelentkezésemet, mondták, hogy nyugodtan fényképezzek, elkezdtem fényképezni, tehát gyakorlatilag a lőszermentesítéstől kezdve, mivel egykori szovjet laktanya területén van az épület, tehát a teljes folyamatot végig tudtam kísérni, alapokat, felépítményeket, magát az, hogy hogy lakták be az épületet, hogy lett kutatóintézet a nyers épületből.
1: Körülbelül mennyi fényképet készített?
2: Igazából nem tudom megmondani, annyit tudok, hogy 10 000-es nagyságrendű a képek száma, de megmondani nem tudom. Gyakorlatilag volt 5 év az építkezés, és utána még jó pár év, tehát ez egészen tavalyi évig a berendezkedést is fényképeztem, tehát több mint 10 év volt, amit az Elivel foglalkoztam, a lézerközponttal.
1: Hogy jutott a drónhoz? Látott ilyen képeket, vagy magával, az eszközzel barátkozott meg először, már mint a drónnal?
2: Inkább a légifelvételek, tehát az építkezésekről szükséges légifelvételeket készíteni, és gyakorlatilag a technika fejlődött annyit, hogy akkor már egy bő 10 évvel ezelőtt lehetett olyan drónokat kapni a kereskedelembe, amik elérhető áruak volt, és alatt egy optika ára volt a drón, ugye fényképezőgéppel, kellően jó minőséget, publikálható minőséget produkáltak a fényképezők, nem kellett külön fényképezőgépeket fölaplikálni rá, és akkor már azzal lehetett, igaz, a mai drónokhoz képest ezek egy kicsit nagyobbak voltak, de jól használhatóak.
1: Említettük, hogy 27 darab fotót láthatunk majd itt a kiállításon. Milyen alapon választotta ki ezt a 27 képet?
2: Ez egy érdekes dolog, mert sokat gondolkodtam, hogy ez most egy visszatekintő jellegű kiállítás legyen, vagy új anyagok legyenek, és végül úgy gondoltam, hogy sokkal fontosabb lenne új anyagokat mutatni, tehát gyakorlatilag az elmúlt 2-2.5 évben készült képekből lesz a kiállítás. Az anyag rendkívül vegyes, tehát vannak benne városi életképek, Szegeden, Bécsbe, vagy tájképek. Elég szép számmal lesznek, épületfotók is, tehát vegyes maga az anyag.
1: Egy tájkép olykor egész különleges tartalmat fejez ki, máskor pedig csak a szépségével ragadja meg a fotóst, és bízunk benne, hogy a nézőt is. Tanár úr, milyen alapon választott tájképeket?
2: Hát először is tájképeket szeretek készíteni elsősorban ősszel és télen. Számomra akkor legváltozatosabb a táj. Különösen szeretem a ködös, párás időket, nagyon érdekes fényviszonyokat, nagyon különleges képeket lehet készíteni. Sokszor megkérdezik, hogy most ezt mesterségesen, nem, így sütött a nap. A ködön keresztül, párán keresztül más színezete van, más tónusai vannak, és ez egy rendkívül érdekes jelleget tud adni a képeknek. De ugyanez van a hóval, amelyik például megváltoztatja a tájat, egy grafikus jelleget az az egésznek, rajzolata lesz a tájnak. Nagyon érdekes képeket lehet így készíteni.
1: Portréképeket nem készít tanár úr?
2: De szoktam készíteni, óhatatlanul, hogy például az építkezéseken készültek a portrék az ott dolgozókról. Valamint dolgozom egy olyan elképzelésen, és teljesen a közepén tartok, tehát ez még nem kifort, hogy volt tanítványokat keresek meg. Elég színes, elég széles a paletta, olyanokat, akik valamilyen módon emlékezetesebbek voltak, nem feltétlen azért, mert jól tanultak, hanem esetleg pont ellenkezőleg, tehát vagányabb volt, egy kicsit szemtelenebb volt, de volt valami érdekes benne, őket próbálom megkeresni, róluk készítek fényképeket, munka, hobbi, család, tehát ez egy igen érdekes vonal.
0: 60 megapixel címmel jubileumi kiállítása nyílik Dobócki Zsolt, szegedi mérnök tanárnak ma este 6 órakor. Az elmúlt percekben a fényképészt Tráser László kérdezte a tárlatról, amely munkanapokon július 31-ig megtekinthető lesz a Szegedi Tudományegyetem rektori épület átriumában. A ténykérdést hallották.

Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta. Műsorajánló következik. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengőt ajánljuk szíves figyelmükbe. A szerkesztő Sályi András, a műsor két részből áll. Az első rész vendége Balla Ákos, a Balla ingatlan ügyvezető tulajdonosa lesz. A kérdések pedig ingatlan adó, vagyonadó, otthon start program, új kormány, új szempontok, ingatlan piaci várakozások, szálláshelyek, vagyis rövid időre történő szálláskiadás, újabb tiltások jönnek? A második rész vendége Csat Magdolna közgazdász lesz. Mire jók az immateriális befektetések? Milyen a magyar adórendszer? Mire jó az áfa? Hogyan adóznak a multik? Mik lehetnek a magyar gazdaság fő prioritásai? Mit tesz hozzá az emberi boldogság a gazdaság teljesítményéhez? Ezekre a kérdésekre számíthatnak a kedves hallgatók, ma tehát 17 óra 5 perctől a Kerengő műsorában.

Mike Oldfield felvétele szólt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és

0: Bizonyára el sem hiszed, amikor alszol, álmodat körülröpüli egy kicsiny, fénylő pontocska. Ha ébren lehetne aludni, látnád őt. Hogy mekkora? Meg nem mondhatom. Folyton változtatja az alakját. Néha akkorka csak, mint egy pont, máskor meg olyan, mint egy gombóc, melybe lekvárt tett a nagymamád. Néha meg olyan nagy, pufók, mint a városligeti gyerekek léggömbjei. Ő hiszen, akiről most mesélek neked. Az abonyi kertben ültem. Valamit olvastam éppen a ház nagy diófája alatt. Körülöttem hallgatott a kert. Jól lehet, ez a hallgatás tel is, de teli volt zsongással. A fűben hangyák szorgoskodtak, a virágokat körüludvarolták a méhek, lepkék kergették egymást. Hajamat meg-meglebbentette a szellő. Lustán tapicskoltak az itatójukból kidöntött sáros vízben a kacsák. A szeretet érzése töltött el. A nyugalomé, a béké. Sára, aki folyton talált magának valami halaszthatatlan és fontos elfoglaltságot a kertben, éppen egy katicabogarat próbált megtanítani kötéltáncolni. Egy szalmaszárra mászatta fel pöttyös kis barátját, majd mikor az állatka a szalmaszár közepéig felszorgoskodta magát, hirtelen vízszintesre fordította különös mászórúdját. A katica egy-két riadt mozdulat után lepottyant a homokba. Sára teli szájjal nevetett rajta. Sára, akiről épp beszélek, de akit még nem mutattam be, a lányom. Három esztendős, szőke, mosolygós, néha pityergős, néha irigy, de igazából melegszívű, derűs teremtés. Őt néztem, vele nevettem, amikor az ölembe pottyant valami a fáról. Olyan teniszlabda formája volt, csak annál kisebb. A pingponglabdától meg valamivel nagyobb. Diónak sem nézhettem, mert a gombócot szürkés tollak borították egyetlen tollacska kivételével, amelyik szemkápráztatóan piros volt.
1: – Tetszik a tollam?
0: – kérdezte váratlanul valaki. Sára felé pillantottam, de ő már a kert másik sarkában játszott a nagyapjától kapott tacskóval. – Meglehetősen – mondtam szemtelenül.
2: – Mi? Meglehetősen? –
0: kérdezte ismét a csipogást és gyerekhangokat egyszerre hallató gombóc.
2: Hát a piros tollat tetszik, meglehetősen.
1: Akkor megnyugodtam,
0: ez volt a válasz. Tanácstalanul bámultam. Kétségtelen, hogy az ölembe pottyant jövevény beszél, sőt, büszkélkedik is piros tollával. De miről beszélgessek vele? Ő, mintha csak a gondolataimban olvasott volna.
1: Te ki vagy?
0: Kérdezte. Én Sára édesapja vagyok.
1: És mit csinálsz?
0: Írok.
1: Miért írsz?
0: Fogas kérdés. Hirtelenjében nem is tudtam, mit válaszolni.
2: Mert író vagyok, nyögtem ki végül nem túl nagy meggyőződéssel.
1: Az írónak írnia kell?
0: Nem árt, ha ír.
1: Hiszen akkor mindenki író.
0: Miért lenne mindenki író?
1: Mert mindenkinek van fontos mondandója, s azt le kell írnia. Kinek levelet kell írnia, kinek házi feladatot, kinek...
0: De az író kitalált dolgokat ír meg, olyanokat, amelyek a valóságban esetleg meg sem történnek.
1: Hiszen akkor hazudik,
0: diadalmaskodott erre az okvetetlenkedő gombóc. Tanácstalan lettem. Hogyan magyarázzam meg neki, hogy bár az író nem mindig valóságos dolgokat ír meg, mégsem hazudik, csak kiegészíti, tovább álmodja, szebbé alakítja magában a világot mások gyönyörködtetésére.
1: Hiszen be sem mutatkoztam,
0: szólalt meg kis idő múlva a gombóc, látván elbizonytalanodásom.
1: Hiszen vagyok a guruló madár.
0: Kínai vagy? Kérdeztem esetlenül.
1: Nem, én semmilyen sem vagyok. A madaraknak nincs állam.

0: polgárságuk, mint az embereknek?
1: A nevem miatt gondoltad?
0: Kérdezte a gombóc. Bólintottam.
1: Ugyan,
0: kacarászott.
1: Amiatt neveztek el így, mert roppant okos vagyok.
0: És szerény, egészítettem ki.
1: Szerény, természetesen. Szóval én roppant, de roppant okos vagyok, mert az emberek legtöbbjénél, az állatokról most ne is beszéljek, okosabb vagyok. Érveléseim pedig a hiszen bizonyító szóval kezdődnek, így azután az idők során rajtam ragadt ez a név.
0: Mondd csak hiszen. Te mitől vagy madár?
1: Mitől vagyok madár? Attól, hogy madárnak születtem.
0: Jó, ezt gondoltam én is. De a madarak, és ezzel csöppet sem akarlak megsérteni, másképp néznek ki általában, mint te.
1: Miért? Én hogy nézek ki?
0: Nagyon jól nézel ki. Különösen a piros tollat tetszik.
1: Az más. Ha tetszem neked, akkor elmondom, miért vagyok én madár.
0: Az úgy volt, tudod, hogy réges-régen a földön nagyon sok guruló madár élt, azért guruló, mert amint észrevehetted, nincsen szárnyam, amellyel repülni, lábam, amellyel járni tudnék. Madár vagyok viszont, mert van tollam, s tudok repülni.
1: Repülni szárnyak nélkül? Természetesen, hiszen olyan egyszerű.
0: Ha egyszerű, igazán elmondhatnád.
1: Jó, elmondom.
0: Régen nagyon sok guruló madár élt a földön. Azután valamilyen még általam se földerített ok miatt mind kipusztultak az utolsó szálig. Egyedül én maradtam közülük ezen a földön. Én, hiszen a szegény kis árva guruló madár. A tenyeremre vettem, s két nagy gömbölyű könycsepp pottyant a markomba. Jól van, kis hiszen, ne szomorkodj, vigasztaltam. Lehet ezen is segíteni. Majd én örökbe fogadlak.

0: A hirtelen jött ötlet Hiszent láthatóan nem nyugtatta meg.
1: Ugyan, hogy fogadnál örökbe?
0: Egyszerűen, Sárának leszel a kis testvére.
1: Ki az a Sára?
0: Sára az én lányom. Nézd, ott játszik a kert sarkában a kutyájával.
1: Tud repülni?
0: Repülni nem tud. De annyiban hasonlítotok egymásra, hogy neki sincs szárnya.
1: Mégsem jó, hiszen te még túl fiatal vagy hozzám képest. Mennyi idős vagy, ha szabad kérdeznem?
0: 31, válaszoltam büszkén.
1: Gondoltam, hogy nem fog menni a dolog. Egyáltalán nem fog menni.
0: Miért, te mennyi vagy?
1: 34.467.327.
0: Az nagyon sok.
1: Pedig így igaz. A guruló madarak megszámlálhatatlan sokáig élnek. Én még csak gyerek vagyok, ha a guruló madár időszámítás szerint számolunk. Ha viszont a ti időszámításotokat vesszük alapul, nekem kéne téged örökbe fogadnom. De mint tudjuk, a gyerekek nem fogadhatnak örökbe felnőtteket.
0: Csalódottan hallgattunk mind a ketten. Ami igaz, igaz. Gyerekek nem fogadhatnak örökbe felnőtteket. A barátaid? Vagy nincsenek barátaid? Kérdeztem hirtelen.
1: De igen, két barátom is van, Pipilló és Kapi.
0: Ők kik?
1: Majd mesélek róluk, most elfáradtam, alszom egy kicsit.
0: Azzal lehúnyt a fénylő szemecskeit, és már aludt is. Sára közben megunta a játékot, s odafutott hozzám a kerti asztalhoz.
1: Psszt,
0: figyelmeztettem.
1: Alszik.
0: Kicsoda alszik? Ámoldozott a kislány. Jelentőség teljesen néztem a tenyeremre.
1: Ez mi?
0: Kérdezte kíváncsian.
1: Talált ki? Labda?
0: Nem.
1: Akkor nem tudom. Mondd meg.
0: Madár.
1: Madár. Ilyen kicsi és ilyen kerek. És mit csinál?
0: Ilyen kicsi és ilyen kerek. És mondtam már, hogy alszik.
1: És ha felébred, fog játszani velem?
0: Persze, játszani fogtok, de addig maradjunk csendben. Ne zavarjuk meg az álmát, jó?
1: Jó,
0: suttogta Sára.
1: Nem fogjuk megzavarni az álmát.
0: Most már ketten ültünk a padon, s figyeltük a tenyeremen békésen alvó guruló madarat. Talán bennünket is elnyom a buzgóság, ha hirtelen nem történik valami egészen fantasztikus dolog. De történt, hiszen váratlanul a levegőbe emelkedett a kezemről.
1: Na végre, megérkezett a barátom, akiről még nem beszéltem neked.
0: Pipilló vagy Kapi? Kérdeztem.
1: Hol van a barátod?
0: Kérdezte Sára, aki talán kevésbé lepődött meg a történteken, mint én.
1: Nem hallod a hangját?
0: Mérgelődött a repülő guruló madár. Füleltünk. Valahol nagyon magasan, fönt az égen egy pacsirta énekelt. A pacsirta!
1: Igen, ő a barátom,
0: mondta büszkén hiszen.
1: Amikor a pacsirta énekelni kezd, felülök az énekére, s már is röpülök. Amíg énekel, addig a levegőben tart. De most mennem kell, még láttok,
0: szólt, és azzal fölemelkedett. Egyre magasabbra és magasabbra szállt, mi pedig tágra nyílt szemmel néztük Sárával távolodását. Vártunk. Sokáig visszavártuk Hiszent. Sára hónapokig azzal a reménnyel ébredt, hogy párnájára szállt éjjel a guruló madár. Észrevétlen tért vissza hozzánk, amíg ő aludt. De Hiszen nem jelentkezett többé. Telt múlt az idő. Lehullottak az első havak már. Olyan fehér lett a világ, amilyen fehérek a nagy libatollal hasasra tömött dunyhák. Elhatároztam, megvigasztalom Sárát, egyúttal megmentem hűtlen kis barátunk becsületét is. Egy reggel, amikor a hajnali fagy még ott kéklett az ablak jégvirágai között, lelkendezve futottam be Sára szobájába. Képzeld, az éjjel meglátogatott bennünket, hiszen... Sára szeméből nyomban messze szökött az álom,
1: És most hol van? Pattant ki a kérdéssel egy időben az ágyból. Ölembe vettem, és megsimogattam szőke fejét. El kellett mennie. Tudod, de hagyott itt neked valamit. Mit hagyott itt? Mesét hagyott itt, válaszoltam. Nem is egy mesét, de legalább egy tucatot. Hol vannak azok a mesék? Kérdezte Sára. Itt van mindegy szálig, mutattam a fejemre. Hogyan lehet onnan kivenni őket? Hát úgy, te maflalány, hogy sorban elmesélem neked mindet. Hát így kezdődött. Meséltem Sárának hiszen meséit, mert azt hittem, többé nem tér vissza hozzánk a guruló madár. Tévedtem. De erről majd a mesés történetek után fogok beszélni neked.

0: Most következik egy történet, melyben Hiszent labdának nézi három vásott tarka macska. Hiszen emelkedett a pacsirta dalára. Már magasabban járt a diófa legbátrabban ég felé nyúló ágánál is. Oly magasan, hogy sára lányom szőke feje bizony csak elmaszatolódott, jelentéktelen foltnak látszott a kert összefüggő zöldjében, amikor végre megszólalt.
1: Tudod, pacsirta, neked azért szerencséd van velem. Hiszen, ha én nem lennék, senkit se lenne ezen a kerek világon, s nem lenne itt fölemelni a daloddal, akkor pedig mit érne az éneked, hiszen csak akkor van értelme a te örökös össze-vissza dalolásodnak, ha hasznot is hajt.
0: Tévedsz, hiszen az én énekemet szeretik hallgatni az emberek, az állatok, s tudom, a növények is boldogabban nőnek, ha énekelek nekik. Így a pacsirta.
1: De hiszen téged csak nekem találtak ki, azért vagy, hogy engem utaztassa világban. Világos?
0: A pacsirtát elöntötte a méreg. Hálátlan, beképzelt madár vagy, hiszen nem érdemled meg, hogy az énekemen utaztassalak. Elhallgatott, nagyot csapott a szárnyával, s eltűnt a kék égben. Hiszen pedig lepottyant egy újabb kert közepébe, szerencséjére épp egy homokbucka tetejére. Egy darabig boldogtalanul gubbasztott ott, bámészkodott, azután lassan, ahogy azt tenni szokta, észrevétlenül elszenderedett. Ébredése már közel sem volt ilyen békés. Valaki hatalmasat rúgott a gyanútlanul szunyókáló hiszembe, olyan nagyot, hogy fölrepült a magasba, majd lehuppant egy káposzta tövébe. Villogó szemek vették körül. Alig, hanem macskák, gondolta. Azoknak kell lenniük, mert hosszú a farkuk, zöld a szemük, fehér a bajszuk, egyik círmos, másik sárga, a harmadik meg fekete. Mire ezt végig gondolta, már gurult is egyik macskától a másikig. Pofozták, pörgették, püfölték, játszottak vele.
1: Hiszen ezek labdának néznek,
0: méltatlankodott a gombóc.
1: Álljunk meg, pajtikáim! Emelte fel a hangját. Itt valami tévedés van!
0: A macskák meglepődve hagyták abba a játékukat. A fekete jutott először szóhoz. Hol van itt tévedés?
1: Én nem vagyok labda!
0: Akkor meg mi vagy? Kérdezte a sárga macska.
1: Madár vagyok!
2: Annál jobb! Rikkantotta a tarka macska. Akkor mi most legalább megeszünk!
1: Eszedte az eszed tokját! Szégyeld magad, te ványat, szemtelen, ragadozó!
3: Ragadozó? Mi az, hogy ragadozó?
0: Álmélkodott a círmos.
1: Hiszen rögtön láttam, hogy műveletlenek vagytok. A ragadozó olyan állat, amelyik hússal él, és azért, hogy húshoz jusson, ravasz és primitív módon lesben áll, s a nála gyengébb állatok a csapdába ejti, megnyugasztja, majd megeszi. Szóval ragadozik, mivel hogy megragadozza.
3: Mit jelent az, hogy ravasz és primitív,
0: restelkedett a fekete macska.
1: Ravasz a róka,
0: kezdte magyarázni hiszen.
1: Hé, hová szaladtok, hiszen még el se kezdtem a mondókámat,
0: méltatlankodott a guruló madár. A három macska ugyanis három felé futott azon nyomban, amint a róka nevét meghallotta, majd felborzolt szőrrel visszaszivárogtak.
1: Na, hol is tartottam? Szóval azt, hogy mi a ravasság, ezek szerint megbeszéltük. Következik a primitív szó.
0: A macskák szeme megvillant.
1: Primitív az, aki... Szóval, hát az, aki primitív...
0: A macskák szeme ismét megvillant. Nem értették.
1: Primitív az,
0: folytatta hiszen...
1: Aki nem tud viselkedni, például aki belerúg egy rendkívül bölcs guruló madárba, amikor az a homokbucka tetején alszik.
2: Tehát én primitív vagyok, tornyosult fölé fenyegetően a sárga macska.
1: Az attól függ, te rúgtál belém?
0: A sárga macska nagyot nyelt. A többiek kárörvendően nézték. Nem akartam... Ne haragudj!
1: Tehát te rúgtál belém?
0: hiszen egyszerre kíméletlen lett. Megérezte, hogy sikerült a macskákat megfékeznie, ha időlegesen is.
1: Nem én rúgtam beléd.
2: Akkor meg ki volt? Tudni akarom.
0: A három macska szeme megint összevillant.
1: Ő volt,
0: mutatott a sárga a feketére.
1: Én?
0: Kiáltott fel az kétségbeesve. A círmos volt.
1: Nem szégyeled magad?
0: Kiabált a círmos.
1: Hiszen láttad, hogy a fekete rúgott bele?
2: Hazudsz, kiáltotta a fekete.
1: Hazudsz, mordult a sárga.
2: Hazudsz, hörrent fel a círmos.
0: A macskák egymásnak estek, hiszen megszeppenve figyelte őket, amint magukba feledkezve verekedtek.
1: Verekedni csak az verekszik, aki nem biztos az igazában,
0: morfondírozott hiszen.
1: Lám, itt van ez a három macska, rossz a lelkiismeretük, s ahelyett, hogy rendbe tennék, egymásnak esnek. Legjobb, ha aki hibát követett el, beismeri azt. Attól, hogy beismeri, még lehet jó ember.
0: Így morfondírozott magában a guruló madár, nem is sejtve, hogy rosszabb véget érnek az események. A sárga macska ugyanis így kiáltott.
2: Állj! Miért pofazzuk mi egymást?
0: A círmos macska ugyanis így kiáltott.
2: Állj! Miért rugdaljuk mi egymást?
0: A fekete macska ugyanis ezt bömbölte.
2: Állj! Miért harabdáljuk mi egymás bundáját?
0: Majd együtt így kiáltottak.
1: Mi barátok vagyunk, miért verekszünk?
0: Hiszen az ég felé pillantott.
2: Jöhetne már a pacsirta, rosszat sejtek.
0: A fekete macska jelentőség teljesen ült le a farkára.
4: Uraim, bennünket átvertek. Ahelyett, hogy megbüntetnénk ezt a tollas gombócot, egymást tépjük.
1: Egymást ütjük,
0: egészítette ki a círmos.
1: Egymást rugdaljuk,
0: toldotta meg a sárga.
2: Ha három gonosz összefog, háromszorosan lesznek gonoszok,
0: fogta el a nyugtalanság hiszent.
2: Üssük a bajkeverőt, rikoltotta a sárga. Rúgjuk a felbújtót,
0: kurjantotta a círmos.
2: Tépjük a betolakodót,
0: morrant a fekete. Egyszerre vetették rá magukat hiszenre, s ez volt a guruló madár szerencséje. Valamelyik macska úgy meglökte, hogy belegurult abba a gödörbe, amelyet a gazda ásott délelőtt a konyha körüli hulladéknak. A macskák mancsai vérszomjasan kaparták fentről a gödörfalát, erős fogaik fehéren csattogtak a madár fölött.
2: Valakinek le kellene ugrania érte?
0: Döntött a fekete.
2: Ki a legügyesebb? Kérdezte a círmos.
1: – Szerezzünk létrát!
0: – javasolta a sárga. Hiszen behunyta a szemét. Úgy érezte, nincs tovább. A gonosz macskák kikaparják a gödörből, belérúgnak, megkarmolják, szétpofozzák, fölfalják. A sárga macska leeresztett egy létrát a gödörbe, a fekete macska pedig elindult felé, hogy nyakon csípje a megszeppent hiszent.
2: Amikor
0: a magasban felhangzott a pacsirta éneke. Hiszen sebesen emelkedni kezdett a meglepetéstől mozdulni sem tudó macskák orra előtt, egyre magasabbra, magasabbra.
1: Uraim!
0: Szónokolt a levegőben.
1: Uraim, vonják le a tanulságokat. Aki durva, az gonosz. Aki gonosz, az primitív. Aki primitív, az így jár, mint önök, macska urak. Mert a jóság mindig talál kiutat a veszélyből. A jót nem lehet elpusztítani.
0: A macskák lent dühösen kezdték el pofozni egymást, felelőssé téve mindhárman a másikat azért, hogy a gömböc megszökött. Hiszen pedig szállt, kis lelkében a megbékéléssel, elégedetten pislogott a pacsirta felé. Még az is lehet, hogy jóságosan, bölcsen, el is mosolyodott néha.

Zalán Tibor, hiszen a guruló madár, az első rész hangzott el. Elmesélte Káli Dardúr. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Sáros Patagi Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Szvorák Katalin énekelt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Május 25-én pünköst hétfőn mutatta be a Szentszék 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és a Magyar Kurír tájékoztatása szerint angol nyelvű záróbeszédében mindenkit megszólított. Úgy fogalmazott, arra hívom az egyház és az emberi család minden tagját, hogy tanuljunk meg figyelni egymásra, bátran nézzünk szembe korunk kihívásaival, és működjünk együtt egy emberibb és testvéribb társadalom építésében. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leópápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. Pünkösd vasárnap délután Palánki Ferenc megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. A szentmise keretében a főpásztor 58 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, írja a Magyar Kurír. Homiliájában a főpásztor kiemelte, a keresztény élet nem csupán szabályok megtartása, hanem Isten ajándékainak befogadása. Ha valaki megnyitja a szívét, akkor megtapasztalja, hogy Isten csodákat tesz az életében, fogalmazott. Rámutatott arra is, hogy a Szentlélek ajándékai személyre szabottak. Isten mindannyiunkat külön-külön hív meg, és egyéni képességeinket, karizmáinkat a közösség javára kell kibontakoztatnunk. Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján olvasható Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás. Állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett. A pénteki tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota javult, már nem kell lélegeztetni, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja kedden az MTI-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Végül hazánk időjárásáról. Az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az észak-keleti tájakon képződhet. Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli ima után jelentkezünk. Tizenegy óra négy perc. A hangoló első felében Alicia Keys, többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő és dalszerző, 2005-ös koncertlemezéről válogatunk. A szerkesztő Varga Ramóna.

A hangoló folytatásában hallgassák meg Mozart 219-es jegyzékszámú 5. A-dur hegedű versenyét, Pauk György és a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Mozart 219-es jegyzékszámú 5. A-dur hegedű versenyét hallották Pauk György és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Pünkösd vasárnap Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatott be Szentmisét a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, melynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Az esztergomi bazilikában tartott ünnepen különösen megható pillanat volt, amikor a liturgia kezdetén Török Csaba plébános köszöntötte Erdő Péter bíboros prímást is. Számolt be róla a Magyar Kurír. Homiliájában Martos Levente Balázs püspök kifejtette, az új szövetségben Isten és ember kapcsolata már nem a félelemre, hanem a szeretetre épül. Igen, a Biblia azt mondja, Isten féltékeny Isten, de ezzel tulajdonképpen az ő marasztaló, égő, visszavonhatatlan szeretetét állítja elénk, fogalmazott. Hozzátette, az új szövetség azt ünnepli, hogy erre a szeretetre mi a Szentlélek törvénye által válaszolhatunk. Május 24-én pünkösd vasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét az Egri Bazilikában, melynek keretében a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. A Magyar Kurír felidézi, hogy idén az Egri, Felnémeti és Felső-Tárkányi egyházközségek fiataljai összesen 111-en részesültek a bérmálás szentségében. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek rámutatott, hogy egyszeri alkalom a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Az apostolok életében is csak egyszer történt meg, hogy kiárat rájuk a Szentlélek, és megerősítette, bátorrá tette őket, hogy hirdessék Jézus tanítását. A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy a Szentlélek vezetheti el őket az igazi értékek szerinti életre. Arra biztatta őket, hogy csökkentsék a digitális jelenlétet és valós találkozásokon alapuló barátságokat ápoljanak. Ilyen valós kapcsolat az egyház életében való aktív jelenlét, a közös szentmise, a közös imádság. A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a Szuverenitásvédelmi Hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, a javaslat előterjesztője, a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatályba lépése előtti időszakra nem vonatkozhat. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakcióvezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből. Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Hazánk időjárásáról. Az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 13 órakor hallhatják.

Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvérét, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100-annyit kap már most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 28-tól a 31. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását. Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol. Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Teó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű encíklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
2: The word is strong, I know.
1: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
2: We must build,
1: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas encíklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
2: That no machine can replace or block.
1: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. de mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
2: Caring for our common home.
1: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Úrunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit, Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
2: In loving and serving.
1: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
3: Magnifica Humanitas 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. Korunkban ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az ötödik, a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát, majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szent Atya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szent Atya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Kék ne felejts, Citera és Moldvai zenekar felvételeit hallják.

0: Mai guzsajasunkban a Kék ne felejts, Citera és Moldvai zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Pünkösd vasárnap udvardi György veszprémi érsek a nemes hetési Szentlélek templomban mutatott be szentmisét, amelyről a Magyar Kurír tudósított. A hívek a templom felszentelésének 50. jubileumát is ünnepelték. Udvardi György érsek homíliájában a hit, a közösség és a Szentlélek erejének jelentőségét állította a középpontba, kiemelte a Szentlélek ajándékát, a bátorság lelkét. Figyelmeztetett arra, hogy a mai ember sokszor elveszti a reményt és a jövőbe vetett bizalmát, ezért újra fel kell fedezni az istenes gondolkodást és a közösségben való felelősségvállalást. Arra buzdította a híveket, hogy legyen bátorságuk kiállni az emberi méltóság, a család, az élet és a keresztény értékek mellett, még akkor is, amikor ez nehézségekkel jár. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta kedden internetes oldalán a szerbiai Forbes gazdasági magazin. A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A szerb állami Transnafta ugyan már döntött a kivitelező és a szakmai felügyeletet ellátó cégek kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárás azonban a jogvédelmi kérelem miatt egyelőre nem folytatható. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Az ország jelenleg kizárólag Horvátország felől az Adria kőolajvezetéken keresztül kap nyersolajat. Az új vezeték a magyarországi Barátság kőolajvezeték rendszerhez kapcsolná a szerb hálózatot. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a hatóság az MTI-nek kedden megküldött közleményében. Az idei vizsgálatok kiterjednek a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra, annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő, esetleg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, emelték ki. Különleges előgyermeknapi élményprogrammal lep meg rászoruló gyermekeket az Ökumenikus Segélyszervezet, amely 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt pénzadományt. Írják szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben. Igazi űrkalandban lesz része május 29-én az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeiből és azok látóköréből meghívott rászoruló gyerekeknek. Az előgyermeknapi élménynap résztvevői találkozhatnak a Hunor program kutató űrhajósaival, meghallgathatják Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolóját, valamint megtekinthetik a Huniverzum interaktív kiállítást is. A budapesti Millenáris Parkban tartott rendezvényen emellett bajnok sportolókkal és ismert színészekkel közös kreatív csoportfoglalkozásokon és játékos feladatokon szerezhetnek vidám élményeket az általános iskolás korú gyerekek. Hazánk időjárásáról. Az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 14 órakor jelentkezünk.
3: 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Kávéház című műsorunk szól, amelyben Máté Gábor színész rendezővel Farkas Éva beszélget. Ha tehetik, töltsék műsorunkkal a most következő közel egy órát. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Máté Gábor. A Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező 15 év után 2026 elején adta át a budapesti Katona József Színház igazgatását Székely Krisztának. Az idei évadban ugyan még láthatjuk őt színpadon, de az évad végén a katonától és a színházi színészettől is búcsúzik. Szerencsére továbbra is rendez, és vannak előadó estjei. Beszélgetésünk apropója két idei rendezése. A frissebb az Orlai produkció előadása a Szkénében, aminek május 10-én volt a premierje. Ekkor Bíró Zsombor Aurél, fiatal drámaíró, Könnyű nekem a föld. Családi történet Magyarországtól 1307 kilométerre című darabját állította színre. Ezt megelőzően még februárban volt Alexandre Bisson, francia szerző, fergeteges vígjátékának, az államtitkár úrnak a bemutatója a Pesti Színházban. Mindkét produkcióról szót ejtünk, s arról is, hogy milyen újabb munkák várják a jövő évadban. Elárulom, vidéki színházakban is fog dolgozni, köztük az Egri Gárdonyi Géza Színházban, ahol a 2000-es években sokszor megfordult rendezőként, hiszen a 2003-ban végzett színművészet is osztályának jó néhány tagja volt az akkori társulat tagja. Beszélgetésünk végén Máté Gábor kedvenc Kosztolányi Jának gondolatait fogja megosztani velünk a Kaláka együttes kíséretében.

0: Bíró Zsombor, ahol ér, könnyű nekem a föld. A darabírója fiatal drámaíró, 27 éves, és ez a darab abszolút az ő perspektívájából, vagy az ő generációjának a perspektívájából láthatja mai életünket. Nagyon beszédes, hogy a darab Koppenhágában játszódik. Egy fiatal fiú a mi főhősünk, akihez megérkezik a családja. Nagyon sok ilyen fiatal főhős van szerte Európában, és a családok pedig itthon megérik azt, hogy szét vannak szakítva, és vajon mi van az ő gyerekükkel. Megérkezik a család ebbe az otthonba, és ez az otthon lesz a terepe annak, hogy egyébként mindenféle probléma, ami feszíti mai korunkat, előjöjjön.
1: A bevezetődben nagyon jól elmondtad, hogy mi az alapszituáció, és aztán az alapszituációból következtessen mindenki arra, amire akar tulajdonképpen. Kicsit bele kell helyezkedni hallgatóként, illetve az előadás nézőként bele kell helyezkedni ennek a családnak a helyzetébe, a fiatalok helyzetébe, egyáltalán az, hogy ki miért megy el, vagy kényszerül elmenni, vagy van, aki puszta kalandvágyból, mert lehetséges, van, aki anyagi okokból, van, aki pedig hát egyszerűen ilyen identitáskeresés miatt dönt úgy, hogy egyszerűbb lenne az élet egy olyan közegben újraindulni, mint sem, hogy Magyarországon, ahol mondjuk leélt 18 évet vagy 19 évet, itt magyarázkodni a bármiért is, hogy ő éppen miért ilyen vagy olyan, vagy változott meg, vagy tagadott le, vagy nem vallott be valamit az életében. Tehát tulajdonképpen ez az alapszituáció. Az összes nehézséggel együtt, az ott élő emberekkel való kapcsolat, tartása, kapcsolatok kialakulása, az ott élő magyaroknak a kapcsolatai is benne vannak ebben a darabban, és ugyanakkor egy teljesen önmagát boldognak definiáló országban, ami szintén nagyon vonzó lehet, de ez nyilván csak a felülete annak a dolognak, amit mondjuk az ember Magyarországról gondol, hogy milyen lehet kint élni, de hát ott
0: meg
1: élni
0: egészen más dánként élni, meg egészen más emigránsként élni. Az egyik fő probléma az emigráns, vagy migráns kérdés, ahogy szoktuk ezt mondani. Aztán van itt egy orosz srác is, bejön az egész orosz probléma. Van itt a nemek közötti problémás kérdések halmaza, ami a magyarországi politikában csinált problémát.
1: Ezzel együtt a család felé bármit képviselni, hogy az ember milyen, valójában ugye a gyerek milyen, az apa és az anya felé és a testvér felé ezt képviselni, kvázi coming out-olni, akkor se egyszerű feladat, egy megértő társadalomban zajlik ez a dolog. Mert az, hogy ezek a másságot képviselő, illetve elviselni kénytelen embereknek, ez akkor is egy belső erőt követelő gesztus, ha minden rendben van, akkor se egyszerű. Tehát ez különösen akkor nyilván van egy társadalmi nyomás, vagy egy politikai nyomás ezen a kérdésen, akkor természetesen még nehezebb.
0: A család maga egyébként tökéletesen leképezi azt, hogy a mai magyar társadalomban egy családban milyen elképesztő megosztottság van. Nagyon érdekes bárkinek a figuráját külön-külön elemezni ebben a darabban, hogy az apa hogyan képviseli az ügyeskedő, jól megélő, egzisztenciát teremtő, az adott körülményeket figyelembe vevő és azok mentén viselkedő
1: vállalkozó
0: vállalkozó, és mindig megvan a magyarázat, hogy miért is kezdünk mi kihasználni bármit, és miért is megyünk bele a mindenféle játékokba, hát hiszen a család jólétéért. Az anyuka, aki próbál megfelelni, szereti a gyerekeit, de jól szereti-e, kvázi áldozatként látjuk. A lány, aki abszolút liberális, a papa konzervatív.
1: Igen, de hát ez is egy érdekes képlet, ugye, hogy egy konzervatív családból gyakran kinőnek olyan fiatalok, akik egészen mást képviselnek, mint a szüleik. Hát nyilván ez egy lázadás, ez egyébként mindig is jellemző. Mindenféle korban előfordul, hogy az első évek, az első 10-15-20 év, az mindig egy lázadással telik.

0: Én mindenképpen érzem, hogy ez egy kicsit generációs dráma is, mert hiszen a 6 szereplőből 4 fiatal, és mindegyiknek megvan külön-külön a maga sorsa és problémája, és ugye ott van a 2 szülő, akik képviselik a 50-es szülői generációt. Mindez Koppenhágában, ahol megpróbálnak szót érteni egymással, és nagyon szimbolikus erejű szerintem az, hogy a magyar mellett nagyon erősen jelen van az angol nyelv, de még a dán is, meg az orosz is. És amikor ezt így hallgattam, mondom, milyen nehéz megérteni egymást. Eszméletlen erős az üzenet ennek, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem értik egymást az emberek. És alapvetően ez egy nagyon komoly probléma, szerintem. Azért is tartunk ott, ahol.
1: Nyilván ebben a darabban ez azért is látszik ennyire, mert egy nagyon furcsa, szinte félreérthető helyzetbe csöppen bele a Dániába látogató, Koppenhágába látogató család, ugye meglátogatják a fiúkat, ahol az a szituáció már eleve egy többnyelvű szituáció, ami ott van ebben a lakásban, ahova ők betoppannak. Eleve van 2 magyar, és van egy orosz fiatalember. Az orosz fiatalember többnyire angolul érteti meg magát, de ő például már van annyi ideje Koppenhágában, hogy már dánul is beszél valamennyire, és a lány, és aki szintén már 5 éve legalább kint van Dániában, ő is már valamelyest elsajátította a dán nyelvet, és ez tovább nehezíti, hogy az a fiatalember, aki ez a család tartozik, az a fiatalember még csak pár hónapja van itt, tehát ő például dánul sem ért. Tehát hiába van Koppenhágában, dánul még nem ért. Tehát ő fölötte is el tud beszélni az orosz fiú és a magyar lány, úgyhogy ő se ért se eleve. Tehát van egy olyan nyelv, amit ő biztos, hogy nem ért, és az a dán nyelv.
0: Ők együtt élnek így hárman, ők ehhez így, jön igen, a plusz 3 tagból álló család. Nagyon komoly dialógusok vannak angolul, és pont azon gondolkoztam, hogy aki nem tud angolul, az lehet, hogy el is akad egy kicsit bizonyos mondatok megértésénél. Sok minden összerakható, persze a végére összerakható, de ilyen esetekben például feliratozás szokott lenni segítendő azokat, akik nem értenek angolul. De ezt én nem csináltátok.
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Hát, kacérkodtam a gondolattal, de végül én annak idején kicsit több mint 10 éve csináltam egy előadást Szabadkán, koprodukciót a Vöröst, a Szabadkai Színház meg a Katona között, és ott a nagyon-nagyon sok jelenet, meg fél jelenetek szerbül zajlottak. És azt éreztem, hogy jó, nyilván Szabadkán sokan értenek szerbül, de amikor itt játszottuk Budapesten a kamrában, akkor nem okozott zavart a nézőben, hogy nem szó szerint ért bizonyos dolgokat. Hát itt eleve van a dán szöveg, amit senki se ért. Tehát lehet, hogy lesz egy vagy két néző, aki véletlenül valamelyest elmélyült már a dánban, de azt eleve úgy tekintettük, hogy ezt nem fogják érteni.
0: Na most az orosz sem nagyon érti.
1: Az orosz sem nagyon érti. Én még értem, már amennyire, pont annyira, amennyire a darab szereplő.
0: Amennyire én.
1: Igen, mondjuk, hogy lehet.
0: 12 évnyi orosz tanulás.
1: Igen, igen, ez egy szégyen persze, de valamelyest emlékeink vannak erről, tehát össze tudjuk rakni, hogy miről lehet szó, meg hát azért itten vegyesen néha magyarul is lehet követni tulajdonképpen. Én szerintem lehet követni. Hát az angol az, igen, de a szituáció érthető. Ez most egy ilyen világ, ebben élünk, és ezt kell az emberiségnek megoldani.
0: Muszáj megtanulni angolul. Tehát ez is a korunknak az egyik kihívása. Az internet nyelve az angol. Az elején olyan sok olyan szó és kifejezés van, ami egyébként magyarul zajlik, hogy én alig értem, generációs nyelv nyilván,
1: abszolút.
0: Ami abszolút keveredik az angollal. Benne vagyunk egy nagyon intenzív változásban, és nekem erről szól ez a darab, hogy hogy látja ezt egy Z-generációs fiatal író.
1: Szerencsére meg is tudja írni, tehát az egy dolog, hogy látja, de van hozzá egyrészt kreativitása, tehát hogy ezt drámán keresztül akarja kifejezni, másrészt meg olyan jól mondható dialogokban tud gondolkodni, hogy a színészek számára tulajdonképpen egy jó lehetőség és jó szerepek ezek, amiket a színészek játszanak. Tehát mindenki egyformán el van látva jó szereppel is és jó mondatokkal.

0: 6 színész van a színpadon, 6 egyenrangú szerep, és mindegyiknek nagyon fontos az önálló karaktere. Amikor találkoztál ezzel a darabbal, akkor úgy, hogy álltál neki rendezőként?
1: Miután nem készhez kaptam egy darabot, hanem a folyamatban részt vettem tulajdonképpen. Ezért, ahogy készült a darab, úgy értettem meg nyilván a darabnak a lényegét, meg a részleteit is természetesen. Benne van az én gondolkodásom is, vagy az én, inkább úgy mondom, a színházi gondolkodásom. Ugyanakkor Vörös Róbert, aki az előadás dramaturgia, az ő gondolkodása is benne van. És hát van ugye az író, aki egyrészt rendelkezik ezzel a képességgel, hogy magától is képes színdarabot írni, de ugyanakkor nagyon sok esetben hajlandó tanulni is a megírás folyamata alatt. Tehát ő nem letett elénk egy darabot, hogy csináltok vele, amit akartok, és akkor majd jövök, hanem hónapokig dolgoztunk azért ezen a szövegen. Tehát míg készült a darab, az alatt én olyan, mintha 80-szor elolvastam volna. De a rendezőnek az a dolga, hogy meg kell érteni az írói szándékot, ki kell bányászni az írói anyagból azt, ami színpadra jól tehető, és hát ez ilyen szempontból nem feltétlen generációs kérdés. Természetesen én ezt elutasítanám, ezt az egész kérdést, akkor nem foglalkoznék vele, de már amikor elhatározódott, hogy ez lesz a darab, tehát ez lesz az anyag, ez lesz a szinopszis, akkor én magam több variációból jeleztem a Zsombor felé, hogy ez engem érdekel. Mert megéreztem benne egy olyan erős drámai szituációt, amiről te is beszéltél, tehát nyilvánvalóan egy fontos anyagnak éreztem. És egy olyan anyagnak, amit ő például korosztályhoz tartozásánál fogva jól ismert. Tehát nyilvánvaló volt, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, ami valamelyikünknek, főleg az írónak, persze nem árta nekem is, de otthonos tud lenni. Nekem meg, hát mint egy alkotó ember, aki ilyenekhez szokott, ez a dolgom, hogy színdarabokat rendezzek, ezért ez a mesterség, a szakma része.
0: A színészek tettek-e hozzá a végső darabhoz?
1: Persze, hát ez nem mondom, hogy folyamatosan alakult, mert ez nem igaz, mert ez szinte az a könyv, az a szöveg, mennyiség és minden, amit az olvasópróbán elolvastunk. Voltak apróságok, kis húzások, kis javaslatok, kiderült valami, hogy az így jobb, úgy jobb, amúgy jobb. És az író jelen volt az első héten tulajdonképpen, tehát a rendelkező próbák alatt végig itt volt, amikor fölmerültek kérdések, problémák. Én magam is szorgalmaztam, hogy legyen jelen, mert vannak olyan dolgok, amikről ő tud jól beszélni, mert én interpretálója vagyok ennek a műnek, nem pedig a szülő apja, de ő viszont az, aki minden ilyen kérdésre magyarázatot és választ tudott adni.
0: Azért mesélj még a színészeidről, légy szíves, mert egészen lehengelő alakítást nyújtanak.
1: Egyetértek. Jó, hogy ezt mondod, de köszönjük szépen. Eredetileg úgy volt, hogy ez egy koprodukció lesz a Szolnoki Színház és az Orlai között. Az Orlai produkcióból adva volt Pataki Feri meg Péter Fibori, pluszban adva volt Bíró Panni, aki fél lábbal Szolnokon van. És akiről a történet szól, a Csongor nevű szereplő lett volna egy Szolnokon dolgozó színész, és a Vasili is egy Szolnokon dolgozó színész lett volna, de miután különböző okokból a Szolnoki Színház mégsem tudta bevállalni ezt a produkciót, ezért elkezdődött egy ilyen vadászat, hogy ki az, aki véleményünk szerint alkalmas lenne.
0: Honnan jöttek a színészek?
1: Katona Péter Dániel, a Radnóti Színház tagja, aki Csongort játssza, Márfi Márk, és szerintem egy magánzó. Végig kellett gondolni, hogy ki az, aki egy ilyen szerepre, mint ez az orosz fiú, ez a Vasili nevű fiú, egyáltalán alkalmas fizikai értelemben, tehát meg tud testesíteni valakit, aki valami olyasmit jelent, ami az én szememben elképzelhetővé tesz egy ilyen alakot, és akkor ráesett a választás, és szerencsére ráért. Gellér Dorottya pedig most végzett nemrég, a jövő szezontól ő is a Radnóti Színház tagja lesz, de amikor éppen még ez szóba került, akkor ő még szabadúszó volt.
0: Ez egy nagyon kritikus előadás a mai magyar társadalmi politikai életünket tekintve. Csak a remény van, hogy a kritikus éle egy kicsit fog tompulni, akkor is ugyanígy fog menni a későbbiekben is, hogyha látunk nagyon pozitív változásokat.
1: Persze. Változtatni ezen nem fogunk, mert mondom, a magánéleti szál az olyan erős, hogy egy fiatal embernek az identitás keresése annyira nyomatékos az egész darabon belül, hogy ez nem azt mondom, hogy politika független, mert mindig a társadalom, hogy milyen társadalomban, milyen megértéssel találkozik, az nagyon fontos dolog. De ugyanakkor az, hogy valaki mennyire tudja bevállalni önmagát a saját szülei a közvetlen környezetében, ez szerintem még nagyon sokáig komoly probléma lesz.

0: egy másik előadást láttam nem olyan túl régen, amit szintén te rendeztél, egészen más, a Pesti Színházban. Az államtitkár úr, és hogyha így rágondolok erre az előadásra, akkor mosolyra szalad a szám, hiszen ez egy annyira jó vígjáték, egy csodálatosan megírt, igazi, klasszikus vígjáték, egy francia szerzőtől, Bisson, ami a Vígszínháznak az első nagy sikere volt. Az 1896-os május 1-i megalakulása után volt egy jókai bemutató, de azt rögtön levették a színlapról, és ezt viszont, ezt az államtitkárulat óriási sikere játszották. Tehát lehet mondani, hogy nem egy mai darab, és mégis, nézve az előadást, elképesztően aktuális. A színészek pedig szerintem fürödnek azokban a lehetőségekben, amit ez a francia drámaíró megírt nekik. És közben erős szatirikus éle van, tehát lehet bíbelődni a hazai viszonyokkal, és mindenki fedezze fel azokat az aktualitásokat, amikkel szembesül, ha körülnéz a mai Magyarországon.
1: Igen, hát itt elsősorban azért nyilván arról van szó, hogy egy jó vígjátéki vénával rendelkező író írta annak idején, és általában a jó vígjátékokra jellemző az, hogy 100, 200, 300 év múlva is elő lehet venni, és ugyanolyan érvényes tud lenni, nem használnám az aktuális szót feltétlen, de érvényes tud lenni. Az egész drámaírói technikája annyira ügyes, hogy darabot nem, csak a fordítást kellett leporolni, igazából, mert meghagytuk az eredeti fordítást, nem fordítattuk újra, hanem Kovács Krisztina, az előadás dramaturgia készítette el az új színpadi változatot, amiben volt egy-két szerep, amit kicsit megvastagítottunk, meg logikussá tettünk egy-két dolgot, de amúgy én is, amikor végül is 3-4 darab közül kiválasztottam, hogy akkor én ezzel szívesen foglalkozom, amikor a Vígszínház felkért, akkor én már éreztem azt, hogy ez egy érvényes valami tud lenni, hogyha ezt eljátszunk.
0: Mondtam, hogy aktuális, te meg azt mondod, hogy érvényes.
1: Azért mondom, mert az érvényes az általánosabb érvény, mint az aktuális. Az aktuálisnál az ember mindig egy nagyon konkrét dologra gondol. Persze politikai értelemben, tehát pláne a választások előtt bemutatni egy olyan darabot, aminek a hőse egy korrumpálható államtitkár, akkor az emberek eleve már meg vannak csiklandozva, amikor bejönnek a nézőtérre. De ha kimondom, hogy aktuális, akkor az emberek eleve arra gondolnak, hogy az államtitkár az biztos a miniszterelnök, vagy egy konkrét magyar államtitkár. Tudod, én ezért nem szeretem használni, mert ez ugye nagyon szellemes, hogy tulajdonképpen nőket ajánlanak föl az államtitkárnak, tehát nem nagy pénzeket, tehát direkt nem olyan dolgok vannak ilyen szempontból beleírva, amik mondjuk a mai Magyarországra jellemzőek. Nem az a lényeg, hogy mi az, amivel valakit korrumpálni lehet, hanem az, hogy egyáltalán lehet korrumpálni. És ilyen értelemben inkább mondanám érvényesnek, mint aktuálisnak.
0: Wunderlich József játssza az államtitkár urat, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt az ő személye, mert őt az igazi szép fiúkét ismerjük, aki mindig a főhős, és itt sem veti meg a női nemet, sőt ez a lényeg az ő motivációinak, de mégis egyáltalán nem a szép fiút látjuk benne, hanem egy olyan kis gírnyó alakot, aki milyen eszközökkel él már. És nagyon kiválóan hozza ezt a számára szerintem idegen karaktert, vagy lehet, hogy nem is idegen, de nem így szoktuk látni.
1: Hát igen, de nyilván, hát ő egy nagyon jó színész. És hát egy jó színész megérzi az anyagban a lehetőséget. Nem azt akarja, hogy ő minden szerepben csak ahhoz a valamihez hasonlítson, amiben mondjuk elfogadták, vagy szeretik. És ő egy számomra is igazán nagy élvezetet nyújtó próbaidőszakban. Ahogy dolgozott, vagy ahogy tudtunk egymással dolgozni, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt számomra. És ráadásul, ugye miután ez mégis egy főszerep, majd csak a második felvonás közepén jelenik meg a színpadon, de mégis ha egy címszereplő ilyen módon dolgozik, kapja el a figuráját, és tesz érte nagyon sokat, és odaadóan, hogy mondjam, diktálja a tempót, akkor az gyakorlatilag egy akkora nyereség egy előadásnak, hogy a rendező megnyugodhat, hogy van egy olyan területe a dolognak, ami biztos, hogy működni fog, és viszi a többieket is magával.
0: És az első felvonásban már ugyanezt a szerepet betölti, szerintem Feszbaum Béla, vagy Hegyi igen, Barbara, aki annyira kihasználják a komikai vénájukat, hogy döbbenetesen jó szórakozunk, igen. És persze egyfolytában az államtitkár úr beszélnek, igen. És itt látszik a drámaírónak a nagyon jó szerkesztési képessége. Molnárnak vannak hát, ilyen igen, típusú igen. dramaturgiai szerkesztés, hogy valakiről beszélünk, és majd egyszer megjelenik, és már nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És az összes többi szereplő is remek játékos. Ebben te választottad a színészeket?
1: Igen, hát nyilván az egy szereposztás, pláne egy olyan színházban, ahol az ember vendégként dolgozik, ott tudomásul kell venni bizonyos ráéréseket, egyeztetési dolgokat, az, hogy mik a párhuzamos a futódarabok, kinek mire van szüksége, és az anélkül zajlik, vagy kénytelen vagyok tudomásul venni, ahogy ezt közlik velem. Tehát ott van egy lista, hogy ezek a színészek érnek rá. És akkor ebből csakkozza ki a rendező a szereposztást. De semmiben nem voltam gátolva, Rudolf Péter igazgató által segítve voltam, és a Kovács Kriszta szintén, aki a dramaturgia, mint mondtam az előadásnak, ő is nagyon sokat segített abban, hogy én pontosan beletaláljak abba, hogy kinek mi lenne jó, de van jó pár olyan szerep, amiben ők nem arra valakire gondoltak volna, akire én, és mégis elfogadták, amit én szerettem volna, és beváltak ezek a döntések.

0: a jövőbeni munkásságodat is ilyen gyakorlat mentén látod, hogy meghívásokat kapsz mindenféle társulatokhoz, és egy-egy darabot megrendezel?
1: Igen.
0: A Katona József Színház, ugye, aminek hány évig voltam?
1: 87 óta voltam, tehát majdnem 40 évig.
0: És igazgatójaként pedig?
1: 15.
0: Ott válasz munkát?
1: Nem.
0: Te teljesen befejezted a működésedet?
1: Igen.
0: Tudom, hogy erről adtál több interjút is. Én akkor is nagyon fájlaltam személyesen ezt, főképp, hogy például színészként nem lehet látni.
1: Az a saját döntésem, tehát én nem befejeztem a színházi színészetet.
0: És miért?
1: Ezer oka van, főleg azért, mert már nem tesz engem boldoggá igazából, sőt, inkább szorongóvá tesz. A színpadra lépés, a szövegtanulást abba akartam már hagyni. Nem akarok már miatt idegeskedni. És nem hiányzik egyáltalán.
0: Ez is a te döntésed, hogy a Katona József Színházban rendezőként sem mégis?
1: Igen.
0: És miért?
1: Én úgy látom, hogy az a félig meddig tapasztalatom, de mindesetre az én szememben, az, aki egy színházat vezetett, vagy egyáltalán bármit vezet, akkor utána nagyon nehéz egy másik szerepkörben megfelelni. Bárminek is, tehát nem tartom szerencsésnek.
0: Mondjuk a Mácsai Pali egész másképp, ugyanez.
1: Másképp gondolja, mi erről beszéltünk is, én nem értek vele egyet, és hát, hogy mennyi ebből az őszinte része a dolognak, és mennyi az, amiben már esetleg ő is inkább azt gondolhatja, hogy nekem volt igazam, az legyen az ő titka.
0: Van még olyan darab, amiben részt veszel?
1: Még egy előadásom van, a Zseni, amit május 30-án játszom utoljára.
0: És akkor végképp bezárod akkor magad mögött
1: bezárom.
0: A Katona József Színházban.
1: Igen. Még fut majd egy előadása, most a többi előadás lekerül, még az Oktogon fut majd a jövő szezonban, nem tudom meddig, gondolom a szezon elején még fut.
0: Nem fog hiányozni a Katona?
1: Biztos fog valamelyes, de szeretek dolgozni másokkal is, meg is akarom őket ismerni, tehát ez jó dolog.
0: Azt tudod, hogy a jövő évadban, tehát a 2026-27-es évadban milyen munkák várnak rá?
1: Persze, tudom. Dolgozok Budaörsön, Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című könyvéből készül egy színpadi adaptáció, akkor utána megyek a József Attila Színházba, ott az Ördög ügyvédjét rendezem, ami egy amerikai regénynek a színpadi változata, tehát nem pontosan a film, a híres Al Pacino, Keanu Reeves féle filmnek a színpadi átirata. Utána megyek Kecskemétre, ott az Én és a Kisöcsém című zenés játékot rendezem, és a végén megyek Egerbe, ahol egy improvizáción alapuló, egy érettségi találkozó szerű színpadi valamit fogok készíteni.

0: Máté Gábor kedvenc költője Kosztolányi Dezső, akinek költeményeiből egy albumot is megjelentetett, és akinek verseit és prózai írásait gyakorta színpadon is szívesen mondja. Ez utóbbiakból hallom most egy csokrot, ami a Kaláka együttessel közös esten hangzott el.
1: Miért írunk? Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, értelmetlen. Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az életet, s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse. Megjegyzés a rímről. Egyáltalán nem kell rímelnetek. A rímet egy francia költő barbár ékszernek, szerecsen csörgetyűnek nevezte. Gyermekes holmi, annyi bizonyos. Én sok olyan költőt szeretek, aki soha se rímelt, még kötött formákat se használt. De ha már rímmel éltek, ne szégyeljétek csengését. Ne legyetek észszerűek, maradjatok egészen kisdedek, akik játszanak. A ti rímeitek hibája csak az, hogy elalszom mellettük. Kopottak, és keresetlenségükben is egyénietlenek. Higgyétek el, jobb ezeket ócska piacra dobni és eladni 10 000-rével, 1 fillérért. A rím ékesség. Olyan, mint a nyakkendő. Ha valaki nyakkendőt hord, megértem. Ha valaki egyáltalán nem hord nyakkendőt, és csupasz nyakkal jár nyitott ingben, szintén megértem. De ha valaki nyakkendő helyett következetesen egy katánkkórót, vagy egy törlőrongyot vigyezt a nyakára díszül, attól megkérdezem egyszer, nem többször, hogy miért viseli ezt. Victor Hugo, amikor még kisdiák volt, jegyezte tanárja magyarázatát. A tanár észrevette, hogy tanítványa gyötrődve figyel. Később értette meg, miért. Ez a leendő költő, a szavak és hangok művésze úgy írta le a tanár mondatait, hogy a füzet minden oldala egy tetszőleges, előre meghatározott betűvel kezdődjék. G-vel, vagy V-vel, vagy L-lel, de azért a szöveg semmiben se változzék. Ő már akkor játszott. A tartalom és forma ketté hasadt lelkében, s mindegyik külön, szinte független életet élt. Mindezt azért említem, mert megpecsételi azt, amit az irodalmi alkotásról hirdetek. A költő, a művész a nyelvben nem szabadságra vágyik. Csak a kontárok hisznek ilyesmit, hanem ellenkezőleg, megszorításra, korlátra, akadályra, mely még nagyobb erőfeszítésre, még bátrabb lendületre kényszeríti képzeletét, s ha nem állítja eléje szigorú követelményét a hármas egység, vagy a szonett, a szótag számával és a visszatérő rímeivel, akkor ő rakja magára ösztönösen a forma nyűgét, a rímek és betűk aranybilincsét. Ő maga teremti meg, építi föl a dallamos börtönt, mely megóvja a szabadosságtól, a silány elkalandozástól és a pongyolaságtól. Kötés nélkül úgy látszik, nincs se erkölcs, se művészet.

A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű, csuda szép és csuda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertya lángja, színes árnyék

innyel, mely tova szárnyal. A tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, a nap. Óriás aranypénz, hirtelen ölembe roskod. Játszunk két színes szememmel, a két kedves pici kézzel. Játszom játszó önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.

0: Kezdetleges állapotú népek költészete. Brazília őslakói több-kevesebb ritmussal olyan tárgyakat sorolnak föl, melyek hiányoznak nekik. Hajó, balta. Ha éheznek, akkor a táplálkozási lírához fordulnak, és ezt a verset mondogatják éhségük előzésére: szarvas, disznó, kecske. A prózai szavak megszépülnek a roppant vágytól. Amikor fáznak, így kiabálnak: tűz, rőzse, láng, tüzecske. A szerelmes férfiak körbeülnek, tenyerükkel ütemesen tapsikolva a földet, órák hosszat karban éneklik: csók, csók, csók. Hát, a mi líránk milyen? Az is hasonló ehhez, de mi ravasz műveltségünk kacskaringóival és virágdíszeivel annyira el tudjuk tüntetni a vágy forrását, hogy sirámunk már majdnem anyagtalannak és anyagiatlannak tetszik. Akárhogy sűrjük, csavarjuk a dolgot, a költő őse az az éhes disznó, amelyik makkal álmodik. Ezen a héten szóról szóra a következő közlemény jelent meg. A kormány nincsen abban a helyzetben, hogy az állatállomány kiszolgáltatása iránt támasztott igény teljesítésének lehetőségét elismerje. A kalocsai meg a szolnoki paraszt azonban, ki csak arra kíváncsi, elviszik-e a marháját vagy sem, így sóhajt föl. A magyar nép nincsen abban a helyzetben, hogy az épp nyelvérzéke ellen elkövetett, kicirkalmazott és körülteremtettézett erőszakosság megérthetőségének körülményeit előmozdíthassa. A 10 legszebb szó. Egy francia folyóirat azt az oktondi bájos kérdést teszi az irodalmi elsőinek, hogy melyik a 10 legszebb szó. Erre komolyan nem lehet felelni, olyan, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja. Minden a hangok viszonyától és pillanatnyi lelkiállapotunktól függ. Ha azonban játéknak fogjuk fel a kérdést, akkor válaszolunk is rá játékosan. Ezt tette Paul Valéry is, aki az alábbi 10 szó mellett döntött. Pur, jour, or, lac, pic, seul, on, feuille, mouille, flûte. Ez a szócsokor így hangzik nyelvünkön. Tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. Mint hogy azonban a költő a szavaknak nem csak a jelentését tekintette, hanem nyilvánvalóan zenei idomát is, a lehetőleg hű és pontos hangtani fordításuk ez. Űr, úr, szór, csak. Csík, föl, mond, főj, múj, süt. Tanulságos ez a két lajstrom, és érdemes kissé eltűnődnünk rajta, mit veszünk észre. Először is azt, hogy ez a 10 szó a maga lazaságában is olyan, mint egy költemény. Úgy látszik, a költő akkor sem tagadhatja meg magát, amikor egy szótárt állít össze. Ebben már ott van Paul Varelli költészete, a könnyűség és a tisztaság lebegő szelleme. Az első fogalmi fordítás magyarul is szép, hangzatos és kifejező: tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. A második hangtani fordítás szintén nem hat rosszul fülünkre: űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, fő, múj, süt. De be kell vallanunk, hogy a hangzók egymás mellettisége bennünket már nem bűvöl el annyira, mint a francia költőt. Ez természetes. Minden nyelv egy külön hangszer. A hangszók elosztása és aránya más a franciában, mint nálunk. Aztán bármennyire is hangsúlyozzák a költészet öncélúságát és zeneiségét, kimutatható még Paul Valéry esetében is, hogy mindig olyan dallamos szavakat választott, melyek jelentésük szerint is emelkedettek és kellemesek, s hangzásukkal végzetesen kapcsolódik a fogalmi hátterük. Ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. Egy szó nem élhet külön a takaró fogalma nélkül. Ha valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és légiesnek érezheti ezt a szót is: disznó. S holmi tündéri hullámzást képzelhet bele mindaddig, míg nem értesül arról, hogy a disznó csak disznó. Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén. A szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a 10 legszebb magyar szó? Ezt felelném abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és épp úgy jellemez engem, mint nyelvünket. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
1: A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Farkas Éva, Kovács Krisztina és Nátrán István nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 1051-es jegyzékszámú, numero 6-os B-dur brandenburgi versenyének második tétele a Capella Savaria előadásában. A művészeti vezető Kalló Zsolt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az Oktatási Hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az Oktatási Hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre, közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Megdőlt a fővárosi melegrekord Pünköst hétfőn, közölte kedden a Hungaromet az MTI-vel. Azt írták, országszerte nyárias idő volt, az átlagos csúcshőmérséklet meghaladta a 30 fokot, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Újpesten kora délután 32,2 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti rekord. A korábbi csúcsot 2007-ben Pest-Szentlőrincen regisztrálták 32 fokkal. Megkezdik a szúnyogírtást a nagyobb folyók és tavak mentén a következő napokban, közölte kedden az MTI-vel a katasztrófa védelem. A Balatonnál, a Velencei tónál és a Duna hazai szakaszán földi permetezéssel védekeznek, míg a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán légi úton juttatnak ki írtószert a tenyészőhelyekre. Különleges előgyermeknapi élményprogrammal lep meg rászoruló gyerekeket az Ökumenikus Segélyszervezet, amely 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt pénzadományt. Írják a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben. Igazi űrkalandban lesz része május 29-én az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeiből és azok látókoréből meghívott rászoruló gyerekeknek. Az előgyermeknapi élménynap résztvevői találkozhatnak a Hunor program kutató űrhajósaival, meghallgathatják Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolóját, valamint interaktív űrkiállításon és játékos foglalkozásokon is részt vehetnek. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah dróntámadásainak fokozódása miatt. Az izraeli hadsereg polgári védelme szerint leálltak az iskolabuszok, az oktatás online zajlik és csökkentették a gyülekezési létszámot is. Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg felszólította a libanoni Litáni folyótól északra fekvő Nabatiel lakóit, hogy hagyják el otthonaikat. Az MTI beszámolója szerint az izraeli légierő éjszaka több mint 100 Hezbollah célpontot támadott Libanonban. Végül a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

Sziasztok, egy segítség!

0: Nagyon szépen köszönjük!
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és kedves barátunkat, vendégünket, Bese László Zsozét, a kiváló rock újságírót, a Rockinform szakemberét, a TTT Rock Archívum kurátorát. És a harmadik titulus, van még több is, de ez itt most kiemelendő, hiszen itt az apropó is, a Magyar Pink Floyd Klub elnöke. Magyar Pink Floyd Klub, Hungarian Pink Floyd Klub és egy római négyes. Hogy miért, azt majd elmondod. Hallottuk a remek muzsikát, ugye, a másik tégla a falban, part 1-2, koncert 2006-ból, a drága jó Roger Waters szellemi vezetésével, és hát jön még egy remek dal szintén, de akkor most egy kicsit Pink Floydozzunk, hogy te, aki annyit teszel a magyar rockzene felkutatásáért, kiadásáért, megismertetéséért, nem csak mint sajtó szakembere, hanem mint lemezkiadás terén is, meg rendezvényszervezés terén is, örök hála érte. Valahogy a Pink Floyddal is, ami persze egy csoda, de nem magyar, de mégis erős kapcsolatba kerültél, és persze van magyar vonatkozás, hiszen Magyar Pink Floyd Klub. Most már tudják sokan, akik hallják, hogy van ilyen, és nem is most alakult.
2: Nem, hát ez egy jó régi történet. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Ami a lényeg, hogy részemről ugye nagyon nagy kedvenc a Pink Floyd, a zenekar, meg a zene, meg ez az egész művészi világ, amit ők szövegben, borítóképben, klipben, mindenben kifejeznek. Szeretem, hogy valaki így fogalmazza meg a gondolatait. És hát Magyarországon nagyon régóta van ennek egy ilyen kultusza, hogy összegyűlnek emberek. Ez így volt a mi környékünkön is. Én ugye Pesten születtem, de volt ilyen vidéken, meg Budán, meg mindenhol. És amikor ugye a szélessávú internet már kezdett eljutni az átlagemberhez is, akkor hát egyrészt kiderült, hogy milyen sokan vannak ezzel így, másrészt meg kiderült, hogy vannak ezek a csoportok, mert akkor még ilyen zenefórumokban meg különböző levelezési listákon tartották az emberek a kapcsolatot. Ezek a klubok is, és akkor elkezdtünk összejárni, ismerkedni a többiekkel. És hát úgy alakult, hogy egy idő után előbb csak aktív szervezője voltam, aztán idővel nevesítették is, hogy akkor főkértek elnöknek. Amiről mondtál, hogy ez a 2006-os felvétel, ugye ez volt az a korszak, amikor már nem csak a Pink Floyd klubot igazgattam, hanem a Hungarian Pink Floyd Show, illetve annak jogelődje a Hit Rock Pink Floyd Tribute Band fölkért, hogy segítsek nekik. Ez úgy indult, hogy körülbelül 2004-től elkezdtünk szervezettel járni a klubtagokkal koncertekre. Ez ugye nyilván a legtöbb tribute koncert volt, itthon is, meg külföldi is. Nálunk is több zenekar működött, most már közel 20 zenekar van, akit föl lehet sorolni az elmúlt 25 évből, hogy aktívak voltak, vagy kevésbé, vagy vannak-e még, vagy nem, vagy átalakultak. És hát mi sokat jártunk, aztán amikor ugye jöttek a Pink Floyd tagjai szólóba, akkor is Magyarországra, külföldre kiutaztunk szervezetten, és a Hungarian Pink Floyd Klub valamire, az akkori Hungarian Pink Floyd Klub valamire a Hit Rock Pink Floyd Tribute Band-del alakított ki szorosabb kapcsolatot, arra volt igény, menjünk oda, kövessük őket vidékre, vagy akármi. És akkor hát persze ott beszélgettünk a zenészekkel, ugye én a Hit Rock lévén egyébként is, mint Hit Rock rajongó, ugye én a saját dalaik révén is volt kapcsolatom, meg kötődésem. És akkor fölkértek, hogy mit tudom, én indítsam a CD-t, akkor még úgy mentek a tényefektek, hogy pénzcsörgés, meg a órák, meg a satöbbi, hogy akkor én indítsam, én ugye tudom, hogy mi hol van, akkor csináljam a háttérvetítést, de mindenféle fölkértek. És időközben készültek promóciós DVD-k. 2004-es Budapest TV-ből, illetve a 2005-ös és 2006-os Szigetből. Akkor még ezek nem kerültek bolti forgalomba, majd csak a következő, a 2008-as bécsi, de nagyon komoly munka volt vele, mert tehát ez soksávos profi felvétel. Aztán utólag a Vedres Joe stúdiójába ki lett keverve, valamint az ének részek, ami nem sikerült, úgy 100%-ra azok még ki lettek javítva, tehát utólag fölénekelve. A férfi meg női vokálok is, tehát nagyon szépen rendbe lett rakva. a képet úgy vágta meg a Füksi, hogy bizonyos szempontból hasonlít a Pompeji remeteli van kép a képben jelenetekkel, tehát hogy olyan nívós dolog volt, amit azért az ember örömmel rakott be a lejátszóba, és akkor fölkértek, hogy segítsek, mert hogy ezt elsősorban arra szánták, hogy koncertszervezés legyen, tehát bemutatni, hogy milyen a produkció, jól is játszanak, meg hát, hogy itt van látvány. És akkor ez volt egy ilyen mérföldkő, most már hát jó nagy idő, 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel a DVD-vel egy aktívabban házalni. Ugye akkor is jártam showzenekarra az országot, különböző klubokat, rendezvényeket csináltam, és akkor hát van ilyen, talán volt valamennyi, hogy mondjam, múlt a mögött, hogyha azt mondom, talán belenéztek, hogy elfogadták, vagy nem ment egyből a kukába, és akkor végül is ezzel a DVD-vel így akkor sokat dolgoztam, aztán elfelejtődött. Jöttek újabb felállások, újabb DVD-t csináltunk nekik, CD-t is, és körülbelül másfél hónapja valamin dolgoztam, és kellett egy DVD, és kibontottam az egyik DVD szekrényt, és így nekiálltam kirámolni, hát itt több sorban van egymás mögött, alatt, fölött, tehát ilyen ezres, több ezres gyűjtemény, és egyszer csak a kezembe akadt, hogy ilyebből maradt. És hogy hát ez milyen érdekes, mert hogy azt hittem, hogy már minden ajándékoztam, meg elszórtam, és így beraktam, és meglepődtem, hogy szóval, hogy még mindig jó, tehát hogy tartotta a minőségét. Úgyhogy gyorsan fölpakoltam a YouTube-ra, ugye 20 év elteltével már teljesen mindegy volt, már boltba sose került, meg megmutattam egy-két embernek a hangsávokat, és ők is el voltak állulva, hogy jól is szól, jól is játszanak. És akkor innen jött végül is ez a Római négyes, mert ez a negyedik videóanyag. Ugye a Budapest TV két részletben volt, aztán volt a 2005-ös sziget, és ez a 2006-os a negyedik videóanyag, ami így pofi meg lett csinálva. És akkor ebből a hangból most tudunk a hallgatóknak is mutatni egy kis részletet, hogy milyen volt 20 évvel ezelőtt a szigeten a Teltházas Tánctal Fesztivál sátorban a koncert hangulat.
1: És akkor most ezek szerint tudunk-e ebből kapni, szerezni, vagy nem?
2: Ez promóciós, tehát nem adták meg a kereskedelmi jogokat, tehát a promóciós példányokra ki lettek fizetve a jogdíjak. Ez oda lett adogatva a szervezőknek, hát nagy részük szerintem már valahol az enyészeti a DVD gyűjteményekkel együtt, de most felraktam a YouTube-ról, meg lehet nézni, hallgatni, illetve most a rádió hallgatóknak is bemutatjuk. Az elején volt ugye a fal, most meg a Great Gig in the Sky-en a lányokkal, Tátra Eszter és Jakab Ildikó voltak akkor az énekesnők a zenekarban.
1: Hát ez csodálatos dolog, és jelenleg csak annyit még egy percben, hogy a drága ugye, Pozsonyi Tibi barátunk, akit hála neked én is jól ismerek, volt is veled nálunk, talán még akkoriban ezt a gyönyörű DVD-ről is mutattunk, meg meséltünk. Meg
2: akkor a másikról, a következő, ja, a Bécsiről.
1: Igazad van, a Bécsiről.
2: Az jön meg hivatalosan először. Na,
1: te tudod jobban. Tehát most jelenleg mi újság a Hitrock házatáján?
2: Hát most úgy néz ki, hogy ugye 2005-ben elkezdtünk járni a Pink Floyd klubtagokkal, akkor a Pink Floyd klubból bekerült a zenekarba Puskás István, aki ezen a felvételen is hallható slide gitárének. Viszont állandó vendég volt egy darabig Száz Dávid, aki viszont most lett állandó tagja a zenekarnak, ő is Pink Floyd klubtag volt, ő hozta az öcsét is, és akkor úgy néz ki, hogy még egy Nika Levente nevű gitárossal frissített a banda, és most ebben az ötösben játszanak. Így a Fünki meg a Füksi, a két öreg a Hitből, a két száz testvér, Oliver meg a Dávid és a Levente, és pont most készülnek új műsorral, most például a legutóbbi koncertemben volt What Do You Want From Me, amit sose játszottak. Hát él és működik és dolgozik a zenekar, hála Istennek.
1: Akkor a láng nem hunyt ki a tűz, ahogy kell.
2: Hát igen, és ha belegondolunk, hogy ez a hitrokos előzmény, és már 26. éve tolják.
1: Le a kalappal. Nagyon örülünk, és neked is. Köszönjük szépen, és természetesen akkor ugye Hitrock Pink Floyd Tribute Band, The Great Gig in the Sky. Örülünk, hogy vannak, és hogy vagy, Zsozé. Köszi!

0: Köszönjük szépen! Látra Jeszterésen a Filipot!
1: Köszönjük! Köszönjük szépen!
2: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
5: Gion Nándor, Virágos katona. Első rész.

Stefan Krebs 1898 őszén jött Feketicsről Szent Tamásra, feleségével és két kislányával. Egy Prodanov nevű szerb ember hozta őket szekéren. Stefan a bakon ült Prodanov mellett, az asszony és a kislányok meg hátul kuporogtak a régi ágyneműk és ruhák tetején. Prodanovnak száraz malma volt a Szent Tamási főutcán, odafogadta fel Stefánt Molnárnak, és a szekéren ülve is, miközben két rossz sovány lovát noszogatta, folyton a malmát dicsérte. Késő este érkeztek Szent Tamásra. A Feketicsi hídon keresztül mentek be a faluba, a házakban sötét volt, csak az újvári kocsma világított a Feketicsi út és a Zöld utca sarkán. A kocsma előtt egy csoport férfi állt, lehettek legalább 20-an, mindegyiknek elnyűtt, lelógó karimájú kalap volt a fején, és érteklődve figyelték a közeledő szekeret. Egy részeg ember imbolyogva oda is jött hozzájuk, belekapaszkodott a lőcsbe, a szekér mellett lépkedve nézte Stefánt, és megkérdezte tőle. Te sváb vagy? Stefán nem szólt semmit, elfordította a fejét a részektől, de az továbbra is ott maradt

0: Stefan meg összeszorított fogakkal hallgatott, és csak akkor szólalt meg, amikor kiértek a főutcára. Nem tudtam, hogy itt is vannak magyarok, mondta rosszkedvűen.
1: Vannak, bólogatott Prodanov. Itt, a Zöld utcában.
0: Meg a Tukban. Nem szereted őket?
2: Nem, mondta Stefan.
0: Az én malmomban nem járnak magyarok őrletni, mondta Prodanov megnyugtatólag.

Stefan Krebs ágostai hitvallású evangélikus német volt. Nagy darab, szorgalmas és önérzetes német ember, aki azért jött Feketicsről Szent Tamásra, hogy meggazdagodjék. 32 éves volt akkor, és nagyon szegény. A feketicsi Krebsek különben is mindig szegények voltak. Stefan apja megpróbált ugyan feljebb kapaszkodni egy jó házassággal, a gazdag Thiel családban nősült, de ez sem változtatott a helyzetükön, mivel a Thielek sohasem bocsátották meg Stefan anyjának, hogy egy élhetetlen Krebshez ment feleségül, és úgy szólván teljesen kiközösítették. Stefan sokszor mesélte, hogy amikor kisgyerekként a testvéreivel együtt elment meglátogatni a Thiel nagyapát, az már messziről azt kiabálta feléjük, hogy mi az? Már megint koldulni jöttetek? Aztán mégiscsak adott nekik, mert a legszomorúbb az volt az egészben, hogy tényleg koldulni mentek. Azért mentek, hogy enni kapjanak. Stefan bizonyára már akkor elhatározta, hogy egyszer mindenképpen gazdag lesz. Feketicsen azonban ő sem tudott meggazdagodni. Amikor felnőtt, kitanulta a molnárságot, ha alkalma volt, szorgalmasan dolgozott a malmokban, akárcsak az apja, és éppen olyan szegény is maradt, mint az apja. Mert sok volt a molnár, s ők évenként legfeljebb 3-4 hónapot dolgozhattak a malmokban, aztán pedig mehettek a földekre napszámosnak. Tulajdonképpen inkább parasztok voltak, mint molnárok. Napszámos parasztok. De azért Stefan szentül hitte, hogy egyszer még gazdag lesz. Legalább olyan gazdag, mint a Thiel család. Nem házassággal akart meggazdagodni, erre talán nem is lett volna alkalma, meg aztán igazán okulhatott az apja példáján. Minden esetre egy szegény Bechtler lányt vett el feleségül. Katarina Bechtler 19, Stefan Krebs 23 éves volt, amikor összeházasodtak. 9 évig éltek együtt Feketicsen, és ez idő alatt 2 kislányuk született. Teréz, akit már biztosan születése előtt is Rézinek becéztek, és Kati. 9 év alatt másban jóformán nem is gyarapodtak. Habár Stefan minden nap fáradhatatlanul bizonygatta a feleségének, hogy egyszer majd gazdagok lesznek, olyan sokat bizonygatta, hogy mire Szent Tamásra költöztek, Katarina már egyáltalán nem hitt ezekben a mesékben. Ő talán nem is vágyódott túlzottan a gazdagságra. Gyönge és félénk asszony volt. Legszívesebben élete végéig szülei házában maradt volna, minél távolabb az idegen emberektől. De ha már férhezadták, engedelmesen kitartott Stefan mellett, és amíg bírta erővel, zokszó nélkül végezte a legnehezebb munkákat is. Akkor sem ellenkezett egy szóval se, amikor Stefan lelkesen közölte vele, hogy Szent Tamáson vállalt munkát egy forgalmas szárazmalomban. Pedig ő nem szívesen ment el Feketicsről, és a jól menő szárazmalomban sem hitt. Sőt, amikor meglátta Prodanov rossz lovait, biztos volt benne, hogy nyomorúságos szárazmalom várja őket a Szent Tamási főutcán. Egy forgalmas malom gazdája rendesebb lovakkal jött volna értük, és nem dícsérte volna egész úton a malmát. De Stefan lelkesedett, és Katarinának eszébe sem jutott a kedvét szegni.

Egyébként tényleg nyomorúságos malom volt a Prodanové. Azt hiszem, ez Stefán is jól tudta, még mielőtt elindultak volna, és még mielőtt a két rossz lovat látta volna. Stefán jó molnár volt, tudnia kellett, hogy abban az időben

mert már nem is létezett sehol jól menő szárazmalom. Tehát olyan molnár sem létezett, aki szárazmalomban gazdagodott meg. Bizonyára csak el akart jönni Feketicsről olyan helyre, ahol nagyobb szükség van jó molnárra, és kivárni az alkalmat, hogy befészkelje magát egy rendes malomba, mondjuk egy vízi malomba. És bizonyára annak is örült, hogy végre elkerülhetett a feketicsi magyarok közül, akiket nem szeretett. A Szent Tamási szerbeket viszont gyorsan megkedvelte. Éppen ezért nem is bánkódott a kis rozoga malom miatt. Jókedvűen végezte a munkáját. Megtanult valamennyire szerbül, tréfálkozott az emberekkel, ha pálinkát hoztak, együtt ivott velük az üvegből, és még a lovaikat is segített nekik kifogni, amikor megérkeztek a búzával. Mert itt mindenki saját lovával őrlette meg a búzáját, Prodanov rossz lovai talán 2 órát sem bírtak volna ki a forgatórúd mellett. Természetesen emiatt kevesebb volt az őrlési vám és Stefán percentje is, de ő mintha ez sem bánta volna. Prodanov is mindig jókedvűen járt kelt a malomban, elégedett volt Stefánnal. Rézitől, az idősebb kislánytól meg napjában többször is megkérdezte. Melyiket szereted jobban? A búzakenyeret vagy a kukoricakenyeret? A búzakenyeret, mondta ilyenkor Rézi, és ezen Prodanov meg Stefán is nevetett. Mert Stefáné kukoricakenyeret ettek abban az időben. A szárazmalom lassan forgó kövei közül nagyon kevés búzaliszt jutott nekik, az is csak egyszerűen parasztra őrölt liszt volt, vagyis korpával összekeverve. A részüket egyébként mindjárt el is adták Prodanovnak, aki a megszabott, rendes árban vette át tőlük a lisztet, így jutottak egy kis pénzhez, amin aztán kukoricát vásároltak, és abból sütötték a kenyeret. Stefán ezen kívül a liszt árából vett még 2 pár papucsot, 1 párat magának és 1 párat a feleségének, facipőt a 2 kislánynak, 2 ágyat, és 2,5 kiló gyapjút, amit Katarina megfont a rokkáján, a fonalból meg harisnyát kötött. Ennyit szereztek ősztől tavaszig Prodanov szárazmalmában.

Tavasszal, ahogyan felszikkadt a víz a földeken, a gazdák kivonultak a tanyákra, a parasztok hozzáfogtak a szántáshoz, a malomba egyre kevesebben jöttek búzát örletni. Stefánék pontosan olyan helyzetbe kerültek, mint Feketicsen is minden évben. Amikor kizöldültek a kukoricaföldek, elmentek kukoricát kapálni napszámba. Hárman dolgoztak. Rézi, aki 8 éves volt, már együtt kapált az apjával és az anyjával. 8 éves korában lépést tudott tartani velük. Fáradhatatlan, erős csontú, szeplős lány volt apjának a lánya. Az anyjától csak kis kezét örökölte, meg valami furcsa érzékenységet a melegre. Katarina nyáron sokszor megszédült. Ha csak tehette, nem ment ki a napra, és már tavasszal is kapálás közben minduntalan meg kellett állnia, hogy bevizesítse a tarkóját. Rézi még ennyire sem bírta a meleget. Amint dolgozni kezdett a melegben, még ha csak söprögetett is, nyomban lángolni kezdett az arca. Olyan vöröses sárga lett, mint novemberben a rókának a szőre. Tavasztól őszig, amikor csak belefogott valamilyen munkába, az első percekben úgy érezte, hogy mentem meghal. Zúgott a feje, sötét pontok ugráltak a szem előtt, de ha ilyenkor nem állt meg, hanem gyorsabban folytatta a munkát, lassan eltűntek a sötét foltok, megszűnt a rosszul lét, csak az arca lángolt továbbra is, de ez már őt nem zavarta. Talán ezért dolgozott kislány korában is olyan eszeveszetten, mert tudta, ha megáll, utána ismét rosszul lesz, ha munkába kezd. Stefán előbb aggódott, amikor látta Rézi kivörösödött arcát, de mivel Rézi sohasem panaszkodott, megnyugodott, és egyre büszkébb lett a lányára. Kati, a fiatalabbik egészen más volt, mintha nem is Stefán Krebs lánya lett volna. Sírós, nyafogós, lusta teremtés, aki kijárt ugyan velük a földekre, de legfeljebb arra tudták rászedni, hogy vizet hozzon nekik a legközelebbi tanyáról. Ők hárman, Stefán, Katarina és Rézi keményen végig dolgozták azt a tavaszt. Reggel napkelte előtt elindultak a kukoricaföldekre, és napnyugta után jöttek haza gyalog és holtfáradtan. De Stefán még akkor is jókedvű volt. Bizakodott, hogy hamarosan rendesebb munkát kap, egy rendes malomban, ahol egész évben lesz mit őrölni, és soha többet nem kell kukoricát kapálnia. És valóban, egy este, amikor fülig porosan jöttek haza a földekről, a Feketicsi hídnál megszólította őket Juhász János, a nazarénus, akinek szélmalma volt ott, nem messze a hídtól, a Zöld utca és a folyó a krívája között, Jakob Hauser téglagyárával szemben. Behívta őket a malomba, meggyújtott egy viharlámpát, megmutogatott minden Stefánnak, és megkérdezte, lenne-e kedve itt dolgozni. Sokkal külön malom ez, mint Prodanové, mondta. Nagyobb a forgalma, és Stefán itt is megkapná ugyanazt a percentet. Pontosan tudta, hogy Stefán milyen feltételekkel szegődött Prodanovhoz. Stefán megvizsgálta a szélmalmot a viharlámpa fényénél, még az udvarra is kiment, hogy a vitorla rudat megnézze, de sehogyan sem tudott dönteni. Látta ő mindjárt, hogy a sokkal jobb malom, mint a Prodanové, ez nem is kellett bemennie, hiszen ismerte a szélmalmokat, de azt is látta, hogy itt sem fog meggazdagodni. Ez a szélmalom sem őrül egész évben, és ez is csak parasztra űrli a búzát, bár sokkal többet, mint a száraz malom, annyit mindenképpen, hogy ne kelljen a földekre járni a kapálni. De az igazi, mégiscsak egy vízi malom lett volna. Meg aztán nem akaródzott neki oda menni a Zöld utca mellé. Emlékezett még arra a részegre, aki belekötött, amikor Szent Tamásra érkeztek. Nagyon rosszul érezte magát akkor. Igaz, azóta már sokszor elmentek az újvári kocsma előtt, és senki sem gúnyolta őket, de ki tudja, mikor bukkan fel egy újabb részeg. Legszívesebben maradt volna a száraz malomban, amíg jobb ajánlatot nem kap, csak hogy Juhász Jánostól, a nazarénustól nehéz volt megszabadulni. Mézes beszédű, ravasz ember volt Juhász János, mint általában az ilyen újítőek. Amikor látta, hogy Stefán bizonytalankodik, a viha lámpával a kislányokra világított, akik az egyik malomkövön ültek, és nagyon piszkosak voltak, és óbégatva sajnálkozott felettük. S
Stefán végül is beleegyezett, hogy átjön a szélmalomba.

A zöld utca mellé költöztek, és 3 évig maradtak ott. Ez alatt a 3 év alatt sem sokat gyarapodtak, de legalább nem kényszerültek ki a földekre napszámba dolgozni. És itt már búzakenyeret ettek, igaz, hogy parasztra űrült lisztből, de hát csak búzakenyér volt az. Stefán mégsem tudta megkedvelni ezt a helyet. Prodanov szárazmalmában a szerbek között sokkal jobban érezte magát. Stefán sohasem szerette a magyarokat, és ott a zöld utca mellett már végképp elege lett belőlük. Kicsit félt is tőlük. A magyarok néha megőrülnek, szokta mondogatni. A szerbek akármilyen durvák és nagyszájúak. Az ember tudja, hányadán áll velük. A magyarok azonban néha teljesen megőrülnek. Ezen sokat vitatkoztam vele, meg aztán tudtam, hogy nem csak ez a baja. Bár nem csodálom, hogy a zöld utcában ilyennek ismerte meg a magyarokat. A magyarok zömében, és főleg a jobbmódúak, már akkor is a Tukban laktak. A zöld utcában, és abban a néhány kis utcában ott a zöld utca és a folyó között az olyan ágról szakadt szegények húzódtak meg, akiknek egy rakás gyereken kívül semmiük sem volt. Izgága, lobbanékony emberek. Minden második családban volt egy-két ismert verekedő, sőt, egész családok is, mint a Margitok, a Csorbák vagy a Csoszogó törökök is kimondottan a verekedéseikről voltak nevezetesek. És valahogy mindannyian rokonságban álltak egymással. A másként nem, hát kereszt szülői alapon. Csupa sógor és koma, akik közé nehezen illeszkedett be a jövevény. De ami bizonyára legjobban zavarta Stefánt, az, hogy semmit sem vettek komolyan. Többnyire jó munkások voltak, jó kaszások és kapások. Aratáskor vagy kukorica töréskor hetekig kint aludtak a földeken, talán még éjjel is dolgoztak. Az év legnagyobb részében azonban munkanélkül maradtak. Ilyenkor aztán céltalanul tényferegtek az utcán. Büdös, fekete, vágott dohány szívtak. A bajuszuk széle megsárgult a cigarettafüsttől, zsíros, rossz kalapjukat a szemükre húzták, és ha egy gazdagabb ember arra ment szekéren, utálattal a földre köptek, vagy csúfondárosan röhögtek. Általában mindenen gúnyolódtak és röhögtek. Csak akkor komolyodtak meg, ha munkát kaptak. Akkor megadták a tiszteletet a gazdáknak is. Az év legnagyobb részében azonban csak utálkoztak meg, röhögtek. És játszottak, mint a gyerekek. Kiálltak a széles, füves, zöld utca közepére, egy kört rajzoltak a földre, és pilinckéztek. Így nevezték igen találóan azt a félig meddig tekéző játékot, amihez nem kellett más, csak egy, a két végén kihegyezett fadarab, meg egy ütő. Az ütővel rácsaptak az egyik végére, és amikor felpattant, teljes erővel beleütöttek, hogy minél messzebbre repüljön. Aztán a másik fél szaladt a fa után, dobta vissza, és ha beledobta a körbe, akkor ő ütött. Csapatokra oszolva pilinckéztek végig az egész zöld utcán, sokszor egész nap. Nagyokat röhögtek, és a kihegyezett fadarabon kívül semmi mással nem törődtek. Este pedig összegyűltek az újvári kocsmában, vagy a kocsma előtt. Ittak, vagy csak beszélgettek, de még a szélmalomba is behallatszott, hogy időnként harsogva felnevetnek. Télen a házakba szorultak, egymás hegyén hátán a sok gyerekkel, és még vendégeket is fogadtak esténként. 3-4 család összegyűlt valakinél, kártyáztak, beszélgettek, és egész idő alatt főtt kukoricát rágcsáltak. Télen többnyire főtt kukoricát ettek. Akinek már az is elfogyott, az elment nádat vágni vagy halászni. Korán reggel felöltöztek, báránybőr kucsmát húztak a fejükre, a facipőket megtömték szalmával, hogy erősen a lábukra szoruljon, aztán a nádvágó késekkel vagy a hálókkal elballagtak a feketicsi híthoz. Stefán mindig látta őket, amikor a nehéz, ormótlan facipőkben elmentek a szélmalom előtt. A hídnál lementek a befagyott folyóra, ott két csoportra váltak. A nádvágók elcsoszogtak felfelé a jégen, valahová a téglagyár mögé.
A halászok pedig nem messze a hídtól néhány helyen beszakították a jeget, a lékeken leengedték a hálót, vártak egy kicsit, amíg a halak odajöttek levegőt szívni, akkor kiemelték őket a hálóval. Sok halat fogtak. De közben csuromvizesek lettek, a téli hideg gyorsan megfagyasztotta a ruhájukat. És amikor a halas kosarakkal jöttek visszafelé, a jeges ruha úgy recsegett rajtuk, mintha rozsdás páncélokban jöttek volna. A halat még aznap eladták, utána betértek inni valahová, ahol a jeges ruha megolvadt, de mire imbolyogva visszatértek a zöld utcába, már újra megfagyott rajtuk, és recsegett minden lépésnél. És már megint nem vettek komolyan az égvilágon semmit. Ennyi elég is volt Stefánnak, hogy őrülteknek tartsa őket.

Virágos katona. Az első rész hangzott el. Guyon Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata. A rádiós regénytárt hallották.

0: Mariko Kitatani és Megumi Shimanuki adta elő Weiner Leo D-dur szonátájának harmadik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa első enciklikájában a mesterséges intelligencia felelős használatára hívja fel a figyelmet, írja a Magyar Kurír. A Vatikán által közzétett enciklika szerint a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, nem pedig a hatalmi érdekek eszközeként használni. A Magnifica Humanitas című enciklika a digitális forradalom társadalmi, munkaerőpiaci és nemzetközi hatásait elemzi és hangsúlyozza, a technológiai fejlődés nem válhat kevesek uralmi eszközévé. Leó pápa enciklikája arra is kitér, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. Pünkösd vasárnap Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatott be Szent Misét a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében, számolt be róla a Magyar Kurír. Homíliájában Martos Levente Balázs püspök kifejtette, az új szövetségben Isten és ember kapcsolata már nem a félelemre, hanem a szeretetre épül. A Biblia azt mondja, Isten féltékeny Isten, de ezzel tulajdonképpen az ő marasztaló, égő, visszavonhatatlan szeretetét állítja elénk, fogalmazott. Hozzátette, az új szövetség azt ünnepli, hogy erre a szeretetre mi a Szentlélek törvénye által válaszolhatunk. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csak nem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre, közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a MOL Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogas Otto igazgató kedden a helyszínen. A muzeológus a tárlatról rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel együtt dolgozott, barátságot ápolt, akik hatottak rá. A kiállítás célja az is, hogy megismertesse a látogatókkal a spanyol képzőművész életútját és munkásságát. Végül a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, az Akvarell következik. Köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. Kulturális magazinunkat az adás szerkesztőjének Csúth Juditnak az összeállításával kezdjük, melyben elsőként a Liszt Múzeum június végéig látogatható időszaki kiállításáról hallhatnak. A tárlat a Magyar Zongoraiskola történetét mutatja be, Liszt Ferenctől Cifra Györgyig. Ezt követően a komoly zene világából átlépünk a népzene világába, annak apropóján, hogy megjelent a Szász Csavási zenekar új generációjának első albuma. A zenekar és néptánc összefonódásáról, nyári fellépéseikről, valamint erről az új lemezről az együttes menedzsere mesél majd, aki maga is néptáncol, sőt, ha kell, beáll bőgőzni is. Végül Kultúrmorzsák című rovatunk következik, melybe Zsoldos Szilvia válogatott az aktuális programok közül. Nem sokára tehát Csúth Judit összeállításával kezdünk. Tartsanak velünk!

0: Az Andrássy útra néz az az ablak, amely előtt áldogálunk itt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont épületében, ami egyébként Liszt Ferenc otthona volt, és ami miatt beszélgetünk, az a Liszt Ferenctől Cifra Györgyig a Magyar Zongora Iskola története című kiállítás, mely február 20-a óta látogatható, és egészen június 30-áig várja az érdeklődőket. Ez a Cifra Fesztivál és a múzeum közös kiállítása, ami a Magyar Zongora Iskola történetét kívánja bemutatni nagyjából Liszt Ferenc korától egészen az 50-es évekig. Mi az, ami életre hívta ezt a kiállítást? Mi az a legfontosabb dolog, amit szeretne ez a kiállítás megmutatni? Mindenről pedig Cselényi Mátéval, a múzeum igazgatójával, zenetörténésszel beszélgetünk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban itt vagyunk a Régi Zene Akadémia épületében, az Andrássy úton, ahol Liszt Ferenc 1880-tól 1886-ig élt és lakott, működött és dolgozott, tanított, amikor Budapesten tartózkodott. A kiállításnak egy praktikus apropója van, Balázs János, a Cifra Fesztivál művészeti igazgatójának felkérésére készült ez a kiállítás. A másik apropója az pedig az, hogy tavaly ünnepelte 150. évfordulóját a Zene Akadémia, ahol minden, a Magyar Zongora Iskola tekintetében minden elindult.
0: Ami a Magyar Zongora Iskolát nagyjátette, az a gyakorlat és az elmélet szoros egysége, valamint az, hogy a tanárok többsége zeneszerző is volt. Nyilván nem lehet ezt ennyire egyszerűen besűrűsíteni, de ugye a kiállításnak ezek többek között a hívó szavai. Hogyha egy laikusnak próbálnánk ezt közelebb hozni, akkor miért olyan fontos ezeknek a dolgoknak az említése?
1: Valóban nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a Liszttől elinduló Magyar Zongora Iskola világhírű volt, és mind a mai napig az, ugye már csak amiatt is, mert Liszt Ferenchez vezethető vissza szinte mindenki, aki ma Magyarországon zongora művészként működik, ténykedik, oktat, és Liszt Ferenc után olyan nevek vannak ebben a névsorban, mint Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Tomán István, vagy ha a nemzetközi zongora versenyekre gondolunk, mondjuk Anda Géza, akit ismerhet a szélesebb közönség is, ugye a híres zongora verseny alapítója, ő is ebbe az iskolába tartozik, és természetesen Cifra György is, Dohnányi Ernő, Tomán István és Kéri Szántó Imre révén Cifra György is ennek a zongora iskolának a tagja és része.
0: Hogyan épül föl ez a kiállítás itt az Emlékmúzeumban?
1: Igen, ez elején Liszt Ferencről, Liszt Ferenc Zeneakadémiai működéséről van szó, és ezután ez a tanár-diák-mester-növendék kapcsolat mentén haladunk, és így kerül szóba Tomán István, Szendi Árpád, Dohnányi Ernő, Kéri Szántó Imre, és így jutunk el egészen Cifra Györgyig, illetve néhány cifra növendéket is megemlítünk, mint Vásári Tamás vagy Jandó Jenő.
0: A kiállítás másik kurátora Szabó Ferenc János, zongora művész és zenetörténész. Hogyan zajlott ez a munka? Egy kicsit az jut erről eszembe, hogy a rádiózáshoz hasonlítsam, hogy vannak olyan nagyszabású témák, aminek a végén a szerkesztőnek megfájdul a feje egy picit abban, hogy hát melyik kezébe harapjon, hogy hogyan tud valamit rendszerezni, hogyan tud egy átfogó képet adni, és kénytelen dolgokról lemondani. Én úgy képzelem, hogy a Magyar Zongora Iskola is egy annyira gazdag történet, hogy kellett hozzá egy csapás iránya, aminek a mentén ezt a kiállítást megálmodták.
1: Igen, nagyon jó munka volt Szabó Ferenc János kurátor kollégámmal, illetve még kollégáim is segítettek a munkában, zenetörténész kollégák is, Éri Botond, Mátrai Diana, Peternák Anna, ővelük csináltuk a szakmai részét a kiállításnak, és ez úgy zajlik a gyakorlatban, hogy akkor különféle témákat megkapott egyes kolléga, és akkor azt feldolgoztuk, és utána akkor közösen pedig kidolgoztuk a tartalmat, a képanyagot, a forráskutatást, a képek kutatását, vagy a kiállításban QR kódok vannak elhelyezve, ahol ezeknek az említett személyeknek hangfelvételeit hallhatjuk. Liszttől sajnos nincsen, de utána szinte mindenkitől van hangfelvétel, ez is egy QR kód segítségével meghallgatható. Még az elejéhez annyit hozzátennék, hogy az elején valóban nehéz volt, hogy említette, kiválasztani, hogy akkor kiről is legyen szó, ezért alakult így a cím, hogy Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, mert ez ad egy olyan irányt, hogy akkor akik ebben a tanár-diák viszonyban nincsenek benne, de ennek ellenére nagyon neves, híres magyar zongoraművészek, ezért nincsenek benne, nem sorolom a neveket, de ezért került kijelölése így a cím, hogy akkor így magunkat is segítsük, hogy ki kerül be és ki nem, mert valóban egy nagyon gazdag anyag ez a LISZ-től a Magyar Zongoraiskola.
0: A Cifra Fesztivál hogyan kapcsolódik a kiállításhoz? Mondhatjuk, hogy ők hozzák a zenét. Ugye például a megnyitóhoz kapcsolódóan is volt, ha jól emlékszem, két koncert is ez a továbbiakban, hogy alakul mi az, amit maga a fesztivál tudott ehhez a kiállításhoz hozzátenni. A fesztivál, mint programsorozat természetesen.
1: Igen, a szakmai kivitelezéséről már esett szó, a gyakorlati kivitelezésében rengeteg segítséget kaptunk a Cifra Fesztiváltól, grafikus kollégák, kivitelező kollégák segítettek, hogy megvalósulhasson itt a Régi Zene Akadémián ez a kiállítás, és valóban a kiállítás megnyitón is a Cifra Fesztivál fiatal művészei játszottak nagy sikerrel, utána a közös szervezési koncertünk volt, ahol Balázs János is, Dráfi Kálmán többen felléptek, és a továbbiakban még egy múzeumpedagógiai program van tervben. A kiállítás témájából egy múzeumpedagógiai program fog készülni, amire pedig majd szeretettel várjuk a koranyáron az iskolából érkező diákcsoportokat.
0: Hamarosan egy tárlatvezetés veszi a kezdetét. Akinek felkeltette az érdeklődését ez a kiállítás, részt tud venni ilyen tárlatvezetésen, akkor is, hogyha mondjuk nem diák?
1: Igen, a kiállítás látogatható ingyenesen, illetve bármikor segítünk, megmutatjuk a kiállítás egyéb részeit, úgyhogy igen, látogatható a továbbiakban is, terveink szerint nyárig biztosan itt a Régi Zene Akadémián.
0: Hol lehet mindenről bővebb információt olvasni?
1: A honlapunkon, a Cifra Fesztivál honlapján találnak további információkat a rádióhallgatók.
0: Kanyarodjunk vissza oda, ahol a beszélgetésünket kezdtük, hogy ugye egy Andrássy útra néző ablak előtt áldogálunk, Liszt egykori otthonában. Mit tesz hozzá ez az épület, ezek a falak ehhez a kiállításhoz? Aki ellátogat erre a kiállításra, akkor az emlékmúzeumot is megtekintheti, hogyha jól értem.
1: Igen, örömmel várjuk a látogatókat, és valóban itt az Andrássy úti Régi Zene Akadémián található Liszt otthona. Ez három nagyobb szobából áll, illetve egy előtérből. Itt lakott Liszt életének utolsó éveiben, amikor Pesten tartózkodott, egy ebédlőből állt a lakás, egy hálódolgozó szobából, illetve a szalomból, ahol az óráit tartotta, és itt jutunk el arra pontra, ahol a kiállításhoz nagyon szorosan kötődik, ugyanis a Magyar Zongoraiskola, ha így nézzük, és a Zeneakadémiáról induló Magyar Zongoraiskolát, akkor az itt indult ebben a részben, ebben a szalomban, más zongora tanárok is voltak a kezdetektől fogva, de Liszt itt oktatott, és így akik kikerültek Liszt kezei közül, azok ebben a szalomban látogatták a mester óráit.

0: A Százcsávási zenekar Erdély egyik legjelentősebb és nemzetközileg is elismert hagyományőrző zenekara, amely több mint fél évszázada őrzi és adja tovább Százcsávás páratlan zenei örökségét, és ezt a zenekart a 80-as években fedezték fel szélesebb körben, amikor Pávai István népzenekutató, valamint Barta Zé Ágoston és Szántó Zoltán rátaláltak a faluban élő kivételes tehetségű prímásokra és zenészekre. Vendégünk pedig itt a stúdióban Németh Tímea, aki 2023 óta foglalkozik a zenekarral, felügyeli a közösségi oldalait, szervezi a programjait, és a Százcsávási zenekar jelenéről fogunk beszélgetni, mert ahogy említettem, ez már több mint 50 év, amire visszatekint ez a zenekar. Hogyha itt például a zenei szerkesztőségben körülnézek, akkor jó néhány CD-t találunk tőlük, de nyilván most már generációkkal később vagyunk, és erről a jelenről aktualitásokról fogunk beszélni, de annak tükrében, hogy a zenekar ma is két család hagyományát viszi tovább. Tehát, hogy ezek a gyökerek, ez az átadás, ez az autentikus generációról generációra történő zenei tudás átadás, ez most is él. Tehát ez adja a zenekar jelenének is a különlegességét, ahogy eddig is jól mondtam, ezt
1: igen,
0: így el.
1: Igen, abszolút.
0: Mi az, amit a jelenről el lehet mondani? Hogyan jutottunk el 2025-ig, amikor egyébként megfölvettek már a fiatalok, ugye akkor mondjuk ezt uh-huh. így, tehát az új generáció egy lemezt is, erről is fogunk majd beszélgetni.
1: Igen, hát tartalmilag azért a régi stílus az nincs elfelejtve, tehát arra nagyon figyelnek például koncerteken, nagyjából kizárólag azt adják vissza, amit az őseiktől tanultak. Táncházakban azért, hogyha már olyan a hangulat, akkor becsempésznek modernebb dallamokat is, tehát itt látható a népzene tovább fejlődése, mert azért ők is mozognak a nagyvilágban, és hallgatnak rádiót, és akkor rájuk ragadnak román slágerek, mondjuk Szándó Csorba, meg Guca dallamai, és azokat beépítik a saját stílusukban, viszik tovább. Meg a hangszerelés is kicsit mondjuk azt, hogy bővült, bár régen is volt harmonika, de a harmonikust valamiért nem vették be az úgymond aranycsapatba. Tehát régen volt három hegedű, két brácsa, meg egy nagybőgő, most két-három hegedű van, a lemezen csak egy, tehát ez egy ilyen nem kuriózum, de tehát ez is előfordul. Egy brácsa szokott már csak lenni, és a második brácsa helyett harmonika és a nagybőgő. Szóval egy kicsit más a hangzás. Mind a kettőt nagyon szeretem, tehát nekem is megvannak a régi lemezek, azt is nagyon szeretem hallgatni, de erre is büszke vagyok. Tehát azért az érződik, hogy más, de nem szabad összehasonlítani almákat körtékkel, mert azért más. Tehát ez nem ilyen bombasztikusan erősen szól, mint hogyha három hegedű van, hanem itt egy kicsit átterelődtek a hangsúlyok, mondjuk úgy.
0: Mi az a hagyomány, amit a Százcsávási zenekar immár több mint fél évszázada tovább visz? És hát ugye családon belül, hiszen az új generáció tagjai is mind kötődnek az aranycsapathoz, így mondtad?
1: Ezt lehet így is felfogni. Hát maga a hagyomány, tehát a népzene. Tehát ezt úgy kell elképzelni, most azokhoz szólok, akiknek ez idegen, hogy a népzene nagyon erősen együtt jár a néptánccal, és régen kizárólag a táncosokat, a népet szolgálták. Tehát bizonyos alkalmakkor, nem csak táncházakkor, hanem húsvéti locsolkodás, akkor is mentek, felvonultak zenei kísérettel a zenészek, de akkor a népet szolgálták. És az, hogy tehát a 80-as, 90-es években Szántó Zoliék, tehát Szántó Zoli volt a nagy menedzserük, egy ilyen show műsort raktak össze, az kicsit más, de hát nyilván avval dolgoztak, ami volt. Szóval ezt a népzenét vitték színpadra. Nem olyan életszerű, hogy ez a mondjuk egy órás műsor, ez egy az egyben, ezt így ki lehet ragadni egy táncházból, mert azért a táncrendek azok hoztak. Akkor azt is elmondom, hogy Százcsáváson magyarok és cigányok élnek egymás mellett, románok kevesen voltak, de tudtam, hogy jelenleg nincsenek is, de a környékbeli lakosságot is ki kellett szolgálni, ezért román dallamok is benne vannak a műsorban. De hogy azok ilyen hosszú blokkok szoktak lenni, akár fél órás, háromnegyed órás. Tehát ezt be kell sűríteni egy koncert műsorba, és akkor ilyen 12-15-20 perces blokkokból áll a koncert.
0: És hát akkor tulajdonképpen 100 csáváson ez a két zenész család generációról generációra adta át a tudását. Bemutatjuk az új generációt, akik most ezt az új lemezt is jelzik?
1: Igen, igen, igen. Tehát a korábban említett nagy zenekarnak a három prímása közül Csányi Sándornak a gyermekei alkotják ezt a bandát, a nagyobbik fia Csányi Sanyinak Mezei Sanyika. Ő a prímás, neki az öccse Mezei Alin a brácsás, az egyik nagybácsijuk, mindenkinek ilyen művész neve van, Mezei Ferenc Csángáló volt a nagy zenekarban a fő brácsás, neki az öccse Pali, ő a harmonikásunk, és Mezei Levente, aki szintén Csángálóhoz köthető, ő Csángáló fia, a nagybőgős.
0: Mit lehet tudni erről az új lemezről? Érdekes ez, mert hogy hogyan ajánljuk úgy, hogy aki most hall először például a zenekarról, annak is érdekes legyen, és hogyan ajánljuk azoknak, akik mondjuk akár már több évtizedet követik a zenekart.
1: Igen, tehát abszolút rajta vannak a mondhatni hagyományos népzenei vonalon ismert slágerek, tehát magyar rend is van rajta, szájbőgőzés, tehát amikor hangszerek nélkül csak ilyen táj, így eldúdolásznak egy dallamot. Nagyon sok rajta a csingerállás, tehát az a cigányrendnek az ilyen nagyon pesgős, ilyen, az ilyen élénkebb, vidámabb része, abból nagyon sok van, mert hát úgy tűnik, hogy ezt a fiatal generáció ezt nagyon-nagyon csípi, és ami új rajta, azok az új dallamok, ahogyan beépültek. Tehát ki is akartam külön emelni, ezért az egyik szám, az kifejezetten le is van írva, hogy ilyen muzika populár csingerálva az a címe, és ott ténylegesen szanducsorba számok kerültek feldolgozásra. Ami amúgy lehet, hogy nem is tűnne fel, tehát a laikusoknak, akik nem ismerik az eredeti számot, azok lehet, hogy nem mondanák meg, hogy ez nem egy már évtizedek óta ismert, elterjedt echte százsávási szám, hanem hogy ez így beépült.
0: Mi a címe az albumnak, és hány felvételt találunk rajta?
1: Százsávási zenekar a címe, The Fiddle Music of Százsávás Village, Romania, mert hogy ezt egy szlovák fiú, aki Brüsszelben él, ő ezt ingyen ajánlotta fel nekünk, tehát kedvességből csinálta, hogy elment Százsávásra, és vitte a kis felszerelését, és ott felvette, és elég profi eredményt hozott, és körülbelül 50, azt hiszem, 53 vagy 54 perces a teljes játszási idő, és a Bandcamp oldalunkon bele is lehet hallgatni, meg ott meg is lehet rendelni. Külön social media csatornáinkon keresztül is lehet minket támogatni, és a Patreonon is.
0: A Százsávási Zenekar új lemeze tehát digitális formátumban is elérhető, de kézbe is lehet venni CD formájában, hogyha valaki erre vágyik éppen, de akkor kanyarodjunk is vissza ahhoz a gondolathoz, vagy mondathoz, amit mondtál, hogy ez a zenekar, vagy ezek a zenészek, akikre rátaláltak a 80-as években itt Százsáváson, hogy elsősorban a néptáncot szolgálják, vagy hogy a talpalávalót húzzák, tehát, hogy ennek a zenének a legnagyobb ereje az élő fellépésben, vagy az élő találkozásban van, és leginkább akkor, hogyha ez tánccal is párosulhat, vagy akár egy koncert keretében is azért előbb vagy utóbb biztos, hogy jön a tánc.
1: Igen, tehát annak nagyobb ereje van, mondjuk úgy. Tehát nyilván elfogadunk fesztiváli meghívásokat is, ahol nincsen, tehát lehet a színpad előtt táncikálni, de hogy nem kifejezetten egy táncházhoz kapcsolódik, de legtöbbször, tehát ez a csomag, hogy koncert, és utána táncház, és akkor sokkal felszabadultabban tudnak akkor zenélni, tehát ez látszik is rajtuk, hogy nincs az a nyomás, hogy hű, akkor most pontosan hány percünk van még. Tehát igen, az a szép. És akkor sokkal természetesebben jön, mert akkor ráhangolódnak a közönségre is, és akkor így igény szerint tudják alakítani, hogy akkor most mi következzen.
0: előttünk a nyár, most már lassan tényleg belépünk a nyári hónapokba, jönnek a fesztiválok, megnyíltak a szabadtéri helyek, szabadtéri táncházak, hol lehet találkozni majd a Százcsávási zenekarral, illetve arról is beszéljünk, hogy lesz egy nyári tábor is.
1: Igen. Tehát június végén jönnek legközelebb. Lesz több szereplésünk 27-én a Muzsikál az Erdő, az a Mátrában, Mátra Szent Imrén lesz egy koncertünk egy szombati délután, és június 28-án a Kaláka Fesztiválon Egerben játszunk. Aztán utána augusztusban lesznek újabb alkalmak, egyszer a Vajdaságon is megfordulunk, az Oromi Malom Fesztiválon, ez a Nemzetközi Cigánydal napja környékén lesz, augusztus 7-e vagy 8-án, ez már augusztus, de utána még többet is leszünk, például 14-én a Szavária Fesztiválon Szombathelyen, és ahhoz kapcsolódik, mert az pont olyan időszak, hogy két fellépés között lesz, és 15-e és 16-án Kiscsőszön lesz egy táborunk. Tehát ott lehet a zenére, az élő zenére, mert hogy a zenészek már itt helyben lesznek, a táncokat tanulni. Erre elhívtunk Győrből egy nagyon tehetséges fiatalembert, a Sovány Petit. Róla azt érdemes tudni, hogy Gaggio Dilo név alatt fut a social médián, és feldolgoz régi felvételeket, tehát adatközlőknek nevezzük azokat a táncos vagy zenészeket, akik hozzák a saját anyagukat, és ilyen rövid felvételek, tehát jobb oldalt van az eredeti, akár 20 évvel ezelőtt készült felvétel, és balra meg a Peti leszette ugyanazt, tehát tükrözi azt a táncot. Úgyhogy ő fog ott tanítani. És akkor kanyarodjunk vissza a táborra, az augusztus 14-én este kezdődik egy táncszázzal, ez egy pénteki nap, és 15 és 16-án intenzíven napközben tánctanítás lesz, Sovány Peti tanítása, és a Százcsávási zenekar élő zenéjére. Kiscsősz az Veszprém megyében van, a Somlóhegyhez közel, tehát nagyon finom borok is vannak ott, az egyik programpont az borkóstoló lesz, mert hogy Százcsávás is, tehát nem egy borrégió, de hogy ott is nagy hagyománya van a borászatnak, és az eddigi táborainkban is mindig volt borkóstoló, úgyhogy ezt így hagyományosan visszük tovább. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
0: A Százcsávási zenekar új generációjának tehát megjelent az új albuma, amely elérhető a zenekarnak a közösségi felületein, minden információt meg lehet találni a lemezzel kapcsolatban is, a táborral kapcsolatban is, és a nyári fellépésekkel kapcsolatban is, mindenről pedig Németh Tímeával, a zenekar menedzserével beszélgettünk. Köszönjük szépen, és akkor most itt az Akvarelben mi is belekóstolunk az új lemez egyik felvételének segítségével a csingerállás hangulatába, hogy mi is ez, és ezáltal egy picit kapunk egy kis ízelítőt a lemezből is, amit reméljük, hogy később majd valamelyik zenei sávban bővebben is be tudunk mutatni. Köszönöm szépen, hogy ajánlhattuk a lemezt.
1: Köszönöm, szervusztok!

CD-ket kibővült kínálattal vásárolhatják meg a helyszínen. Az előadásokra a belépés ingyenes. Helyszín a Pest vármegyei Vármegyeháza Budapesten, a Városház utca 7 szám alatt. Május 27-én szerdán este 6 órától a Magyarságháza irodalmi szalomban a vajdasági Szemerédi Bernadett és Széplaki Géza színművészek önálló irodalmi estjét nézhetik, hallgathatják meg Színekbe álmodni a létet címmel. A zenés verses barangolás két szívre alcímet viselő esemény a magyar költészet, illetve sanzon és musical irodalom legszebb darabjaiból szemezget. Helyszín a Magyarságháza Galéria Budapesten, a Nádor utca 17 szám alatt. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt. Visegrádi Harmónia. Május 29-én pénteken este 7 órától a Fonó Budai Zeneházban a Magyar-Lengyel Barátság és a Kulturális Együttműködés erősítését szolgáló egész estés rendezvényt szervez a Václav Felczák Alapítvány és a Fonó Budai Zeneház. A Visegrádi Harmónia Együtt egy ritmusban című esemény koncertjein az alapítvány zenei pályázatai révén létrejött projektek mutatkoznak be, az estét pedig Magyar-Lengyel Táncház zárja. Helyszín Budapesten a 11. kerületben a Sztregova utca 3-as szám alatt található Fonó Budai Zeneház. Eleven tavasz a Bartók Béla bulváron. Május 29-én és 30-án, pénteken és szombaton ismét megtelik élettel, zenével, művészettel és találkozásokkal a Bartók Béla út és környéke. Az idei fesztivál különösen gazdag és sokszínű programkínálattal várja a közönséget. Hivatalos megnyitójára május 27-én szerdán kerül sor a BBB Kultpont és Közösségi térben. A megnyitót követően már művészeti programokkal várják a vendégeket. A fesztivál célja, hogy élő, nyitott és inspiráló városi kulturális tereket hozzon létre. A részletes programot a bbb11.com oldalon találják. Második alkalommal rendezi meg június 5-én és 6-án a Befogadás hangja nemzetközi fesztivált a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A Momkult Kupola termében a Kárpát-medence legkiválóbb fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek fel, köztük Barabás Lőrinc jazz trombitás és Agárdi Szilvia énekes. A fesztivál ideje alatt a Máltai Szeretett Szolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain hátrányos helyzetű emberek által készített termékek vására is várja az érdeklődőket. Ezen a két napon a zene nem csak a dallam befogadásáról szól, hanem segít megismerni és megérteni egymást, meglátni a másik ember értékeit, elfogadni sebzettségeit. A Befogadás hangja fesztivál június 5-én és 6-án várja az érdeklődőket a 12. kerületi MOM kulturális központban. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, melynek díja naponta 1000 forint. Óbudai Zenezug Fesztivál a budapesti vonósokkal. Idén június 5-e és 7-e között már 8. alkalommal rendezik meg ezt a különleges fesztivált az Óbudai Társaskörben, melynek házigazdája Mácsai János. Június 5-én pénteken este 6 órától Miből lesz a cserebogár címmel az országos versenygyőztesek koncertjét hallgathatják meg. A budapesti vonósok ugyanis fontos küldetésének tartja a legfiatalabb tehetségek bemutatását, támogatását. Ezen az estén a korosztály legjobbjai kapnak lehetőséget, hogy szólistaként a zenekar elé álljanak. Másnap, június 6-án szombaton este 6 órától Ránki Fülöp zongora művész a budapesti vonósokkal egy olyan Liszt zongora versenyt szólaltat meg, melyet Liszt egészen fiatalon, alig 20 évesen kezdett el írni, ám a mű életében ismeretlen maradt. Az esten még elhangzik Orbán György vonós zenekarra komponált Kájoni sorozatának második darabja, a Ludus Tabula Turae. A 17. századi erdély zenetörténetének legfontosabb dokumentuma a Kájoni kódex, amely Kájoni János ferences szerzetes által lejegyzett dallamokat őriz. A Ludus Tabula Turae tételeiben ezekből hallunk körforgásszerűen megidézett dallamokat. Az estet Richard Strauss Rózsalovak című operájának vonós zenekari keresztmetszete zárja. Az Óbudai zene

0: Zug Fesztivál harmadik napján, június 7-én vasárnap este 6 órától Paja Bea lesz a budapesti vonósok vendége. A hangverseny első részében Dohnányi Ernő szerenádja hangzik el, majd a koncert második részében együtt lép színpadra Paja Bea és a budapesti vonósok. A műsor műfajokon átívelő zenei meglepetéssel szolgál. A koncert után gulyás partira várják a közönséget a kertben. A zenés nyárestek a budapesti vonósokkal tehát június 5-e és 7-e között lesznek a Kiskorona utca 7 szám alatt található Óbudai társaskörben. A koncertekre kedvezményes jegyek is vásárolhatók. Már látogatható a Teremtett Rend Dargai Lajos Univerzuma című kiállítás a műcsarnokban. Dargai Lajos szobrászművész a magyarországi kinetikus-kibernetikus művészet egyik úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban szobrok, reliefek és grafikák láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és mérnöki precizitással találkoznak. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. A kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg a műcsarnokban.
1: Kultúrmorzsák című rovatunkat Zsoldos Szilvia készítette. Az Akvarell ezzel a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Csút Judit volt, az ő nevükben is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Paja Bea énekelt. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik. Itt ül már velem Sályi András, akivel hangpróbát csináltunk itt, és verset mondott. Én nem lennék ellene, hogy folytasd, András, de akkor nem derül neki, hogy mik a témák.
1: Nem, hát nem, azért én nem vagyok versmondó, nem vagyok színész, tehát a tisztelt közönséget nem akarom ezzel untatni, inkább elmondom, hogy mi lesz a Kerengőben. Bár azon mindig elgondolkozom, hogy amikor hallom, hogy élő műsorajánló következik, akkor van a műsorajánló, ezen kívül van az élő műsorajánló, és mi a másik? De 17 óra 4-kor, vagy 17 óra 5-kor, meg 17 óra 30 perckor Kerengő. Két téma, két különböző megközelítés, de mind a kettőnek köze van a gazdasághoz. Az első. Új kormány, új célok, új megközelítések, új prioritások. De mindez hogyan hat az ingatlan piacra? Például mi lesz az Otthon Start programmal, ami 3%-os kölcsönre nyújt lehetőséget 100 millió forintos összeghatárig. Vagy hogyan alakul a vagyonadó? Vagyonadó már nem, rosszul mondom. Igen, hogyan alakul a vagyonadó? Lesz-e egyáltalán? És milyen lesz, ha lesz? És akkor az hogyan hat az ingatlan piacra? És például nagyon sok helyen van, nem biztos, hogy így hívják, telekadó, különböző önkormányzatok az ingatlanadónak hívják, az ingatlanok után adókat vetnek ki. És hogyha valaki ott lakik, például ahol én lakom, ott úgy néz ki a helyzet, hogyha valaki ott lakik, akkor relatíve kedvezményes ez az adó, nem? Ha valaki nem lakik ott, akkor kevésbé kedvezményes. Ha pedig cégek székhelye is az adott hely, akkor sokkal kevésbé kedvezményes. Úgyhogy az én környezetemből azok, akik oda jegyezték be a cégüket, már réges-régen áttették más községbe, városba, ahol nem kell ilyen adót fizetni. A kérdés az, hogy az ingatlan piacra hogyan hatnak ezek a dolgok. Mi az ingatlan piac? Hát amikor valaki lakást vesz, vagy telket vesz, vagy éppen elad. Ezek mindennapos dolgok, hogy az ember olyan helyzetbe kerül, hogy el kell adni. Hogyan lehet eladni, hogyan lehet venni, és hogyha eladok egy lakást, és nem veszek egy másikat helyette, akkor mennyi adót fogok fizetni? És egyáltalán, hogy vannak ezek a dolgok? Hogy az ingatlan piac az most ebben a pillanatban dübörög? Egyes vélemények szerint néhány nappal a választások előtt, vagy egy héttel, vagy kettővel az ingatlan piac leállt. Ez nagyjából azt jelenti, hogy akiknek muszáj volt eladni, azok persze ott maradtak, meg akiknek muszáj volt venni, de a többiek azok leálltak. És még mindig áll, addig áll, amíg kiderül, hogy mi lesz. Erre egyelőre még várunk, erre a kiderülre, de előbb-utóbb majd kiderül. Balla Ákos, a Balla Ingatlan ügyvezető tulajdonosa a vendégem, többször járt már nálam, az egyik legkiválóbb ingatlan szakértő az országban. Nagyon érdekes dolgok jönnek elő, például az is, hogy mi lesz ezzel a bizonyos adónemmel, ami azokra vonatkozik, akik néhány napra, esetleg egy-két hétre adnak ki mondjuk egy lakást. Hogy kell ezt mondani az előbb?
0: Airbnb.
1: Igen. Airbnb, Fülöp Tamás készült.
0: Volt tiltás, engedés, nem engedés, most valami ott is van.
1: Hát különböző helyeken van, ahol tiltják, van, ahol nem egészen engedik, de egyáltalán ez mit jelent? Ez az idegenforgalom szempontjából érdekes, megjegyzem, ha én laknék egy olyan társasházban, ahol mondjuk a 10 lakásból kiadnak 2-t, állandóan, és ott 2 hetente, vagy 5 naponta, vagy valahogy így cserélődik mindig a bérlő, aki éppen ott lakik.
0: Mogorva szomszéd lennél?
1: Akkor? Hát mondjuk, ha ez a bérlő pláne hajnali 3-kor danolászva csörtetne be a lépcsőházba, és zörgetné a kulcscsomóit, akkor én nagyon mogorva szomszéd lennék. Tehát teljességgel át tudom érezni azoknak a helyzetét, akik ennek nem örülnek. Az egy jellemző dolog, hogy a turisták egy része kiszabadulván az otthoni mókuskerékből, ezt így szokták mondani, akkor kicsit elengedi magát. Na, szóval ez is lesz. Még egyszer, milyen dolog ez, amit ez a...
0: Airbnb.
1: Airbnb. Szóval erről is szó lesz a következőkben. Meg 17 óra 30 perctől rég látott vendég, Csat Magdolna. Nagyon érdekes a gazdaság. Például mit jelent az áfa? Általános forgalmi adó. Tudják önök, hogy mit jelent, kedves hallgatók? Azt jelenti, hogy amikor vesznek egy liter tejet, akkor 27%-a annak az áfa. Tehát annyival drágább. Mi az előnye az általános forgalmi adónak? Az az előnye, hogy biztos bevétel, az államháztartás számára jól követhető, és azt mondják a hozzáértők, hogy igazságos. Minél többet veszel, annál több áfát fizetsz. Ha veszel egy luxusautót, most nem mondom a márkát, de tudnék legalább 3-4 márkát mondani, F betűvel kezdődőt, vagy P betűvel kezdődőt, vagy L betűvel kezdődőt, akkor most lehet találgatni, hogy mire gondoltam, akkor a 27% abból a 100 millióból az áfa. És az tulajdonképpen igazságos, hiszen aki ilyen autót vesz, hát az fizesse meg. Ezzel szemben van az a filozófia, hogy tudnélik az alapvető fogyasztási cikkek áfáját vigyük le 5%-ra. Az én kérdésem a következő. Én megértem, hogy a nagy multiláncok, azok empatikusak a bevásárlókkal, és hogyha áfa csökkentés jön, akkor ők is azonnal sietve, rögvest csökkentik annak a terméknek az árát, ami eddig 127 forint volt, de most 105 forint lenne a csökkentett áfával, és így is fogják majd eladni. Gondolod, hogy így lesz?
0: Vagy valahol beépül ez rejtett költségként, vagy lehet-e ilyet, és aztán
1: Vagy valahogy az történik, hogy ami eddig 127 forint volt 27%-os áfával, az ezután 125 forint lesz, vagy 127. És az áfa csökken, a kereskedői bevétel pedig nő. Erre volt már példa, erre figyelmeztetnek szakértők. Aztán a gazdasághoz hozzátartozik még, hogy mit jelent a gazdaság szempontjából a boldogság. Ez egy érdekes felvetés. Azt mondja öreg ismerősöm Erdélyben, hogy a boldog tyúkok jobban tojnak. Ennek, kedves hallgatók, bemondó kollégám, arcán látom a csodálkozást. Nem látom.
0: Lehet, hogy tényleg?
1: Hát a boldog tyúkok állítólag többet tojnak. De hát én ezt nem tudom megítélni, ezt én Erdélyben hallottam öreg ismerősömtől.
0: Nagyon finomabb rántottát készítek a tojásokból.
1: Azt nem tudom, de lehet, hogy többet lehet.
0: Lehet.
1: Tehát, igen. De ennek, ha párhuzamba hozzuk az embereket a tyúkokkal, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy ildomos dolog, de hát egyik is Isten teremtménye, meg a másik is. Ám bár van egy különbség, hogy az embert teremtette a jó Isten a saját képmására, a tyúkokat pedig nem. De azért mégis, ha áll az a dolog, hogy a boldog ember az gazdasági értelemben több hasznot hoz, akkor ez hogy van? Akkor egy feladat van, nem, hát több is van, de mondjuk az egyik feladat, hogy boldoggá tegyük az embereket, ha a gazdaság lenne a prioritás. Ettől eltekintve a prioritás ott van, hogy az a legjobb, ha az emberek tényleg boldogok. Csat Magdolna lesz a vendégem. Olyanok is szóba kerülnek, hogy hol áll ma Magyarország, hogy az EU 27 tagországok közül az 1,7%-os, be kell fejeznem,
0: lassan.
1: Változás, az mit jelent? Na, itt tartunk. Kerengő 17 óra 5-től és 17 óra 30 perctől hihetetlenül izgalmas beszélgetések. Érdekes műsor lesz.
0: Kedves hallgatóink, Sáji András számít figyelmükre.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én pünköst hétfőn mutatta be a Szent Szék 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában. A Szent Atya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és a Magyar Kurír tájékoztatása szerint angol nyelvű záróbeszédében mindenkit megszólított. Úgy fogalmazott: arra hívom az egyház és az emberi család minden tagját, hogy tanuljunk meg figyelni egymásra, bátran nézzünk szembe korunk kihívásaival, és működjünk együtt egy emberibb és testvéribb társadalom építésében. A Tiszapárt frakciójának kezdeményezésére 5 vizsgálóbizottság tárgy sorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. Írta az MTI. A bizottság támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság tárgy sorozatba vételét. Vonat ütközött iskolabusszal egy vasúti átjáróban kedd reggel Belgiumban, írja a hiradó.hu. A balesetben többen is életüket vesztették, a belga szövetségi közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a szerencsétlenségben 2 diák, a kísérőjük és a buszsofőr hunyt el. A baleset egy vasúti átjárónál történt, a körülményeket még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró a szerencsétlenség idején le volt zárva. Diákok százai tüntettek Isztambulban a liberális szemléletéről ismert Bilgi Egyetem bezárása ellen vasárnap, írja a 24.hu. A magánegyetem működésének leállítását Recep Tayyip Erdoğan török elnök rendelte el, arra hivatkozva, hogy az intézmény oktatási színvonala nem megfelelő. A több mint 20 ezer hallgatót oktató egyetem bezárásáról közvetlenül a vizsgaidőszak előtt döntöttek. A török elnök hétfőn visszavonta az egyetem bezáratásáról hozott döntését. Lemondásra szólította fel az RMDS elnöke Demeter András ügyvivő kulturális minisztert, miután hétfőn egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy értékelte, a kiszivárgott felvételen Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről és a magyar identitásról is, úgy nyilatkozik, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegzésének. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogas Otto igazgató kedden a helyszínen. A muzeológus a tárlatról rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott, barátságot ápolt, akik hatottak rá. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Budapesten balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset okoz fennakadást a Fiumei úton a Dologház utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Szép Csilla, BKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, az északnyugati északi szélhelyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 16 óra 5 perc. A következő fél órában Sportkulissza című műsorunkat hallhatják. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
4: Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban Japán egyik különleges nemzeti sportjával, a szumóval ismerkedhetünk meg közelebbről, rádiónk korábbi munkatársával, Egri Bálinttal, akit a sportág iránti rajongása vezetett egy saját honlap, a sumo.info weboldal elindításához. Ennek kapcsán beszélgetünk a következő szűk fél órában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat újra.
4: Rögtön akkor az is lenne az első kérdésem felét, hogy hogyan jött ez a nagy szenvedélyed a szumó iránt, amit tudtommal nem egy annyira ismert és közkedvelt sportág Magyarországon.
5: Így van, bár ez nem mindig volt így, és ehhez kapcsolódik az is, hogy én hogyan ismerkedtem meg vele. Még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az Eurosport vagy Eurosport nevű sportcsatorna ugyanis közvetítette ezt a sportágat, mégpedig Várhegyi Ferenc és Gundel Takács Gábor szakkommentátorok által. Én akkor még kisgyerek voltam, édesapám mellett nézve ezt a sportot először csak ámultam és bámultam, hogy mi ez. Aztán egy idő után meg már kértem, hogy papa, megy a szumó, nézzük. És aztán úgy alakult, hogy a közvetítés befejeződött ott akkor annak idején, de a 20-as éveim közepén, 10-11-12 évvel ezelőtt valahogy, egyszer csak eszembe jutott, hogy volt ez a szumó nekem gyerekkoromban, és én azt hogy szerettem. Hát nem lehet, hogy ez még most is van? Hát valami ez van, több ezer éves dolog volt, hát biztos most is van. És rákerestem az interneten, és kiderült, hogy természetesen nem is egy, hanem rengeteg angol nyelvű forrás is rendelkezésre állt, angolul tudtam, úgyhogy tulajdonképpen betudtam kapcsolódni újra a sportág követésébe, sőt, egyel jobban is, mint annak idején gyerekként, ahol csak a közvetítések álltak az ember rendelkezésére, meg amit hozzátettek a szakkommentátorok. Itt rengeteg háttérinformáció a birtokomba került, és teljesen beszippantott ez a dolog, és fölmerült bennem már akkor, hogy milyen érdekes lenne, hogyha megint lehetne Magyarországon ezzel foglalkozni, vagy megint lehetne követni. És már akkor elindult egy folyamat egy blog formájában, én elkezdtem át is adni rögtön, amit olvastam angolul, magyarítani, lefordítani, és hát valahogy így jutottunk el oda később, hogy az életem megint úgy alakult, hogy lett egy kis szabad kapacitásom, és rájöttem, hogy én tulajdonképpen szenvedélyesen szeretem ezt a sportot, mert amikor éppen nem közvetítettem, akkor is mindig néztem, és érdekelt nagyon, hogy mi történik ott. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most megint belevágok, és létrehoztam ezt az oldalt.
4: De akkor alapvetően a szumó volt az, ami érdekelt téged mindig is a küzdősportok közül, vagy egy tágabb perspektíváról lehet beszélni?
5: Kifejezetten, specifikusan az összes küzdősport közül a szumó érdekel, sőt a többit nem is követem egyáltalán, én nem igazán szeretem a küzdősportokat, hogy őszinte legyek. És azt hiszem, hogy talán az agresszió, meg a testi kontaktus, a fizikai fájdalom, ezek azok, amik engem levetnek ezekről a dolgokról, de a szumó körül van egy olyan körítés, hogy így fogalmazzak, egy olyan nagyon különleges világ, ami végtelenül gazdag kulturális, történelmi vonatkozásokban is, és azt hiszem, hogy ez az, ami nagyon bevonzott, illetve az a hagyománytisztelet, ami ezt a sportot jellemzi. Ugyanis nagyon fontosak a régi hagyományai ennek a sportnak. Egy érdekes adat, hogy 1958-ban volt az utolsó nagy szabálymódosítás. Tehát nem az van, hogy folyamatosan és újra kitalálják, hogy na most mitől lesz még jobb, még olyanabb, még ilyenebb.
4: Igen, ugye ami a legtöbb sportágra jellemző, hogy akár néhány évtized alatt is rengeteget változik.
5: Apróbb szabálymódosítások persze, meg a közvetítésnek a mikéntje is változik, na ez nem. Ez egy megbízható dolog, ez mindig ugyanúgy néz ki. Van egy agyag dohió, benne van két hatalmas harcos, és egymásnak mennek, egymásra támadnak, és aztán lesz, ami lesz, történik, ami történik. Tehát a kérdésedre a válasz nem, a többi küzdősport engem sosem érdekelt érdekes módon, viszont a szumó, és talán nem is a sport vonatkozásában érdekel a leginkább, inkább az a történet, ami körülötte van, illetve hát ezek tulajdonképpen legendák. A szumó birkózók, különösen a legnagyobbak, ha belemehetek ilyen részletekbe, hogy nagyon komoly ranglétrájuk van, amin föl kell menniük egy-egy profi szumózónak, ennek a ranglétrának a tetején van a Yokozuna rang. A Yokozunák, a japán kultúrában tulajdonképpen, most nem akarok túlozni, de szinte egy ilyen isteni szerepbe kerülnek, tehát valahogy mindenképpen egy szakrális térbe kerül az, aki jokozuna lesz. Talán a legjobban az érzékelteti ezt, hogy ők azok, akik fölköthetik magukra azt a Shimenawa nevű övet. Ez egy jellegzetes fehér öv, ami kötélből van fonva, és lelógnak róla ilyen villám alakú fehér, tulajdonképpen szalagok. És ez a jelkép, a Shimenawa jelkép nem csak a szumó birkozókon van, hanem minden japán térben, a sintó és a buddhista vallás szerint a szent és a profán közti elválasztó területet adja. Tehát ezt ők hordhatják. Az ő társadalmi megbecsülésük az egészen más, mint egy bármilyen nyugati sportnak a legjobbja, akár egy Michael Jordan, őt is persze nagyon sokan rajongják és tisztelik, de ez egy kicsit más, egy kicsit szintlépés ahhoz képest, és ezeknek történeteik vannak, a tornák folyamán megütköznek egymással, párharcok alakulnak ki, amik akár évek során alakulnak, és mindig két havonta újra találkozik két birkózó, akkor ez a történet folytatódik. Szóval a történetgazdagság, a kulturális gazdagság, ezek voltak azok, amik engem igazán bevonzottak ebbe a sportágba, vagy ebbe a világba.
4: És hát, ha jól tudom, azért egy nagyon sok lépcsős ranglétrán vezet az út igazából a csúcsig, szóval ez is nagyon érdekes berendezkedés, ami például ezeket a szumóistálókat jellemzi, hogy tényleg akár úgy is lehet fogalmazni, hogy egyfajta szerzetes közösséghez hasonló berendezkedésről, valamennyire egy feudális berendezkedésről is lehet beszélni.
5: Minden, amit mondtál, teljesen így van. Annyival kiegészíteném, hogy valóban nagyon-nagyon nagy elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki profi szumó birkózó legyen. Ugye a japán ozumóról beszélünk most alapvetően, de létezik a sportnak egy amatőr vonala is, majd lehet, hogy erre is kitérünk, ha szeretnéd, de most a profit nézve ezt csak Japánban lehet űzni. Ezt a profi szumót, ózumónak hívják a japánok, és valóban szumóistállókban, mi nevezzük őket istállóknak, ők helyának nevezik ezeket a tulajdonképpen klubokat, vagy sportegyesületek lennének ezek a nyugati sportok világában, de teljesen más, ugyanis ők ott is élnek ezekben az istállókban, és a nap 24 óráját ott töltik. Nagyon különleges életkörülmények között vannak, amit talán azkéta életnek is lehetne nevezni. Nem azt mondom, hogy mindenféle luxust, vagy mindenféle hívságot nélkülöz, de nagyon monomániásak, tehát ezzel foglalkoznak. Ők szumósok. És nagyon nagy a tétje annak, amit csinálnak, ugyanis most azt hiszem 600 körüli azoknak a száma, akik részt vesznek ebben a profi sportágban, az ozumóban, 6 különböző osztályba sorolva, de csak a legfelsőbb 2 osztály tagjai, ők mindig 70-en vannak, ők a szekitorik, ők azok, akik fizetést kapnak ezért az egészért. Ez azt jelenti, hogy 530-an körülbelül úgy élik ezt az egészen elhivatott életet, tényleg a szerzetesekhez hasonlítható az a fajta elhivatottság, amit ők is megélnek a mindennapjaikban. Tehát úgy teszik mindezt, hogy ezért nem kapnak pénzt.
4: És lehet, hogy sosem fognak eljutni abba az elit körbe.
5: Könnyen lehet, hogy nem fognak. Könnyen lehet, hogy egy picit belepillanthatnak, de az eredményeikkel nem tudják megtartani a rangjukat, ugyanis a rang sorolás az mindig az előző tornán, az előző hivatalos basón, szumó tornán elért eredmények alapján változik. Tehát, hogyha valaki egy rosszabb eredményt ér el, következésképpen lejjebb fog kerülni ezen a ranglétrán, amit banzukénak neveznek a japánok.
4: Hogyan néz ki egy szumó mérkőzés? Picit avassuk be azokat a hallgatókat, akik nem annyira jártasak a szumó világában.
5: Végtelenül egyszerű a szabály, viszont nagyon szórakoztató a sport. Azt hiszem 4,55 méter átmérőjű körben zajlanak a küzdelmek, ezt a dohiónak hívják, agyagból készítik minden egyes torna előtt, és a két birkózó egymással szemben mindenféle fegyver használata nélkül áll föl, és 2 céljuk van, vagy 2 céljuk lehet, így pontosabb. Az egyik lehetőség, hogy ki lökik a másikat a dohion kívülre, tehát a tavara nevű risszalmabálából készült körvonalon túl lökik. A másik lehetőség, hogyha az ellenfélnek a talpán kívül bármilyen a körön belül érinti az agyagot, akkor is kikap. Tehát ennyi. Tulajdonképpen ez a szabály. Van még egy-két tiltott tevékenység, például nem lehet hajat húzni, szemet kinyomni, az ágyéki terület támadása is tilos, és ököllel ütni sem szabad. De ezen felül minden belefér, vagy ezen kívül minden belefér. Tehát a lábrugástól kezdve, a gáncsok, rengeteg judó technika is megjelenik egyébként a sportban. És annak ellenére, hogy ilyen egyszerű a dolog, annak ellenére mégis 82 különböző kimárítét, úgynevezett kimárítét győztes technikát tartanak számon a szumó világban. Tehát ennyiféleképpen lehet legyőzni a másikat, annak ellenére, hogy tényleg pofon egyszerű a dolog. Tehát így néz ki a sport tulajdonképpen.
4: Érdekes, hogy ugye szumó birkózóknak mondjuk őket, pedig tényleg, ahogy már te is említetted valamennyire, hogy sok szempontból a cselgáncshoz jobban hasonlít ez, mint a birkózáshoz.
5: Igen, leginkább, ha másik sporthoz akarjuk hasonlítani, akkor én úgy tudom, hogy leginkább a mongol boh nevű sporthoz hasonlít. Ott annyi, hogy nincs kör, amiben küzdenek, de egyébként technikailag inkább ahhoz hasonlítható. Igen, rengeteg technikás szumóbirkózó érkezett az elmúlt 20-25 évben, ahogy a szumó nemzetközi esedni kezdett. Rengeteg mongol birkózó érkezett például a profiligába, és ők egy egészen más szemlélettel, és sokkal több dobással, technikai megoldással próbálták meg kibillenteni az egyensúlyból a japánokat. Alapvetően a szumózásnak két nagy iskolája van, az egyik az oshi szumó, az oshi az lökést vagy tolást jelent, tehát amikor lökő-toló mozdulatokkal próbálod meg hátrálásra kényszeríteni az ellenfeledet. A másik viszont szerintem egyel érdekesebb, a jocu szumó, ez pedig az övfogásos birkózás. Minden birkózón egy mavashi nevű, különböző színű sejemből készült öv, sejem borítású öv, így pontos, mert nem az egész sejemből van, ez egy kemény anyag. Minden esetre, amikor birkóznak egymással, a rikisik, ez is egy japán szakszó, akkor gyakran, akik a jocu iskolát követik inkább, akkor gyakran inkább az történik, hogy megfogják a másik övét, és azon keresztül próbálnak meg erőt kifejteni. Itt is lehet tolni, húzni, rántani bármit, de az övfogáson keresztül lehet elég szép dobásokat is bemutatni. Úgyhogy a kérdésedre a válasz az valami ilyesmi, hogy a birkózáshoz úgy nem hasonlít, tehát ott inkább a földön fejeződnek be, ha jól tudom, a birkózó mérkőzések, vagy van legalábbis földharc része,
4: igen,
5: is.
4: Igen.
5: Itt nincs földharc. Aki a földre érinti a talpán kívül bármiét, az ugyanis vesztett. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy gyorsabb és sokszor brutálisabb sport, mint a birkózás.
4: Te ugye egyaránt beszámolsz a hazai és a külföldi hírekről is a saját weboldaladon, ami tehát a sumo.info nevet viseli. Mikor is indítottad el ezt a szerelem projektedet, és egyáltalán hogyan jött az ötlet, bár végülis ezt már valamennyire körvonalaztad?
5: Igen, több hullámban történt a dolog, tehát valóban volt egy felbuzdulásom 10-11-12 évvel ezelőtt, aztán ez időlegesen ilyen-olyan helyeken megjelent az interneten, de most egy kicsit komolyabban próbálom venni a dolgot, egy kicsit professzionálisabban próbálok hozzáállni. Lett egy doménnév, és egy saját weboldalt építettem, ami most már tényleg olyan, amilyennek én szeretném. És valóban követem nem csak az ozumót, hanem az amatőr szumót is, aminek nagyon izgalmas története van, mert hogy én ezt nem tudtam, hogy ez létezik. Tehát az a kutakodás, meg az ezzel való foglalkozás során egyszer csak szembesültem vele, hogy igenis létezik egy olyan formája ennek a sportágnak, amit Japánon kívül is lehet űzni, de ez azért eléggé más. Alapjaiban nagyon hasonló, de a legtöbb tekintetben viszont teljesen más, mint a profi szumó. Magyarországon is űzik, sőt nem is vagyunk benne rosszak, tehát utánpótlás szinten rengeteg Európa-bajnoki címmel büszkélkedhetünk, akár ha női, akár ha férfi szakokat nézzük, vagy kategóriákat nézzük. Hál' Istennek a magyarok ebben sem ügyetlenek, annak ellenére, hogy nem sokan űzik Magyarországon ezt a sportot. Kicsit sajnálom is, mert tényleg nagyon szórakoztató, de ezen is próbálok dolgozni, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ez létezik. De tényleg sok ponton eltér a japántól, ugyanis ha kimondjuk azt a szót, hogy szumó, akkor nyilván kövér. Szinte mesztelen férfiak jutnak eszünkbe. Na most az amatőr szumóban ez nem pont így van. A japán szumóban nincsenek súlycsoportok, de az amatőr szumóban igenis vannak. Ennek következtében nagyon gyakran, mondjuk egy mínusz 80 kg-os kategóriában, ott azért nem lehet elhízásról beszélni, ott bizony izomtömeg növelésről van inkább szó, meg súlytartásról éppen. a szumósoknak benne van az életükben, hogy folyamatosan gyarapítsák a súlyukat, hiszen akkor nehezebb őket elmozdítani a dohióban, de az amatőr szumó az inkább egy kicsit a birkózáshoz hasonlít ebben a tekintetben, hogy súlycsoportokon belül küzdenek meg egymással a felek. Szóval ez még az sincs, hogy esetleg ha valakinek az esztétikája nem tetszik ezeknek a férfiaknak a látványa, akkor az amatőr szumót ők is kedvelhetik, vagy megismerkedhetnek vele bátran, mert itt kifejezetten jóképű, jó kinézetű, jó testalkatú fiúk és hölgyek is küzdenek, és ez is egy fontos eltérés, hogy a japán szumóban nem lehetnek. Tehát a dohióra még csak föl se léphet nő, ez a japán tradicionális kultúrából fakadó sajátosság. Természetesen az amatőr szumónak van női része is, és ott gyakran kifejezetten dekoratív hölgyek küzdenek meg egymással, a legjobbjaink között is kifejezetten csinos lányok vannak.
4: Akkor tényleg lehet mondani, hogy valamennyire Európában is most már van kultúrája a szumónak, még hogyha csak amatőr szinten is. Jól tudom, például majd júniusban rendezik meg például a felnőtt Európa-bajnokságot Skóciában.
5: Így van. A 80-as évek óta létezik az amatőr szumó, ha én jól tudom, illetőleg hát voltak már előzményei, de Európában a 80-as évek óta van ennek hagyománya, és ez alatt az idő alatt nem is kis eredményeket ért el az európai amatőr szumó. Hát elég, ha annyit mondok, hogy jelenleg is van egy ukrán származású profi szumó birkozó, aki a második legmagasabb rangba jutott, az ózeki rangba, és sokak szerint, hogyha nem sérült volna meg márciusban, amikor az előző előtti torna zajlott, akkor akár a jokozuna rangig is vihette volna. Eddig még nem volt európai jokozuna, úgyhogy most ez még várat magára. Európai ózekiből viszont már több is volt. Az észtek, a grúzok, az ukránok, mind-mind olyan nemzet, akik delegáltak már a profi szumóba olyan sportolót, aki ezt a magas rangot el tudta érni, és ezek közül többen föl is vették a japán állampolgárságot, és a mai napig a Japán Szumó Szövetség tagjai maradtak, mint visszavonult birkózók, ugyanis ez egy életpálya modell, hogyha egy birkózó már abba hagyja a sportot, de egy bizonyos feltételeknek eleget tett, tehát egy bizonyos rangig eljutott, vagy egy bizonyos osztályban bizonyos számú ideig, vagy bizonyos számú tornát eltöltött, akkor lehetősége van arra, hogy csatlakozzon a Nihon Sumo Kyokaihoz, vagyis a Japán Sumo Szövetséghez, és hát én sumovénnek szoktam mondani, sumovénként továbbra is részt vegyen a sport körüli döntések meghozatalában, sőt, ők azok, akik a rendezvények lebonyolításában is segítkeznek, például az oldalbírók szerepét is ők töltik be, ők a simpánok, és a dohió négy oldalán öt simpán figyeli árgus szemmel a mérkőzéseket, hogyha a gyógyi, aki viszont az a bíró, aki a dohión áll, és ilyen díszes ruhában kiabálva követi a mérkőzést, hogyha ő esetleg hibázna, vagy nem biztos, hogy jól döntött, akkor a simpánoknak lehetőségük van arra, ezeknek az oldalbíróknak, akik mondom, régi ózeki kiokozónák, tehát ismerjük őket, hogyha régebb óta követjük a sportot, akkor ők szépen fölmehetnek, megtanácskozhatják a kérdést, videóbíró segítségével megnézhetik, hogy pontosan mi történt, és akár fölül is bírálhatják a gyógyi, azaz a bíró ítéletét.
4: Ha esetleg a hallgatók egy picit besokaltak a sok japán fogalomtól a szumó kapcsán, akkor bővebben tájékozódhatnak ezekről a sumo.info honlapon, mert hogy ugye, akik csak most kezdenek megismerkedni a sportággal, nekik is szól ez az oldal, de természetesen azoknak is, akik már jobban benne vannak, akik rendszeresen, akár napi szinten követik a szumót.
5: Tulajdonképpen ez volt a legnehezebb számomra az oldal felépítésének a kitalálása kapcsán, hogy hogyan tudok egyszerre az összes embert megszólítani ezzel kapcsolatban, tehát bármilyen szinten is legyen valaki, az is találjon az oldalon magának valót, hogy így fogalmazzak, és erre azt találtam ki, hogy rögtön, amikor a weboldal köszönti az olvasót, akkor három utat, három lehetséges bejárható utat ajánl föl, amelyen keresztül közelíthet a szumó világa felé, az alapozót, a felfedezőt és a követőt. Hát ezeket a szinteket azonosítottam magamban, ahogy gondolkodtam. Akik teljesen újoncok és semmit nem tudnak, azoknak nagyon ajánlom az alapozó rovat elolvasását. Itt egy többrészes multimédiás kibeszélő cikket próbáltam meg összerittyenteni erről a sportról.
4: Igen, tehát nem csak az alapszabályokról van például ebben a részben szó, hanem akár a kulturális, vallási hátteréről is a szumónak.
5: Így van, ugyanis nagyon mélyen be van ágyazódva, gyökereződve a japán kultúrába és történelembe is. Annyira ősi, hogy több ezer éves sintó szertartások, mozdulatok, ritusok elevenednek meg a sport mindennapjaiban.
4: Igen, például a sószórásról lehet itt beszélni.
5: A sószórás az csak egy, de nagyon jó
4: példa. De az
5: példa.
4: Egyik legfontosabb eleme talán.
5: Így van. Talán azt is meg lehet említeni, talán látták a szumó birkozóknál azok is, akik csak valamennyire ismerik őket, hogy néha így, mint az elefántok megemelik a lábukat, hogy hatalmasan dobbantanak a lábukkal az agyakban. Ez a sikó, ami egy teljesen alapvető dolog. Ha jól tudom, egy szumó birkozó legalább napi szinten 200-szor el kell végezze ezt a gyakorlatot az edzés során, de hogyha ezt a dohion csinálják, akkor az a hiedelem, hogy egy-egy ilyen dobbantásnál, pláne ha egy jokozuna csinálja, akkor a gonosz szellemek a dohióból kirepülnek, elszállnak, tehát egy tisztító jellegű gesztus, mint ahogy a sószórás is egy olyan gesztus, ami a dohió megtisztításáról szól. Ez az alapozó, amivel most elkezdtem, a felfedező az már egy kicsit beljebb visz a szumó világába, ott kétféle tartalmat is olvashatnak azok, akik oda tévednek. Az egyik a sókristályok elnevezést kapta, pontosan ahogy a sót szórják a ringben a mérkőzés előtt. Ezt a képet próbáltam megragadni, és egy-egy ilyen tudásmorzsát, egy-egy ilyen kikristályosodott tudásdarabot próbálok itt megosztani. Ezek fogalmakhoz társuló, max. Egyoldalas, de azért az egymondatos definíciónál mélyebb bevonódásra lehetőséget adó írások. Aztán a másik tartalom, amit a felfedező rovatban megtalálhatnak, az pedig az esszék. Na, azok aztán tényleg ilyen nagyobb lélegzetvételű írások, itt 7-8, akár 10 perces olvasási időt érdemes rászánni ezekre, de itt is nagyon sokféle témával foglalkozom. És a harmadik rovat, az pedig ugye, vagy a harmadik út, amin el lehet indulni, és ez már tényleg a hardcore fanoknak szól, ez a követő, itt a hírek, a ranglista, az aktuális történések, ezek találhatóak meg, tehát aki már bevonódott a dologba és érdekli, az tudja követni is az oldalon a sportágat.
4: Záró kérdésként azt érdeklődném meg, hogy milyennek látod a szumó jövőjét, mennyire képes megtartani a hagyományait és az értékeit ez a különleges sportág?
5: Hát én ettől nem féltem, hogy meg tudná-e tartani a hagyományait és az értékeit, inkább, hogy a nézőket, hogy tudja megtartani, miközben megtartja a hagyományait és az értékeit. Egy olyan világban élünk, a modernitás, az most nagyon arról szól, hogy felejtsük el a hagyományainkat, jöjjenek az újak, legyenek új dolgok, amiket csinálunk. Talán azért is vonzódom egy picit a szumóhoz, mert ez a fajta hagyománytisztelet, ami ezt a világot jellemzi, az engem nagyon megszólít. Azt gondolom, hogy akik így képesek megőrizni valami tradicionálisat, azok mindenképpen figyelemre méltóak. Csak egyet említek, egy apróságot még itt a végén, hogy nincsenek reklámok. Pontosabban vannak reklámok, de nincsenek fényújságok. Úgy reklámoznak, hogy a mérkőzések előtt a jobbidásik, akik a segítők, más szóval, ők rendes vászon zászlócskákkal, amiket botra függesztenek, azzal így végig mennek, körbe mennek a dohión. Hát lehet reklámozni, de ez nem televízió, nem 3D, nem VR szemüveg, tehát nem ez az irány, hála az égnek, és megőrzik ezeket a dolgokat. Én ebben a tekintetben nem féltem, és egyébként talán a nézők is, bár mindig hullámzó, hogy hogyan és hányan követik a sportot, de most például kifejezetten érzékelek a nyugati világban egy növekedést a nézőszámban, az érdeklődés fókuszába kerül a szumó, és azt gondolom, hogy ez is reakció a modern világnak a nehézségeire, kihívásaira, talán többen fordulnak a hagyományok és a tradíciók felé, legalábbis remélem.
4: Az biztos, hogy te mindent meg fogsz tenni a szumó népszerűsítéséért, akinek pedig felkeltettük az érdeklődését, az bátran keresse fel a sumo.info weboldalt, vagy annak Facebook oldalát és YouTube csatornáját is megtalálja. Nagyon köszönöm, hogy itt jártál nálunk.
5: Én is köszönöm.
4: Korábbi munkatársunkkal, Egri Bálinttal beszélgettünk tehát az általa életre hívott sumo.info nevű honlap kapcsán. Ne feledjék, 4 hét múlva újra jelentkezünk Sportkulissza című műsorunkkal, addig is megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Urbán Péter, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Sportkulissza című műsorunkat hallották. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket májusban, keddenként a Dallamívben. A szerelem zeneit hallgattuk, volt itt már többféle műfaj, a trubadúroktól a zongora művekig és a dalciklusig. Legutóbb opera részleteket hallgattunk, a szerelem különféle arcait villantva föl. Ma is operával kezdjük, de a mai műveket az köti össze, hogy magyar zeneszerző művei közül valók. Először mindjárt 3 részlet Erkel Hunyadiából. Nem csak azért, mert gyönyörű zene, amelyre igazán büszkék lehetünk, és nagy kár, hogy a világ opera színpadain ritkán jelennek meg, de a szerelem 3 újabb arcát mutatja meg, a hős, aki szerelméhez énekel még hozzá, a középkori Mária misztikára utalva a szerelmesének, Gara Máriának a nevét az égi Máriához hasonlítja. Ezt követően egy boldog, szerelmes újasszony éneke következik. Ilyet sem hallottunk még a szerelmi válogatásban, Gara Mária kabalettája következik. Ami pedig az opera színpadon gyakori, a szerelmesek útja tragikus véget ér. El kell válniuk, hogy találkozásuk majd odaállt az égben folytatódhassék. Opera színpadon ez gyakran megesik. Elég csak az Ajdára utalnunk, a Hunyadi utolsó duettje is ez. A címszerepet Simándi Józseftől, Gara Mária szólamát Orosz Júliától halljuk, a Magyar Filharmoniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Folytatjuk a magyar zeneszerzők szerelmi dalköltészetét, méghozzá egy daljátékból, Kacso Pongrácz János vitézéből következik az egyik legszebb részlet, a számos gyönyörű részlet közül egy olyan szerelem, amely talán csak a Petőfi által megálmodott mesében létezik, hiszen egy szerelmi háromszög, amely nem ellentéteket szűr, hanem bajtársiasságot. Bagó, aki lemond a szerelméről, János vitéz Kukorica Jancsi javára, Ivuska halálhírével érkezik, hogy együtt induljanak el megkeresni őt a síron túl. Egy rózsaszál szebben beszél, Palló Imre énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának élén Polgár Tibor.

Ha pedig szerelem és magyar zeneszerzők, akkor nem mehetünk el szó nélkül az operett műfaja mellett. Két gyönyörű keringő következik két remek magyar operettből. Azt kérdezte tőlem a múltkor valaki, hogy mi a különbség az opera és az operett között. Azt válaszoltam, olyas valami a különbség, mint a bor és a pezsgő között. A pezsgő gyöngyöző, buborékosabb és hamarabb elbódít. Ami pedig a dramaturgiát illeti, még az operában rendszerint boldogtalan véget ér a szerelmesek találkozása, az operettben ez rendszerint úgy zajlik, hogy az első felvonásban föllángol a szerelem, a második felvonásban következik valamilyen félreértés és szakítás, aztán epekedés, még a harmadik felvonásban minden jóra fordul. Először a Vígözvegy Lehár Ferenc operettje következik, Ajk az Ajkon, Hanna és Danilo kettős a Házi Erzsébet, Udvardi Tibor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fölvételéről, Sebestyén András vezényletével.

a magyar zeneszerzők szerelmi művei közül két keringőt ígértem, egyel még ados vagyok, így a műsor végén, mielőtt átadjuk a keddi dallamíveket júniusnak és vele a nyár témájának, úgy szeretnék boldog lenni, következik Rolla és Baracs kettő és a Szirmai Albert mágnás miskájából, az előadók Andor Éva és Korondi György, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának élén továbbra is Sebestyén András, Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: Elhangzott a dallamív. Szerkesztette Marton Árpád.
1: Sose búcsú.

0: Kálmán Imre csárdás királynőjéből hallottak részletet Fischl Mónika és Peller Károly előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A társasági adóbevallásokat várja a NAV, írja az MTI. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-jéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Mint írták, 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az RMDS elnökének felszólítására a lemondott hétfőn Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor szerint az RMDS politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásáról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének. Demeter András közösségi oldalán közzétett lemondásában megkövette mindazokat, akiket kijelentéseivel akaratlanul megsértett. Vonat ütközött iskolabusszal egy vasúti átjáróban kedd reggel Belgiumban, írja a hiradó.hu. A balesetben többen is életüket vesztették. A belga szövetségi közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a szerencsétlenségben két diák, a kísérőjük és a buszsofőr hunyt el. A baleset egy vasúti átjárónál történt, a körülményeket még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró a szerencsétlenség idején le volt zárva. Bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét az EU, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt, közölte kedden az Európai Bizottság szóvivője. Anita Hipper az X közösségi oldalon azt írta, a fenyegetés elfogadhatatlan eszkaláció. Brüsszel felszólította Moszkvát a civil célpontok elleni támadások leállítására és valódi béketárgyalásokra teljes tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta, az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Timothy Garton-Ash, brit történész író nyerte el idén a spanyol Nobel-díjnak nevezett Asztúria hercegnője díjat a társadalomtudományi kategóriában. Jelentette be a zsűri kedden, Ovideóban. A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós, mintegy 18,2 millió forint pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé. Az Utinform hírei következnek. Az M0-as autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös autópálya felé a korábbi baleseti helyszínelés véget ért. A 38-as kilométertől a kialakult torlódás már feloszlóban van. Az M1-es autópályán a Hegyesalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 18-as kilométernél. Mostanra ugyan mindkét sáv járhatóvá vált, a torlódás, amely főleg az M0-áson volt szembetűnő, lassan oszlik, jelenleg 3-4 kilométeres. Távolabb Lébény térségében új terelést építenek ki, melynek során a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható. A munkaterület előtt 8-10 kilométeres torlódás alakult ki, a 150-es kilométertől araszol a kocsisor. Végül a várható időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás is mérséklődik. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Következik a kerengő.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Új kormány, új szempontok, új prioritások. De mi lesz az ingatlan piaccal? Lesz-e otthonstart? Hogyan alakul a vagyonadó, ha lesz? És más egyéb kérdések. Szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Balla Ákosta, a Balla Ingatlan ügyvezető tulajdonosát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Üdvözlöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Várakozások. Mi van most az ingatlan piaci várakozásokkal? Mire vár a piac?
1: Ugye a várakozások között volt egy olyan nagyon határozott kijelentéssel megfogalmazott gondolat, ami a bérlakás piacra vonatkozik. Azt gondolom, hogy ha most a nagyságrendi sorrendbe raknám a várakozásokat, akkor talán a legtöbben arra várakoznak, hogy a bérlakás piacot valamilyen módon indítsa el, rakja rendbe ugye az új kormány. De azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik legalább ennyien vannak, vagy ugye nagyon sokan érdekeltek abban, hogy azért viszont az eddigi korábban működő, létező és egyébként jó működő, jó létező kedvezményformák maradjanak meg részben vagy egészben.
0: Otthonstart?
1: Otthonstartra gondolok, ugye a gyermekekkel kapcsolatosan, tehát a csokkal, csok plusz, ugye most már ugye ennek a neve, ugye ezek alapvetően, amik ugye a fiatalok vagy kevésbé fiataloknak a lakáshoz jutását biztosítják, vagy ugye a csok ugye az már nem lakáshoz jutást biztosít, hanem ugye az, hogy ha valakinek van lakás, akkor ugye egy nagyobb lakásra több szobára tudja ezt lecserélni. Ezek egyébként ugye az elmúlt években velünk voltak, egyik sem egy új dolog volt, hát ezek nem kampánybejelentések voltak, hanem már legalább 10 éve velünk levő különféle hitelformák. Ugye a csok ugye az egy régebbi, az OSP hitel az egy újabb, de alapvetően a hitel, mint olyan, az egy megint csak több 10 éve velünk élő dolog. Ennek kapcsán nagyon sokan várnak új bejelentéseket, döntéseket az új kormánytól.
0: Azt szokták mondani, hogy a piac beárazza a különböző várakozásokat. Most mit áraz be? Tehát melyikről gondolja azt, hogy igen, ez megmarad, igen, ez tovább megy, igen, esetleg ez megszűnik, vagy esetleg valami új jön.
1: Ennél egy picit bonyolultabb most a piac, tekintettel arra, hogy a piacon azért ugye mindig is markánsan jelen szoktak lenni a befektetők. Nagyon nehéz megmondani a pontos számokat, de hogyha most azt mondom, nagyon hanyagul, hogy az 50%-a a piacnak valamilyen módon befektetési vásárlás, mert nem akar ma oda költözni. Lehet, hogy valamikor egyszer a család oda akar költözni, lehet, hogy soha nem akar oda költözni, de mondjuk tegyük fel 50% körül helyes az a megállapítás, hogy a vásárlások 50%-a befektetési célból történik. Ugye a befektetők nem igazán tolerálják a bizonytalanságot, egy választás utáni időszakban pedig ugye bizonytalanság sok mindenben van, a gazdasági kilátásokban, a gazdaság átalakulásában, hitelekben és adórendszerben, és egy csomó mindenben. Ennek köszönhetően a befektetők nem azt mondja, hogy nem bíznak a piacban, de kivárnak, mindenféleképpen hátrébb lépnek egy lépést.
0: Egy közbevetőleges kérdés. Ki számít befektetőnek, aki vesz egy lakást azért, mert van 100-200 millió forintja, és azt akarja, hogy az megőrződjön, vagy az, aki egyszerre 15-30 vagy 100 lakást vesz?
1: Nincs egyértelmű definíció rá, de én a legjobb definíciót abban találtam meg, hogyha valaki nem akar beköltözni az adott ingatlanba. Mert ha valaki úgy egyébként jó befektetésnek tartja azt, amit vesz, de beköltözik, akkor ő valójában a saját élet céljait valósítja meg, és persze senki nem akar rossz befektetést csinálni egy ekkora összegben. De én tipikusan a befektetőt arra szoktam használni, aki biztos, hogy nem akar oda költözni, tehát ebből a szempontból egy abszolút érzelemmentes döntést hoz, csak a matematika számít, úgymond a döntésénél. Ebből a szempontból lehet, hogy egy lakása van, lehet, hogy 10 lakása van, de ugyanazok a szempontok vezérlik.
0: Még mindig mit áraz be a piac? Otthonstart, ingatlanadó és egyebek.
1: Mint említettem, hogy akkor az 50%-ot rögtön tegyük is félre a befektetőket, ők ma nem áraznak, ők ma nincsenek velünk. A másik fél, ugye alapvetően lakáshoz szeretne jutni, tehát ők azok, akik ugye nem befektetősdit játszanak, ők alapvetően próbálnak megélni, boldogulni, egyről a kettőre jutni. A piac azért alapvetően beárazta az elmúlt fél év, a választásokat megelőző fél évben azt, hogy jöhet egy változás, és nagyon sokan akkor egy ilyen felfokozott tempóban változtattak, vagy vásároltak ingatlan, tehát változtattak a lakhatási körülményeiken, úgymond rákaptak az akkori hitel lehetőségekre, ez ugye egy előrehozott döntést hozott az ő életükben. Egyébként ezt már ott lehetett megfigyelni, hogy már egyébként márciustól, tehát nem a választás napjától változtak a dolgok, hanem márciusig volt egy ilyen felfokozott hangulat a piacon. Tehát nem igaz, hogy egyébként nem sejtették az emberek, hogy benne van ennek a változásnak a lehetősége. Most ugye nem a közvéleménykutatók eredményeit kell itt értékeljük, de alapvetően azért az átlag emberek igenis tartottak attól, hogy egy egy piaci változás hozza magával azt, hogy megszűnnek a hitelek, megszűnnek azok a kedvező lehetőségek, amik voltak, és ezzel nagyjából az idei év márciusáig éltek. Utána jött a választás, most azért ugye nagyon kevesen vannak úgy, akik már azt merik mondani, hogy nekik most hirtelenjében jobb lett az életük a választás után. Tehát olyan kevés van, aki azt mondja, hogy ő ma akar, eddig nem akart vásárolni, de ma akarna vásárolni. Persze a következő 3-6 hónap, az új bejelentések, az új intézkedések, az új kormánynak a majd kikristályosodó irányvonala biztos, hogy hoz több tízezer olyan embert, családot, akik majd eldöntik, hogy igen, akkor ők most akarnak vásárolni. Adott esetben hozhat még olyan családokat is, akik esetleg elköltöztek külföldre, vissza akarnak jönni, majd valamilyen módon szimpatikusabb tartják ugye ezt a kormányt, mint a korábbi kormányt tartották. Mindenfélét hozhat ez a rendszer, vagy ez az új rendszer, és az új lehetőség, de nagyon-nagyon fontos, hogy fog hozzányúlni, mint említettem, a bérlakás programhoz, és nagyon-nagyon fontos, hogy fogja megszüntetni, támogatni, továbbvinni, vagy úgymond akár még egy magasabb szintre emelni a támogatási lehetőségeket. Az én személyes véleményem és a piac várakozása azért ugye az, hogy itt most inkább kevésbé lesz bőkező ebben a kormány. Ugye mindig a választások előtt szokott az aktuális kormány bőkezőbb lenni a támogatásokkal és a kedvezményekkel. Egy választási utáni időszakban általában a kormány stabilizálni próbál, új költségvetést csinál, új kiadásokra rendezkedik be, és akkor ugye a következő 2-3 évben nem szoktak annyira bőkezőek lenni, majd utána 4 év múlva jön egy következő választás, és akkor ebben vagy abban várhatóan megint egy picit talán bőkezőbb lesz az aktuális kormány.
0: Ingatlanadó ma is van sok településen, és nagyon különböző az ingatlanadó. Tehát van olyan, hogy például egy vállalkozás adója alkalomattán, ha oda van bejelentve, az nagyságrendekkel nagyobb, mint az ott lakóké. Vár-e a piac valami változást az ingatlanadóval kapcsolatosan? Mert ez befolyásolhatja azt, hogy ki mit gondol befektetni a
1: következőben. Ugye az ingatlanadó egy helyi adó alapvetően, tehát a helyi önkormányzatok vetik ki jellemzően az ipari ingatlanokra, a nem lakott lakó ingatlanokra, az üdülő ingatlanokra, garázsokra, ezek létező fogalmak, és ugye most beszélünk viszont ugye egy új fogalomról, illetve egyelőre még csak így tippelgetünk, hiszen ugye nem sok minden tényről van mit beszélni, tippelgetünk, hiszen föl lett vetve, hogy az 1 milliárd forintnyi vagyon fölött vagyonadót kell fizetni. Ez azért mondom ezt, hogy ez nem az ingatlanadó, mert mai ismereteink szerint, hogyha ez lesz egy vagyonadó, akkor ez nem jelenti azt, hogy nem kell kifizetni valakinek az ingatlanadót, és a vagyonadót fizetné meg helyette. Az egyiket az önkormányzatnak kell megfizetni, a másikat pedig az államnak kell megfizetni. Nem szeretnék senkit riogatni feleslegesen, ugye 1 milliárd forint fölötti vagyonról beszélünk, legalábbis jelen ismereteink szerint, és még nem egyértelmű, hogy ez családi adóztatás lesz, vagy személyhez kötött adóztatás lesz. Tehát azért ez nem sok mindenkit fog azért érinteni, de akit érint, az biztos, hogy ma egy picit kellemetlen érzi magát, mert az, hogy van valakinek 1 milliárd forintnyi ingatlan vagyona, vagy vagyona, különféle vagyonelemei, azért az nem azt jelenti, hogy neki van annyi pénze, hogy ebből mondjuk ennek az 1%-át 10 millió forintot, 10 év alatt 100 millió forintot könnyedén be tud fizetni. Adott esetben, hogyha ezek nem termelő ingatlanok, tehát nincsenek bérbeadva, akkor ezek egyáltalán nem termelnek számára bevételt, neki a tartalékaiból kell majd fizetni a vagyonadót, hogyha ez a vagyonadó bevezetésre kerül természetesen.
0: Egy picit itt maradnék a vagyonadónál, tehát ez egy feltételezés, vagy egy logikai játék. 1 milliárd forint a határ. 1 milliárd forint fölött 1%-ot kell fizetni, ami akkor évi 10 millió. Valakinek lehet olyan a helyzete, hogy egyszerre örököl. Meghalnak az idős szülők, itt is, ott is. Eleve volt már egy balatoni nyaralója. Lehet, hogy van egy olyan ingatlan, ami sokat ér, egy lakás, egy ház, tehát eléri az 1 milliárd forintot, de egyébként igen, nem hoz pénzt. Az akkor mit csinál? Elad?
1: Kénytelen lesz eladni valamit. Ugye ettől még az ő vagyona nem csökken, tehát nagyon fontos, hogy ez nem ingatlanadó, ez vagyonadó. Tehát attól még, hogy ő eladta az ingatlanát, attól ugye neki pénze keletkezett. Ez most attól függetlenül, hogy otthon tartja, vagy bankszámlán tartja, ez az ő vagyonába beleszámít. Tehát ettől függetlenül ő neki akkor már abban a pillanatban ingatlana nincs, 1 milliárdot meghaladó vagyona van, de mivel hogy van készpénze, és ebből legalább be tudja fizetni ugye ezt a vagyonadót. Ez nem lesz egy népszerű intézkedés, bármint mondtam, nem olyan túl sok embert fog érinteni. Hányat? Adott esetben nem tudjuk megbecsülni sem ebből a szempontból, ugye, mert nem tudjuk a részleteket. Például a családi adóztatás esetében ugye nem mindegy, hogyha férj-feleségről beszélünk, akkor egy családi ingatlan kettőjüknél megosztik ugye 50-50%-ban, vagy nem. Illetve ugye azért egészen biztos, hogy lesznek ennek, hogyha ez egy személyhez kötöttség, tehát nem egy családi összevont dolog, folyamatról beszélünk, meg fog indítani olyan folyamatokat is, hogyha mondjuk van egy gyermek, akkor a gyermeknek lehet ajándékozni, átírni a nevére ugye különféle módon, tehát a családon belül tud maradni még az adott ingatlan, de nem koncentrálódik egy főnél ez az összeg.
0: Csak zárójeles megjegyzés és kitérő, az egykori szocializmusban volt olyan, hogy nem lehetett több balatoni telke, vagy egyáltalán telke egy embernek, és akkor, hogyha két telke volt egy családnak, akkor emberek elváltak, hogy ne veszítsék el az ingatlant. De hogy most említettük, értem, vagyonadó, mennyi a valószínűsége, vagy mennyire várja ezt a piac? Beárazta már a piac, vagy ez lóg a levegőben, nem lehet tudni, és mi olyasmiről beszélgetünk, ami nem is lesz?
1: Ezt azért komoly emberek többször elmondták, tehát én azért erre már azt gondolom, hogy érdemes figyelni, tehát ez nem egy kampányígéret volt, ez a kampány óta is többször elhangzott, és pénzügyminiszter úr szájából hangzott el, tehát ez már nem politikai, hanem azért egy alapvetően egy komolyan veendő dolog. A részleteket nem ismerjük, tehát azt gondolom, hogy kell ezzel foglalkozni. Annak, akit ugye ez érint. Meglepő, hogy egyébként engem is olyan emberek kerestek meg az elmúlt hónapban, az elmúlt egy hónapban, akikről én sem gondoltam volna, hogy ez a probléma őket érinteni fogja, de érinti, mert valóban ezek általában örökölt valamilyen olyan ingatlanok, amik hát nem is gondolt arra rá, hogy nem is gondolt arra korábban, hogy ez ugye neki problémát fog okozni. Ez most problémát okoz. Hát ugye ez még mindig egy kisebbik probléma, mint ugye az, aki meg az első lakásának az önerejét nem tudja ugye összegyűjteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk kört érintő probléma, és egyébként sokkal nagyobb problémák vannak ma a piacon, ugye, amivel egyébként ennek a kormánynak meg kell birkóznia, de lehet, hogy még egy 4 év múlva egy választás után majd egy következő kormánynak is marad ebből problémája, hiszen egyébként a lakhatás körül azért ugye 100 000-eket érintő problémák vannak.
0: A bérlakásról még szívesen beszélnék, de előtte hadd térjek ki erre a külföldiek, vagy egyáltalán a rövid időre bérbe adott ingatlanokról, ami Budapesten különösen éles kérdés, 6., 7., 5. kerület, nem mondom most a külföldi kifejezést, de majd mondja. Most ezzel mi a helyzet?
1: Ugye ez az Airbnb-s rövid távú bérbeadás, ami alapvetően ugye egy turisztikai célú bérbeadás, tehát hogyha valakit nem érint ez a probléma, akkor nem biztos, hogy találkozott ennek a probléma körével. Tehát ugye ugye odáig biztos, hogy mindenki tudja, hogy ugye miről szól az a dolog, hogy jönnek a külföldiek, és nem szállodában szállnak meg, hanem egy lakást vesznek ki. Ennek egyébként még van is értelme, hiszen egyébként, hogyha egy család jön, akkor ugye nem több szállodai szobát kell kivenni, hanem egy nagy lakást kivesznek, és úgy, mint hogy otthon a lakásban elrendezkedünk.
0: Lehet, hogy olcsó.
1: Lehet biztos, hogy olcsóbb, hiszen ugye, hogyha egy két gyerek, én is nekem már a gyermekeim kellően nagyok ahhoz, hogy már nem tudunk egy szállodai szobába lenni, tehát rögtön duplázódik az utazási költség, a szállodai költség, stb. Itt már azért ugye fölmerül az, hogy lényegesen olcsóbb lehet egy lakás. Addig nincs is probléma, ameddig egy szimpatikus család oda este hazamegy, becsukják az ajtót, nem hangoskodnak, alszanak és másnap tovább mennek. Ez az ideális állapot.
0: Na de egy BL döntő például.
1: Hát ott már azért ugye alapvetően futballszurkolók jönnek, de nagyon sokszor egy leánybúcsúra, legénybúcsúra jönnek olyanok, akik inni akarnak, bulizni akarnak, és ugye alapvetően olyan rendetlenséget hagynak maguk után a lépcsőházban, hangoskodnak, ami már azért ugye az ott lakókat zavarja. Itt a probléma az, hogy ezt a fajta nehezen tolerálható állapotot vették ugye előre a szabályozás kapcsán, és ugye nagyjából ugye az lett mondva, hogy mivel hogy van ilyen jelenség is, ezért szüntessük meg ugye ezt az egész mondjuk úgy iparát.
0: Terézváros megszüntette,
1: de ez szépen át fog terjedni a szomszéd kerületekre is, mint ahogyan egyébként ugye a kormány is folyamatosan napirendjén tartja ezt a témát, hogy be kellene ebbe avatkozni. Azért ugye ne felejtsük, hogy több mint 10 000 ilyen lakásról van szó. Ez ugye azt jelenti, hogy ha minden lakásban 2-3-4 ember van, ez 20-30 000 turistát jelent egy időben a városban. Minden egyes napon egyébként ez akár egy éves bármelyik időszakban is működhet, nem csak a BL döntőn.
0: Óriási tömeg.
1: Tehát azért azt gondolom, hogy ezt én ilyen könnyedén nem söpörném le az asztalról, hiszen ezek az emberek fogyasztást hoznak ugye ebbe az országba. Nem feltétlenül a legmagasabb kategóriája helyen étkeznek, esznek, isznak,
0: hát de igen,
1: azért
0: de vásárolnak. Megiszik, az is egy összeg.
1: Programokon vesznek részt, nem biztos, hogy a legmagasabb kulturális programokon, de azért nem gondolom, hogy nem mennek el egy múzeumban, nem mennek el olyan helyekre, ahol egyébként
0: sporteseményekre
1: egyértelműen koncert, sportesemény, de azért én hiszek abban, vagy bízok abban, Forma hogy elmennek egy. A Széchenyi fürdőbe elmennek, tehát egy csomó olyan helyre, ahova egyébként mi budapestiek is szerintem jó, hogyha eljárunk, és nagyon jó azt gondolom, hogyha mi is ide elmegyünk, de belülünk azért ezek a helyek nem biztos, hogy meg tudnának élni, mint ahogyan én is néha elmegyek a családommal vacsorázni, de hogyha egy étteremnek abból kellene megélnie, hogy ahányszor én a családommal ott vacsorázok, hát abból nem biztos, hogy meg tudna élni. Tehát a belvárosi éttermek, a belvárosi szórakozóhelyek, a belvárosi turizmussal kapcsolatos helyek bizony igénylik az, hogy több tízezer turistával több legyen, és ne kevesebb.
0: Akkor ez egy probléma, ami megoldandó, mert még nem oldották meg?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy megoldandó probléma, amihez jelen pillanatban a Terézváros rosszul állt hozzá. Értem a lakóknak az igényét, és ezt meg kell oldani. Tehát ezzel valamilyen módon előrebb kell jutni, de nem a tiltással. Én nem tiltás, hanem szabályozás párti vagyok, nem csak ebben, másban is. Tehát, hogyha vannak szabályok, amik betartható szabályok, és kötelezően betartandó szabályok, akkor ebből nagyon sok jó is kijöhet. Tekintettel arra, hogy ugyanezekben a házakban ma sokszor idős emberek vannak, vagy nehezebben takarékoskodó, vagy hogy mondjam, tehát rosszabb megtakarító képességű emberek vannak, a házak objektív módon sokszor rossz állapotúak, problémásak.
0: Jó, bevétel.
1: Bevétel, és én úgy gondolom, hogy ez lehet egy torzított bevétel is, tehát aki a lakást a lakhatási célra használja, és kevésbé koptatja a lépcsőt mondjuk, az persze kevesebbet kellene, hogy fizessen a közös költségben, ez lehetne egy tárgyalási alap ahhoz képest, hogy akinek meg a lakása nagyobb használatnak van kitéve, az többet tegyen bele a közösbe, de ettől még este 9-kor el kell menni aludni mindenkinek, vagy legalábbis el kell, hogy csendesedjen. Tehát én nem azt mondom, hogy a pénzzel meg lehet venni mindent, hanem tessék pénzügyi frontra is terelni ezt az egészet, és a szabályokat, házi rendet be kell tartani.
0: Ilyen Airbnb módon kiadott lakáson mennyivel többet lehet keresni, mint ha egyszerűen kiadja valakinek, aki ott él évekig?
1: Sokszorosát, de azért azt ne felejtsük, hogy ezzel munka is van. Tehát az egyikkel nagyságrendileg, hogyha keres valaki 2-300 ezer forintot egy hosszú távú bérbeadással passzív módon, ehhez képest akár 800 ezer, 1 millió forintot meg lehet keresni, de akkor ugye bizony a hirdetéseket az interneten bütykölni kell, hogy most éppen üres vagy szabad az a lakás, levelezni kell, foglalásokat kell bonyolítani, adózással kell foglalkozni, meg hát ugye ki kell takarítani, meg ágyneműt kell húzni, és hogyha eltörik a széklába, akkor új széket kell venni. Tehát ezzel azért egy picit már a szállodák területére megyünk, és egészen biztos, hogy ebben a jövőben a szállodákat a lobby szintjén, vagy az ellenlobby szintjén sem fogjuk tudni mellőzni, hiszen ugye pont amiért ez a terület a szállodákkal versenyez, ezért ugye nagyon sok mindent ugye mérlegelnie kell a különféle szabályok megalkotásakor a törvényhozónak.
0: Akkor kérdezek még valamit. Számít-e az ingatlan piac valami fajta szabályozásra? Arra gondolok, hogy mondjuk jöttem a minap a Balaton mellett, Fűzfőtől Kenese felé, és akkor ott talán Fűzfő határában ott van egy lakótelep. Persze lakóparknak mondják, de olyan épületek, amelyek abszolút alkalmatlanok, tehát, hogy mondjam, nem, tönkreteszik azt a tájat. Számítanak-e valamifajta szabályozásra?
1: Szabályozások vannak és lesznek alapvetően, ugye ugyanúgy a Balatonparton ugye vannak plusz szabályozások is, Budapesten kerületi szabályozási tervek vannak, és ugye ennek azért az elmúlt időszakban is megpróbálták megfogni különféle módon országos főépítést, tehát próbáltak ebben összhangolásokat tenni, azért ez, én azt gondolom, hogy még nem a végső állapot, vagy nem a kívánt állapot sok tekintetben.
0: A helyi önkormányzatok esetleg több nagyobb beleszólást kapnak, esetleg jogosítványokat kapnak. A helyi önkormányzat általában ilyenkor azt szokták mondani, hogy tehetetlen.
1: Ez nem igaz. A helyi önkormányzatnak volt mindig is a legnagyobb szava alapvetően, ugye a helyi szabályozások terén.
0: Azt is szokták mondani, hogy a helyi önkormányzat, bocsánat, akinek nem inge, ne vegye magára, de a statisztikák, vagy a nem tudom mik szerint a helyi önkormányzat a leginkább korrumpálható. Szabad ilyet mondani?
1: Én nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, én az ingatlan piaccal foglalkozok. Én azért azt gondolom, hogy az ingatlan piac szempontjából a korrupció azért kevésbé van jelen, hiszen azért ugye egy ingatlan fejlesztő nem szokott táska pénzzel az önkormányzatokhoz menni.
0: Hát nem is ott.
1: Én nem gondolom, ezt ilyen szinten nem látom problémának. Én inkább a problémának azt látom, hogy egy önkormányzatnak definiálnia kellene, hogy mire törekszik. Nyugalomra, nyüzsgősre. A kettőre egyszerre nem lehet, ugye a belvárosban is el kell dönteni, hogy milyen belváros szeretnénk magunknak, és a Balatonon is azt gondolom, hogy el kell dönteni, hogy mit szeretnénk magunknak. Akár ez egyébként egy ideális helyzetben lehetne településenként eltérő karakterisztika, hiszen ugye mondjuk egy kis településnek nem kell mondjuk Siófokkal azonos szolgáltatásokat nyújtani a Balaton. Most a Balatonra visszaugrva, tehát azt gondolom, hogy Siófok és Balatonfüred és Tihany nem kell, hogy egyforma legyen, de Balatonlellesen, meg mondjuk Balatonfenyvessen, mindegyiknek lehet egyedi karakterisztikája. Ha ez ügyesen van megcsinálva, és ezek az önkormányzatok beszélgetnek egymással, és ugye alapvetően az ingatlan fejlesztőkkel, akkor ki tudnak alakulni nyüzsgősebb, modernebb helyszínek, ahol önnek nem biztos, hogy éppen az az épület tetszik, az a sokszintes, magas épület. És lehet, hogy lesznek olyan kis települések, ahol meg kisebb beépítés, másabb környezet legyen. Én ezek mellett, egyébként ugye mi adásunk kívül is párszor már erről beszélgettünk és vitatkoztunk.
0: Jaj, mert most elárulja a kulisszatitkokat.
1: Szoktunk azért ugye egy picit erről beszélgetni. Ugye én azt gondolom, hogy viszont a fejlődést, vagy legalábbis a minőségi felújítást, tehát valami történjen, mert ugye az, hogy az összedőlnek a házak, vagy az összedőlés szintjére, vagy látszik, hogy nem tesz bele 20-30-40-50 éven keresztül senki pénzt semmibe, csak le akarja lakni a Balatonon, használja a család, amikor már a család nem használja, kiadják bérbe, amikor már ki nem lehet adni bérbe, akkor ott üresen áll, ez sem jó. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen rendezőelv szerint, szabályok mentén kellene településenként dolgozni, de hogyha ott valaki azt akarja csinálni, és fel akarja újítani, és akarja csinálni, akkor meg hadd csinálhassa, mert az, hogy a Balaton
0: szabályok szerint
1: néz ki, szabályok szerint természetesen.
0: Na, egy perc van még, vagy annyi sem. Tudom, hogy a bérlakás...
1: De ez igaz a belvárosra, a külvárosra, tehát ezt mindenhol le lehet képezni. Igaz. Csak egy külvárosban a panelok vannak jelen, tehát annak kell egy 8-10 szintes beépítéssel folytatni egy pesti külvárosban például ugye a továbbépítését. Ott nem lehet azt mondani, hogy mi most egy Kispestet hadd hozzam példának, egy Kispest ugye nem a kertvárosairól híres, vagy Kőbánya a lakótelepeiről híres sokszor. Erre nem lehet azt mondani, hogy ők meg szeretnének visszamenni egy ilyen parasztházas jellegű történetbe, vagy akár egy egylakásos épület történő beépítésre. Tehát ott már van egy eldőlt karakterisztika, de hát ahol jár a metró, ott ugye a Légen a 70-es években lakótelepeket építettek, tehát az nem véletlenül sem a metró nem azért került oda, meg a lakótelep sem, tehát ennek azért vannak építésztett történeti kérdései.
0: Erről még fogunk beszélgetni a következőkben. Van egy fél, bocsánat, tudom, hogy a bérlakás az kedvenc téma, de, és egy fél perc maradt. A kérdés csak annyi, hogy van igény arra, miközben Magyarországon majd mindenki saját ingatlanban lakik, 90, nem tudom, van komoly igény arra, hogy bérlakások épüljenek?
1: Van, de valójában ugye itt azt gondolom, hogy definiálnak kell a bérlakás, a szociális bérlakás és különféle alpiacait ennek az egész területnek, mert a legnagyobb igény valójában a szociális bérlakásra van. Megjelent azért egy komoly igény a piaci alapú bérlakásra, és az, hogy az államnak van-e keresnivalója ezen a területen, az egy komoly kérdés. A szociális bérlakás piacon természetesen van, hiszen ki más csinálja. Az, hogy a piaci alapú bérlakás piacon van-e az államnak keresnivalója, azt gondolom, ez egy hosszabb beszélgetésnek lehet a témája. Fontos lenne, hogy ezt a beszélgetést lefolytassa a szakma, és ugye majd a döntéshozók, mert egyébként ugye azt gondolom, hogy viszont ebből meg a szakmát vagy a piacot kihagyni butaság lenne. Ugye bármiből, hogyha a piacot kihagyjuk, akkor ugye a korrupció, a visszaélés, vagy egyáltalán csak a szakszerűtlenségnek a kérdései fölmerülhetnek. Ez nem lenne szerencsés ebben a 4 évben, úgy gondolom.
0: És akkor ezt mi is megbeszéljük majd egy következő adásban. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Balla Ákos, a Balla Ingatlan Irodák ügyvezető tulajdonosa volt. A YouTube-on és a Facebookon nézhetik, meg visszanézhetik az adást. Köszönöm, hogy itt volt, itt folytatjuk. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mit hoz az idő a magyar gazdaságban? Miért jók az immateriális befektetések? Hozzátesz-e valamit a gazdaság teljesítményéhez az emberi boldogság? Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csat Magdolna közgazdászt, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetnek minket, és aztán utána újra megnézhetik az adást. Szóval, magyar gazdaság, hogy állunk most? Hú, ez egy leltár.
1: Azt akartam, de mennyi időnk van?
0: Hát, akármennyi is. Hát igen, nem tudom, hogy állunk most.
1: Hát ugye nem lehet eltekinteni a külső körülményektől, és a külső körülmények azok befolyásolják a vállalati döntéseket is, és a külső körülményekről azt kell, hogy mondjuk, hogy óriási bizonytalanság a világban, ezt mindenki tudja, látja, érzékeli, és ugye ez látszik például a legutóbbi adatokban, ha már egyszer a gazdaság állapota szóba került, ugye a gazdaság állapotát leírja, hogy a beruházások azok hogy néznek ki, vannak-e beruházások, és akkor mindig keresik a közgazdászok az okokat, hogyha hosszú ideje már nincsenek beruházások, visszafele megy az adat, tehát mindig a mérés az úgy néz ki, hogy az előző időszakhoz képest csökken a beruházott érték. És ennek az egyik ok az a bizonytalanság, mert ugye mondják azt is, hogy magasok a kamatok, de az igazi gond az, hogy van-e piac, el lehet-e adni, a terméket el lehet-e a piacra juttatni, vagy nincs közlekedés, nincs hajó, ugye áll az élet, nem jön be az alapanyag, nem lehet legyártani, tehát olyan méretű a bizonytalanság, hogy ilyenkor az emberek, általában az emberek, tehát a magánemberek sem nagyon fektetek be, kivéve, hogy amikor ilyen kedvező hitelek vannak, mint most a lakástámogatásra, de

0: Történelmileg igen, de az utóbbi időben azért az a nagyon sok befektetés, ami Magyarországon megjelen, német befektetés, az nagyon, nagyon megmerevítette a magyar gazdaságot. Tehát ugye egy német cégnek nem lehet megmondani, hogy mit csináljon, ő tudja, hogy mit akar, miért jött ide, ahhoz megkapja a kellő állami támogatást is, és ilyen módon, hogyha bajba kerül az a cég, akkor annak a hatását nem tudjuk elhárítani, és a kilátás sem annyira jó, mert nemrégen jelentette be éppen a kancellár, hogy a 26-os évre, tehát erre az évre, sőt a 27-es évre is körülbelül lefelezte a várható gazdasági növekedést. Ilyen 0,5-ről beszélünk ebben az évben.
1: Tehát az szint gyakorlatilag nulla.
0: 0,75-ről a jövő évben. És hogyha azt is megnézzük, ha már a környezetet elemezzük, és hogy az a magyar gazdaságra hogyan hat, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió mennyire találja azt a pontot, hogy hogyan lehetne megindítani a gazdasági növekedést, vagy egyáltalán beindítani a gazdaságot az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy nem találta meg az igazi módszert, mert ha megnézzük akár a költségvetési tárgyalásokat, akár azokat a gondolatokat, hogy hol erősítenek rá az európai gazdaságra, akkor én nem gondolom, hogy ezek az ötletek, ezek nagyot lendítenek majd az Európa gazdaságon, mert ugye most az új dolog az autó mellett, az a hadigyártás, az a katonás dína. Most ugye ennek van egy ilyen politikai magyarázat, amiben én nem akarok belemenni, mert nem értek hozzá, de hogy félni kell az oroszoktól, de ugye ugyanakkor meg ez megint jelent terméket, jelent technológiát, tehát úgy néz ki, hogy ezzel majd a gazdaság talán belendül, és ugye a magyarok is próbálnak egy kicsit ehhez kapcsolódni, hogy ezzel a hadigyártáshoz is, ha már az autóiparral is sikerült olyan jól összebútorozni magunkat a németekkel, mert most a hadiba is összebútorozunk. Tehát azt szeretném mondani, hogy ha abból a szempontból nézzük a dolgot, hogy a magyar gazdaságnak mi lenne a kifutása, akkor én azt gondolom, hogy nem ez, ami felé az Európai Unió megy.
1: Közbevetőleges kérdés. Lehet-e számszerűsíteni, hogy mondjuk a német gazdaság problémái, meg az ukrajnai háború együtt, és akkor még a hormuzi szorosról nem beszéltem, ezek mit jelentenek a magyar gazdaság szempontjából? Lehet-e itt azt mondani, hogy a GDP x százalékát jelentik, vagy valami a félét?
0: Hát hirtelen egy számot tudok mondani, hogy a magyar export na körülbelül a 25% az kötődik a német cégekhez. Tehát, hogyha ők nem tudnak gyártani és nem tudnak eladni, akkor azt megérzi a magyar gazdaság is. De hagyd mondjak egy másik példát, hogyha azt nézzük, hogy az ipar, mert ugye nálunk az iparnak nagyon nagy az aránya, 20% körül van a teljes népgazdaságon belül, és ha azt nézzük, hogy Lengyelország, Csehország, és azt nézzük, hogy mondjuk 21-hez viszonyítunk, ugye most 26 van, 21-et tekintjük bázisnak, akkor azt látjuk, hogy a magyar ipar az azóta gyakorlatilag folyamatosan lefele megy, a német is. Tehát mi nagyjából együtt megyünk. A csehek nem, és a lengyelek sem. Na, hát akkor mi a különbség? De az a különbség, hogy nem ennyire függ a gazdaságuk, másrészt ezzel összefüggésben sokkal diverzifikáltabb, mondja a közgazdász, ami azt jelenti, hogy sokszínűbb, sok mindent tudnak, sok mindent termelnek, sok gyáruk van, ami nem kötődik a németekhez, és ebből az következik, hogy ők most is azért, hogy mondjam, önálluk nő a gazdaság.
1: Közbevetőleges megjegyzés, a cseheknél nagyon erős a hadipar, a lengyelek meg sokan vannak hozzánk képest. Tehát a helyzetük ennyiben könnyebb, de...
0: Hát a csehek meg nem. És hát, mégis jól...
1: De ott nagyon erős a hadipar.
0: Nem a hadipar viszi a cseh gazdaságot, hanem a sok egyéb tevékenység, ami még ott van a gazdaságon belül. Tehát nem annyira egysíkú, nem annyira függ, nem annyira kitett, mint a magyar gazdaság. A lengyel az persze nagyobb is, de egyébként is egy jól diversifikált gazdaság.
1: Az 1,7%-os növekedés, amit legutóbb lehetett olvasni a statisztikákban a magyar gazdaságról, az most jó vagy rossz, vagy hol állunk az Európai Unió országaiban?
0: Az egy jó adat volt az Európai Uniós országok között, ez nem volt rossz adat, ez az élen van, bár amikor legutóbb láttam, még nem volt meg minden adat, de a meglévő adatok között jó volt, ott 5.-6. helyen volt, de mondom, nem volt meg még a 27 adat,

0: Viszont ha megnézzük, hogy mi az oka, nem a járműgyártás, hanem jelentősen járult hozzá a szolgáltatási szektor, ami nálunk nem olyan erős, lehetne erősebb is, például a diverzifikáltabb lenne a magyar gazdaság, de például a turizmus hozzájárult jelentős mértékben, hozzájárult egy olyan ágazat, hogy tudás, technológia, ezek ilyen szakértői tevékenységek, mérnöki munkák, tehát ezek az úgynevezett nagy hozzáadott értéket előállító tevékenységek. Tehát nálunk is van olyan, ami azért tudja segíteni a gazdaságot, csak nem elég nagy az arány ennek. Infokommunikáció például ilyen, az informatika, digitalizáció.
1: Hadd kérdezek valamit. Az emberi boldogság mennyiben járul hozzá már? Bocsánat, de ez most az komoly. Tehát, igen. Komoly. Tehát ugye már mondtam az előzetesnél is, amikor a műsort ajánlottam, hogy az erdélyi öreg ismerősöm beszél ott az állatokkal, mondja, hogy kicsi kecském, gyere ide, meg a tyúkoknak ezt-azt, és akkor mondja, hogy a boldog tyúkok többet tojnak.
0: Így van.
1: Na most tudom, hogy a párhuzam nem illő, de mégis. A boldog ember az gazdasági értelemben többet ér?
0: Hát,
1: a boldogság, mint gazdasági tényező.
0: Azért ne tekintsük az embert gazdasági tényezőnek. Én azt gondolom, hogy ennél bonyolultabb, ezért nem
1: szeretem. Más se csinál a közgazdaságtan.
0: Már a liberális közgazdaságtan teszi ezt. A
1: mainstream.
0: Hát a mainstream az erőteljesen liberális, maradjunk annyiban, de ugye az, mikor tőkének nevezi az emberi értéket, én vagyonnak szoktam nevezni úgy egyébként, de nem vagyok egyedül, sokan vannak, akik így gondolkodnak, főleg külföldön.
1: Jó, szóval akkor revideálom magam.
0: De pillanat, de jó, attól függetlenül mindjárt átérek a kérdésre. Tehát azt szeretném mondani, hogy valójában az ember a legfontosabb gazdasági tényező. Ja, meg kell nézni a nemzetközi elemzéseket, hogy azok az országok, amelyek a legtöbbet fordítanak az emberekre. Legyen az oktatás, egészségügy, az emberi környezetnek a szebbé tétele, tisztaság, rend, jó emberi kapcsolatok, és így tovább, azok sikeresebb országok. De más mondok, hogy az elején szóba került ez a bizonyos immateriális, ezt már mindjárt korrigálom, hogy az nem egészen jó, az a kategória, az egy nem túl jó fordítás, de azt szeretném mondani, hogy a legfontosabb ilyen nem megfogható érték, azért nem megfogható, mert nem könnyen mérhető, az az emberi boldogság, ami hozzájárul a gazdasági sikerhez. Mert,
1: igen.
0: Mert ha én bemegyek egy munkahelyre, és úgy megyek be, hogy én ott jól érzem magam, de jó, hogy bejöttem dolgozni, jó a légkör, a vezetők emberszámba veszik a munkavállalókat, nincs furcsa-farcsa, furkálás-faragcsálás, ugye, a cégen belül, hanem egy együttműködés van. Az emberek a tehetségüket ki tudják fejteni. Ötletekkel előállhatnak, és nem mondja azt a főnök, hogy neked ne legyen ötleted, nem azért vagy itt, nem azért dolgozz. Ami ugye Magyarországon elő szokott fordulni.
1: Nem a te ügyed, semmi között hozzá.
0: Között hozzá, majd én eldöntöm. Így van. Ez egy elég jellemző dolog a magyar életben. Na most akkor az ember boldog, és sokkal szívesebben áll elő például ötletekkel, és ide szeretném a dolgot elhozni, hogy az, hogy jól érzi magát a bőrében, az azt is jelenti, hogy ő egy minden ember kreatív a maga módján valamennyire, biztos más-más területen, de akkor, ha kijön belőle az a kreativitás, az hozzájárul a gazdasági sikerhez. Tehát lehet, hogy abból egy jobb megoldás lesz, egy jobb vállalati szervezeti megoldás, egy új termék, egy terméknek a módosított változata. Tehát olyan dolgokat tud az ember a munkahelyén, vagy olyan ötlettel áll elő egy informatikus, amely annak a szervezetnek a működéséhez is pozitívan járul hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében, és hogy boldog-e, de hogy mitől boldog, ez egy más kérdés, hát, és itt utalnak arra vissza,
1: hogy
0: az ember az nem egy anyagi dolog, mert ugye bizonyítékok vannak arra nézve, hogy önmagában az anyagiaktól valaki nem boldog.
1: Zárulás kitérő, hogy van a rangsor, hogy a legboldogabb országok, ahol az emberek a legboldogabbak, és akkor valami általam ismeretlen...
0: Costa Rica.
1: Tehát vagy olyan ország, ami anyagi
0: Bután,
1: értelemben, igen. Hát valahol a sor végén kullog, de ott az emberek boldogok. Akkor ez a kettő,
0: Hát ezt mondtam az előbb, hogy nem az anyagi akkumulik. Hát mindaz, amit az előbb mondtam, hogy jól érzi magát a munkahelyén, emberszámba veszik, a véleményére kíváncsiak, az egy természetes dolog, hogyha valaki mondjuk vitatkozik, és nem tekintik azért, hogy mondjam, egy kezelhetetlennek, mert véleménye van, hogy a társadalom olyan, hogy egymást tisztelik az emberek, etikusan működik a társadalom.
1: Ó, hát elég elolvasni a kommenteket, és már is ott vagyunk a Kánoánban, ez most egy ironikus.
0: De vannak olyan országok egyébként, ahol azért ez természetesebb. Ilyenek a skandináv országok, azért mondják azt például, hogy Skandináviában az igazi arany, az úgynevezett társadalmi tőke, az a bizalmi szint. Mondok egy példát, jó? Konkrét példát.
1: A példák, ha mindig úgy vagyok, hogy messziről jött ember.
0: Nem messziről jött, saját példa. Saját kutatásból, tehát az én fiatal kollégáimnak az eredményei, hogy ha valaki például a pályázati rendszert nézi, Svédországban úgy néz ki a dolog, hogy két oldalon mondjuk be lehet adni egy KKV-nak, egy kisvállalatnak egy pályázati tanulmányt, és abba két dolgot kell, egyrészt leírja, hogy az miért lesz jó a cégnek, most jön a következő, és leírja, hogy miért lesz jó a társadalomnak. Tehát pénzt csak arra lehet kapni, aminek értéket teremt a társadalomnak, másoknak, nem csak a cégnek, hiszen az a cég az egy társadalmon belül működik. Hát nem csak a saját profitjával kell neki törődnie. Pillanat, hagyj fejezem be, és ez az egyik. Másik pedig, hogy megvan a bizalom, hogy nem feltételezik, hogy az a cég csalni akar, ezért nem kell 100 oldalon bizonyítani, hogy ő biztos jót fog csinálni, és megkapja a pénzt nagyon könnyen. Igen ám, de ha nem úgy alakul a dolog, kőkeményen vissza kell fizetni. Tehát előbb van a bizalom, nem a bizalmatlansággal indul a dolog. A bizalom van előbb, és ha csalódás van, akkor jön a büntetés. Tehát azért ez egy más hozzáállás, mint ami nálunk van.
1: Ha nem tudom, milyen van nálunk, de egy kitérő.
0: Bizalmatlanság.
1: Hát ezt nem én mondtam. Én nem, én nem, hogy mondjam?
0: Ez egy viszonylag régi jellemző a magyar gazdaságon belül. Bocsánat, és még miért fontos ez? Mert a bizalmi légkörben az üzlet jobban működik. Ha én megbízom a partneremben, hogy nem fog becsapni, szerződés nélkül is nyugodtan a szavamra lehet adni, az egy gördülékenyebben működő gazdaság.
1: Szoktam kérdezni, hogy lehet-e készfogásra milliós vagy milliárdos üzleteket kötni Magyarországon?
0: 100 forintos se biztos lehet, szóval
1: de
0: nem,
1: most
0: nincs
1: ez
0: meg
1: egy
0: a bizalom.
1: Válasz volt.
0: Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond Magyarországon az a bizalom hiány. Mondok egy másik nagyon, és ez is oda vezet vissza, amit ön az elején kérdezett, hogy a gazdasági siker. Ugye az innováció az a humán vagyon mellett, tehát az emberek tudása, kreativitása mellett, és azzal összefüggésben az innováció az egy gazdasági érték. Gazdasági érték, és viszont egy bonyolult dolog. Tehát egymagában egy cég olyan nagyon könnyen nem tud innoválni, ezért vannak az innovációs hálózatok. Ugye a közgazdász azt mondja, hogy ökoszisztéma. Jó, de ezek csak akkor működnek, hogyha azok az emberek, akik együtt működnek, azok megbízhatnak egymásban. Én nemrégen csináltam egy ilyen felmérést vállalatoknál, egy online kérdéves felmérést, igen, hogy miért van ebből kevés. És alapvetően az jött vissza, hogy nincs bizalom, nem bíznak meg a cégek egymásban, és ez óriási hátrány.
1: A cégek egymásban, vagy a cégeken belül az emberek? Tehát én mindig azt gondolom, hogy
0: és a cég sem bízik meg az államban sem a cégben. Ugye mondok, még egy konkrét példát mondok, hogy az egyik vállalati vezető például azt mondta, ez egy nagy külföldi cég volt, maradjunk annyiban, hogy ő szervezett egy ilyen hálózatot, mert kapott érte pénzt, hogy szervezen ilyet az államtól. És akkor megkérdeztem, hogy most hogy áll ez a szervezet, ez az együttműködés, azt mondta, megszűnt, mert már nem kapja a pénzt. Na most példa, tehát amikor nem alulról jön a dolog, mert megbízunk egymásban, együtt szeretnénk egy jó dolgot csinálni. Hadd mondjak egy fontos dolgot, ha 10 magyar kisvállalat vagy 5 összefog, az el tud menni együtt egy sikeres termékkel külföldre, egy darab nem tud elmenni, hiába várjuk tőle, hogy minden KKV exportáljon. Értelmetlen dolog. Ahhoz egy kicsit, hogy mondjam, egy nagyobb egység kell, kettő-három összeáll, együtt kitalál valami jó dolgot, piacot kutat, elmegy mondjuk Lengyelországba. Mi miért vagyunk tele lengyel cégekkel? Ma hallom reggel, bocsánat, én azt hittem, nem akartam hinni a fülemnek, hogy nem biztos, hogy lesz elég gyümölcs, mert Lengyelországban is probléma van a gyümölccsel. Itt tartunk, hogy gyümölcsöt lengyelektől várunk.
1: De hát Lengyel, most ez kitérő.
0: Ez
1: hát
0: kicsit kitérő volt, tudom, de...
1: Európában az egyik legnagyobb gyümölcstermesztő Lengyelországban.
0: Lett.
1: Nem voltak TS-ek, tehát egész más.
0: Ugyan már, én azt gondolom, hogy ennek semmi köze a TS-ekhez.
1: Hát dehogy nem.
0: Nem,
1: hát
0: ez a... annak, a, nem, ennek ahhoz van köze, hogyha megnézzük, hogy a lengyelek mire költenek, a lengyelek tudatosan megerősítették a mező, költöttek a mezőgazdaságra, nálunk meg nézzük meg, hogy mennyit költöttünk a mezőgazdaságra.
1: Ez biztos így van, de az a körülmény, hogy, bocsánat, hogy vitatkozom, az a körülmény, hogy Magyarországon TS-ek voltak, amiket aztán megszüntettek, az egyéni gazdaságok újraindultak, az egy más helyzet, mint ami a lengyeleknél volt, hogy nem szűntek meg az egyéni gazdaságok, hanem volt egy folytatólagos fejlődés, és igen...
0: Bocsánat, én is hagyítatkozom, csak egy mondat erejéig, nem akarom én azt a világot véletlenül sem védeni, de azért ott volt egy háztáji gazdaság, amelyik sikeres volt, jó kizsákmányoltak magukat az emberek. Tehát a magyar mezőgazdaság, hogy mondjam, ezért elég sikeres volt sokáig. És bocsánat, és mostanában lett az a gond, hogy, a, hogy tulajdonképpen a magyar mezőgazdaság nem találja a helyét, finoman fogalmazva, és ehhez képest a lengyelek meg mit láttak a lengyelek? Azt látták, hogy a élelmiszer egy stratégiai ágazat, az élelmiszergazdaság, mert enni akkor is kell, hogyha autó nem kell, de enni kell.
1: Most belefutottam abba a zsákutcába, hogy vitatkozni akartam, bocsánatot kérek, mea culpa.
0: Nem, semmi gond.
1: Ne, meg egyáltalán, de egy megint kitérő. Volt egy megjegyzés itt a svéd kisvállalatok pályázata kapcsán, hogy nem csak a saját profit érdekli őket, hanem az, hogy ennek milyen a társadalmi.
0: Bocsánat, az akkor kap, érdekelheti, akkor kap nem kap állami pénzt.
1: Igen. Az összes multi a saját profit után megy. Érdekli bármi más is a multi cégeket?
0: Attól függ, hol vannak. Ha megtehetik, hogy ne érdekelje semmi más, akkor megteszik. Mert ugye, ez egy nagyon-nagyon hosszú idő kéne, de rövidre fogom a dolgot. Ugye alapvetően a nagy multicég az úgy működik, hogy profitot maximalizál, mert tulajdonosok vannak, és a tulajdonosok zsebébe akarja pénzt tenni természetesen. Ezért szanaszéjjel szórja a tevékenységét a világ minden táján. Hol mit kap a kormányoktól ahhoz, hogy oda menjenek? Magyarországon mindent, amit kér, megkap. Adókedvezménytől kezdve, most hagyd ne menjek bele a részletekbe.
1: Például az élelmiszeripari cégek épp nem kapták meg, épp azért panaszkodnak, mert nem kapták meg.
0: Nem tudom, melyik itt nem kapott meg,
1: hát
0: de
1: a most... A nagybolt hálózatok.
0: Az nem élelmiszeripari cég, az kereskedelem. Most ne keverjük azt, én most a gyártókról beszélek.
1: Megint rosszul.
0: Nem, én élelmiszeriparról beszélek. Az kereskedelem és szolgáltatás, az egy más ágazat. Az igaz, de az egy más dolog. Én most a termelőkről beszélek, ugye a feldolgozóiparon belül az élelmiszeriparról, és ugye, de nem is ott van a nagy támogatás, hanem inkább a gépipar, járműipar, stb. Akkumulátorgyártás, elektromos és így tovább terület. Na most, ha egyszer azért jön ide, mert olyan kedvezők a körülmények, hogy a legalacsonyabb az adó az egész Európai Unióban, sőt a világon, a bérek majdnem a legalacsonyabbak, és semmi, de semmi elvárás olyan nincs, hogy a társadalomnak valamit letegyen az asztalára, akkor miért tegye? Hát nem bolond, hogy a profitjából költsön. Tehát ez egy más történet. Itt a svédeknél társadalmi elvárás van. Tehát itt társadalmi elvárásról kell beszélni, hogy van-e ilyen, hogy a cég az igenis a társadalom asztalára is tegyen le valamit. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség lenne, de ugye a svédeknél is a KKV-szektorról beszéltünk, és nem a nagyvállalatokról.
1: Igen.
0: A nagyok nem kapnak ingyen pénzt. Ott kezdődik a dolog. Tehát itt a támogatást ez a kisvállalati szektor kapta, amiről én itt beszéltem, amit kikutattak az én PhD-s doktorandusz hallgatóim.
1: Befejeztem a vitatkozást, vagy az ellenvetéseket.
0: Hát bocsánat, én csak a kutatásokra igyekszem hivatkozni, amiket ugye a hallgatókkal azért már nagyon régen csinálunk.
1: Viszont még egy dolgot, hát két percünk van rá, vagy valahogy, az immateriális befektetések.
0: Igen,
1: mondta, hogy rossz fordítás.
0: De inkább azt mondanám, hogy az immateriális, ugye az nem anyagi, azt jelenti
1: igen.
0: Magyarul, és az egy számviteli fogalom, a könyvelés használja, és arról van szó, hogy olyan vállalati javak, amelyek amelyek nem megfoghatók, mint egy asztal, egy szék, hanem ilyen mondjuk egy szellemi terméke a cégnek. Mondjuk van egy újítása, egy találmány, egy szabadalma, és ugye azt számon tudják tartani a könyvelésben.
1: Igen.
0: De van ennél egy átfogó fogalma, azt úgy nevezik, hogy hát nevezük tudás vagyonnak, kicsit átfogóbb, ebben benne van minden, például benne van az emberi tudás, benne van a kreativitás szintje, benne van a szervezeti kultúra, benne van az, hogy egy cégnek milyen a híre, hogy például nem csapja be se a vevőt, se a beszállítót, se azt a céget, amelyikkel együtt működik, és akkor egy jó kép alakul ki róla a piacon. És ezek olyan értékek, amiket nem lehet mérni. Tehát az a baj, hogy ezek statisztikailag nem mérhetők, vagy számvitelileg nem megmérhetők, de bizonyítható, hogy ahol ezek erősek, ezekbe a témákba befektet egy ország, azok az országok sikeresebbek. És meg lehet nézni, hogy az elmúlt 10 évben a statisztika azt mutatja, hogy azok az országok, amelyek ezen a területen, de be lehet egyébként hozni a továbbképzést, cégeken belüli továbbképzést, be lehet hozni a szervezeti átrend, menedzsment módszerek fejlesztését be lehet hozni. Ugye ez mind nem megfogható dolog, viszont nagyon sokat használ a cégnek, meg az országnak. És azok az országok, ahol ezekre a területekre sokat fordítanak, kutatásfejlesztésre például, azok a cégek sikeresebbek, azok az országok sikeresebbek, és az látszik, hogy az elmúlt 10 évben a világban is úgy alakultak a dolgok, hogy a fizikai beruházások, gépek, épületek, utak, stb. Aránya csökken, és inkább ezek a tudásberuházásoknak az aránya nő a fejlettebb országokban. Tehát azért fontos, hogy ezzel foglalkozunk, ezzel a nem megfogható értékekkel. Ugye van egy szó, angol szó, hogy intangible, ez a nem megfoghatót jelenti, de ez több, mint az immateriális, mert az immateriális az a számvitelben is megjelenik. Ezek meg nem jelennek meg a számvitelben, de nagyon fontos értéket képviselnek. És ugye ezekre kellene többet fordítani, és csak egy mondat, ha még beleférünk, hogy ugye most fontos, hogy pénzt hozunk haza, ha minden sikerül, ugye, az Európai Unióban benn ragadt pénzekről. Itt se lesz mindegy, hogy ebből mennyi lesz fizikai, és mennyi lesz tudásberuházás, mert azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szerkezetét, amivel kezdtük, hogy azt fejleszteni kéne, javítani kellene, tudásberuházásokkal lehetne javítani. Tehát abból a pénzből jó lenne nagyon sokat tudásberuházásra fordítani, és nem csak fizikai beruházásokra.
1: Hogy látja annak az esélyt, de ez már csak egy félperces kérdés, vagy annyi sem, hogy ha hazajönnek ezek a pénzek, hogy ezeket sikerül jól befektetni?
0: Hát ha nincsen, hát két dolog kell hozzá. Az egyik az, hogy ne legyen hajsza, hogy mit tudom én, időponthoz van kötve, hogy addig el kell költeni. A másik, hogy vannak-e ötletek? Vannak-e előkészített ötletek? Ha vannak, azok milyen ötletek? És ezeket nem tudjuk.
1: Hát sok minden nem tudunk egyébként. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok minden nem tudunk, de talán így is jó. Hát akkor valahol itt folytatjuk majd legközelebb. A kérdések azok mindig újabb kérdéseket szülnek, majd meglátjuk, majd egy-két hónap múlva, vagy ősszel talán már többet tudunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár volt, technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. Köszönöm szíves figyelmüket, köszönöm, hogy itt volt. A viszonthallásra.
0: Köszönöm a hívást.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
3: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A MÁV vezérigazgatója soron kívüli átvizsgálást rendelt el annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astrid mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalon, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását, közölte kedden az MTI-vel a hatóság. A tájékoztatás szerint tavaly országosan 91 millió forint bírságot szabtak ki, és mintegy 15,5 millió forint kártalanítást kaptak az utasok. A legtöbb panasz járat késéshez és járat törléshez kapcsolódott, főként a 3 órát meghaladó késések miatt. Az idei vizsgálatok kiterjednek a beérkezett fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra is, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét az EU, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt, közölte kedden az Európai Bizottság szóvivője. Anita Hipper az X közösségi oldalán azt írta, a fenyegetés elfogadhatatlan eszkaláció. Brüsszel felszólította Moszkvát a civil célpontok elleni támadások leállítására és valódi béketárgyalásokra teljes tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta, az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Timothy Garton Ash, brit történész, író nyerte el idén a spanyol Nobel-díjnak nevezett Asztúria hercegnője díjat a társadalomtudományi kategóriában, jelentette be a zsűri kedden. A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 000 eurós, mintegy 18,2 millió forint pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé. Különleges előgyermeknapi élményprogrammal lep meg rászoruló gyerekeket az Ökumenikus Segélyszervezet, amely 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt pénzadományt. Írják szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben. Igazi űrkalandban lesz része május 29-én az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeiből és azok látóköréből meghívott rászoruló gyerekeknek. Az előgyermeknapi élmény nap résztvevői találkozhatnak a Hunor program kutató űrhajósaival, meghallgathatják Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolóját, valamint interaktív űrkiállításon és játékos foglalkozásokon is részt vehetnek. Végül a várható időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás is mérséklődik, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a média világ erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
4: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel ezúttal azzal kezdeném, idézem, emberek ezrei vettek részt a belfasti felekezetközi menet Jézusért, March for Jesus eseményen, és ez több volt, mint egyszerű menet, annak deklarálása volt, hogy Jézus az Úre város felett, így jelezte beszámolójában a Christian Today. Deborah McCracken a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy részt vett már a tavalyi eseményen is, és ezúttal is szívesen csatlakozott. Mint fogalmazott, hihetetlen volt látni, ahogy az egyházak és a keresztények az ország minden részéről összefogtak azért, hogy ünnepeljék Jézust, és hogy másokkal is tudassák, ő a világ reménysége. Egy másik résztvevő, az amerikai Luke Dean, pedig úgy fogalmazott, azért utazott idáig, hogy azokkal tartson, akik ugyanúgy szeretik Jézust, mint ő. Hozzátette, hogy ebben a mostani időszakban hatalmas a sötétség, de Jézusban van világosság, a remény és az üdvösség. Mint a Christian Today írja, történelmileg a belfasti keresztény színezetű menetek gyakran a közösségek közti feszültség forrásai voltak a térség katolikus és protestáns lakossága között. A menet Jézusért célja viszont az, hogy legyen egy a Krisztusba vetett közös hit köré épülő esemény. A résztvevőket, akik az egység jegyében olyan transzparenseket vittek magukkal, amelyeken az állt, hogy nemzetünk Jézusért, a családbarát menetet nem politikai eseményként hirdették meg, hanem a keresztény hit ünnepeként. Az esemény célja, hogy összefogja az egyházakat és a keresztényeket szerte az országból, hogy közös dicsőítés, imádság és nyilvános tanúság tétel által felmagasztalják Jézus Krisztus nevét Belfast szívében, közölték mindenről a szervezők. A menetet tavaly is meghirdették, akkor a szervezők adatai szerint 8000 ember jelent meg. Hölgyeim és uraim, ezek után most arról, hogy egy új dokumentum szerint a magány elsődleges problémává vált a kontinensen, a mentális válság leküzdése érdekében pedig jelentős erőfeszítésekre lesz szükség. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága több szakpolitikában szorgalmazza az átfogó szemlélet bevezetését. Az Európai Mentális Egészségügyi Válságra reflektáló tanulmányt tett közzé az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága. A mentális egészség Európában felhívása gondoskodásra című dokumentum nyíltan hirdeti, hogy Európa egyre növekvő mentális egészségügyi válsággal néz szembe. Értékelése szerint a depresszió és a szorongás növekedését számos tényező idézi elő, mint például a magány, a trauma, az önveszélyes gondolatok, a munkahelyi bizonytalanság, az öregedés, a digitalizáció és a kényszerű migráció. A tanulmány megjegyzi, hogy a koronavírus világjárvány súlyosbította a válságot, ugyanakkor feltárta az európai mentális egészségügyi ellátórendszer gyengeségeit is. A bizottság titkára szerint a mentális egészség helyreállítása érdekében több dimenziós megközelítést kell alkalmazni, amely nem csupán a biológiai és pszichológiai szükségleteket, hanem a lelki támogatást is figyelembe veszi. Friederike Ladenburger az ACE Brenzának adott interjújában hangsúlyozta, napjaink egyik legnagyobb mentális egészségügyi kockázatává vált a magány, ami mögött nem kizárólag a kapcsolatok mennyiségi szűkössége áll, hanem a minőség is elvész az emberi kapcsolatokból. Mint mondta, értelmes, hiteles és tartós emberi kapcsolatokra van szükségünk. Ennek megfelelően a friss dokumentum kimondja, hogy a mentális jóllét nem csak a klinikai kezelésektől függ, hanem az erős emberi kapcsolatoktól, a társadalmi integrációtól, a hovatartozás érzésétől és minden egyén méltóságának tiszteletben tartásától is. Ladenburger bemutatta, a jelentés a keresztény antropológia három alapvető pillérén nyugszik, tehát úgy tekint az emberre, mint aki az Isten képmására teremtetett, az ebből fakadó méltóság magában foglalja a testet és a lelket egyaránt, valamint, hogy az ember alapvető kapcsolati és spirituális dimenzióval rendelkezik. Jelentésünk egyik legfontosabb pontja az emberi személy közösségi aspektusa, fűzte hozzá, jelezve, hogy az egyház közösségi eseményekkel segíthet a társadalmi elszigeteltség kezelésében. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága által közreadott tanulmány hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy az Európai Unió olyan politikákat mozdítson elő, amelyek erősítik a családokat, mint a gondozás alapvető helyszíneit. Friederike Ladenburger kifejezte aggodalmát a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatása miatt, különösen a fiatalokkal kapcsolatban. Az európai szabályozás felgyorsítását szorgalmazta, az egyének technológiai visszaélésektől, a digitális függőségtől és az online zaklatástól való védelme érdekében. A püspöki bizottság hangsúlyozta a kórházi lelkészi szolgálatok fontosságát és minden egyén vallásgyakorláshoz való jogát, különösen szenvedés esetén, és megjegyezte, hogy a hatékony támogatás nem csak orvosi vagy klinikai, hanem lelki támogatást is magában foglal. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel most tovább árnyaljuk a lehangoló összképet. Az egyetemisták több mint 40%-a depressziós, a gyerekek már 11-12 évesen pornót néznek. A legveszélyeztetettebb csoportok a Z és az Alfa generáció tagjai, személyiségfejlődésüket már egészen korai életszakaszban befolyásolja az online világ. A felső oktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, a fiatalok gyakran a közösségi média által keresnek enyhülést a szorongásukra, de ezzel általában csak elmélyítik a valós okokat, hívták fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének új tanulmánykötetében. A legveszélyeztetettebb csoportok a Z és az Alfa generáció tagjai. Az ő személyiség fejlődésüket már egészen korai életszakaszban befolyásolja a közösségi média. A mű részletesen ismerteti a média hatását a gyermekek pszichés fejlődésére, amely egy korábban megrendezett tudományos konferencia előadásainak írott változatát összegzi és mutatja be a digitális környezet, valamint a kiskorúak érzelmi, szociális és jogi helyzetének összefüggésében. A kötet egyebek mellett rávilágít a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészségének kritikus helyzetére, a Tari Anna Mária tanulmányában bemutatott kutatások szerint a diákok több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és közel ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. A szakember rávilágít, a fiatalok gyakran káros megküzdési módként használják a közösségi médiát a szorongás enyhítésére. Ez pedig általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémáikat. Tari Anna Mária egyúttal rámutatott, hogy a Z és az Alfa generáció tagjai a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai közé tartoznak, mivel személyiségfejlődésüket a közösségi média használata már egészen korai életszakaszban befolyásolta. Nem csupán a közösségi média okoz problémát, a magyar serdülők 72%-a rendszeresen játszik videójátékokkal, a fiúk pedig hetente átlagosan több mint 17 órát töltenek ezekkel. Koncz Patrik, Demetrovics Zsolt és Király Orsolya közös tanulmánya szerint fontos látni, hogy a virtualitásba menekülés gyakran már valamilyen meglévő probléma, például ADHD vagy depresszió tünete lehet, a problémás használat pedig komoly társas és tanulmányi nehézségekhez vezethet. A káros média tartalmak traumatizáló hatásairól Hall Melinda kiemelte, a szexualitás és az agresszió együttes megjelenése lövedékszerű változást okozhat a fejlődő idegrendszerben. Jantek Gyöngyvér pedig arra figyelmeztet, hogy a fiatalok napjainkban átlagosan 11-12 éves kor között találkoznak először pornográf tartalommal, ami nagyban formálja a serdülők szexuális énképét és igényeit, gyakran irreális elvárásokat rögzítve. Székely Levente, a behúzalozott nemzedékről szóló korrajza bemutatja, hogy a fiatalok 97%-a napi internet használó, és 43%-uk állandóan online van. Guld Ádám pedig az úgynevezett TikTok hadviselés jelenségén keresztül mutatja be, hogyan válnak a Z-generációs influencerek az orosz-ukrán háború elsődleges hírforrásaivá a fiatalok körében, elmosva a határt az objektív tájékoztatás és a szubjektív élmény megosztás között. A kötet szerkesztője, Nyakas Levente arra is kitér, hogy amíg a fizikai adathordozón, például DVD-n érkező filmekre a fogadó ország szigorú gyermekvédelmi szabályai vonatkoznak, a streaming szolgáltatásoknál a származási ország elve érvényesül, ami gyakran alacsonyabb védelmi szintet határoz meg. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel, most történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól idéznék ide egy írást, amely az Ajándék a végzettől című gyűjteményben jelent meg, Kálvária címmel 1942 nyarán. Azt írta Márai, tavasszal névtelen levelet kaptam, amely egy a sok közül elkerülte a névtelen levelek sorsát. A levélíró azt írta, szégyen és gyalázat, hogy engedem porlatni és romokba dőlni nagyszüleim sírját a kassai Kálvária temetőben. A vádat nem értettem, mert 2 év előtt, amikor utoljára láttam a sírokat, még tűrhető állapotban leltem meg a régi temetőben. Minden esetre írtam egy kassai kőművesnek, keresse meg a sírokat, s állítsa helyre annak rendje módja szerint mindazt, amit az idő esetleg elpusztított. Most nyáron aztán elmentem egy este a kassai régi temetőbe, és megkerestem a nagyszülők nyugvóhelyét. Szép, meleg este volt, a hegyek és az erdő fölött halványkék köd úszott. Kassának 3 temetője van, a köztemető, a bárca előtt, itt pihennek az elmúlt világháború hősi halottjai, s ide temetkezik ma a város, s az északi domboldalon a 2 városi temető, a Rozália és a Kálvária. A Rozáliát rendben tartja a város és az utódok kegyelete. De a Kálvária csak ugyan romhalmaz, igaza volt a névtelen levélírónak, megkérem-e helyen, panaszával ne hozzám forduljon, hanem Kassa város vezetőihez. A felvidéken 2 ilyen idillikusan szép, meghatóan egyszerű és érdekes temetőt ismerek, a kassai Kálváriát és a rozsnyói régi temetőt. Mindkettőben halottaim feküsznek. A rozsnyói ma is olyan, mint egy ápolt kert, dúsvirágok, folyandároktól átfolt lugasok között alusznak a régi felvidéki családok ősei, az ősapák és az ősanyák. Kassai Kálvária és Rozália fekvése, elhelyezése szebb, mint a rozsnyóié, domboldalról nézve a sírok között bolygó vándor a városra, az élők világára. A sírokat csak nehezen találtam meg a domboldalon, nincs már 10 ósír se e régi temetőben. A keresztek, kövek felbuktak, orra estek. Nevet, évszámot alig lehet már elolvasni. Ismeretlen, kibetűzhetetlen sírkövek között bukdácsoltam, míg végre megtaláltam az öregek sírját, amelyet a kassai kőműves becsülettel helyreállított. Alaposan körülnéztem, és nem hittem a szememnek, a romlásnak, az elvadulásnak olyan gyászos képe tárult elém a temetőben, amely méltatlan a régi kassaiak emlékéhez, de méltatlan az élő kassához és az emberi kegyeletről alkotott fogalmainkhoz is. Tudom, hogy az élők most több gondot adnak egymásnak, mint a halottak az élőknek, de a kassai temető nem városrendészeti magánügy. Ez a néhány száz süppet sír volt, ahol napközben a hustáki inas gyerekek játszanak most petyárt és pandúrt, s ahol este, napszállat után kósza párok randevúznak, őriz valamit, s nem csak régi családok elporlat csontjait őrzi, temetők is meghalnak, mint minden, ami az emberhez tartozik, a sírokat idővel felszántják, az élet mindenen túlburjánzik, kegyetlen és közömbös erejével. Nem kell hamis kegyelettel nézni a halottak dolgát sem. De a kassai temető olyan, mint egy múzeum. Ezek az elvásott sírkövek, a régi kassai magyar társadalmat igazolják. Ez a város mindig veszélyzónában élt, s műemlékei, nemes faragású kövei, házai, templomai, kapualjai éppen úgy bizonyítják magyar műveltségét, mint a temetők korhadó fejfái. A nemzetiségi vidékek magyar városainak temetőit őrizni kell, mint ahogy Kolozsvárot féltő gondossággal őrzik a házsongárdi temető minden sírkövét, múzeumba mentették a román hatósági beavatkozás elől a nemesebb síremlékeket, kerítéssel övezték a kolozsváriak temetőiket, hogy megvédjék a változó idők esetleges dúló rohamai ellen. A kassai kálváriát is meg kell menteni, nem csak kegyeletből, hanem a város és a magyarság iránti kötelességből. A ledőlt sírköveket állítsák helyre, a temető egészét kerítsék körül, s ha nem is temetnek ide többé halottat, tartsák becsben és épségben ezt a múzeális jellegű temetőt, mint a régi kassa városépítő, magyar műveltségű polgárságának nyughelyét. Mert a holtak néha nagyobb erővel vigyáznak egy városra, és bizonyítanak igaza mellett, joga mellett, mint a feledékeny élők, írta Márai Sándor 1942-ben. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel napjainkba visszatérve azt a felismerést említeném meg, hogy a politika a hithez való kapcsolódással nem veszít, hanem nyer. Kuminec Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 2026 elején megjelent könyvecskéjében átfogóan mutatja be a tudománypolitika, a kutatás és a keresztény szemlélet viszonyát és helyes útját. Régóta, talán a felvilágosodás óta elterjedt és téves közhely, hogy a tudomány és a vallás, esetünkben a kereszténység ellentétben áll egymással. Ez a ráció és a vallás állítólagos ellentétének egyik kivetülése lenne. Korunk egyik vallás pótléka a szcientizmus, a túlhajtott tudományhit, amely szerint a vallás csak az ismeretlenség lyukait töltötte ki korábban, és a természettudomány idővel mindent megmagyaráz. Kuminec Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 2026 elején megjelent könyvecskéjében átfogóan mutatja be a tudománypolitika, a kutatás és a keresztény szemlélet viszonyát és helyes útját. A szerző a tudomány fogalmával indít, majd tárgyalja a tudomány és világnézet kapcsolatát, rámutatva, hogy a teológia és a filozófia is tudomány. Sőt, leszögezi, hogy az épp világnézet, igaz vallás a tudomány valódi lehetőségi feltétele. Hangsúlyozza, hogy talán a tudomány objektív, de a tudósok nem. Ezután a közélet és a politika fogalma következik, s szerzőnk rátér a tudomány és művelésének egyedülálló intézményére, az egyetemre, illetve annak helyére a társadalomban. Bemutatja az egyetem eszméjét, különös tekintettel Karl Jaspers és Kornis Gyula elképzelésére. Majd következik korunk egyik nagy témája, az oktatás és a kutatás szabadsága. Terítékre kerülnek az alapvető jogok, a lelkiismereti és vallásszabadság, valamint ezek, mint az egyház és a politikai közösségek kapcsolatának alapjai. Kuminec Géza szerint a politika a hithez való kapcsolódással nem veszít, hanem nyer. A politikai élet céljai pedig nem ellenkezhetnek a hit céljaival, és nem is akadályozhatják őket. Már csak azért sem, mert a tudománynak és a társadalomnak is sarokköve az erkölcs, a jog és az illendőség. Leszögezi, hogy a keresztény hitnek nincsenek önálló politikai céljai, de minden nemzettől és államtól egyformán követeli, hogy sajátos történelmi földrajzi helyzetükkel együtt ne feledkezzenek meg a szeretet és igazságosság követelményeiről és az örök bíró előtt adandó számadásukról. Sőt, szerinte még nagyobb az a tévedés, amely száműzi Istent a közéletből és helyére kizárólag a népet, vagy az államot helyezi. Holisztikus szemléletre van szükség, vallja, amelyben az alapot, a tudománynak is a végső értékek és a szent tudomány, azaz a teológia és a filozófia adja. Hölgyeim és uraim, 2 hét múlva ismét jelentkezünk a médiavilág történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
0: Elhangzott a médiavilág erkölcséről.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. május 26-a, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Biksa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Befejeződtek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Megszűnnek a parkoló automaták Budapesten, a parkolási díjak viszont emelkednek. Idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái közölte kedden az Oktatási Hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az Oktatási Hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre, közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A szerkesztőt hallják.
3: A számviteli beszámolót május 31-éig kelletétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet, tették hozzá. 2026. június 1-jéig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-éig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV kiemelte, fontos, hogy ez a határidő idén vasárnapra esik. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A NAV akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat annak a cégnek, amelyik egyáltalán nem nyújtja be a bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőben, első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát. A NAV számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket.
2: Megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten, és a díjak is emelkednek júliustól. Az indoklás szerint az automatás pénzbeszedés többe került a városnak, mint amennyit az autósok befizettek. A részletekről a szerkesztő szól.
3: Megszűnik az összes parkoló automata, és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től, írta meg

0: többbe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek. A Népszava szerint a BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodákban. A javaslat szerint az autósoknak egy napjuk lenne arra, hogy utólag készpénzben fizessenek a parkolásért. A kártyás fizetés aránya ugyanakkor már most 90% feletti a BKK adatai szerint. A legdrágább belvárosi A-jelzésű zónákban 600 forintról 800 forintra emelkedik az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra. A C-zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. A változtatásokkal milliárdos összeget lehet majd lefaragni a fővárosi parkolási rendszer költségeiből, írták.
1: A MÁV vezérigazgatója soron kívüli átvizsgálást rendelt el annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astrid mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalon, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Bár javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. Szávó Máriát hallják.
0: A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja, ami a bérleti díjak középső értéke, amelynél ugyanannyi drágábbat találunk, mint olcsóbbat, a kedvezmények nélküli becsült nettó érték 41%-a. A korábbi években 44-50% volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Sőt, még mindig komoly kiadást jelentenek, különösen a fővárosban, hiszen az albérleti díjakon felül a rezsikiadások és a közös költség jelentős része is a bérlőt terheli. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Rámutattak, hogy Budapesten a kiadó 40-60 négyzetméteres társasházi lakások bérleti díjának középértéke 260 ezer forint, ami a kedvezmények nélküli becsült fővárosi nettóbér 41%-át teszi ki. A kerületek között jelentős a különbség. A közleményben Balog László felhívta a figyelmet az állami bérlakás programok szerepére, ugyanis a kínálat bővítése visszafoghatja a bérleti díjak emelkedését.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását, közölte kedden az MTI-vel a hatóság. A tájékoztatás szerint tavaly országosan 91 millió forint bírságot szabtak ki, és mintegy 15,5 millió forint kártalanítást kaptak az utasok. A legtöbb panasz járatkéséshez és járattörléshez kapcsolódott, főként a 3 órát meghaladó késések miatt. Az idei vizsgálatok kiterjednek a beérkezett fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra is, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét az EU, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt, közölte kedden az Európai Bizottság szóvivője. Anita Hipper az X közösségi oldalon azt írta, a fenyegetés elfogadhatatlan eszkaláció. Brüsszel felszólította Moszkvát a civil célpontok elleni támadások leállítására és valódi béketárgyalásokra teljes tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta,

0: mondta, az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának tekinti a Hargita megyei rendőrség Csíksomlyói 3-as halom oltára felhajtó három személyautó kirándulását, Gáspár Sándor tudósít.
1: Eljárást indított a rendőrség vallási helyek meggyalázása miatt a Csíksomlyói 3-as halom oltár színpadán parkoló autók és az oltárépület tetejére fölmászó fiatalok ügyében, miután a civil Csíkszereda közösségi oldalán jelent meg fotó, miszerint vasárnap délután a búcsús szentmise helyszínéről szolgáló 3-as halom oltárig hajtottak föl három autóval, ráadásul a színpadon parkoltak, vagyis gyakorlatilag a hely szakralitását vették semmibe. A rendőrség azonosított is három Hargita megyei férfit, 38, 39 és 47 évesek, akik 12-en magukkal, vélhetően családjukkal látogattak ki az immár felszabadult helyszínre, ahol szombaton 330 000 ember vett részt a pünkösdi szentmisén. Két fiatal fölmászott a 3-as halomoltár tetejére is. Azonosításuk még folyamatban van. Redukán Umar Jana Ramona, a Hargita megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, minden hasonló jellegű büntető ügyben a nyomozati tevékenység ügyész irányítása alatt zajlik, és egyúttal a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tiszteletre és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen. Az esetnél jelenlévő egyik személy közösségi oldalán már bocsánatot is kért tettükért. Nem gondoltuk át eléggé, hogy ez a hely sok ember számára szent és jelképes jelentőségű. Utólag már mi is látjuk, hogy tiszteletlenség volt így viselkedni, és hibáztunk. Nem volt bennünk rossz szándék vagy gúny, de ez nem változtat azon, hogy sokak érzéseit megsértettük. Ezért őszintén elnézést kérünk minden zarándoktól, csíksomlyói embertől és mindazoktól, akik számára ez a hely fontos. Tanultunk belőle, írta posztjában az egyik autós. A 3-as halom oltárt 1996-ban avatták föl, Makovec Imre tervei alapján épült. Évente otthont ad a csíksomlyói pünkösdi búcsúnak, az ezer székeny leány napjának, 2019. június 1-én a 3-as halom oltárnál mutatott be szentmisét első Ferenc pápa, és ugyanitt adta át a pápai aranyrózsát Mária tisztelete jeléül, és itt mutatták be az István a királyt 2003-ban és 2025-ben is.
0: Szabadlábra helyezték Hilariont, az orosz ortodox egyház metropolitáját, akit vasárnap Prágában vett őrizetbe a cseh rendőrség kábítószer birtoklás és szállítás gyanúja miatt, jelentette a cseh nemzeti hírügynökség. A Telegram poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovivariban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök, és az autó csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt találtak. Oroszország korábban bekérette a cseh nagykövetet és követelte a metropolita azonnali szabadonbocsátását. A cseh hatóságok nem emeltek vádat, a metropolita szabadlábon védekezhet, az orosz külügyminisztérium provokációról beszél. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése, írta kedden a szerbiai Forbes internetes kiadása. A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A szerb állami Transnafta már döntött a kivitelező és a felügyeletet ellátó cégekről, de a jogi eljárás miatt a folyamat egyelőre nem folytatható. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is biztosíthassa kőolaj importját. Jelenleg az ország Horvátország felől az Adria kőolajvezetéken keresztül kap nyersolajat, az új vezeték a magyarországi barátságrendszerhez kapcsolódna.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Ekkor a keresztény világ a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik. Az ünnep, az újjászületés, a remény és a közösség megújulásának jelképe. Olvasható a felvidék.ma oldalán. A néphit szerint, ha pünköstkor szép az idő, jó lesz a bortermés. Számos népszokás is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás hagyománya, A falu legényei ügyességi próbákon, lóversenyen, bothúzáson, rönkhúzáson, kakaslövésen vagy kaszálásban mérték össze erejüket. A győztes egyesztendei különféle kiváltságokat élvezett, uralkodásának rövid idejére utal a pünkösdi királyság kifejezés is. Jellegzetes szokás a pünkösdi királyné járás is, amikor a legkisebb lányt pünkösdi rózsával és zöld ágakkal feldíszítve házról házra viszik, miközben jó kívánságokat mondanak és rózsaszirmot szórnak. A Búcsi Kultúráért és Turizmusért Társulás idén is megszervezte a Pünkösdi Rózsa, Pünkösdváró délutánt a felvidéki népviseletes baba családok házában. A részletes beszámolót a felvidék.ma írásában olvashatják. Péntektől vasárnapig tartják Karlócán a 2026-os Kuglóv Fesztivált, a Branko Radičević téren árusok, kézművesek, gyerekprogramok, előadások, tambura zenekarok és kuglóv készítő verseny várja a látogatókat. A fesztivál a hagyományos vajdasági konyha és a dunai sváb gasztronómiai örökség népszerűsítését is szolgálja, írja a Vajma délvidéki hírportál. A háromnapos rendezvényen a kuglófok mellett házi termékek, hagyományos szuvenírek, kézműves portékák, gyermekprogramok, előadások és zenei fellépések várják a látogatókat. A fesztivál hivatalos oldala szerint a rendezvényen a kuglóf mellett karlócai borok és bermet, fűszernövények, fruskagorai méz, régi mesterségek termékei, kézműves tárgyak, régiségek és szuvenírek is bemutatkoznak. A Balkán Trip beszámolója szerint a fesztivált 2002-ben indították, célja pedig a dunai svábok és más vajdasági nemzeti közösségek hagyományainak ápolása, valamint a vajdasági konyha népszerűsítése. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A várható időjárásról. Döntően derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás is mérséklődik. A minimum hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a magasabb helyeken, a nagyvárosok belterületein, vízpartokon ennél melegebb is lehet. Szerdán a derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék tevékenység. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Végül főpíreink még egyszer röviden. Befejeződtek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten, a parkolási díjak viszont emelkednek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, technikai munkatársam Biksa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
7: 2026. május 26-a kedd van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Evelin nevű hallgatóinkat. Ma Néri Szent Fülöpre emlékezünk. 1515-ben született Firenzében, 1595-ben halt meg Rómában. Tanult, tanított, majd utcai apostolkodást folytatott. 36 éves korában szentelték pappá. Ezután bontakozott ki főműve, az oratórium, amelyre egyik tagja így emlékezett, Róma egész vallási életének a középpontját jelentette. Néri Szent Fülöp az ifjúság védőszentje. 1926. május 26-án született ítélet a magyar frank hamisítási ügyben. Az ügy előzménye, hogy 1925-ben három magyar állampolgárt letartóztattak Hágában, mert Magyarországon hamisított 1000 frankosokat találtak náluk. 10 millió frank értékben. Az ítélet szerint Windisgrécz Lajos herceg és Nádasi Imre országos főkapitány 4 évi fegyházat 10-10 millió korona pénzbüntetést kapott, és politikai jogaikat felfüggesztették. A többi vádlott 4 hónaptól 1 évig terjedő fogházbüntetést kapott. 1996. május 26-án avatták fel a honfoglaló magyarok első országgyűlésének helyszínén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Ópusztaszer nevezetessége a Magyarok Bejövetele című 1800 négyzetméteres festmény, a Feszti Árpád vezetésével készült körkép. Az emlékparkot az országgyűlés 2011-ben nemzeti emlékhelyé nyilvánította. 2006. május 26-án hangzott el az MSZP frakció előtt zárt körben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hírhedt ősződi beszéde, amely aztán szeptember 17-én került nyilvánosságra. 1911-ben e napon született Bertalan Vilmos, Munkácsi Mihály díjas művészettörténész. 1921. május 26-án jött e világra Gedő Ilka, festőművész, grafikus. 1944 nyara és 45 januárja között jöttek létre gettórajzai, amelyek az 1990-es évek során bekerültek a Yad Vashem Art Múzeum, a New Yorki Zsidó Múzeum és a Magyar Zsidó Múzeum gyűjteményébe, majd később más rajzokkal együtt a bécsi Albertinába és a Metropolitan Művészeti Múzeumba is. Ugyancsak ma 105 éve született Bárdi György, Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. Markáns, férfias, ironikus alkata, drámai ereje intrikus szerepekre predesztinálta, de komikusként is népszerű volt. Bárdi György számos filmben játszott, utoljára 2002-ben a Hídemberben. 100 éve született Miles Davis, Grammy-díjas amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz-rock műfaj megteremtője. 85 éves lenne Lissák György, Munkácsi Mihály díjas formatervező, művészettörténész. Ipari gépek, kohászati kemencék, irányítás technikai műszerek, háztartási vízmelegítő és fűtőberendezések, járműfelépítmények tervezője. 1946-ban e napon halt meg Kerékjártó Béla, matematikus, akadémikus, a topológia tudományának egyik korai összefoglalója. 60 éve távozott e világból Tamási Áron, Kossuth díjas író, legnagyobb sikerét az Ábel trilógiával aratta. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tamási Áron regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes madár. 1976-ban e napon halt meg Martin Heidegger, német filozófus, a polgári filozófia jelentős egyénisége. Főműve a Lét és idő 1927-ben jelent meg. A szerzőt ennek alapján a legnagyobb ateisztikus egzisztencialistának könyvelték el. A könyv azt vizsgálja, hogy mi a létezés jelentése, és Heidegger szerint ezt a kérdést mindenkinek föl kell tennie magának. 45 éve halt meg Kárász Ilonka, magyar származású amerikai forma- és textiltervező, grafikus.
0: A múltidézőt Szikora József készítette.

0: Johann Sebastian Bach Hámol zenekari szvítjének első tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongoraestemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 19:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékeze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Kérjük a boldog asszonyunkat, hogy a mennybe való felvétele alkalmából mind több szenvedő lelkeket szabadítson meg a tisztító tűzből. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk Szent István királyhoz, hogy továbbra is esedezzen a szűzanyálán népünkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Teket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk papjainkért és a papi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a vírus megszűnéséért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magunkba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mavisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatón az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálját. Az MLS tudatta, a Hősök terén és a Champions Fesztivál mellett két külön szurkolói zónát is kialakítottak, az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a Paris Saint-Germain szurkolóinak pedig az MTK sportparkban. A MÁV vezérigazgatója soron kívüli átvizsgálást rendelt el annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astrid mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalán, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megdőlt a fővárosi melegrekord pünköst hétfőn, közölte kedden a Hungaromet. Azt írták, országszerte nyárias idő volt, az átlagos csúcshőmérséklet meghaladta a 30 fokot, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Újpesten kora délután 32,2 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti rekord. A korábbi csúcsot 2007-ben Pest-Szent-Lőrincen regisztrálták 32 fokkal. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogas Otto igazgató kedden a helyszínen. A muzeológus a tárlatról rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel együtt dolgozott, barátságot ápolt, akik hatottak rá. Végül a várható időjárásról. Döntően derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás is mérséklődik, a minimum hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. Első rész.

Bizonyára el sem hiszed, amikor alszol, álmodat körülröpüli egy kicsiny, fénylő pontocska. Ha ébren lehetne aludni, látnád őt. Hogy mekkora? Meg nem mondhatom. Folyton változtatja az alakját. Néha akkorka csak, mint egy pont, máskor meg olyan, mint egy gombóc, melybe lekvártett a nagymamád. Néha meg olyan nagy, pufók, mint a városligeti gyerekek léggömbjei. Ő Hiszen, akiről most mesélek neked.

0: Egy szalmaszálra mászatta fel pöttyös kis barátját, majd mikor az állatka a szalmaszál közepéig felszorgoskodta magát, hirtelen vízszintesre fordította különös mászórúdját. A katica egy-két riadt mozdulat után lepottyant a homokba. Sára teli szájjal nevetett rajta. Sára, akiről épp beszélek, de akit még nem mutattam be, a lányom, 3 esztendős, szőke, mosolygós, néha pityergős, néha irigy, de igazából melegszívű, derűs teremtés. Őt néztem, vele nevettem, amikor az ölembe pottyant valami a fáról. Olyan teniszlabda formája volt, csak annál kisebb. A pingponglabdától meg valamivel nagyobb. Diónak sem nézhettem, mert a gombócot szürkés tollak borították egyetlen tollacska kivételével, amelyik szemkápráztatóan piros volt.
1: Tetszik a tollam?
0: Kérdezte váratlanul valaki. Sára felé pillantottam, de ő már a kert másik sarkában játszott a nagyapjától kapott tacskóval. Meglehetősen, mondtam szemtelenül.
2: Mi? Meglehetősen?
0: Kérdezte ismét a csipogást és gyerekhangokat egyszerre hallató gombóc. Hát a piros tollat tetszik. Meglehetősen.
1: Akkor megnyugodtam.
0: Ez volt a válasz. Tanácstalanul bámultam. Kétségtelen, hogy az ölembe pottyant jövevény beszél, sőt, büszkélkedik is piros tollával. De miről beszélgessek vele? Ő, mintha csak a gondolataimban olvasott volna.
1: Te ki vagy?
0: Kérdezte. Én Sára édesapja vagyok.
1: És mit csinálsz?
0: Írok.
1: Miért írsz?
0: Fogas kérdés. Hirtelenjében nem is tudtam, mit válaszolni. Mert író vagyok, nyögtem ki végül nem túl nagy meggyőződéssel.
1: Az írónak írnia kell?
0: Nem árt, ha ír.
1: Hiszen akkor mindenki író.
0: Miért lenne mindenki író?
1: Mert mindenkinek van fontos mondandója, s azt le kell írnia. Kinek levelet kell írnia, kinek házi feladatot, kinek...
0: De az író kitalált dolgokat ír meg, olyanokat, amelyek a valóságban esetleg meg sem történnek.
1: Hiszen akkor hazudik,
0: diadalmaskodott erre az okvetetlenkedő gombóc. Tanácstalan lettem. Hogyan magyarázzam meg neki, hogy bár az író nem mindig valóságos dolgokat ír meg, mégsem hazudik, csak kiegészíti, továbbálmodja, szebbé alakítja magában a világot mások gyönyörködtetésére.
1: Hiszen be sem mutatkoztam,
0: szólalt meg kis idő múlva a gombóc, látván elbizonytalanodásom.
1: Hiszen vagyok a guruló madár.
0: Kínai vagy? Kérdeztem esetlenül.
1: Nem, én semmilyen sem vagyok. A madaraknak nincs állampolgárságuk, mint az embereknek. A nevem miatt gondoltad?
0: Kérdezte a gombóc. Bólintottam.
1: Ugyan,
0: kacarászott.
1: Amiatt neveztek el így, mert roppant okos vagyok.
0: És szerény, egészítettem ki.
1: Szerény, természetesen. Szóval én roppant, de roppant okos vagyok, mert az emberek legtöbbjénél, az állatokról most ne is beszéljek, okosabb vagyok. Érveléseim pedig a hiszen bizonyító szóval kezdődnek, így azután az idők során rajtam ragadt ez a név.
0: Mondd csak hiszen. Te mitől vagy madár?
1: Mitől vagyok madár? Attól, hogy madárnak születtem.
0: Jó, ezt gondoltam én is. De a madarak, és ezzel csöppet sem akarlak megsérteni, másképp néznek ki általában, mint te.
1: Miért? Én hogy nézek ki?
0: Nagyon jól nézel ki. Különösen a piros tollat tetszik.
1: Az más. Ha tetszem neked, akkor elmondom, miért vagyok én madár. Az úgy volt, tudod, hogy réges-régen a földön nagyon sok guruló madár élt. Azért guruló, mert amint észrevehetted, nincsen szárnyam, amellyel repülni, lábam, amellyel járni tudnék. Madár vagyok viszont, mert van tollam, s tudok repülni.
0: Repülni szárnyak nélkül?
1: Természetesen, hiszen olyan egyszerű.
0: Ha egyszerű, igazán elmondhatnád.
1: Jó, elmondom. Régen nagyon sok guruló madár élt a földön. Azután valamilyen még általam se földerített ok miatt mind kipusztultak az utolsó szálig. Egyedül én maradtam közülük ezen a földön. Én

0: hiszen a szegény kis árva guruló madár.
1: A tenyeremre vettem, s két nagy gömbölyű könycsepp pottyant a markomba. Jól van, kis hiszen, ne szomorkodj, vigasztaltam. Lehet ezen is segíteni, majd én örökbefogadlak.

0: A hirtelen jött ötlet Hiszent láthatóan nem nyugtatta meg.
1: Ugyan, hogy fogadnál örökbe?
0: Egyszerűen, Sárának leszel a kis testvére.
1: Ki az a Sára?
0: Sára az én lányom. Nézd, ott játszik a kert sarkában a kutyájával.
1: Tud repülni?
0: Repülni nem tud. De annyiban hasonlítotok egymásra, hogy neki sincs szárnya.
1: Mégsem jó, hiszen te még túl fiatal vagy hozzám képest. Mennyi idős vagy, ha szabad kérdeznem?
0: 31, válaszoltam büszkén.
1: Gondoltam, hogy nem fog menni a dolog. Egyáltalán nem fog menni.
0: Miért te mennyi vagy?
1: 34.467.327.
0: Az nagyon sok.
1: Pedig így igaz. A gurulómadarak megszámlálhatatlan sokáig élnek. Én még csak gyerek vagyok, ha a gurulómadár időszámítás szerint számolunk. Ha viszont a ti időszámításotokat vesszük alapul, nekem kéne téged örökbe fogadnom. De mint tudjuk, a gyerekek nem fogadhatnak örökbe felnőtteket.
0: Csalódottan hallgattunk mind a ketten. Ami igaz, igaz. Gyerekek nem fogadhatnak örökbe felnőtteket. A barátaid? Vagy nincsenek barátaid? Kérdeztem hirtelen.
1: De igen. Két barátom is van, Pipilló és Kapi.
0: Ők kik?
1: Majd mesélek róluk. Most elfáradtam, alszom egy kicsit.
0: Azzal lehúnyt a fénylő szemecskeit, és már aludt is. Sára közben megunta a játékot, s odafutott hozzám a kerti asztalhoz.
1: Psz,
0: figyelmeztettem. Alszik.
1: Kicsoda alszik?
0: Ámoldozott a kislány. Jelentőség teljesen néztem a tenyeremre.
1: Ez mi?
0: Kérdezte kíváncsian.
1: Talált ki? Labda?
0: Nem.
1: Akkor nem tudom. Mondd meg.
0: Madár.
1: Madár. Ilyen kicsi és ilyen kerek. És mit csinál?
0: Ilyen kicsi és ilyen kerek. És mondtam már, hogy alszik.
1: És ha felébred, fog játszani velem?
0: Persze. Játszani fogtok. De addig maradjunk csendben. Ne zavarjuk meg az álmát, jó?
1: Jó.
0: Suttogta Sára.
1: Nem fogjuk megzavarni az álmát.
0: Most már ketten ültünk a padon, s figyeltük a tenyeremen békésen alvó guruló madarat. Talán bennünket is elnyom a buzgóság, ha hirtelen nem történik valami egészen fantasztikus dolog. De történt, hiszen váratlanul a levegőbe emelkedett a kezemről.
1: Na végre, megérkezett a barátom, akiről még nem beszéltem neked.
0: Pipilló? Vagy Kapi? Kérdeztem.
1: Hol van a barátod?
0: Kérdezte Sára, aki talán kevésbé lepődött meg a történteken, mint én.
1: Nem hallod a hangját?
0: Mérgelődött a repülő guruló madár. Füleltünk. Valahol nagyon magasan, fönt az égen, egy pacsirta énekelt. A pacsirta!
1: Igen, ő a barátom!
0: Mondta büszkén, hiszen.
1: Amikor a pacsirta énekelni kezd, felülök az énekére, s már is röpülök. Amíg énekel, addig a levegőben tart. De most mennem kell, még láttok,
0: szólt, és azzal fölemelkedett. Egyre magasabbra és magasabbra szállt, mi pedig tágra nyílt szemmel néztük Sárával távolodását. Vártunk. Sokáig visszavártuk Hiszent. Sára hónapokig azzal a reménnyel ébredt, hogy párnájára szállt éjjel a guruló madár, észrevétlen tért vissza hozzánk, amíg ő aludt. De Hiszen nem jelentkezett többé. Telt múlt az idő. Lehullottak az első havak már, olyan fehér lett a világ, amilyen fehérek a nagy libatollal hasasra tömött dunyhák. Elhatároztam, megvigasztalom Sárát, egyúttal megmentem hűtlen kis barátunk becsületét is. Egy reggel, amikor a hajnali fagy még ott kéklett az ablak jégvirágai között, lelkendezve futottam be Sára szobájába. Képzeld, az éjjel meglátogatott bennünket, hiszen... Sára szeméből nyomban messze szökött az álom. És most hol van? Pattant ki a kérdéssel egy időben az ágyból. Ölembe vettem és megsimogattam szőke fejét. El kellett mennie. Tudod, de hagyott itt neked valamit.
1: Mit hagyott itt?
0: Mesét hagyott itt, válaszoltam. Nem is egy mesét, de legalább egy tucatot.
1: Hol vannak azok a mesék? Kérdezte Sára.
0: Itt van mindegy szálig, mutattam a fejemre.
1: Hogyan lehet onnan kivenni őket?
0: Hát úgy, te maflalány, hogy sorban elmesélem neked mindet. Hát így kezdődött. Meséltem Sárának hiszen meséit, mert azt hittem, többé nem tér vissza hozzánk a guruló madár. Tévedtem, de erről majd a mesés történetek után fogok beszélni neked.

0: Most következik egy történet, melyben Hiszent labdának nézi három vásott tarka macska. Hiszen emelkedett a pacsirta dalára. Már magasabban járt a diófa legbátrabban ég felé nyúló ágánál is. Oly magasan, hogy sára lányom szőke feje bizony csak elmaszatolódott, jelentéktelen foltnak látszott a kert összefüggő zöldjében, amikor végre megszólalt.
1: Tudod, pacsirta, neked azért szerencséd van velem. Hiszen, ha én nem lennék, senkit se lenne ezen a kerek világon, s nem lenne itt fölemelni a daloddal, akkor pedig mit érne az éneked, hiszen csak akkor van értelme a te örökös össze-vissza dalolásodnak, ha hasznot is hajt.
0: Tévedsz, hiszen az én énekemet szeretik hallgatni az emberek, az állatok, s tudom, a növények is boldogabban nőnek, ha énekelek nekik. Így a pacsirta.
1: De hiszen téged csak nekem találtak ki, azért vagy, hogy engem utaztassa világban. Világos?
0: A pacsirtát elöntötte a méreg. Hálátlan, beképzelt madár vagy, hiszen nem érdemled meg, hogy az énekemen utaztassalak. Elhallgatott, nagyot csapott a szárnyával, s eltűnt a kék égben. Hiszen pedig lepottyant egy újabb kert közepébe, szerencséjére épp egy homokbucka tetejére. Egy darabig boldogtalanul gubbasztott ott, bámészkodott, azután lassan, ahogy azt tenni szokta, észrevétlenül elszenderedett. Ébredése már közel sem volt ilyen békés. Valaki hatalmasat rúgott a gyanútlanul szunyókáló hiszembe, olyan nagyot, hogy fölrepült a magasba, majd lehuppant egy káposzta tövébe. Villogó szemek vették körül. Alig, hanem macskák, gondolta. Azoknak kell lenniük, mert hosszú a farkuk, zöld a szemük, fehér a bajszuk, egyik círmos, másik sárga, a harmadik meg fekete. Mire ezt végig gondolta, már gurult is egyik macskától a másikig. Pofozták, pörgették, püfölték, játszottak vele.
2: Hiszen ezek labdának néznek,
0: méltatlankodott a gombóc.
1: Álljunk meg, pajtikáim! Emelte fel a hangját. Itt valami tévedés van!
0: A macskák meglepődve hagyták abba a játékukat. A fekete jutott először szóhoz. Hol van itt tévedés?
1: Én nem vagyok labda!
0: Akkor meg mi vagy? Kérdezte a sárga macska.
1: Madár vagyok!
3: Annál jobb! Rikkantotta a tarka macska. Akkor mi most legalább megeszünk!
1: Eszedte az eszed tokját! Szégyeld magad, te ványat, szemtelen, ragadozó!
4: Ragadozó? Mi az, hogy ragadozó?
0: Álmélkodott a círmos.
1: Hiszen rögtön láttam, hogy műveletlenek vagytok. A ragadozó olyan állat, amelyik hússal él, és azért, hogy húshoz jusson, ravasz és primitív módon lesben áll, s a nála gyengébb állatok a csapdába ejti, megnyugasztja, majd megeszi. Szóval ragadozik, mivel hogy megragadozza.
4: Mit jelent az, hogy ravasz és primitív, restelkedett a fekete macska.
1: Ravasz a róka,
0: kezdte magyarázni hiszen.
1: Hé, hová szaladtok, hiszen még el se kezdtem a mondókámat,
0: méltatlankodott a guruló madár. A három macska ugyanis három felé futott azon nyomban, amint a róka nevét meghallotta, majd felborzolt szőrrel visszaszivárogtak.
1: Na, hol is tartottam? Szóval azt, hogy mi a ravasság, ezek szerint megbeszéltük. Következik a primitív szó.
0: A macskák szeme megvillant.
1: Primitív az, aki... Szóval, hát az, aki primitív...
0: A macskák szeme ismét megvillant. Nem értették.
1: Primitív az...
0: Folytatta hiszen...
1: Aki nem tud viselkedni, például aki belerúg egy rendkívül bölcs guruló madárba, amikor az a homokbucka tetején alszik.
3: Tehát én primitív vagyok, tornyosult fölé fenyegetően a sárga macska.
1: Az attól függ, te rúgtál belém?
0: A sárga macska nagyot nyelt. A többiek kárörvendően nézték.
3: Nem akartam... Ne haragudj!
1: Tehát te rúgtál belém?
0: hiszen egyszerre kíméletlen lett. Megérezte, hogy sikerült a macskákat megfékeznie, ha időlegesen is.
2: Nem én rúgtam beléd.
1: Akkor meg ki volt? Tudni akarom.
0: A három macska szeme megint összevillant.
2: Ő volt,
0: mutatott a sárga a feketére.
2: Én?
0: Kiáltott fel az kétségbeesve. A círmos volt.
2: Nem szégyeled magad?
0: Kiabált a círmos.
2: Hiszen láttad, hogy a fekete rúgott bele?
0: Hazudsz, kiáltotta a fekete.
2: Hazudsz, mordult a sárga. Hazudsz, hörrent fel a círmos.
0: A macskák egymásnak estek, hiszen megszeppenve figyelte őket, amint magukba feledkezve verekedtek.
1: Verekedni csak az verekszik, aki nem biztos az igazában,
0: morfondírozott hiszen.
1: Lám, itt van ez a három macska, rossz a lelkiismeretük, s ahelyett, hogy rendbe tennék, egymásnak esnek. Legjobb, ha aki hibát követett el, beismeri azt. Attól, hogy beismeri, még lehet jó ember.
0: Így morfondírozott magában a guruló madár, nem is sejtve, hogy rosszabb véget érnek az események. A sárga macska ugyanis így kiáltott.
2: Állj! Miért pofazzuk mi egymást?
0: A círmos macska ugyanis így kiáltott.
2: Állj! Miért rugdaljuk mi egymást?
0: A fekete macska ugyanis ezt bömbölte.
2: Állj! Miért harabdáljuk mi egymás bundáját?
0: Majd együtt így kiáltottak.
2: Mi barátok vagyunk, miért verekszünk?
0: Hiszen az ég felé pillantott.
1: Jöhetne már a pacsirta, rosszat sejtek.
0: A fekete macska jelentőség teljesen ült le a farkára.
5: Uraim, bennünket átvertek. Ahelyett, hogy megbüntetnénk ezt a tollas gombócot, egymást tépjük.
2: Egymást ütjük, egészítette ki a círmos. Egymást rugdaljuk,
0: toldotta meg a sárga.
1: Ha három gonosz összefog, háromszorosan lesznek gonoszok,
0: fogta el a nyugtalanság hiszent.
2: Üssük a bajkeverőt, rikoltotta a sárga. Rúgjuk a felbújtót,
0: kurjantotta a círmos.
2: Tépjük a betolakodót, morrant a fekete.
0: Egyszerre vetették rá magukat hiszenre, s ez volt a guruló madár szerencséje. Valamelyik macska úgy meglökte, hogy belegurult abba a gödörbe, amelyet a gazda ásott délelőtt a konyha körüli hulladéknak. A macskák mancsai vérszomjasan kaparták fentről a gödörfalát, erős fogaik fehéren csattogtak a madár fölött.
2: Valakinek le kellene ugrania érte,
0: döntött a fekete.
2: Ki a legügyesebb? Kérdezte a círmos.
1: – Szerezzünk létrát!
0: – javasolta a sárga. Hiszen behunyta a szemét. Úgy érezte, nincs tovább. A gonosz macskák kikaparják a gödörből, belérúgnak, megkarmolják, szétpofozzák, fölfalják. A sárga macska leeresztett egy létrát a gödörbe, a fekete macska pedig elindult felé, hogy nyakon csípje a megszeppent hiszent.
1: Amikor
0: a magasban felhangzott a pacsirta éneke. Hiszen sebesen emelkedni kezdett a meglepetéstől mozdulni sem tudó macskák orra előtt, egyre magasabbra, magasabbra.
1: Uraim!
0: Szónokolt a levegőben.
1: Uraim, vonják le a tanulságokat. Aki durva, az gonosz. Aki gonosz, az primitív. Aki primitív, az így jár, mint önök, macska urak. Mert a jóság mindig talál kiutat a veszélyből. A jót nem lehet elpusztítani.
0: A macskák lent dühösen kezdték el pofozni egymást, felelőssé téve mindhárman a másikat azért, hogy a gömböc megszökött. Hiszen pedig szállt, kis lelkében a megbékéléssel, elégedetten pislogott a pacsirta felé. Még az is lehet, hogy jóságosan, bölcsen, el is mosolyodott néha.

0: Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. Az első rész hangzott el. Elmesélte Kálid Artúr. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiamnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mavisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járat késés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatón az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálját. Az MLS tudatta, a Hősök terén és a Champions Fesztivál mellett két külön szurkolói zónát is kialakítottak, az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a Paris Saint-Germain szurkolóinak pedig az MTK sportparkban. A MÁV vezérigazgatója soron kívüli átvizsgálást rendelt el annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astrid mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalán, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megdőlt a fővárosi melegrekord pünköst hétfőn, közölte kedden a Hungaromet. Azt írták, országszerte nyárias idő volt, az átlagos csúcshőmérséklet meghaladta a 30 fokot, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Újpesten kora délután 32,2 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti rekord. A korábbi csúcsot 2007-ben Pest-Szent-Lőrincen regisztrálták 32 fokkal. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Jelentette be Fogas Otto igazgató kedden a helyszínen. A muzeológus a tárlatról rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel együtt dolgozott, barátságot ápolt, akik hatottak rá. Végül a várható időjárásról. Döntően derült száraz időre számíthatunk, a légmozgás is mérséklődik, a minimum hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
3: Karácsonyt már, mondták, nem éri meg. De jött a tél, s karácsony élni hagyta. Húsvétot is látott a nagybeteg. Jött május, megszerette, s elragadta. Szeretettel köszöntöm Önöket. Pontosan 60 esztendővel ezelőtt halt meg Tamási Áron. Ráemlékezünk a következő percekben. Az imént Áprili Lajos, Május halottja című versét hallhatták. Van még 2-4 soros Áprilinak, melyek szintén a pályatárs halála után születtek. Egy kis ciklust alkot ez a három vers, a gyászdöbbenete hívta papírra a verssorokat. A halálhírtől a temetésig tartó időszakból kiáltanak ezek az ötös és hatot feles jambusok. Megszólal bennük a közös szülőföld hazahívó hangja, és ott visszhangzik a szó, mely azt hiszem örökké Tamási Ároné már. Rengeteg. Hallgassuk most meg egészében Áprili Lajos Tamási Áron fölött mondott megrendült, megrendítő rekviemjét. 3x4 jambusi vers sorban. Május halottja. Tamási Áron emlékére. Karácsonyt már mondták nem éri meg, de jött a tél, s karácsony élni hagyta. Húsvétot is látott a nagy beteg. Jött május, megszerette, s elragadta. Ábel és a rengeteg. Már jött a vég a szívben és eregben, de a lélekben még egy vágy maradt. Otthon pihenni vén fenyők alatt, a visszahívó régi rengetegben. Temetés után. Testvéreim, ma eltemettük őt. Látogatjátok majd a temetőt, s mondjátok, sírba fektettük, halott. Nem kételkedtek, vajon ő az ott? Áprili Lajos után szólaljon meg fia, Jékeli Zoltán. Az ő verse szintén a halálhír kiváltott, a döbbenetben született. Szépséges és felejthetetlen a címbeli metafora. Fenyővel azonosítja Tamási Áront, egy óriás és erős fenyővel. Az egész vers központi motívuma a fa és az erdő, a rengeteg, mely élőhely, otthon és menedék. Jékeli Zoltán, egy kidőlt fenyőszálra. Most látni csak óriásnak a fenyőt, mikor kidőlt, s az írtásom véges végig zuhant. Rángatta hét vihar szele, villámok sem bírtak vele, de gyökerét gombák bokrai lepték, nyirokkal marták, leteperték e törpék. Kik bölcs árnyékán eny helyet kerestek, ágbogain gyakorta megpihentek, a levegőben hontalan körözve rémült madárnép repdes most fölötte. Fenyőrigó, pirók, rosszárnyú holló sírván siratja. Nincs hozzá hasonló, s többé nem is lesz hozzáfogható nagy égre növő sudara a vadonnak. Jaj, hol búvunk meg, hol ülünk meg, ha a tél viharai jönnek? Fel nem támasztja jajgatásuk, míg élnek, addig tart a gyászuk, a bánat, hogy a mord enyészet legyőzheti a szép egészet, s szemük láttára hogyan égel ez az örökzöld menedékhely. 1966. május végén. Engedjék meg, hogy idézzem Nagy Gáspár e vershez fűzött gondolatait. A siratásban és a megrendülésben is csúcsokat járó költő madarak újabb apokalipszisével kiáltja el a fájdalmat. Tán közös mikeskelemeni sorsukat, kiüzetésüket, édeni otthonaik elvesztését is gyászolja. Gondolhatunk az ábeli fenyőre ott a Hargitán, mely kidőlt akkor. A fenyő sorsban az emberre, az országra. A nincs módunk kitérni a hűség elől. Elöljáró szavak a Beszédes út hazafelé című Tamási Áron emlékkiállításhoz címmel és alcímmel megjelent szövegből idéztem. S maradjunk Nagy Gáspárnál. Megtörve az időrendet. Tamási Áron halálának 25. évfordulójára íródott a Szavak a rengetegből című szöveg, melyben diákkori székelyföld élményét fölidézve jut el Tamási Áronhoz a szerző. A cím tehát Szavak a rengetegből, az alcím pedig Első emlék a Hargita felől. Szépséges a próza nyelve, minden szavában utal arra, akire a szövegírója emlékezik. Részleteket olvasok. Már készülődött erősen az özönvíz. Most még a furcsa csend, aztán rögvest elkezdenek hajladozni, nyögni és sóhajtozni a toronyfenyők. Hallani véltem, hogy egy legényke ember, mintha kiáltozna, így szólongatná terelni az erdő összes vadjait. Sötétült kegyetlenül az égbolt az atya, a felhők, mint kékes-szürke minőségi indigók tapadtak a hegy fölé. Csak a fenyők tartották őket, hogy ránk ne roskadjanak. Indultunk, s ereszkedtünk már alá, miközben rázendített a zápor. Majd elkezdődött a háborúság is. Az ég szabad oldaláról szurkált ütötte át valaki a villámos betűket az indigó felhőkön, így íródott a fehér esőfalra, majd lejjebb a gomolygó tejszerű páraködre, legalább három példányban a Hargitán való átjutásunk izgalmas története. Az autó szinte tapogatózva kereste az utat ebben a föld feletti labirintban, ahol minden kanyarulat életveszélyesnek tűnt. Ekkor gondoltam arra, hogy ma délután még farkaslakán teszem tiszteletem, s ott a két cserefa között megfaggatom Tamási Áront a Hargita villámos ördögeiről, akik csíkból húzódhattak most ide elveszejtésünk véget. Ahogy hallottuk, Csíkszeredából autón érkezett Székelyudvarhelyre Nagy Gáspár. Innen aztán szekéren folytatódik az út Tamási Áron szülőfaluja felé. Nem szalaszthattam el a korondra igyekvő, meszett fuvarozó szekerest, aki szívesen fölvett, hogy a világ dolgait farkaslakáig megbeszéljük. Tetszett, hogy Tamási Áronhoz hasonlóan döcögő szekéren érkezhettem, az ő szülőföldjére. A fuvaros talán egy valamikori elbeszélése hősét mintázta, mert úgy rakta a szót, ahogy az egy csinos Tamási novellában is írva vagyon. Röviden, ha kellett, fortéllyal, és büszke volt arra, hogy Tamási a táj szülötte, ő meg gyakran szekerezhet sírja, akkor készülő emlékműve előtt. Mindig láthatja a tisztelgő zarándokokat. Már ott is voltunk, az útmenti templomnál a temetőnél. Ahogy befelé lépteltem, megpillantottam a félig elkészült emlékművet. Szervációszék akkor éppen távol voltak, de vésőjük nyomán a tamási hősök már részben ott sorakoztak az irtózatos kemény trahit tömbön. Még néhány lépés, s ott álltam a sírnál, a két cserefa között, szemben a kopjafával. Imádságként Kányádi versét litániáztam. Ősszel aztán a két vénfa bronzba önti lenne a hantot. Jönnek majd és megcsodálják, mint egy ledöndült harangot. Megköszöntem, hogy ismerhetem Ábelt, minden útjával és ösvényével, akinek hangját talán hallottam is a vihar előtti pillanatokban. Köszöntem a novellákat, s bennük hullámzó mondatokat, a rengetegből kivilágló ritka szóképeket, szavakat, melyektől az ember azt érezheti, mintha selyemfűszállal birizgálnák a vérét. Mint az első szerelmi ütközetre készülő kicsi mókának. Eddig az idézet. A prózáról ismét lírára váltunk. De maradunk, ahol eddig voltunk, Tamási Áron sírjánál. A szerző is ugyanaz. Hallgassuk most a Tamási Áron sírjánál című verset. A cím sugallata ellenére nem siratót hallunk. Szerves folytatása ez az imént hallott prózának. Mondhatnánk, ugyanaz versben. Verses felidézése az életműnek. Felező kétütemű nyolcasokban. Jánosi Zoltán szavaival imitált népköltészeti beszéd. Nagy Gáspár költészetének egyik szikrázóan szép darabja. Nagy Gáspár, Tamási Áron sírjánál. Hely Istenem, kicsi móka, csillag hajlik az utadba, a szemünket szikráztatja, a szívünket himbáltatja, emlékeink abajgatja, az a csillag, kicsi móka. Vagy a szép domokos Anna? Zöldülget fönn a Hargita, hely Istenem, kicsi Ábel, csillagrebdes az utadba, hogy te arra tüstént rálej, az út magát mutogatja, az ösvény előre kitetszik, a legényfa kivirágzik, álmainkkal beszcicázik, ja Istenem, kicsi móka, halált világló éjszaka, csillag hullik az utadba, hajnali madárnyi kóba. Kicsi Ábel, kicsi móka. Szép domokos Anna, kicsi Ábel, kicsi móka. Felejthetetlen Tamási hősök, novellának álcázott balladából, regényből, színpadi műből. A Tamási univerzumból, Nagy Gáspár verses olvasatában. 60 éve, 1966. május 26-án halt meg Tamási Áron. Emlékezésünket zárjuk egy földie, a szintén a Székelyföldről származó Kányádi Sándor versével. 1966-ból. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak. Kányádi Sándor, T.A. sírjára. Négy szép holló talpig gyászba rászállt a két cserefára. Tövig égtek a villámok, ragyog újra a magasság, leng a fény a lomb közt, mint a kaszák, mikor fölakasztják. Ősszel aztán a két vénfa bronzba önti lenne hantot. Jönnek majd és megcsodálják, mint egy ledöndült harangot. Farkas üvölt, öltözködnek a hollók majd patyolatba, csillagot tart ölelőleg karjaiban a két nagyfa. Kívánhat-e ember többet, derékajnak szülőföldet, s két cserefa tömött árnyát szemfedőnek.
2: Borsodi Henit hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Ludwig van Beethoven C-dur szonátájának második, harmadik és negyedik tétele csendül fel. Fischer Anni játszik.

0: Ludwig van Beethoven C-dur szonátájának második, harmadik és negyedik tételét Fischer Anni játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! A most következő hangolóban a Pete Project együttes legutóbbi Once Upon a Time című albumáról válogatunk a dallamosabb, könnyedebb jazz zene kedvelőinek.

0: A hangolóban a Pete Project Once Upon a Time című albumáról válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A társasági adóbevallásokat várja a NAV, írja az MTI. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni, a NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a közép szintű szóbelikkel folytatódik. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre. Közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatón az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér 1-es terminálját. Végül a várható időjárásról. Szerdán a derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvérét, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100-annyit kap, már most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 28-tól a 31. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szent Atya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szent Atya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Család Egyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció előnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. Első rész.

Stefan Krebs 1898 őszén jött Feketicsről Szent Tamásra, feleségével és két kislányával. Egy Prodanov nevű szerb ember hozta őket szekéren. Stefan a bakon ült Prodanov mellett, az asszony és a kislányok meg hátul kuporogtak a régi ágyneműk és ruhák tetején. Prodanovnak száraz malma volt a Szent Tamási főutcán, odafogadta fel Stefánt Molnárnak, és a szekéren ülve is, miközben két rossz sovány lovát noszogatta, folyton a malmát dicsérte. Késő este érkeztek Szent Tamásra. A Feketicsi hídon keresztül mentek be a faluba, a házakban sötét volt, csak az újvári kocsma világított a Feketicsi út és a Zöld utca sarkán. A kocsma előtt egy csoport férfi állt, lehettek legalább 20-an, mindegyiknek elnyűtt, lelógó karimájú kalap volt a fején, és érteklődve figyelték a közeledő szekeret. Egy részeg ember imbolyogva oda is jött hozzájuk, belekapaszkodott a lőcsbe, a szekér mellett lépkedve nézte Stefánt, és megkérdezte tőle. Te sváb vagy? Stefán nem szólt semmit, elfordította a fejét a részektől, de az továbbra is ott maradt a szekér mellett, és azt mondta. Nem lehetsz magyar ember, mert nincs bajuszod. Biztosan sváb vagy. Stefán most sem válaszolt. Úgy tett, mintha észre sem venné a kötekedő részeg embert. Az végre elengedte a lőcsöt, megállt az út közepén, sokáig bámulta a távolodó szekeret, és még egyszer utánuk kiáltott. Ha nem vagy sváb, akkor miért nincs bajuszod? Az újvári kocsma előtt álló férfiak hangosan felröhögtek, Stefán meg összeszorított fogakkal hallgatott, és csak akkor szólalt meg, amikor kiértek a főutcára. Nem tudtam, hogy itt is vannak magyarok, mondta rosszkedvűen. Vannak, bólogatott Prodanov, itt a Zöld utcában, meg a Tukban. Nem szereted őket? Nem, mondta Stefán. Az én malmomban nem járnak magyarok őrletni, mondta Prodanov megnyugtatólag.

Stefan Krebs ágostai hitvallású evangélikus német volt. Nagy darab, szorgalmas és önérzetes német ember, aki azért jött Feketicsről Szent Tamásra, hogy meggazdagodjék. 32 éves volt akkor, és nagyon szegény. A feketicsi Krebszek különben is mindig szegények voltak. Stefan apja megpróbált ugyan feljebb kapaszkodni egy jó házassággal, a gazdag Thiel családban nősült, de ez sem változtatott a helyzetükön, mivel a Thielek sohasem bocsátották meg Stefan anyjának, hogy egy élhetetlen Krebshez ment feleségül, és úgyszólván teljesen kiközösítették. Stefan sokszor mesélte, hogy amikor kisgyerekként a testvéreivel együtt elment meglátogatni a Thiel nagyapát, az már messziről azt kiabálta feléjük, hogy mi az? Már megint koldulni jöttetek? Aztán mégiscsak adott nekik, mert a legszomorúbb az volt az egészben, hogy tényleg koldulni mentek. Azért mentek, hogy enni kapjanak. Stefan bizonyára már akkor elhatározta, hogy egyszer mindenképpen gazdag lesz. Feketicsen azonban ő sem tudott meggazdagodni. Amikor felnőtt, kitanulta a molnárságot, ha alkalma volt, szorgalmasan dolgozott a malmokban, akárcsak az apja, és éppen olyan szegény is maradt, mint az apja. Mert sok volt a molnár, s ők évenként legfeljebb 3-4 hónapot dolgozhattak a malmokban, aztán pedig mehettek a földekre napszámosnak. Tulajdonképpen inkább parasztok voltak, mint molnárok. Napszámos parasztok. De azért Stefan szentül hitte, hogy egyszer még gazdag lesz. Legalább olyan gazdag, mint a Thiel család. Nem házassággal akart meggazdagodni, erre talán nem is lett volna alkalma, meg aztán igazán okulhatott az apja példáján. Minden esetre egy szegény Bechtler lányt vett el feleségül. Katarina Bechtler 19, Stefan Krebs 23 éves volt, amikor összeházasodtak. 9 évig éltek együtt Feketicsen, és ez idő alatt 2 kislányuk született. Teréz, akit már biztosan születése előtt is Rézinek becéztek, és Kati. 9 év alatt másban jóformán nem is gyarapodtak. Habár Stefan minden nap fáradhatatlanul bizonygatta a feleségének, hogy egyszer majd gazdagok lesznek, olyan sokat bizonygatta, hogy mire Szent Tamásra költöztek, Katarina már egyáltalán nem hitt ezekben a mesékben. Ő talán nem is vágyódott túlzottan a gazdagságra. Gyönge és félénk asszony volt. Legszívesebben élete végéig szülei házában maradt volna, minél távolabb az idegen emberektől. De ha már férhezadták, engedelmesen kitartott Stefan mellett, és amíg bírta erővel, zokszó nélkül végezte a legnehezebb munkákat is. Akkor sem ellenkezett egy szóval se, amikor Stefan lelkesen közölte vele, hogy Szent Tamáson vállalt munkát egy forgalmas száraz malomban. Pedig ő nem szívesen ment el Feketicsről, és a jól menő száraz malomban sem hitt. Sőt, amikor meglátta Prodanov rossz lovait, biztos volt benne, hogy nyomorúságos száraz malom várja őket a Szent Tamási főutcán. Egy forgalmas malom gazdája rendesebb lovakkal jött volna értük, és nem dicsérte volna egész úton a malmát. De Stefan lelkesedett, és Katarinának eszébe sem jutott a kedvét szegni.

Bizonyára csak el akart jönni Feketics olyan helyre, ahol nagyobb szükség van jó molnárra, és kivárni az alkalmat, hogy befészkelje magát egy rendes malomba, mondjuk egy vízi malomba. És bizonyára annak is örült, hogy végre elkerülhetett a feketicsi magyarok közül, akiket nem szeretett. A szenttamási szerbeket viszont gyorsan megkedvelte. Éppen ezért nem is bánkódott a kis rozog a malom miatt. Jókedvűen végezte a munkáját, megtanult valamennyire szerbül, tréfálkozott az emberekkel, ha pálinkát hoztak, együtt ivott velük az üvegből, és még a lovaikat is segített nekik kifogni, amikor megérkeztek a búzával. Mert itt mindenki saját lovával őrlette meg a búzáját, Prodanov rossz lovai talán két órát sem bírtak volna ki a forgatórúd mellett. Természetesen emiatt kevesebb volt az őrlési vám és Stefán percentje is, de ő mintha ez sem bánta volna. Prodanov is mindig jókedvűen járt kelt a malomban, elégedett volt Stefánnal. Rézitől, az idősebb kislánytól meg napjában többször is megkérdezte. Melyiket szereted jobban? A búza kenyeret, vagy a kukorica kenyeret? A búza kenyeret, mondta ilyenkor Rézi, és ezen Prodanov meg Stefán is nevetett. Mert Stefáné kukorica kenyeret ettek abban az időben. A száraz malom lassan forgó kövei közül nagyon kevés búzaliszt jutott nekik, az is csak egyszerűen parasztra őrölt liszt volt, vagyis korpával összekeverve. A részüket egyébként mindjárt el is adták Prodanovnak, aki a megszabott, rendes árban vette át tőlük a lisztet, így jutottak egy kis pénzhez, amin aztán kukoricát vásároltak, és abból sütötték a kenyeret. Stefán ezen kívül a liszt árából vett még két pár papucsot, egy párat magának és egy párat a feleségének, facipőt a két kislánynak, két ágyat, és 2,5 kiló gyapjút, amit Katarina megfont a rokkáján, a fonalból meg harisnyát kötött. Ennyit szereztek ősztől tavaszig Prodanov száraz malmában.

Tavasszal, ahogyan felszikkadt a víz a földeken, a gazdák kivonultak a tanyákra, a parasztok hozzáfogtak a szántáshoz, a malomba egyre kevesebben jöttek búzát örletni. Stefánék pontosan olyan helyzetbe kerültek, mint Feketicsen is minden évben. Amikor kizöldültek a kukoricaföldek, elmentek kukoricát kapálni napszámba. Hárman dolgoztak. Rézi, aki 8 éves volt, már együtt kapált az apjával és az anyjával. 8 éves korában lépést tudott tartani velük. Fáradhatatlan, erős csontú, szeplős lány volt apjának a lánya. Az anyjától csak kis kezét örökölte, meg valami furcsa érzékenységet a melegre. Katarina nyáron sokszor megszédült. Ha csak tehette, nem ment ki a napra, és már tavasszal is kapálás közben minduntalan meg kellett állnia, hogy bevizesítse a tarkóját. Rézi még ennyire sem bírta a meleget. Amint dolgozni kezdett a melegben, még ha csak söprögetett is, nyomban lángolni kezdett az arca. Olyan vöröses sárga lett, mint novemberben a rókának a szőre. Tavasztól őszig, amikor csak belefogott valamilyen munkába, az első percekben úgy érezte, hogy mentem meghal. Zúgott a feje, sötét pontok ugráltak a szem előtt, de ha ilyenkor nem állt meg, hanem gyorsabban folytatta a munkát, lassan eltűntek a sötét foltok, megszűnt a rosszul lét, csak az arca lángolt továbbra is, de ez már őt nem zavarta. Talán ezért dolgozott kislány korábban is olyan eszeveszetten, mert tudta, ha megáll, utána ismét rosszul lesz, ha munkába kezd. Stefán előbb aggódott, amikor látta Rézi kivörösödött arcát, de mivel Rézi sohasem panaszkodott, megnyugodott, és egyre büszkébb lett a lányára. Kati, a fiatalabbik egészen más volt, mintha nem is Stefán Krebs lánya lett volna. Sírós, nyafogós, lusta teremtés, aki kijárt ugyan velük a földekre, de legfeljebb arra tudták rászedni, hogy vizet hozzon nekik a legközelebbi tanyáról. Ők hárman, Stefán, Katarina és Rézi keményen végig dolgozták azt a tavaszt. Reggel napkelte előtt elindultak a kukoricaföldekre, és napnyugta után jöttek haza gyalog és holtfáradtan.

De Stefán még akkor is jókedvű volt. Bizakodott, hogy hamarosan rendesebb munkát kap. Egy rendes malomban, ahol egész évben lesz mit őrölni, és soha többet nem kell kukoricát kapálnia. És valóban, egy este, amikor Fülik porosan jöttek haza a földekről, a Feketicsi hídnál megszólította őket Juhász János, a nazarénus, akinek szélmalma volt ott, nem messze a hídtól, a Zöld utca és a folyó a krívája között, Jakob Hauser téglagyárával szemben. Behívta őket a malomba, meggyújtott egy viharlámpát, megmutogatott minden Stefánnak, és megkérdezte, lenne-e kedve itt dolgozni. Sokkal külön malom ez, mint Prodanové, mondta. Nagyobb a forgalma, és Stefán itt is megkapná ugyanazt a percentet. Pontosan tudta, hogy Stefán milyen feltételekkel szegődött Prodanovhoz. Stefán megvizsgálta a szélmalmot a viharlámpa fényénél, még az udvarra is kiment, hogy a vitorla rudat megnézze, de sehogyan sem tudott dönteni. Látta ő mindjárt, hogy ez sokkal jobb malom, mint a Prodanové. Ez nem is kellett bemennie, hiszen ismerte a szélmalmokat. De azt is látta, hogy itt sem fog meggazdagodni. Ez a szélmalom sem őrül egész évben, és ez is csak parasztra űrli a búzát, bár sokkal többet, mint a száraz malom. Annyit mindenképpen, hogy ne kelljen a földekre járni a kapálni. De az igazi, mégiscsak egy vízi malom lett volna. Meg aztán nem akaródzott neki oda menni a Zöld utca mellé. Emlékezett még arra a részegre, aki belekötött, amikor Szent Tamásra érkeztek. Nagyon rosszul érezte magát akkor. Igaz, azóta már sokszor elmentek az újvári kocsma előtt, és senki sem gúnyolta őket, de ki tudja, mikor bukkan fel egy újabb részeg. Legszívesebben maradt volna a száraz malomban, amíg jobb ajánlatot nem kap, csak hogy Juhász Jánostól, a nazarénustól nehéz volt megszabadulni. Mézes beszédű, ravasz ember volt Juhász János, mint általában az ilyen új hitűek. Amikor látta, hogy Stefán bizonytalankodik, a vihar lámpával a kislányokra világított, akik az egyik malomkövön ültek, és nagyon piszkosak voltak, és óbégatva sajnálkozott felettük. Stefán végül is beleegyezett, hogy átjön a szélmalomba.

A Zöld utca mellé költöztek, és 3 évig maradtak ott. Ez alatt a 3 év alatt sem sokat gyarapodtak, de legalább nem kényszerültek ki a földekre napszámba dolgozni. És itt már búzakenyeret ettek. Igaz, hogy parasztra őrült lisztből, de hát csak búzakenyér volt az. Stefán mégsem tudta megkedvelni ezt a helyet. Prodanov szárazmalmában a szerbek között sokkal jobban érezte magát. Stefán sohasem szerette a magyarokat, és ott a Zöld utca mellett már végképp elege lett belőlük. Kicsit félt is tőlük. A magyarok néha megőrülnek, szokta mondogatni. A szerbek akármilyen durvák és nagyszájúak. Az ember tudja, hányadán áll velük. A magyarok azonban néha teljesen megőrülnek. Ezen sokat vitatkoztam vele, meg aztán tudtam, hogy nem csak ez a baja. Bár nem csodálom, hogy a Zöld utcában ilyennek ismerte meg a magyarokat. A magyarok zömében, és főleg a jobbmódúak, már akkor is a Tukban laktak. A Zöld utcában, és abban a néhány kis utcában ott a Zöld utca és a folyó között az olyan ágról szakadt szegények húzódtak meg, akiknek egy rakás gyereken kívül semmiük sem volt. Izgága, lobbanékony emberek. Minden második családban volt egy-két ismert verekedő, sőt, egész családok is, mint a Margitok, a Csorbák vagy a Csoszogó törökök is kimondottan a verekedéseikről voltak nevezetesek. És valahogy mindannyian rokonságban álltak egymással. A másként nem, hát keresztszülői alapon. Csupa sógor és koma, akik közé nehezen illeszkedett be a jövevény. De ami bizonyára legjobban zavarta Stefánt, az, hogy semmit sem vettek komolyan. Többnyire jó munkások voltak, jó kaszások és kapások. Aratáskor vagy kukorica töréskor hetekig kint aludtak a földeken, talán még éjjel is dolgoztak. Az év legnagyobb részében azonban munkanélkül maradtak. Ilyenkor aztán céltalanul ténferegtek az utcán. Büdös, fekete, vágott dohányt szívtak. A bajuszuk széle megsárgult a cigarettafüsttől, zsíros, rossz kalapjukat a szemükre húzták, és ha egy gazdagabb ember arra ment szekéren, utálattal a földre köptek, vagy csúfondárosan röhögtek. Általában mindenen gúnyolódtak és röhögtek. Csak akkor komolyodtak meg, ha munkát kaptak. Akkor megadták a tiszteletet a gazdáknak is. Az év legnagyobb részében azonban csak utálkoztak meg, röhögtek. És játszottak, mint a gyerekek. Kiálltak a széles, füves, zöld utca közepére, egy kört rajzoltak a földre, és pilinckéztek. Így nevezték igen találóan azt a félig meddig tekéző játékot, amihez nem kellett más, csak egy, a két végén kihegyezett fadarab, meg egy ütő. Az ütővel rácsaptak az egyik végére, és amikor felpattant, teljes erővel beleütöttek, hogy minél messzebbre repüljön. Aztán a másik fél szaladt a fa után, dobta vissza, és ha beledobta a körbe, akkor ő ütött. Csapatokra oszolva pilinckéztek végig az egész Zöld utcán, sokszor egész nap. Nagyokat röhögtek, és a kihegyezett fadarabon kívül semmi mással nem törődtek. Este pedig összegyűltek az újvári kocsmában, vagy a kocsma előtt, ittak, vagy csak beszélgettek, de még a szélmalomba is behallatszott, hogy időnként harsogva felnevetnek. Télen a házakba szorultak, egymás hegyén hátán a sok gyerekkel, és még vendégeket is fogadtak esténként. 3-4 család összegyűlt valakinél, kártyáztak, beszélgettek, és egész idő alatt főtt kukoricát rágcsáltak. Télen többnyire főtt kukoricát ettek. Akinek már az is elfogyott, az elment nádat vágni vagy halászni. Korán reggel felöltöztek, báránybőr kucsmát húztak a fejükre, a facipőket megtömték szalmával, hogy erősen a lábukra szoruljon, aztán a nádvágó késekkel vagy a hálókkal elballagtak a feketicsi híthoz. Stefán mindig látta őket, amikor a nehéz, ormótlan facipőkben elmentek a szélmalom előtt. A hídnál lementek a befagyott folyóra, ott két csoportra váltak. A nádvágók elcsoszogtak felfelé a jégen, valahová a téglagyár mögé.
A halászok pedig nem messze a hídtól néhány helyen beszakították a jeget, a lékeken leengedték a hálót, vártak egy kicsit, amíg a halak odajöttek levegőt szívni, akkor kiemelték őket a hálóval. Sok halat fogtak. De közben csuromvizesek lettek, a téli hideg gyorsan megfagyasztotta a ruhájukat. És amikor a halas kosarakkal jöttek visszafelé, a jeges ruha úgy recsegett rajtuk, mintha rozsdás páncélokban jöttek volna. A halat még aznap eladták, utána betértek inni valahová, ahol a jeges ruha megolvadt, de mire imbolyogva visszatértek a zöld utcába, már újra megfagyott rajtuk, és recsegett minden lépésnél. És már megint nem vettek komolyan az égvilágon semmit. Ennyi elég is volt Stefánnak, hogy őrülteknek tartsa őket.

Virágos katona. Az első rész hangzott el. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Orbán György szimfonikus finálé című művét a Magyar Filharmónia Társaság zenekara szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A társasági adóbevallásokat várja a NAV, írja az MTI. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a közép szintű szóbelikkel folytatódik. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöldkártya pedig már digitális formában is érvényes. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre. Közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatón az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér 1-es termináját. Végül a várható időjárásról. Szerdán a derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Új kormány, új szempontok, új prioritások. De mi lesz az ingatlan piaccal? Lesz-e otthonstart? Hogyan alakul a vagyonadó, ha lesz? És más egyéb kérdések. Szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Balla Ákosta, a Balla ingatlan ügyvezető tulajdonosát. Köszönöm, hogy itt van.
1: Üdvözlöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Várakozások. Mi van most az ingatlanpiaci várakozásokkal? Mire vár a piac?
1: Ugye a várakozások között volt egy olyan nagyon határozott kijelentéssel megfogalmazott gondolat, ami a bérlakás piacra vonatkozik. Azt gondolom, hogy ha most a nagyságrendi sorrendbe raknám a várakozásokat, akkor talán a legtöbben arra várakoznak, hogy a bérlakás piacot valamilyen módon indítsa el, rakja rendbe ugye az új kormány. De azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik legalább ennyien vannak, vagy ugye nagyon sokan érdekeltek abban, hogy azért viszont az eddigi korábban működő, létező, és egyébként jó működő, jó létező kedvezményformák maradjanak meg részben vagy egészben.
0: Otthonstart?
1: Otthonstartra gondolok, ugye a gyermekekkel kapcsolatosan, tehát a csokkal, csok plusz, ugye most már ugye ennek a neve, ugye ezek alapvetően, amik ugye a fiatalok vagy kevésbé fiataloknak a lakáshoz jutását biztosítják, vagy ugye a csok ugye az már nem lakáshoz jutást biztosít, hanem ugye az, hogy ha valakinek van lakás, akkor ugye egy nagyobb lakásra, több szobára tudja ezt lecserélni. Ezek egyébként ugye az elmúlt években velünk voltak, egyik sem egy új dolog volt, hát ezek nem kampánybejelentések voltak, hanem már legalább 10 éve velünk levő különféle hitelformák. Ugye a csok, ugye az egy régebbi, az OSP hitel az egy újabb, de alapvetően a hitel, mint olyan, az egy megint csak több 10 éve velünk élő dolog. Ennek kapcsán nagyon sokan várnak új bejelentéseket, döntéseket az új kormánytól.
0: Azt szokták mondani, hogy a piac beárazza a különböző várakozásokat. Most mit áraz be? Tehát melyikről gondolja azt, hogy igen, ez megmarad, igen, ez tovább megy, igen, esetleg ez megszűnik, vagy esetleg valami új jön.
1: Ennél egy picit bonyolultabb most a piac, tekintettel arra, hogy a piacon azért ugye mindig is markánsan jelen szoktak lenni a befektetők. Nagyon nehéz megmondani a pontos számokat, de hogyha most azt mondom, nagyon hanyagul, hogy az 50%-a a piacnak valamilyen módon befektetési vásárlás, mert nem akar ma oda költözni. Lehet, hogy valamikor egyszer a család oda akar költözni, lehet, hogy soha nem akar oda költözni, de mondjuk tegyük fel 50% körül helyes az a megállapítás, hogy a vásárlások 50%-a befektetési célból tört. Ugye a befektetők nem igazán tolerálják a bizonytalanságot, egy választás utáni időszakban pedig ugye bizonytalanság sok mindenben van, a gazdasági kilátásokban, a gazdaság átalakulásában, hitelekben és adórendszerben, és egy csomó mindenben. Ennek köszönhetően a befektetők nem azt mondja, hogy nem bíznak a piacban, de kivárnak, mindenféleképpen hátrébb lépnek egy lépést.
0: Egy közbevetőleges kérdés. Ki számít befektetőnek, aki vesz egy lakást azért, mert van 100-200 millió forintja, és azt akarja, hogy az megőrződjön, vagy az, aki egyszerre 15-30 vagy 100 lakást vesz?
1: Nincs egyértelmű definíció rá, de én a legjobb definíciót abban találtam meg, hogyha valaki nem akar beköltözni az adott ingatlanba. Mert ha valaki úgy egyébként jó befektetésnek tartja azt, amit vesz, de beköltözik, akkor ő valójában a saját élet céljait valósítja meg, és persze senki nem akar rossz befektetést csinálni egy ekkora összegben. De én tipikusan a befektetőt arra szoktam használni, aki biztos, hogy nem akar oda költözni, tehát ebből a szempontból egy abszolút érzelemmentes döntést hoz, csak a matematika számít, úgymond a döntésénél. Ebből a szempontból lehet, hogy egy lakása van, lehet, hogy 10 lakása van, de ugyanazok a szempontok vezérlik.
0: Még mindig mit áraz be a piac? Otthonstart, ingatlanadó és egyebek.
1: Mint említettem, hogy akkor az 50%-ot rögtön tegyük is félre a befektetőket, ők ma nem áraznak, ők ma nincsenek velünk. A másik fél, ugye alapvetően lakáshoz szeretne jutni, tehát ők azok, akik ugye nem befektetősdít játszanak, ők alapvetően próbálnak megélni, boldogulni, egyről a kettőre jutni. A piac azért alapvetően beárazta az elmúlt fél év, a választásokat megelőző fél évben azt, hogy jöhet egy változás, és nagyon sokan akkor egy ilyen felfokozott tempóban változtattak, vagy vásároltak ingatlan, tehát változtattak a lakhatási körülményeiken, úgymond rákaptak az akkori hitel lehetőségekre, ez ugye egy előrehozott döntést hozott az ő életükben. Egyébként ezt már ott lehetett megfigyelni, hogy már egyébként márciustól, tehát nem a választás napjától változtak a dolgok, hanem márciusig volt egy ilyen felfokozott hangulat a piacon. Tehát nem igaz, hogy egyébként nem sejtették az emberek, hogy benne van ennek a változásnak a lehetősége. Most ugye nem a közvéleménykutatók eredményeit kell itt értékeljük, de alapvetően azért az átlag emberek igenis tartottak attól, hogy egy, egy, egy piaci változás hozza magával azt, hogy megszűnnek a hitelek, megszűnnek azok a kedvező lehetőségek, amik voltak, és ezzel nagyjából az idei év márciusáig éltek. Utána jött a választás, most azért ugye nagyon kevesen vannak úgy, akik már azt merik mondani, hogy nekik most hirtelenében jobb lett az életük a választás után. Tehát olyan kevés van, aki azt mondja, hogy ő ma akar, eddig nem akart vásárolni, de ma akarna vásárolni. Persze a következő 3-6 hónap, az új bejelentések, az új intézkedések, az új kormánynak a majd kikristályosodó irányvonala biztos, hogy hoz több tízezer olyan embert, családot, akik majd eldöntik, hogy igen, akkor ők most akarnak vásárolni. Adott esetben hozhat még olyan családokat is, akik esetleg elköltöztek külföldre, vissza akarnak jönni, majd valamilyen módon szimpatikusabb tartják ugye ezt a kormányt, mint a korábbi kormányt tartották. Mindenfélét hozhat ez a rendszer, vagy ez az új rendszer és az új lehetőség, de nagyon-nagyon fontos, hogy fog hozzányúlni, mint említettem, a bérlakás programhoz, és nagyon-nagyon fontos, hogy fogja megszüntetni, támogatni, továbbvinni, vagy úgymond akár még egy magasabb szintre emelni a támogatási lehetőségeket. Az én személyes véleményem és a piac várakozása azért ugye az, hogy itt most inkább kevésbé lesz bőkező ebben a kormány. Ugye mindig a választások előtt szokott az aktuális kormány bőkezőbb lenni a támogatásokkal és a kedvezményekkel. Egy választási utáni időszakban általában a kormány stabilizálni próbál, új költségvetést csinál, új kiadásokra rendezkedik be, és akkor ugye a következő 2-3 évben nem szoktak annyira bőkezőek lenni, majd utána 4 év múlva jön egy következő választás, és akkor ebben vagy abban várhatóan megint egy picit talán bőkezőbb lesz az aktuális kormány.
0: Ingatlanadó ma is van sok településen, és nagyon különböző az ingatlanadó. Tehát van olyan, hogy például egy vállalkozás adója alkalomattán, ha oda van bejelentve, az nagyságrendekkel nagyobb, mint az ott lakóké. Vár-e a piac valami változást az ingatlanadóval kapcsolatosan? Mert ez befolyásolhatja azt, hogy ki mit gondol befektetni a
1: következőben. Ugye az ingatlanadó egy helyi adó alapvetően, tehát a helyi önkormányzatok vetik ki jellemzően az ipari ingatlanokra, a nem lakott lakó ingatlanokra, az üdülő ingatlanokra, garázsokra, ezek létező fogalmak, és ugye most beszélünk viszont ugye egy új fogalomról, illetve egyelőre még csak így tippelgetünk, hiszen ugye nem sok minden tényről van mit beszélni, tippelgetünk, hiszen föl lett vetve, hogy az 1 milliárd forintnyi vagyon fölött vagyonadót kell fizetni. Ez azért mondom ezt, hogy ez nem az ingatlanadó, mert mai ismereteink szerint, hogyha ez lesz egy vagyonadó, akkor ez nem jelenti azt, hogy nem kell kifizetni valakinek az ingatlanadót, és a vagyonadót fizetné meg helyette. Az egyiket az önkormányzatnak kell megfizetni, a másikat pedig az államnak kell megfizetni. Nem szeretnék senkit riogatni feleslegesen, ugye 1 milliárd forint fölötti vagyonról beszélünk, legalábbis jelen ismereteink szerint, és még nem egyértelmű, hogy ez családi adóztatás lesz, vagy személyhez kötött adóztatás lesz. Tehát azért ez nem sok mindenkit fog azért érinteni, de akit érint, az biztos, hogy ma egy picit kellemetlen érzi magát, mert az, hogy van valakinek 1 milliárd forintnyi ingatlan vagyona, vagy vagyona, különféle vagyon elemei, azért az nem azt jelenti, hogy neki van annyi pénze, hogy ebből mondjuk ennek az 1%-át 10 millió forintot, 10 év alatt 100 millió forintot könnyedén be tud fizetni. Adott esetben, hogyha ezek nem termelő ingatlanok, tehát nincsenek bérbeadva, akkor ezek egyáltalán nem termelnek számára bevételt, neki a tartalékaiból kell majd fizetni a vagyonadót, hogyha ez a vagyonadó bevezetésre kerül természetesen.
0: Egy picit itt maradnék a vagyonadónál, tehát ez egy feltételezés, vagy egy logikai játék. 1 milliárd forint a határ. 1 milliárd forint fölött 1%-ot kell fizetni, ami akkor évi 10 millió. Valakinek lehet olyan a helyzete, hogy egyszerre örököl, meghalnak az idős szülők, itt is, ott is, eleve volt már egy balatoni nyaralója, lehet, hogy van egy olyan ingatlan, ami sokat ér, egy lakás, egy ház, tehát eléri az 1 milliárd forintot, de egyébként igen, nem hoz pénzt. Az akkor mit csinál? Elad?
1: Kénytelen lesz eladni valamit, ugye ettől még az ő vagyona nem csökkent, tehát nagyon fontos, hogy ez nem ingatlanadó, ez vagyonadó, tehát attól még, hogy ő eladta az ingatlanát, attól ugye neki pénze keletkezett, ez most attól független, hogy otthon tartja, vagy bankszámlán tartja, ez az ő vagyonába beleszámít, tehát ettől függetlenül ő neki akkor már abban a pillanatban ingatlana nincs, 1 milliárdot meghaladó vagyona van, de mivel hogy van készpénze, és ebből legalább be tudja fizetni ugye ezt a vagyonadót. Ez nem lesz egy népszerű intézkedés, bármint mondtam, nem olyan túl sok embert fog érinteni. Hányat? Adott esetben nem tudjuk megbecsülni sem ebből a szempontból, ugye, mert nem tudjuk a részleteket. Például a családi adóztatás esetében ugye nem mindegy, hogyha férfeleségről beszélünk, akkor egy családi ingatlan kettőjüknél megosztik ugye 50-50%-ban, vagy nem. Illetve ugye azért egészen biztos, hogy lesznek ennek, hogyha ez egy személyhez kötöttség, tehát nem egy családi összevont dolog fiatalról beszélünk, meg fog indítani olyan folyamatokat is, hogyha mondjuk van egy gyermek, akkor a gyermeknek lehet ajándékozni, átírni a nevére ugye különféle módon. Tehát a családon belül tud maradni még az adott ingatlan, de nem koncentrálódik egy főnél ez az összeg.
0: Csak zárójeles megjegyzés és kitérő, az egykori szocializmusban volt olyan, hogy nem lehetett több balatoni telke, vagy egyáltalán telke egy embernek, és akkor, hogyha két telke volt egy családnak, akkor emberek elváltak, hogy ne veszítsék el az ingatlant. De hogy menj, most említettük, értem, vagyonadó, mennyi a valószínűsége, vagy mennyire várja ezt a piac? Beárazta már a piac, vagy ez lóg a levegőben, nem lehet tudni, és mi olyasmiről beszélgetünk, ami nem is lesz?
1: Ezt azért komoly emberek többször elmondták, tehát én azért erre már azt gondolom, hogy érdemes figyelni, tehát ez nem egy kampányígéret volt, ez a kampány óta is többször elhangzott, és pénzügyminiszter úr szájából hangzott el, tehát ez már nem politikai, hanem azért egy alapvetően egy komolyan veendő dolog. A részleteket nem ismerjük, tehát azt gondolom, hogy kell ezzel foglalkozni, annak, akit ugye ez érint. Meglepő, hogy egyébként engem is olyan emberek kerestek meg az elmúlt hónapban, az elmúlt egy hónapban, akikről én sem gondoltam, hogy ez a probléma őket érinteni fogja, de érinti, mert valóban ezek általában örökölt valamilyen olyan ingatlanok, amik hát nem is gondolt arra rá, hogy nem is gondolt arra korábban, hogy ez ugye neki problémát fog okozni. Ez most problémát okoz. Hát ugye ez még mindig egy kisebbik probléma, mint ugye az, aki meg az első lakásának az önerejét nem tudja ugye összegyűjteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk kört érintő probléma, és egyébként sokkal nagyobb problémák vannak ma a piacon, ugye, amivel egyébként ennek a kormánynak meg kell birkóznia, de lehet, hogy még egy 4 év múlva egy választás után majd egy következő kormánynak is marad ebből problémája, hiszen egyébként a lakhatás körül azért ugye 100 000-eket érintő problémák vannak.
0: A bérlakásról még szívesen beszélnék, de előtte hadd térjek ki erre a külföldiek, vagy egyáltalán a rövid időre bérbe adott ingatlanokról, ami Budapesten különösen éles kérdés, 6., 7., 5. kerület, nem mondom most a külföldi kifejezés, de majd mondja. Most ezzel mi a helyzet?
1: Ugye ez az Airbnb-s rövidtávú bérbeadás, ami alapvetően ugye egy turisztikai célú bérbeadás, tehát hogyha valakit nem érint ez a probléma, akkor nem biztos, hogy találkozott ennek a probléma körével. Tehát ugye ugye odáig biztos, hogy mindenki tudja, hogy ugye miről szól az a dolog, hogy jönnek a külföldiek, és nem szállodában szállnak meg, hanem egy lakást vesznek ki. Ennek egyébként még van is értelme, hiszen egyébként, hogyha egy család jön, akkor ugye nem több szállodai szobát kell kivenni, hanem egy nagy lakást kivesznek, és úgy, mint hogy otthon a lakásban elrendezkedünk.
0: Lehet, hogy
1: lehet biztos, hogy olcsóbb, hiszen ugye, hogyha egy két gyerek, én is, nekem már a gyermekeim kellően nagyok ahhoz, hogy már nem tudunk egy szállodai szobába lenni, tehát rögtön duplázódik az utazási költség, a szállodai költség, stb. Itt már azért ugye fölmerül az, hogy lényegesen olcsóbb lehet egy lakás. Addig nincs is probléma, ameddig egy szimpatikus család oda este hazamegy, becsukják az ajtót, nem hangoskodnak, alszanak és másnap tovább mennek. Ez az ideális állapot.
0: Na de egy BL döntő például.
1: Hát ott már azért ugye alapvetően futballszurkolók jönnek, de nagyon sokszor egy leánybúcsúra, legénybúcsúra jönnek olyanok, akik inni akarnak, bulizni akarnak, és ugye alapvetően olyan rendetlenséget hagynak maguk után a lépcsőházban, hangoskodnak, ami már azért ugye az ott lakókat zavarja. Itt a probléma az, hogy ezt a fajta nehezen tolerálható állapotot vették ugye előre a szabályozás kapcsán, és ugye nagyjából ugye az lett mondva, hogy mivel hogy van ilyen jelenség is, ezért szüntessük meg ugye ezt az egész mondjuk úgy ipar.
0: Terézváros megszüntette,
1: de ez szépen át fog terjedni a szomszéd kerületekre is, mint ahogyan egyébként ugye a kormány is folyamatosan napirendjén tartja ezt a témát, hogy be kellene ebbe avatkozni. Azért ugye ne felejtsük, hogy több mint 10 000 ilyen lakásról van szó. Ez ugye azt jelenti, hogyha minden lakásban 2-3-4 ember van, ez 20-30 000 turistát jelent egy időben a városban. Minden egyes napon egyébként ez akár egy éves bármelyik időszakban is működhet, nem csak a BL döntőn.
0: Óriási tömeg.
1: Tehát azért azt gondolom, hogy ezt én ilyen könnyedén nem söpörném le az asztalról, hiszen ezek az emberek fogyasztást hoznak ugye ebbe az országba. Nem feltétlenül a legmagasabb kategóriája helyen étkeznek, esznek, isznak,
0: hát de igen,
1: azért
0: de vásárolnak. Megiszik, az is egy összeg.
1: Programokon vesznek részt, nem biztos, hogy a legmagasabb kulturális programokon, de azért nem gondolom, hogy nem mennek el egy múzeumban, nem mennek el olyan helyekre, ahol egyébként
0: sportesemények
1: egyértelműen koncert, sportesemény, de azért én hiszek abban, vagy bízok abban, hogy elmennek a Széchenyi fürdőbe, elmennek. Tehát egy csomó olyan helyre, ahova egyébként mi budapestiek is szerintem jó, hogyha eljárunk, és nagyon jó azt gondolom, hogyha mi is ide elmegyünk, de belőlünk azért ezek a helyek nem biztos, hogy meg tudnának élni, mint ahogyan én is néha elmegyek a családommal vacsorázni, de hogyha egy étteremnek abból kellene megélnie, hogy ahányszor én a családommal ott vacsorázok, hát abból nem biztos, hogy meg tudna élni. Tehát a belvárosi éttermek, a belvárosi szórakozóhelyek, a belvárosi turizmussal kapcsolatos helyek bizony igénylik az, hogy több tízezer turistával több legyen, és ne kevesebb.
0: Akkor ez egy probléma, ami megoldandó, mert még nem oldották meg?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy megoldandó probléma, amihez jelen pillanatban a Terézváros rosszul állt hozzá. Értem a lakóknak az igényét, és ezt meg kell oldani. Tehát ezzel valamilyen módon előrebb kell jutni, de nem a tiltással. Én nem tiltással, hanem szabályozás párti vagyok, nem csak ebben, másban is. Tehát, hogyha vannak szabályok, amik betartható szabályok, és kötelezően betartandó szabályok, akkor ebből nagyon sok jó is kijöhet. Tekintettel arra, hogy ugyanezekben a házakban ma sokszor idős emberek vannak, vagy nehezebben takarékoskodó, vagy hogy mondjam, tehát rosszabb megtakarító képességű emberek vannak, a házak objektív módon sokszor rossz állapotúak, problémásak.
0: Jó, bevétel.
1: Bevétel, és én úgy gondolom, hogy ez lehet egy torzított bevétel is, tehát aki a lakást a lakhatási célra használja, és kevésbé koptatja a lépcsőt mondjuk, az persze kevesebbet kellene, hogy fizessen a közös költségben, ez lehetne egy tárgyalási alap ahhoz képest, hogy akinek meg a lakása nagyobb használatnak van kitéve, az többet tegyen bele a közösbe, de ettől még este 9-kor el kell menni aludni mindenkinek, vagy legalábbis el kell, hogy csendesedjen. Tehát én nem azt mondom, hogy a pénzzel meg lehet venni mindent, hanem tessék pénzügyi frontra is terelni ezt az egészet, és a szabályokat, házirendet be kell tartani.
0: Ilyen Airbnb módon kiadott lakáson mennyivel többet lehet keresni, mint ha egyszerűen kiadja valakinek, aki ott él évekig?
1: Sokszorosát, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezzel munka is van. Tehát az egyikkel nagyságrendileg, hogyha keres valaki 2-300 000 forintot egy hosszú távú bérbeadással passzív módon, ehhez képest akár 800 000-1 millió forintot meg lehet keresni, de akkor ugye bizony a hirdetéseket az interneten bütykölni kell, hogy most éppen üres vagy szabad az a lakás, levelezni kell, foglalásokat kell bonyolítani, adózással kell foglalkozni, meg hát ugye ki kell takarítani, meg ágyneműt kell húzni, és hogyha eltörik a széklába, akkor új széket kell venni. Tehát ezzel azért egy picit már a szállodák területére megyünk, és egészen biztos, hogy ebben a jövőben a szállodákat a lobby szintjén, vagy az ellenlobby szintjén sem fogjuk tudni mellőzni, hiszen ugye pont amért ez a terület a szállodákkal versenyez, ezért ugye nagyon sok mindent ugye mérlegelnie kell a különféle szabályok megalkotásakor a törvényhozónak.
0: Akkor kérdezek még valamit. Számít-e az ingatlan piac valami fajta szabályozásra? Arra gondolok, hogy mondjuk jöttem a minap a Balaton mellett, Fűzfőtől Kenese felé, és akkor ott talán Fűzfő határában ott van egy lakótelep. Persze lakóparknak mondják, de olyan épületek, amelyek abszolút alkalmatlanok, tehát, hogy mondjam, nem, tönkreteszik azt a táját. Számítanak-e valamifajta szabályozásra?
1: Szabályozások vannak és lesznek alapvetően. Ugye ugyanúgy a Balatonparton ugye vannak plusz szabályozások is, Budapesten kerületi szabályozási tervek vannak, és ugye ennek azért az elmúlt időszakban is megpróbálták megfogni különféle módon országos főépítést, tehát próbáltak ebben összhangolásokat tenni. Azért ez, én azt gondolom, hogy még nem a végső állapot, vagy nem a kívánt állapot sok tekintetben.
0: A helyi önkormányzatok esetleg több nagyobb beleszólást kapnak, esetleg jogosítványokat kapnak. A helyi önkormányzat általában ilyenkor azt szokták mondani, hogy tehetetlen.
1: Ez nem igaz. A helyi önkormányzatnak volt mindig is a legnagyobb szava alapvetően, ugye a helyi szabályozások terén.
0: Azt is szokták mondani, hogy a helyi önkormányzat, bocsánat, akinek nem ingyen, ne vegye magára, de a statisztikák, vagy a nem tudom mik szerint a helyi önkormányzat a leginkább korrumpálható. Szabad ilyet mondani?
1: Én nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, én az ingatlan piaccal foglalkozok. Én azért azt gondolom, hogy az ingatlan piac szempontjából a korrupció azért kevésbé van jelen, hiszen azért ugye egy ingatlan fejlesztő nem szokott táskapénzzel az önkormányzathoz menni.
0: Hát nem is ott.
1: Én nem gondolom, ezt ilyen szinten nem látom problémának. Én inkább a problémának azt látom, hogy egy önkormányzatnak definiálnia kellene, hogy mire törekszik. Nyugalomra, nyüzsgősre. A kettőre egyszerre nem lehet, hogy a belvárosban is el kell dönteni, hogy milyen belváros szeretnénk magunknak, és a Balatonon is azt gondolom, hogy el kell dönteni, hogy mit szeretnénk magunknak. Akár ez egyébként egy ideális helyzetben lehetne településenként eltérő karakterisztika, hiszen ugye mondjuk egy kis településnek nem kell mondjuk Siófokkal azonos szolgáltatásokat nyújtani a Balaton. Most a Balatonra visszaugrva. Tehát azt gondolom, hogy Siófok és Balatonfüred és Tihany nem kell, hogy egyforma legyen, de Balatonlellesen, meg mondjuk Balatonfenyves sem. Mindegyiknek lehet egyedi karakterisztikája. Ha ez ügyesen van megcsinálva, és ezek az önkormányzatok beszélgetnek egymással, és ugye alapvetően az ingatlan fejlesztőkkel, akkor ki tudnak alakulni nyüzsgősebb, modernebb helyszínek, ahol önnek nem biztos, hogy éppen az az épület tetszik, de az a sokszintes, magas épület. És lehet, hogy lesznek olyan kis települések, ahol meg kisebb beépítés, másabb környezet legyen. Én ezek mellett, egyébként ugye mi adásunk kívül is párszor már erről beszélgettünk és vitatkoztunk.
0: Jaj, mert most elárulja a kulisszatitkokat.
1: Szoktunk azért ugye egy picit erről beszélgetni. Ugye én azt gondolom, hogy viszont a fejlődést, vagy legalábbis a minőségi felújítást, tehát valami történjen, mert ugye az, hogy az összedőlnek a házak, vagy az összedőlés szintjére, vagy látszik, hogy nem tesz bele 20-30-40-50 éven keresztül senki pénz semmibe, csak le akarja lakni a Balatonon, használja a család, amikor már a család nem használja, kiadják bérbe, amikor már ki nem lehet adni bérbe, akkor ott üresen áll, ez sem jó. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen rendezőelv szerint, szabályok mentén kellene településenként dolgozni, de hogyha ott valaki azt akarja csinálni, és fel akarja újítani, és akarja csinálni, akkor meg hadd csinálhassa, mert az, hogy a Balaton
0: szabályok szerint
1: néz ki, szabályok szerint természetesen.
0: Na, egy perc van még, vagy annyi sem. Tudom, hogy a bérlakás...
1: De ez igaz a belvárosra, a külvárosra, tehát ezt mindenhol ez le lehet képezni. Igaz. Csak egy külvárosban a panelok vannak jelen, tehát annak kell egy 8-10 szintes beépítéssel folytatni egy pesti külvárosban például ugye a továbbépítését. Ott nem lehet azt mondani, hogy mi most mondjuk egy Kispestet hadd hozzam példának, egy Kispest ugye nem a kertvárosairól híres, vagy Kőbánya a lakótelepeiről híres sokszor. Erre nem lehet azt mondani, hogy ők meg szeretnének visszamenni egy ilyen parasztházas jellegű történetbe, vagy akár egy lakásos épület történő beépítésre. Tehát ott már van egy eldőlt karakterisztika. De hát ahova jár a metró, ott ugye a Légen a 70-es években lakótelepeket építettek, tehát az nem véletlenül sem a metró nem azért került oda, meg a lakótelep sem, tehát ennek azért vannak építésztett történeti kérdései.
0: Erről még fogunk beszélgetni a következőkben. Van egy fél, bocsánat, tudom, hogy a bérlakás az kedvenc téma, de, és egy fél perc maradt. A kérdés csak annyi, hogy van igény arra, miközben Magyarországon majd mindenki saját ingatlanban lakik, 90, nem tudom, van komoly igény arra, hogy bérlakások épüljenek?
1: Van, de valójában ugye itt azt gondolom, hogy definiálnak el a bérlakás, a szociális bérlakás és különféle alpiacait ennek az egész területnek, mert a legnagyobb igény valójában a szociális bérlakásra van, megjelent azért egy komoly igény a piaci alapú bérlakásra, és az, hogy az államnak van-e keresni valója ezen a területen, az egy komoly kérdés. A szociális bérlakás piacon természetesen van, hiszen ki más csinálja. Az, hogy a piaci alapú bérlakás piacon van-e az államnak keresni valója, az gondolom, hogy ez egy hosszabb beszélgetésnek lehet a témája. Fontos lenne, hogy ezt a beszélgetést lefolytassa a szakma, és ugye majd a döntéshozók, mert egyébként ugye azt gondolom, hogy viszont ebből meg a szakmát, vagy a piacot kihagyni butaság lenne. Ugye bármiből, hogyha a piacot kihagyjuk, akkor ugye a korrupció, a visszaélés, vagy egyáltalán csak a szakszerűtlenségnek a kérdései fölmerülhetnek. Ez nem lenne szerencsés ebben a 4 évben, úgy gondolom.
0: És akkor ezt mi is megbeszéljük majd egy következő adásban. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Balla Ákosa, a Balla Ingatlan Irodák ügyvezető tulajdonosa volt. A YouTube-on és a Facebookon nézhetik, meg visszanézhetik az adást. Köszönöm, hogy itt volt, itt folytatjuk. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mit hoz az idő a magyar gazdaságban? Miért jók az immateriális befektetések? Hozzátesz-e valamit a gazdaság teljesítményéhez az emberi boldogság? Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csat Magdolna közgazdászt, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetnek minket, és aztán utána újra megnézhetik az adást. Szóval, magyar gazdaság, hogy állunk most? Hú, ez egy leltár.
1: Azt akartam, de mennyi időnk van?
0: Hát, akármennyi is. Hát igen, nem tudom, hogy állunk most.
1: Hát ugye nem lehet eltekinteni a külső körülményektől, és a külső körülmények azok befolyásolják a vállalati döntéseket is, és a külső körülményekről azt kell, hogy mondjuk, hogy óriási bizonytalanság a világban, ezt mindenki tudja, látja, érzékeli, és ugye ez látszik például a legutóbbi adatokban, ha már egyszer a gazdaság állapota szóba került. Ugye a gazdaság állapotát leírja, hogy a beruházások azok hogy néznek ki, vannak-e beruházások, és akkor mindig keresik a közgazdászok az okokat, hogyha hosszú ideje már nincsenek beruházások, visszafele megy az adat, tehát mindig a mérés az úgy néz ki, hogy az előző időszakhoz képest csökken a beruházott érték. És hát ennek az egyik ok az a bizonytalanság, mert ugye mondják azt is, hogy magasok a kamatok, de az igazi gond az, hogy van-e piac, el lehet-e adni, a terméket el lehet-e a piacra juttatni, vagy nincs közlekedés, nincs hajó, ugye áll az élet, nem jön be az alapanyag, nem lehet legyártani, tehát olyan méretű a bizonytalanság, hogy ilyenkor az emberek, általában az emberek, tehát a magánemberek sem nagyon fektetek be, kivéve, hogy amikor ilyen kedvező hitelek vannak, mint most a lakástámogatásra, de normál piaci kamat mellett azért nem nagyon vásárolnának az emberek házat, lakást se, de a cégek meg nem vásárolnak gépet, nem építenek új csarnokokat, mert nem tudják, hogy majd azt a terméket el tudják-e valahol adni.
0: Most olvastam egy cikket arról, hogy a német gazdaság hogy áll, és nagyjából úgy nézett ki, hogy a német gazdaság körülbelül 4 éve megy lefelé folyamatosan, és rengeteg embert bocsátottak el, és a német autóipar az lefelé megy, és a német vegyipar már kiköltözött Kínába. Ez meghatározó számunkra?
1: Hát az a gond, hogy Magyarország annyira összekötötte a saját sorsát a német gazdasággal.
0: 1000 éve.
1: Történelmileg igen, de az utóbbi időben azért az a nagyon sok befektetés, ami Magyarországon megjelent, német befektetés, az nagyon, nagyon megmerevítette a magyar gazdaságot. Tehát ugye egy német cégnek nem lehet megmondani, hogy mit csináljon, ő tudja, hogy mit akar, miért jött ide, ahhoz megkapja a kellő állami támogatást is, és ilyen módon, hogyha bajba kerül az a cég, akkor annak a hatását nem tudjuk elhárítani, és a kilátás sem annyira jó, mert nem régen jelentette be éppen a kancellár, hogy a 26-os évre, tehát erre az évre, sőt a 27-es évre is körülbelül lefelezte a várható gazdasági növekedést. Ilyen 0,5-ről beszélünk ebben az évben.
0: Tehát a szint gyakorlatilag nulla.
1: 0,75-ről a jövő évben. És hogyha azt is megnézzük, ha már a környezetet elemezzük, és hogy az a magyar gazdaságra hogyan hat, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió mennyire találja azt a pontot, hogy hogyan lehetne megindítani a gazdasági növekedést, vagy egyáltalán beindítani a gazdaságot az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy nem találta meg az igazi módszert, mert ha megnézzük akár a költségvetési tárgyalásokat, akár azokat a gondolatokat, hogy hol erősítenek rá az európai gazdaságra, akkor én nem gondolom, hogy ezek az ötletek, ezek nagyot lendítenek majd az Európa gazdaságon, mert ugye most az új dolog az autó mellett, az a hadigyártás, az a katonás dína. Most ugye ennek van egy ilyen politikai magyarázata, amiben én nem akarok belemenni, nem értek hozzá, de hogy félni kell az oroszoktól, de ugye ugyanakkor meg ez megint jelent terméket, jelent technológiát, tehát úgy néz ki, hogy ezzel majd a gazdaság talán belendül, és ugye a magyarok is próbálnak egy kicsit ehhez kapcsolódni, hogy ezzel a hadigyártáshoz is, ha már az autóiparral is sikerült olyan jól összebútorozni magunkat a németekkel, most a hadiba is összebútorozunk, tehát azt szeretném mondani, hogy ha abból a szempontból nézzük a dolgot, hogy a magyar gazdaságnak mi lenne a kifutása, akkor én azt gondolom, hogy nem ez, ami felé az Európai Unió megy.
0: Közbevetőleges kérdés. Lehet-e számszerűsíteni, hogy mondjuk a német gazdaság problémái, meg az ukrajnai háború együtt, és akkor még a hormuzi szorosról nem beszéltem, ezek mit jelentenek a magyar gazdaság szempontjából? Lehet-e itt azt mondani, hogy a GDP x százalékát jelentik, vagy valamilyen félét?
1: Hát hirtelen egy számot tudok mondani, hogy a magyar exportnak körülbelül a 25%-a az kötődik a német cégekhez. Tehát, hogyha ők nem tudnak gyártani és nem tudnak eladni, akkor azt megérzi a magyar gazdaság is. De hagyd mondjak egy másik példát, hogyha azt nézzük, hogy az ipar, mert ugye nálunk az iparnak nagyon nagy az aránya, 20% körül van a teljes népgazdaságon belül, és ha azt nézzük, hogy Lengyelország, Csehország, és azt nézzük, hogy mondjuk 21-hez viszonyítunk, ugye most 26 van, 21-et tekintjük bázisnak, akkor azt látjuk, hogy a magyar ipar az azóta gyakorlatilag folyamatosan lefele megy, a német is. Tehát mi nagyjából együtt megyünk. A csehek nem, és a lengyelek

0: viszi a cseh gazdaságot, hanem a sok egyéb tevékenység, ami még ott van a gazdaságon belül. Tehát nem annyira egysíkú, nem annyira függ, nem annyira kitett, mint a magyar gazdaság. S a lengyel az persze nagyobb is, de egyébként is egy jól diversifikált gazdaság.
1: Az az 1,7%-os növekedés, amit legutóbb lehetett olvasni a statisztikákban a magyar gazdaságról, az most jó vagy rossz, vagy hol állunk az Európai Unió országaiban?
0: Az egy jó adat volt az Európai Uniós országok között, ez nem volt rossz adat, ez az élen van, bár amikor legutóbb láttam, még nem volt meg minden adat, de a meglévő adatok között jó volt, ott 5.-6. helyen volt, de mondom, nem volt meg még a 27 adat, viszont ha megnézzük, hogy mi az oka, nem a járműgyártás, hanem jelentősen járult hozzá a szolgáltatási szektor, ami nálunk nem olyan erős, lehetne erősebb is, például a diversifikáltabb lenne a magyar gazdaság, de például a turizmus hozzájárult jelentős mértékben, hozzájárult egy olyan ágazat, hogy tudás, technológia, ezek ilyen szakértői tevékenységek, mérnöki munkák, tehát ezek az úgynevezett nagy hozzáadott értéket előállító tevékenységek. Tehát nálunk is van olyan, ami azért tudja segíteni a gazdaságot, csak nem elég nagy az arány ennek. Infokommunikáció például ilyen, az informatika, digitalizáció.
1: Hadd kérdezek valamit. Az emberi boldogság mennyiben járul hozzá már? Bocsánat, de ez
0: nagyon
1: most
0: jó
1: ez
0: kérdés.
1: Tehát ugye már mondtam az előzetesnél is, amikor a műsort ajánlottam, hogy az erdélyi öreg ismerősöm beszél ott az állatokkal, mondja, hogy kicsikecském, gyere ide, meg a kutyukoknak ezt-azt, és akkor mondja, hogy a boldog tyukok többet tojnak.
0: Így van.
1: Na most tudom, hogy a párhuzam nem illő, de mégis. A boldog ember az gazdasági értelemben többet ér.
0: Hát,
1: a boldogság, mint gazdasági tényező.
0: Azért ne tekintsük az embert gazdasági tényezőnek. Én azt gondolom, hogy ennél bonyolultabb, ezért nem
1: szeretem. Más se csinál a közgazdaságtan.
0: Már a liberális közgazdaságtan teszi ezt. A
1: mainstream.
0: Hát a mainstream az erőteljesen liberális, maradjunk annyiban, de ugye az, mikor tőkének nevezi az emberi értéket, én vagyonnak szoktam nevezni úgy egyébként, de nem vagyok egyedül, sokan vannak, akik így gondolkodnak, főleg külföldön.
1: Jó, szóval akkor nem ideálom magam.
0: De pillanat, de jó, attól függetlenül mindjárt átérek a kérdésre. Tehát azt szeretném mondani, hogy valójában az ember a legfontosabb gazdasági tényező. Ja, meg kell nézni a nemzetközi elemzéseket, hogy azok az országok, amelyek a legtöbbet fordítanak az emberekre. Legyen az oktatás, egészségügy, az emberi környezetnek a szebbé tétele, tisztaság, rend, jó emberi kapcsolatok, és így tovább, azok sikeresebb országok. De más mondok, hogy az elején szóba került ez a bizonyos immateriális, ezt már mindjárt korrigálom, hogy az nem egészen jó az a kategória, az egy nem túl jó fordítás, de azt szeretném mondani, hogy a legfontosabb ilyen nem megfogható érték, azért nem megfogható, mert nem könnyen mérhető, az az emberi boldogság, ami hozzájárul a gazdasági sikerhez. Mert ha én bemegyek egy munkahelyre, és úgy megyek be, hogy én ott jól érzem magam, de jó, hogy bejöttem dolgozni, jó a légkör, a vezetők emberszámba veszik a munkavállalókat, nincs furcsa-farcsa, furkálás-faragcsálás, ugye, a cégen belül, hanem egy együttműködés van. Az emberek a tehetségüket ki tudják fejteni. Ötletekkel előállhatnak, és nem mondja azt a főnök, hogy neked ne legyen ötleted, nem azért vagy itt, nem azért dolgozz. Ami ugye Magyarországon elő szokott fordulni.
1: Nem a te ügyed, semmi között hozzá.
0: Miközött hozzá, majd én eldöntöm. Így van. Ez egy elég jellemző dolog a magyar életben. Na most akkor az az ember boldog, és sokkal szívesebben áll elő például ötletekkel, és ide szeretném a dolgot elhozni, hogy az, hogy jól érzi magát a bőrében, az azt is jelenti, hogy ő egy minden ember kreatív a maga módján valamennyire, biztos más-más területen, de akkor, ha kijön belőle az a kreativitás, az hozzájárul a gazdasági sikerhez. Tehát lehet, hogy abból egy jobb megoldás lesz, egy jobb vállalati szervezeti megoldás, egy új termék, egy terméknek a módosított változata. Tehát olyan dolgokat tud az ember a munkahelyén, vagy olyan ötlettel áll elő egy informatikus, amely annak a szervezetnek a működéséhez is,

0: pozitívan járul hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében, és hogy boldog-e. De hogy mitől boldog, ez egy más kérdés. Hát, és itt utalnak arra vissza,
1: hogy
0: az ember az nem egy anyagi dolog, mert ugye bizonyítékok vannak arra nézve, hogy önmagában az anyagiaktól valaki nem boldog.
1: Zárulás kitérő, hogy van a rangsor, hogy a legboldogabb országok, ahol az emberek a legboldogabbak, és akkor valami általam ismeretlen...
0: Costa Rica.
1: Tehát vagy olyan ország, ami anyagi értelemben, hát valahol a sor végén kullog, de ott az emberek boldogok. Akkor ez a kettő...
0: Hát ezt mondtam az előbb, hogy nem az anyagi akkumulik. Hát mindaz, amit az előbb mondtam, hogy jól érzi magát a munkahelyén, emberszámba veszik, a véleményére kíváncsiak, az egy természetes dolog, hogyha valaki mondjuk vitatkozik, és nem tekintik azért, hogy mondjam, egy kezelhetetlennek, mert véleménye van, hogy a társadalom olyan, hogy egymást tisztelik az emberek, etikusan működik a társadalom.
1: Ó, hát elég elolvasni a kommenteket, és már is ott vagyunk a Kánoánban, ez most egy ironikus.
0: De vannak olyan országok egyébként, ahol azért ez természetesebb. Ilyenek a skandináv országok, azért mondják azt például, hogy Skandináviában az igazi arany, az úgynevezett társadalmi tőke, az a bizalmi szint. Mondok egy példát, jó? Konkrét példát.
1: A példák, ha mindig úgy vagyok, hogy messziről jött ember.
0: Nem messziről jött, saját példa. Saját kutatásból, tehát az én fiatal kollégáimnak az eredményei, hogy ha valaki például a pályázati rendszert nézi, Svédországban úgy néz ki a dolog, hogy két oldalon mondjuk be lehet adni egy KKV-nak, egy kisvállalatnak egy pályázati tanulmányt, és abban két dolgot kell, egyrészt leírja, hogy az miért lesz jó a cégnek, most jön a következő, és leírja, hogy miért lesz jó a társadalomnak. Tehát pénzt csak arra lehet kapni, aminek értéket teremt a társadalomnak, másoknak, nem csak a cégnek, hiszen az a cég az egy társadalmon belül működik. Hát nem csak a saját profitjával kell neki törődnie. Pillanat, hagyj fejezem be, és ez az egyik. Másik pedig, hogy megvan a bizalom, hogy nem feltételezik, hogy az a cég csalni akar, ezért nem kell 100 oldalon bizonyítani, hogy ő biztos jót fog csinálni, és megkapja a pénzt nagyon könnyen. Igen ám, de ha nem úgy alakul a dolog, kőkeményen vissza kell fizetni. Tehát előbb van a bizalom, nem a bizalmatlansággal indul a dolog. A bizalom van előbb, és ha csalódás van, akkor jön a büntetés. Tehát azért ez egy más hozzáállás, mint ami nálunk van.
1: Hát nem tudom, milyen van nálunk, de egy kitérő.
0: Bizalmatlanság.
1: Hát ezt... Nem én mondtam. Én nem, hogy mondjam.
0: Ez egy viszonylag régi jellemző a magyar gazdaságon belül. Bocsánat, és még miért fontos ez? Mert a bizalmi légkörben az üzlet jobban működik. Ha én megbízom a partneremben, hogy nem fog becsapni, szerződés nélkül is nyugodtan a szavamra lehet adni, az egy gördülékenyebben működő gazdaság.
1: Szoktam kérdezni, hogy lehet-e készfogásra milliós vagy milliárdos üzleteket kötni Magyarországon?
0: 100 forintos sem biztos lehet, szóval
1: de
0: nem,
1: most ez egy ironikus válasz volt.
0: Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond Magyarországon az a bizalomhiány. Mondok egy másik nagyon, és ez is oda vezet vissza, amit ön az elején kérdezett, hogy a gazdasági siker. Ugye az innováció az a humán vagyon mellett, tehát az emberek tudása, kreativitása mellett, és azzal összefüggésben az innováció az egy gazdasági érték. Gazdasági érték, és viszont egy bonyolult dolog. Tehát egymagában egy cég olyan nagyon könnyen nem tud innoválni. Ezért vannak az innovációs hálózatok. Ugye a közgazdász azt mondja, hogy ökoszisztéma.
1: Igen.
0: Jó, de ezek csak akkor működnek, hogyha azok az emberek, akik együtt működnek, azok megbízhatnak egymásban. Én nemrégen csináltam egy ilyen felmérést vállalatoknál, egy online kérdéves felmérést, igen, hogy miért van ebből kevés. És alapvetően az jött vissza, hogy nincs bizalom, nem bíznak meg a cégek egymásban, és ez óriási hátrány.
1: A cégek egymásban, vagy a cégeken belül az emberek? Tehát én mindig azt gondolom, hogy
0: mind a kettő, és a cég sem bízik meg az államban, állam is a cégben. Ugye mondok, még egy konkrét példát mondok, hogy az egyik vállalati vezető például azt mondta, ez egy nagy külföldi cég volt, maradjunk annyiban, hogy ő szervezett egy ilyen hálózatot, mert kapott érte pénzt, hogy szervezzen ilyet az államtól. És akkor megkérdeztem, hogy most hogy áll ez a szervezet, ez az együttműködés, azt mondta, megszűnt, mert már nem kapja a pénzt. Na most példa, hogy tehát amikor amikor nem alulról jön a dolog, mert megbízunk egymásban, együtt szeretnénk egy jó dolgot csinálni. Hagy mondjak egy fontos dolgot, ha 10 magyar kisvállalat vagy 5 összefog, az el tud menni együtt egy sikeres termékkel külföldre, egy darab nem tud elmenni, hiába várjuk tőle, hogy minden KKV exportáljon. Értelmetlen dolog. Ahhoz egy kicsit, hogy mondjam, egy nagyobb egység kell, 2-3 összeáll, együtt kitalál valami jó dolgot, piacot kutat, elmegy mondjuk Lengyelországba. Mi miért vagyunk tele lengyel cégekkel? Ma hallom reggel, bocsánat, én azt hittem, nem akartam hinni a fülemnek, hogy nem biztos, hogy lesz elég gyümölcs, mert Lengyelországban is probléma van a gyümölccsel. Itt tartunk, hogy gyümölcsöt lengyelektől várunk.
1: De hát Lengyel, most ez kitérő.
0: Ez
1: hát
0: kicsit kitérő volt, tudom, de...
1: Európában az egyik legnagyobb gyümölcstermesztő Lengyelországban. Nem voltak TS-ek, tehát egész más.
0: Ugyan már, én azt gondolom, hogy ennek semmi köze a TS-ekhez. Ahhoz van köze, hogyha megnézzük, hogy a lengyelek mire költenek, a lengyelek tudatosan megerősítették a mezőt, költöttek a mezőgazdaságra, nálunk meg nézzük meg, hogy mennyit költöttünk a mezőgazdaságra.
1: Ez biztos így van, de az a körülmény, bocsánat, hogy vitatkozom, az a körülmény, hogy Magyarországon TS-ek voltak, amiket aztán megszüntettek, az egyéni gazdaságok újraindultak, az egy más helyzet, mint ami a lengyeleknél volt, hogy nem szűntek meg az egyéni gazdaságok, hanem volt egy folytatólagos fejlődés, és igen,
0: bocsánat, én is hagyítatkozom, csak egy mondat erejéig, nem akarom én azt a világot véletlenül sem védeni, de azért ott volt egy háztáji gazdaság, amelyik sikeres volt, jó kizsákmányoltak magukat az emberek. Tehát a magyar mezőgazdaság, hogy mondjam, ezért elég sikeres volt sokáig. És bocsánat, és mostanában lett az a gond, hogy tulajdonképpen a magyar mezőgazdaság nem találja a helyét, finoman fogalmazva, és ehhez képest a lengyelek meg mit láttak a lengyelek? Azt látták, hogy a élelmiszer egy stratégiai ágazat, az élelmiszergazdaság, mert enni akkor is kell, hogyha autó nem kell, de enni kell.
1: Most belefutottam abba a zsákutcába, hogy vitatkozni akartam, bocsánatot kérek, mea culpa.
0: Nem, semmi gond.
1: Meg egyáltalán, de egy megint kitérő. Volt egy megjegyzés itt a svéd kisvállalatok pályázata kapcsán, hogy nem csak a saját profit érdekli őket, hanem az, hogy ennek milyen a társadalmi.
0: Bocsánat, nem kap állami pénzt.
1: Igen. Az összes multi a saját profit után megy. Érdekli bármi más is a multi cégeket?
0: Attól függ, hol vannak. Ha megtehetik, hogy ne érdekelje semmi más, akkor megteszik. Mert ugye, ez egy nagyon-nagyon hossz idő kéne, de rövidre fogom a dolgot. Ugye alapvetően a nagy multicég az úgy működik, hogy profitot maximalizál, mert tulajdonosok vannak, és a tulajdonosok zsebébe akarja pénzt tenni természetesen. Ezért szanaszéjjel szórja a tevékenységét a világ minden táján. Hol mit kap a kormányoktól ahhoz, hogy oda menjenek? Magyarországon mindent, amit kér, megkap. Adókedvezménytől kezdve, most hagyd ne menjek bele a részletekbe.
1: Például az élelmiszeripari cégek épp nem kapták meg, épp azért panaszkodnak, mert nem kapták meg.
0: Nem tudom, melyik itt nem kapott meg,
1: hát
0: de
1: most... A nagybolt hálózatok.
0: Az nem élelmiszeripari cég, az kereskedelem. Most ne keverjük azt, én most a gyártókról beszélek.
1: Megint rosszul.
0: Nem, én élelmiszeriparról beszélek. Az kereskedelem és szolgáltatás, az egy más ágazat. Az igaz, de az egy más dolog. Én most a termelőkről beszélek, ugye a feldolgozóiparon belül az élelmiszeriparról, és ugye, de nem is ott van a nagy támogatás, hanem inkább a gépipar, járműipar, stb. Akkumulátorgyártás, elektromos és így tovább terület. Na most, ha egyszer azért jön ide, mert olyan kedvezők a körülmények, hogy a legalacsonyabb az adó az egész Európai Unióban, sőt a világon, a bérek majdnem a legalacsonyabbak, és semmi, de semmi elvárás olyan nincs, hogy a társadalomnak valamit letegyen az asztalára, akkor miért tegye? Hát nem bolond, hogy a profitjából költsön. Tehát ez egy más történet. Itt a svédeknél társadalmi elvárás van. Tehát itt társadalmi elvárásról kell beszélni, hogy van-e ilyen, hogy a cég az igenis a társadalom asztalára is tegye le valamit. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség lenne, de ugye a svédeknél is a KKV-szektorról beszéltünk, és nem a nagyvállalatokról.
1: Igen.
0: A nagyok nem kapnak ingyen pénzt. Ott kezdődik a dolog. Tehát itt a támogatást ez a kisvállalati szektor kapta, amiről én itt beszéltem, amit kikutattak az én PhD-s doktorandusz hallgatóim.
1: És, de úgy, befejeztem a vitatkozást, vagy az ellenvetéseket.
0: De bocsánat, én csak a kutatásokra igyekszem hivatkozni, amiket ugye a hallgatókkal azért már nagyon régen csinálunk.
1: Viszont még egy dolgot, hát két percünk van rá, vagy valahogy, az immateriális befektetések. Igen, igen. Rossz fordítás.
0: De inkább azt mondanám, hogy az immateriális, ugye az nem anyagi, azt jelenti igen. magyarul, és az egy számviteli fogalom, a könyvelés használja, és arról van szó, hogy olyan vállalati javak, amelyek nem megfoghatók, mint egy asztal, egy szék, hanem ilyen mondjuk egy szellemi terméke a cégnek. Mondjuk van egy újítása, egy találmány, egy szabadalma, és ugye azt számon tudják tartani a könyvelésben.
1: Igen.
0: De van ennél egy átfogó fogalom, azt úgy nevezik, hogy hát nevezük tudás vagyonnak, kicsit átfogóbb, ebben benne van minden, például benne van az emberi tudás, benne van a kreativitás szintje, benne van a szervezeti kultúra, benne van az, hogy egy cégnek milyen a híre, hogy például nem csapja be se a vevőt, se a beszállítót, se azt a céget, amelyikkel együtt működik, és akkor egy jó kép alakul ki róla a piacon. És ezek olyan értékek, amiket nem lehet mérni. Tehát az a baj, hogy ezek statisztikailag nem mérhetők, vagy számvitelileg nem megmérhetők, de bizonyítható, hogy ahol ezek erősek, ezekbe a témákba befektet egy ország, azok az országok sikeresebbek. És meg lehet nézni, hogy az elmúlt 10 évben a statisztika azt mutatja, hogy azok az országok, amelyek ezen a területen, de be lehet egyébként hozni a továbbképzést, cégeken belüli továbbképzést, be lehet hozni a szervezeti átrend, menedzsment módszerek fejlesztését be lehet hozni. Ugye ez minden megfogható dolog, viszont nagyon sokat használ a cégnek, meg az országnak. És azok az országok, ahol ezekre a területekre sokat fordítanak, kutatásfejlesztésre például, azok a cégek sikeresebbek, azok az országok sikeresebbek, és az látszik, hogy az elmúlt 10 évben a világban is úgy alakultak a dolgok, hogy a fizikai beruházások, gépek, épületek, utak, stb. Aránya csökken, és inkább ezek a tudásberuházásoknak az aránya nő a fejlettebb országokban. Tehát azért fontos, hogy ezzel foglalkozunk, ezzel a nem megfogható értékekkel. Ugye van egy szó, angol szó, hogy intangible, ez a nem megfoghatót jelenti, de ez több, mint az immateriális, mert az immateriális az a számvitelben is megjelenik. Ezek meg nem jelennek meg a számvitelben, de nagyon fontos értéket képviselnek. És ugye ezekre kellene többet fordítani, és csak egy mondat, ha még beleférünk, hogy ugye most fontos, hogy pénzt hozunk haza, ha minden sikerül, ugye, az Európai Unióban bent ragadt pénzekről. Itt se lesz mindegy, hogy ebből mennyi lesz fizikai, és mennyi lesz tudásberuházás, mert azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szerkezetét, amivel kezdtük, hogy azt fejleszteni kéne, javítani kellene, tudásberuházásokkal lehetne javítani. Tehát abból a pénzből jó lenne nagyon sokat tudásberuházásra fordítani, és nem csak fizikai beruházásokra.
1: Hogy látja annak az esélyt, de ez már csak egy félperces kérdés, vagy annyi sem, hogy ha hazajönnek ezek a pénzek, hogy ezeket sikerül jól befektetni?
0: Hát ha nincsen, hát két dolog kell hozzá. Az egyik az, hogy ne legyen hajszra, hogy mit tudom én, időponthoz van kötve, vagy addig van. El kell költeni. A másik, hogy vannak-e ötletek? Vannak-e előkészített ötletek? Ha vannak, azok milyen ötletek? És ezeket nem tudjuk.
1: Hát sok minden nem tudunk egyébként. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok minden nem tudunk, de talán így is jó. Hát akkor valahol itt folytatjuk majd legközelebb. A kérdések azok mindig újabb kérdéseket szülnek. Majd meglátjuk, majd egy-két hónap múlva, vagy ősszel talán már többet tudunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár volt. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. Köszönöm szíves figyelmüket, köszönöm, hogy itt volt. A viszonthallásra.
0: Köszönöm a hívást.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a média világ erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
5: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel ezúttal azzal kezdeném, idézem, emberek ezrei vettek részt a belfasti felekezetközi menet Jézusért, March for Jesus eseményen, és ez több volt, mint egyszerű menet, annak deklarálása volt, hogy Jézus az Úr-e város felett, így jelezte beszámolójában a Christian Today. Deborah McCracken a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy részt vett már a tavalyi eseményen is, és ezúttal is szívesen csatlakozott. Mint fogalmazott, hihetetlen volt látni, ahogy az egyházak és a keresztények az ország minden részéről összefogtak azért, hogy ünnepeljék Jézust, és hogy másokkal is tudassák, ő a világ reménysége. Egy másik résztvevő, az amerikai Luc Dean, pedig úgy fogalmazott, azért utazott idáig, hogy azokkal tartson, akik ugyanúgy szeretik Jézust, mint ő. Hozzátette, hogy ebben a mostani időszakban hatalmas a sötétség, de Jézusban van világosság, a remény és az üdvösség. Mint a Christian Today írja, történelmileg a belfasti keresztény színezetű menetek gyakran a közösségek közti feszültség forrásai voltak a térség katolikus és protestáns lakossága között. A menet Jézusért célja viszont az, hogy legyen egy a Krisztusba vetett közös hit köré épülő esemény. A résztvevőket, akik az egység jegyében olyan transzparenseket vittek magukkal, amelyeken az állt, hogy nemzetünk Jézusért, a családbarát menetet nem politikai eseményként hirdették meg, hanem a keresztény hit ünnepeként. Az esemény célja, hogy összefogja az egyházakat és a keresztényeket szerte az országból, hogy közös dicsőítés, imádság és nyilvános tanúság tétel által felmagasztalják Jézus Krisztus nevét Belfast szívében, közölték mindenről a szervezők. A menetet tavaly is meghirdették, akkor a szervezők adatai szerint 8000 ember jelent meg. Hölgyeim és uraim, ezek után most arról, hogy egy új dokumentum szerint a magány elsődleges problémává vált a kontinensen, a mentális válság leküzdése érdekében pedig jelentős erőfeszítésekre lesz szükség. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága több szakpolitikában szorgalmazza az átfogó szemlélet bevezetését. Az európai mentális egészségügyi válságra reflektáló tanulmányt tett közzé az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága. A mentális egészség Európában felhívása gondoskodásra című dokumentum nyíltan hirdeti, hogy Európa egyre növekvő mentális egészségügyi válsággal néz szembe. Értékelése szerint a depresszió és a szorongás növekedését számos tényező idézi elő, mint például a magány, a trauma, az önveszélyes gondolatok, a munkahelyi bizonytalanság, az öregedés, a digitalizáció és a kényszerű migráció. A tanulmány megjegyzi, hogy a koronavírus világjárvány súlyosbította a válságot, ugyanakkor feltárta az európai mentális egészségügyi ellátórendszer gyengeségeit is. A bizottság titkára szerint a mentális egészség helyreállítása érdekében többdimenziós megközelítést kell alkalmazni, amely nem csupán a biológiai és pszichológiai szükségleteket, hanem a lelki támogatást is figyelembe veszi. Friederike Ladenburger az ACE Prensának adott interjújában hangsúlyozta, napjaink egyik legnagyobb mentális egészségügyi kockázatává vált a magány, ami mögött nem kizárólag a kapcsolatok mennyiségi szűkössége áll, hanem a minőség is elvész az emberi kapcsolatokból. Mint mondta, értelmes, hiteles és tartós emberi kapcsolatokra van szükségünk. Ennek megfelelően a friss dokumentum kimondja, hogy a mentális jóllét nem csak a klinikai kezelésektől függ, hanem az erős emberi kapcsolatoktól, a társadalmi integrációtól, a hovatartozás érzésétől és minden egyén méltóságának tiszteletben tartásától is. Ladenburger bemutatta, a jelentés a keresztény antropológia három alapvető pillérén nyugszik, tehát úgy tekint az emberre, mint aki az Isten képmására teremtetett, az ebből fakadó méltóság magában foglalja a testet és a lelket egyaránt, valamint, hogy az ember alapvető kapcsolati és spirituális dimenzióval rendelkezik. Jelentésünk egyik legfontosabb pontja az emberi személy közösségi aspektusa, fűzte hozzá, jelezve, hogy az egyház közösségi eseményekkel segíthet a társadalmi elszigeteltség kezelésében. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága által közreadott tanulmány hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy az Európai Unió olyan politikákat mozdítson elő, amelyek erősítik a családokat, mint a gondozás alapvető helyszíneit. Friederike Ladenburger kifejezte aggodalmát a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatása miatt, különösen a fiatalokkal kapcsolatban. Az európai szabályozás felgyorsítását szorgalmazta, az egyének technológiai visszaélésektől, a digitális függőségtől és az online zaklatástól való védelme érdekében. A püspöki bizottság hangsúlyozta a kórházi lelkészi szolgálatok fontosságát és minden egyén vallásgyakorláshoz való jogát, különösen szenvedés esetén, és megjegyezte, hogy a hatékony támogatás nem csak orvosi vagy klinikai, hanem lelki támogatást is magában foglal. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel most tovább árnyaljuk a lehangoló összképet. Az egyetemisták több mint 40%-a depressziós, a gyerekek már 11-12 évesen pornót néznek. A legveszélyeztetettebb csoportok a Z és az Alfa generáció tagjai, személyiségfejlődésüket már egészen korai életszakaszban befolyásolja az online világ. A felső oktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, a fiatalok gyakran a közösségi média által keresnek enyhülést a szorongásukra, de ezzel általában csak elmélyítik a valós okokat, hívták fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének új tanulmánykötetében. A legveszélyeztetettebb csoportok a Z és az Alfa generáció tagjai. Az ő személyiségfejlődésüket már egészen korai életszakaszban befolyásolja a közösségi média. A mű részletesen ismerteti a média hatását a gyermekek pszichés fejlődésére, amely egy korábban megrendezett tudományos konferencia előadásainak írott változatát összegzi és mutatja be a digitális környezet, valamint a kiskorúak érzelmi, szociális és jogi helyzetének összefüggésében. A kötet egyebek mellett rávilágít a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészségének kritikus helyzetére. A Tari Anna Mária tanulmányában bemutatott kutatások szerint a diákok több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és közel ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. A szakember rávilágít, a fiatalok gyakran káros megküzdési módként használják a közösségi médiát a szorongás enyhítésére. Ez pedig általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémáikat. Tari Anna Mária egyúttal rámutatott, hogy a Z és az alfa generáció tagjai a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai közé tartoznak, mivel személyiség fejlődésüket a közösségi média használata már egészen korai életszakaszban befolyásolta. Nem csupán a közösségi média okoz problémát, a magyar serdülők 72%-a rendszeresen játszik videójátékokkal, a fiúk pedig hetente átlagosan több mint 17 órát töltenek ezekkel. Koncz Patrik, Demetrovics Zsolt és Király Orsolya közös tanulmánya szerint fontos látni, hogy a virtualitásba menekülés gyakran már valamilyen meglévő probléma, például ADHD vagy depresszió tünete lehet, a problémás használat pedig komoly társas és tanulmányi nehézségekhez vezethet. A káros média tartalmak traumatizáló hatásairól Hall Melinda kiemelte, a szexualitás és az agresszió együttes megjelenése lövedékszerű változást okozhat a fejlődő idegrendszerben. Jantek Gyöngyvér pedig arra figyelmeztet, hogy a fiatalok napjainkban átlagosan 11-12 éves kor között találkoznak először pornográf tartalommal, ami nagyban formálja a serdülők szexuális énképét és igényeit, gyakran irreális elvárásokat rögzítve. Székely Levente, a behúzalozott nemzedékről szóló korrajza bemutatja, hogy a fiatalok 97%-a napi internet használó, és 43%-uk állandóan online van. Guld Ádám pedig az úgynevezett TikTok hadviselés jelenségén keresztül mutatja be, hogyan válnak a Z-generációs influencerek az orosz-ukrán háború elsődleges hírforrásaivá a fiatalok körében, elmosva a határt az objektív tájékoztatás és a szubjektív élmény megosztás között. A kötet szerkesztője, Nyakas Levente arra is kitér, hogy amíg a fizikai adathordozón, például DVD-n érkező filmekre a fogadó ország szigorú gyermekvédelmi szabályai vonatkoznak, a streaming szolgáltatásoknál a származási ország elve érvényesül, ami gyakran alacsonyabb védelmi szintet határoz meg. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel, most történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól idéznék ide egy írást, amely az Ajándék a végzettől című gyűjteményben jelent meg, Kálvária címmel 1942 nyarán. Azt írta Márai, tavasszal névtelen levelet kaptam, amely egy a sok közül elkerülte a névtelen levelek sorsát. A levélíró azt írta, szégyen és gyalázat, hogy engedem porladni és romokba dőlni nagyszüleim sírját a kassai Kálvária temetőben. A vádat nem értettem, mert 2 év előtt, amikor utoljára láttam a sírokat, még tűrhető állapotban leltem meg a régi temetőben. Minden esetre írtam egy kassai kőművesnek, keresse meg a sírokat, s állítsa helyre annak rendje módja szerint mindazt, amit az idő esetleg elpusztított. Most nyáron aztán elmentem egy este a kassai régi temetőbe, és megkerestem a nagyszülők nyugvóhelyét. Szép meleg este volt, a hegyek és az erdő fölött halványkék köd úszott. Kassának 3 temetője van, a köztemető, a bárca előtt, itt pihennek az elmúlt világháború hősi halottjai, s ide temetkezik ma a város, s az északi domboldalon a 2 városi temető, a Rozália és a Kálvária. A Rozáliát rendben tartja a város és az utódok kegyelete. De a Kálvária csak ugyan romhalmaz, igaza volt a névtelen levélírónak, megkérem-e helyen, panaszával ne hozzám forduljon, hanem Kassa város vezetőihez. A felvidéken 2 ilyen idillikusan szép, meghatóan egyszerű és érdekes temetőt ismerek, a kassai Kálváriát és a rozsnyói régi temetőt. Mindkettőben halottaim feküsznek. A rozsnyói ma is olyan, mint egy ápolt kert, dúsvirágok, folyandároktól átfolt lugasok között alusznak a régi felvidéki családok ősei, az ősapák és az ősagyák. Kassai Kálvária és Rozália fekvése, elhelyezése szebb, mint a rosnyóié, domboldalról nézve a sírok között bolygó vándor a városra, az élők világára. A sírokat csak nehezen találtam meg a domboldalon, nincs már 10 ósír se e régi temetőben. A keresztek, kövek felbuktak, orra estek. Nevet, évszámot alig lehet már elolvasni. Ismeretlen, kibetűzhetetlen sírkövek között bukdácsoltam, míg végre megtaláltam az öregek sírját, amelyet a kassai kőműves becsülettel helyreállított. Alaposan körülnéztem, és nem hittem a szememnek, a romlásnak, az elvadulásnak olyan gyászos képe tárult elém a temetőben, amely méltatlan a régi kassaiak emlékéhez, de méltatlan az élő kassához és az emberi kegyeletről alkotott fogalmainkhoz is. Tudom, hogy az élők most több gondot adnak egymásnak, mint a halottak az élőknek, de a kassai temető nem városrendészeti magánügy. Ez a néhány száz süppet sír volt, ahol napközben a hustáki inas gyerekek játszanak most betyárt és pandúrt, s ahol este, napszállat után kósza párok randevúznak, őriz valamit, s nem csak régi családok elporlat csontjait őrzi, temetők is meghalnak, mint minden, ami az emberhez tartozik, a sírokat idővel felszántják, az élet mindenen túlburjánzik, kegyetlen és közömbös erejével. Nem kell hamis kegyelettel nézni a halottak dolgát sem. De a kassai temető olyan, mint egy múzeum. Ezek az elvásott sírkövek, a régi kassai magyar társadalmat igazolják. Ez a város mindig veszélyzónában élt, s műemlékei, nemes faragású kövei, házai, templomai, kapualjai éppen úgy bizonyítják magyar műveltségét, mint a temetők korhadó fejfái. A nemzetiségi vidékek magyar városainak temetőit őrizni kell, mint ahogy Kolozsvárot féltő gondossággal őrzik a házsongárdi temető minden sírkövét, múzeumba mentették a román hatósági beavatkozás elől a nemesebb síremlékeket, kerítéssel övezték a kolozsváriak temetőiket, hogy megvédjék a változó idők esetleges dúló rohavai ellen. A kassai Kálváriát is meg kell menteni, nem csak kegyeletből, hanem a város és a magyarság iránti kötelességből. A ledőlt sírköveket állítsák helyre, a temető egészét kerítsék körül, s ha nem is temetnek ide többé halottat, tartsák becsben és épségben ezt a múzeális jellegű temetőt, mint a régi kassa városépítő, magyar műveltségű polgárságának nyughelyét. Mert a holtak néha nagyobb erővel vigyáznak egy városra, és bizonyítanak igaza mellett, joga mellett, mint a feledékeny élők, írta Márai Sándor 1942-ben. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel napjainkba visszatérve azt a felismerést említeném meg, hogy a politika a hithez való kapcsolódással nem veszít, hanem nyer. Kuminec Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 2026 elején megjelent könyvecskéjében átfogóan mutatja be a tudománypolitika, a kutatás és a keresztény szemlélet viszonyát és helyes útját. Régóta, talán a felvilágosodás óta elterjedt és téves közhely, hogy a tudomány és a vallás, esetünkben a kereszténység ellentétben áll egymással. Ez a ráció és a vallás állítólagos ellentétének egyik kivetülése lenne. Korunk egyik vallás pótléka a szcientizmus, a túlhajtott tudományhit, amely szerint a vallás csak az ismeretlenség lyukait töltötte ki korábban, és a természettudomány idővel mindent megmagyaráz. Kuminec Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 2026 elején megjelent könyvecskéjében átfogóan mutatja be a tudománypolitika, a kutatás és a keresztény szemlélet viszonyát és helyes útját. A szerző a tudomány fogalmával indít, majd tárgyalja a tudomány és világnézet kapcsolatát, rámutatva, hogy a teológia és a filozófia is tudomány. Sőt, leszögezi, hogy az épp világnézet, igaz vallás a tudomány valódi lehetőségi feltétele. Hangsúlyozza, hogy talán a tudomány objektív, de a tudósok nem. Ezután a közélet és a politika fogalma következik, s szerzőnk rátér a tudomány és művelésének egyedülálló intézményére, az egyetemre, illetve annak helyére a társadalomban. Bemutatja az egyetem eszméjét, különös tekintettel Karl Jaspers és Kornis Gyula elképzelésére. Majd következik korunk egyik nagy témája, az oktatás és a kutatás szabadsága. Terítékre kerülnek az alapvető jogok, a lelkiismereti és vallásszabadság, valamint ezek, mint az egyház és a politikai közösségek kapcsolatának alapjai. Kuminec Géza szerint a politika a hithez való kapcsolódással nem veszít, hanem nyer, a politikai élet céljai pedig nem ellenkezhetnek a hit céljaival, és nem is akadályozhatják őket. Már csak azért sem, mert a tudománynak és a társadalomnak is sarokköve az erkölcs, a jog és az illendőség. Leszögezi, hogy a keresztény hitnek nincsenek önálló politikai céljai, de minden nemzettől és államtól egyformán követeli, hogy sajátos történelmi földrajzi helyzetükkel együtt ne feledkezzenek meg a szeretet és igazságosság követelményeiről és az örök bíró előtt adandó számadásukról. Sőt, szerinte még nagyobb az a tévedés, amely száműzi Istent a közéletből és helyére kizárólag a népet, vagy az államot helyezi. Holisztikus szemléletre van szükség, vallja, amelyben az alapot a tudománynak is a végső értékek és a szent tudomány, azaz a teológia és a filozófia adja. Hölgyeim és uraim, 2 hét múlva ismét jelentkezünk a médiavilág történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
0: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Rossini művét a Győri Filharmonikus Zenekar játszotta. Közreműködött Berkes Kálmán.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a hangolóban hallgassák meg Poulenc G-moll versenyművét orgonára, Simon Preston és a Londoni Szimfonikus Zenekar előadásában.

A hangoló hátralévő perceiben Poulenc cselló és zongora szonátájának első és harmadik tétele szólal meg, Edgar Moreau és David Kedus előadásában.

Poulenc cselló és zongora szonátájának első és harmadik tételét hallották Edgar Moreau és David Kedus előadásában. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Harcsik Róbert bemondó, Varga Ramón a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Csaba és Bixa Levente hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Az Isten szentsége előtt bennünk felébredő két imádságos mozzanat közül az egyik a vágyakozás érzülete. A másik abból a meggyőzésből fakad, hogy minden ellentmondás ellenére, amely Istennel kapcsolatban megvan az emberben, nem tudunk nélküle élni. Az első mozzanatban úgy szólítjuk meg az Urat, mint Péter a Genezáreti tó partján, amikor az Úr titokzatos hatalma láttán borzongást töltötte el. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A másik ugyanazzal a Péterrel Kafarnaumban az eukarisztia ígérete alkalmával szólal meg. Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ha a bűn megtapasztalása ellenállást vagy kedvetlenséget szül, megszakad a kapcsolat, s az ember elhagyja Istent. Ha azonban alázatosságban és igazságban marad, akkor arra az ítéletre, hogy ő nem tartozik a Szent Istenhez, így tud válaszolni. Ez igaz, de kihez tartozhatnék, ha nem ő hozzá? Ugyanaz a szentség, amely visszariasztja az embert, hogy az alázat és megtérés mélységeit megkeresse, s ha csak valamennyire is megsejtette azokat, már visszahozza önmagához. Az ember tudja, hogy Isten a teljesség, értelem, üdvösség, élet, otthon, minden. Ezért vágyakozik Isten után. De ha nem képes a spontán érzések segítségével eljutni Istenhez, mert kedvetlenné és tompává váltak ezek az érzések, akkor be kell vallania önmaga előtt, hogy meg kellene lennie ennek a vágyakozásnak. S ha nincs, a hit erejéből kell küzdenie érte. Nem mondhatja büszke, de mégis szánalmas arckifejezéssel, hogy amit nem érzek, azt nem is akarom, az iránt nem is törekszem, hanem meg kell tanulnia, hogy érzései hamisak, és törekednie kell azok megjobbítására. Fontos az ember számára, hogy éhezze és szomjazza az élő Istent. Ha ez hiányzik, az nem azt jelenti, hogy az embernek nincs szüksége Istenre, hanem hogy az ember beteg, s meg kell gyógyulnia. Megalázó dolog belátnunk azt, hogy valami lényeges emberi vonás hiányzik belőlünk. Könnyen megszólalunk, azért se, nem is kell. Ez őszintének és nagyszerűnek tűnik, valójában azonban szánalomra méltó. Ahogyan Isten valóságát a hit alapján akkor is el kell fogadnunk, ha nem érzékeljük, ugyanígy a hit alapján törekednünk kell felé akkor is, ha nem érezzük át ennek értékét. Ez a belső mozgás már imádság. Az Isten felé való törekvés a lényege. Olyan mozgás ez, amellyel Istenhez akarunk eljutni, életéből akarunk részesedni. A legenda szerint, amikor Akvinai Szent Tamás az isteni igazságról szóló nagyművének egy fontos fejezetét befejezte, megjelent az Úr, és így szólt. Helyesen írtál rólam, Tamás. Mit adjak neked? Mire ő így válaszolt. Uram, magadat. Szent Terézia még határozottabban fejezte ki ugyanezt, amikor így ír. Isten egyedül elég. A legnagyobb mélységet, a legmagasabb csúcsokat, az emberi kívánságok teljes egészét fejezik ki a néhány szó. Istent akarja. Ezek a mondatok nem csak jámborak, de pontosak és igazak is. Szeretnénk az értékeset, az igazat birtokolni. És mi az, ami tényleg a birtokunk? Valami megtetszik, megszerezzük, hazavisszük. De birtokoljuk-e? Használhatjuk, megakadályozhatjuk, hogy másé legyen. De vajon mi magunk? Ténylegesen sajátunknak tekintjük? Nem csak, hogy elveszíthetjük, hogy tönkre mehet, hogy esetleg egyszer el kell hagynunk, hanem valójában nem is a miénk. Csupán külsőlegesen birtokoljuk. Birtokló képességünk sohasem egyesül bensőleg a birtokolt tárgyal, ami tulajdonképpen a birtoklás fogalmának a lényege. A kettő közt mindig megmarad a szakadék. Az emberrel sem áll másképp a dolog. Oly módon, ahogy a szabad személyiségnek megfelel, szeretnénk a számunkra kedves személlyel szoros összeköttetésben lenni. Biztosnak lenni benne, de képesek vagyunk erre. Megnyerhetjük a bizalmát, elfogadhatjuk a szeretetét,
összefonódhatunk vele a hűség, a jog, az odaadás minden kötelékével, de végül mégiscsak megmarad a távolság. Egyedül Isten, aki mindenek felett igaz, aki mindenek felett létező, aki szent és aki távoli, egyedül ő képes valóban az embernek adni magát. Egyedül ő képes arra, hogy teljesen a miénk legyen. Sem a tárgyak, sem az emberek, sőt, mi önmagunk sem. Csak Isten kerülhet hozzánk olyan közelségbe, amely betölti vágyakozásunkat. Állandóan visszatér a Szentírásban ez a fordulat, én Istenem. Így szólok az Úrhoz, én Istenem vagy te. Ez a hang a szív ősi hangja, és itt a kinyilatkoztatás bátorítja és megerősíti azt. Sőt, ez a hang csak akkor lehet igazán tiszta, ha Isten maga szól így. Én akarok a ti istenetek lenni. Szent Ágoston az emberi lélek lényegének azt tekinti, hogy képes Istent megérteni, sőt, ez talán még többet mond, hogy elsősorban csak Istent képes megérteni, s még tovább folytatva a dolgokat és az embereket is csak Istenben képes igazán felfogni és megérteni. Az Isten felé való törekvés, a vágyakozás, a részesedni és egyesülni vágyás imája tükrözi mindezt. Így az ima egyszerűen szeretetté válik, mert mi más a szeretet, mint egy élő személlyel egyé válni. Egy drága követ, virágot vagy remek művet megszerezhetek. Érezhetem, hogy az enyém. De ahhoz, hogy az ember az enyém legyen, annak belső elhatározásból szabadon kell történnie, s ez csak akkor lehetséges, ha a másik odaadja önmagát. Hogyan történhet meg akkor mindez Istennel, hogy ő, aki mindenek ura, ami tulajdonunká akar válni? Igen. Hogy egyáltalán isteni természetéhez mérten lehetséges legyen az, hogy ő a miénk lesz, ehhez arra volt szükség, hogy ő maga kinyilatkoztassa és nekünk ajándékozza magát. Különben nem lennénk képesek elhinni és elfogadni azt. Az isteni szeretet titka, hogy Isten az, aki a legmélyebb szeretetet betölti, és ugyanakkor ő az, aki ezt a szeretetet felkelti. Ezért kell kérnünk, hogy adja meg nekünk az ő szeretetére való vágyakozást, s tanítson meg beteljesíteni azt. Minden imádságban, ami csak imádságnak nevezhető, megtalálható valamilyen értékben egy két elem. Visszahúzódás Istentől, mert tudjuk, bűnösök vagyunk, és törekvés feléje, vágyakozás a vele való közösségre. Ha még oly távolról is, s oly fáradtságos gondolatok által, de bizonyos értelemben Isten szentsége érvényesül ebben. Ha a szentség érvényre jut, az ember azonnal érzi, hogy tisztátalan, s nem tartozik Istenhez. Ugyanakkor azonban azt is, hogy Isten az ő üdvössége, aki felé törekednie kell.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
5: Karácsonyt már, mondták, nem éri meg. De jött a tél, s karácsony élni hagyta. Húsvétot is látott a nagybeteg. Jött május, megszerette, s elragadta. Szeretettel köszöntöm Önöket. Pontosan 60 esztendővel ezelőtt halt meg Tamási Áron. Ráemlékezünk a következő percekben. Az imént Áprili Lajos, Május halottja című versét hallhatták. Van még két négy soros Áprilinak, melyek szintén a pályatárs halála után születtek. Egy kis ciklust alkot ez a három vers, a gyász döbbenete hívta papírra a verssorokat. A halálhírtől a temetésig tartó időszakból kiáltanak ezek az ötös és hatot feles jambusok. Megszólal bennük a közös szülőföld hazahívó hangja, és ott visszhangzik a szó, mely azt hiszem örökké Tamási Áronné már. Rengeteg. Hallgassuk most meg egészében Áprili Lajos Tamási Áron fölött mondott megrendült, megrendítő rekviemjét. 3x4 jambusi vers sorban. Május halottja. Tamási Áron emlékére. Karácsonyt már, mondták, nem éri meg. De jött a tél, s karácsony élni hagyta. Húsvétot is látott a nagybeteg. Jött május, megszerette, s elragadta. Ábel és a rengeteg. Már jött a vég a szívben és erekben, de a lélekben még egy vágy maradt. Otthon pihenni vén fenyők alatt, a visszahívó régi rengetegben. Temetés után. Testvéreim, ma eltemettük őt. Látogatjátok majd a temetőt, s mondjátok, sírba fektettük, halott. Nem kételkedtek, vajon ő az ott? Áprili Lajos után szólaljon meg fia, Jékeli Zoltán. Az ő verse szintén a halálhír kiváltott a döbbenetben született. Szépséges és felejthetetlen a címbeli metafora. Fenyővel azonosítja Tamási Áront, egy óriás és erős fenyővel. Az egész vers központi motívuma a fa és az erdő, a rengeteg, mely élőhely, otthon és menedék. Jékeli Zoltán, egy kidőlt fenyőszálra. Most látni csak óriásnak a fenyőt, mikor kidőlt, s az írtásom véges végig zuhant. Rángatta hét vihar szele, villámok sem bírtak vele, de gyökerét gombák bokrai lepték, nyirokkal marták, leteperték e törpék. Kik bölcs árnyékán eny helyet kerestek, ágbogain gyakorta megpihentek, a levegőben hontalan körözve rémült madárnép repdes most fölötte. Fenyőrigó, pirók, rossz szárnyú holló sírván siratja. Nincs hozzá hasonló, s többé nem is lesz hozzáfogható nagy égre növő sudara a vadonnak. Jaj, hol búvunk meg, hol ülünk meg, ha a tél viharai jönnek? Fel nem támasztja jajgatásuk, míg élnek, addig tart a gyászuk, a bánat, hogy a mord enyészet legyőzheti a szép egészet, s szemük láttára hogyan égel ez az örökzöld menedékhely. 1966. május végén. Engedjék meg, hogy idézzem Nagy Gáspár e vershez fűzött gondolatait. A siratásban és a megrendülésben is csúcsokat járó költő madarak újabb apokalipszisével kiáltja el a fájdalmat. Tán közös mikeskelemeni sorsukat, kiüzetésüket, édeni otthonaik elvesztését is gyászolja. Gondolhatunk az ábeli fenyőre ott a Hargitán, mely kidőlt akkor. A fenyő sorsban az emberre, az országra. A nincs módunk kitérni a hűség elől. Elöljáró szavak a Beszédes út hazafelé című Tamási Áron emlékkiállításhoz címmel és alcímmel megjelent szövegből idéztem. s maradjunk Nagy Gáspárnál. Megtörve az időrendet. Tamás Járon halálának 25. évfordulójára íródott a Szavak a rengetegből című szöveg, melyben diákkori székelyföld élményét fölidézve jut el Tamás Járonhoz a szerző. A cím tehát Szavak a rengetegből, az alcím pedig Első emlék a Hargita felől. Szépséges a próza nyelve, minden szavában utal arra, akire a szövegírója emlékezik. Részleteket olvasok. Már készülődött erősen az özönvíz. Most még a furcsa csend, aztán rögvest elkezdenek hajladozni, nyögni és sóhajtozni a toronyfenyők. Hallani véltem, hogy egy legényke ember, mintha kiáltozna, így szólongatná terelni az erdő összes vadjait. Sötétült kegyetlenül az égbolt az atya, a felhők, mint kékes-szürke minőségi indigók tapadtak a hegy fölé. Csak a fenyők tartották őket, hogy ránk ne roskadjanak. Indultunk, s ereszkedtünk már alá, miközben rázendített a zápor. Majd elkezdődött a háborúság is. Az ég szabad oldaláról szurkált ütötte át valaki a villámos betűket az indigó felhőkön, így íródott a fehér esőfalra, majd lejjebb a gomolygó tejszerű páraködre, legalább 3 példányban a Hargitán való átjutásunk izgalmas története. Az autó szinte tapogatózva kereste az utat ebben a földfeletti labirintban, ahol minden kanyarulat életveszélyesnek tűnt. Ekkor gondoltam arra, hogy ma délután még Farkaslakán teszem tiszteletem, s ott a két cserefa között megfaggatom Tamás Járont a Hargita villámos ördögeiről, akik csíkból húzódhattak most ide elveszejtésünk véget. Ahogy hallottuk, Csíkszeredából autón érkezett Székelyudvarhelyre Nagy Gáspár. Innen aztán szekéren folytatódik az út Tamás Járon szülőfaluja felé. Nem szalaszthattam el a korondra igyekvő, meszett fuvarozó szekerest, aki szívesen fölvett, hogy a világ dolgait Farkaslakáig megbeszéljük. Tetszett, hogy Tamás Járonhoz hasonlóan döcögő szekéren érkezhettem, az ő szülőföldjére. A fuvaros talán egy valamikori elbeszélése hősét mintázta, mert úgy rakta a szót, ahogy az egy csinos tamási novellában is írva vagyon. Röviden, ha kellett, fortéllyal, és büszke volt arra, hogy Tamási a tájszülötte, ő meg gyakran szekerezhet sírja, akkor készülő emlékműve előtt. Mindig láthatja a tisztelgő zarándokokat. Már ott is voltunk, az útmenti templomnál a temetőnél. Ahogy befelé lépteltem, megpillantottam a félig elkészült emlékművet. Szervációszék akkor éppen távol voltak, de vésőjük nyomán a tamási hősök már részben ott sorakoztak az irtózatos kemény trahit tömbön. Még néhány lépés, s ott álltam a sírnál, a két cserefa között, szemben a kopjafával. Imádságként Kányádi versét litániáztam. Ősszel aztán a két vénfa bronzba önti lenne hantot. Jönnek majd, és megcsodálják, mint egy ledöndült harangot. Megköszöntem, hogy ismerhetem Ábelt, minden útjával és ösvényével, akinek hangját talán hallottam is a vihar előtti pillanatokban. Köszöntem a novellákat, s bennük hullámzó mondatokat, a rengetegből kivilágló ritka szóképeket, szavakat, melyektől az ember azt érezheti, mintha selyemfűszállal birizgálnák a vérét. Mint az első szerelmi ütközetre készülő kicsi mókának. Eddig az idézet. A prózáról ismét lírára váltunk. De maradunk, ahol eddig voltunk, Tamás Járon sírjánál. A szerző is ugyanaz. Hallgassuk most a Tamás Járon sírjánál című verset. A cím sugallata ellenére nem siratót hallunk. Szerves folytatása ez az imént hallott prózának. Mondhatnánk, ugyanaz versben. Verses felidézése az életműnek. Felező, kétütemű nyolcasokban. Jánosi Zoltán szavaival imitált népköltészeti beszéd. Nagy Gáspár költészetének egyik szikrázóan szép darabja. Nagy Gáspár, Tamás Járon sírjánál. Hely Istenem, kicsi móka, csillag hajlik az utadba, a szemünket szikráztatja, a szívünket himbáltatja, emlékeink abajgatja, az a csillag, kicsi móka. Vagy a szép domokos Anna? Zöldülget fönn a Hargita, hely Istenem, kicsi Ábel, csillagrebdes az utadba, hogy te arra tüstént rálej, az út magát mutogatja, az ösvény előre kitetszik, a legényfa kivirágzik, álmainkkal beszcicázik, ja Istenem, kicsi móka, halált világló éjszaka, csillag hullik az utadba, hajnali madárnyikóba. Kicsi Ábel, kicsi Móka. Szép domokos Anna, kicsi Ábel, kicsi Móka. Felejthetetlen tamási hősök, novellának álcázott balladából, regényből, színpadi műből. A Tamási Univerzumból, Nagy Gáspár verses olvasatában. 60 éve, 1966. május 26-án halt meg Tamási Áron. Emlékezésünket zárjuk egy földie, a szintén a Székelyföldről származó Kányádi Sándor versével. 1966-ból. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak. Kányádi Sándor, T.A. sírjára. Négy szép holló talpig gyászba rászállt a két cserefára. Tövig égtek a villámok, ragyog újra a magasság, leng a fény a lomb közt, mint a kaszák, mikor fölakasztják. Ősszel aztán a két vén fa bronzba önti lenne hantot. Jönnek majd és megcsodálják, mint egy ledöndült harangot. Farkas üvölt, öltözködnek a hollók majd patyolatba, csillagot tart ölelőleg karjaiban a két nagy fa. Kívánhat-e ember többet, derékajnak szülőföldet, s két cserefa tömött árnyát szemfedőnek.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Az elmúlt percekben a Hilliárd együttes, valamint a londoni barokk együttes zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Nagyon szépen köszönjük!
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és kedves barátunkat, vendégünket, Bese László Zsozét, a kiváló rock újságírót, a Rockinform szakemberét, a TTT Rock Archivum kurátorát, és a harmadik titulus, van még több is, de ez itt most kiemelendő, hiszen itt az apropó is, a Magyar Pink Floyd Klub elnöke. Magyar Pink Floyd Klub, Hungarian Pink Floyd Klub és egy római négyes. Hogy miért, azt majd elmondod. Hallottuk a remek muzsikát, ugye, a másik tégla a falban, part 1-2, koncert 2006-ból, a drága jó Roger Waters szellemi vezetésével, és hát jön még egy remek dal szintén, de akkor most egy kicsit Pink Floydozzunk, hogy te, aki annyit teszel a magyar rockzene felkutatásáért, kiadásáért, megismertetéséért, nem csak mint sajtó szakembere, hanem mint lemezkiadás terén is, meg rendezvényszervezés terén is, örök hála érte. Valahogy a Pink Floyddal is, ami persze egy csoda, de nem magyar, de mégis erős kapcsolatba kerültél, és persze van magyar vonatkozás, hiszen Magyar Pink Floyd Klub. Most már tudják sokan, akik hallják, hogy van ilyen, és nem is most alakult.
2: Nem, hát ez egy jó régi történet. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Ami a lényeg, hogy részemről ugye nagyon nagy kedvenc a Pink Floyd, a zenekar, meg a zene, meg ez az egész művészi világ, amit ők szövegben, borítóképben, klipben, mindenben kifejeznek. Szeretem, hogy valaki így fogalmazza meg a gondolatait. És hát Magyarországon nagyon régóta van ennek egy ilyen kultusza, hogy összegyűlnek emberek. Ez így volt a mi környékünkön is. Én ugye Pesten születtem, de volt ilyen vidéken, meg Budán, meg mindenhol. És amikor ugye a szélessávú internet már kezdett eljutni az átlagemberhez is, akkor hát egyrészt kiderült, hogy milyen sokan vannak ezzel így, másrészt meg kiderült, hogy vannak ezek a csoportok, mert akkor még ilyen zenefórumokban meg különböző levelezési listákon tartották az emberek a kapcsolatot. Ezek a klubok is, és akkor elkezdtünk összejárni, ismerkedni a többiekkel. És hát úgy alakult, hogy egy idő után előbb csak aktív szervezője voltam, aztán idővel nevesítették is, hogy akkor főkértek elnöknek.

0: Amiről mondtál, hogy ez a 2006-os felvétel, ugye ez volt az a korszak, amikor már nem csak a Pink Floyd klubot igazgattam, hanem a Hungarian Pink Floyd Show, illetve annak jogelődje a Hit Rock Pink Floyd Tribute Band fölkért, hogy segítsek nekik. Ez úgy indult, hogy körülbelül 2004-től elkezdtünk szervezetten járni a klubtagokkal koncertekre. Ez ugye nyilván a legtöbb tribute koncert volt, itthon is, meg külföldi is, nálunk is több zenekar működött, most már közel 20 zenekar van, akit föl lehet sorolni az elmúlt 25 évből, hogy aktívak voltak, vagy kevésbé, vagy vannak-e még, vagy nem, vagy átalakultak. És hát mi sokat jártunk, aztán amikor ugye jöttek a Pink Floyd tagjai szólóba, akkor is Magyarországra, külföldre kiutaztunk szervezetten, és a Hungarian Pink Floyd klub valamire, az akkori Hungarian Pink Floyd klub valamire a Hit Rock Pink Floyd Tribute Band-del alakított ki szorosabb kapcsolatot, arra volt igény, menjünk oda, kövessük őket vidékre, vagy akármi. És akkor hát persze ott beszélgettünk a zenészekkel, ugye én a Hit Rock lévén egyébként is, mint Hit Rock rajongó, ugye én a saját dalaik révén is volt kapcsolatom, meg kötődésem, és akkor fölkértek, hogy mit tudom, én indítsam a CD-t, akkor még úgy mentek a tényefektek, hogy pénzcsörgés, meg a órák, meg a stb., hogy akkor én indítsam, én ugye tudom, hogy mi hol van, akkor csináljam a háttérvetítést, de mindenféle fölkértek, és időközben készültek promóciós DVD-k. 2004-es Budapest TV-ből, illetve a 2005-ös és 2006-os Szigetből. Akkor még ezek nem kerültek bolti forgalomba, majd csak a következő, a 2008-as Bécsi, de nagyon komoly munka volt vele, mert tehát ez soksávos profi felvétel. Aztán utólag a Vedres Joe stúdiójába ki lett keverve, valamint az ének részek, ami nem sikerült, úgy 100%-ra azok még ki lettek javítva, tehát utólag fölénekelve. A férfi meg női vokálok is, tehát nagyon szépen rendbe lett rakva. A képet úgy vágta meg a Füxi, hogy bizonyos szempontból hasonlít a Pompeji Remeteli van kép a képben jelenetekkel, tehát hogy olyan nívós dolog volt, amit azért az ember örömmel rakott be a lejátszóba, és akkor fölkértek, hogy segítsek, mert hogy ezt elsősorban arra szánták, hogy koncertszervezés legyen, tehát bemutatni, hogy milyen a produkció, hogy jól is játszanak, meg hát, hogy itt van látvány. És akkor ez volt egy ilyen mérföldkő, most már hát jó nagy idő, 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel a DVD-vel egy aktívabban házalni. Ugye akkor is jártam sok zenekarra az országot, különböző klubokat, rendezvényeket csináltam, és akkor hát van ilyen, talán volt valamennyi, hogy mondjam, múlt a mögött, hogyha azt mondom, talán belenéztek, vagy elfogadták, vagy nem ment egyből a kukába, és akkor végül is ezzel a DVD-vel így akkor sokat dolgoztam, aztán elfelejtődött. Jöttek újabb felállások, újabb DVD-k, csináltunk nekik CD-t is, és körülbelül másfél hónapja valamint dolgoztam, és kellett egy DVD, és kibontottam az egyik DVD szekrényt, és így nekiálltam kirámolni, hát itt több sorban van egymás mögött, alatt, fölött, tehát ilyen ezres, több ezres gyűjtemény, és egyszer csak a kezembe akadt, hogy ilyebből maradt. És hogy hát ez milyen érdekes, mert hogy azt hittem, hogy már minden ajándékoztam, meg elszórtam, és így beraktam, és így meglepődtem, hogy még mindig jó, tehát hogy tartotta a minőségét. Úgyhogy gyorsan fölpakoltam a YouTube-ra, ugye 20 év eltelt éven már teljesen mindegy volt, már boltba sose került, meg megmutattam egy-két embernek a hangsávokat, és ők is el voltak ájulva, hogy jól is szól, jól is játszanak. És akkor innen jött végül is ez a római négyes, mert ez a negyedik videóanyag. Ugye a Budapest TV két részletben volt, aztán volt a 2005-ös Sziget, és ez a 2006-os a negyedik videóanyag, ami így pofi meg lett csinálva. És akkor ebből a hangból most tudunk a hallgatóknak is mutatni egy kis részletet, hogy milyen volt 20 évvel ezelőtt a Szigeten a Teltházas Tánctal Fesztivál sátorban a koncert hangulat.
1: És akkor most ezek szerint tudunk ebből kapni, szerezni, vagy nem?
0: Ez promóciós, tehát nem adták meg a kereskedelmi jogokat, tehát a promóciós példányokra ki lettek fizetve a jogdíjak. Ez oda lett adogatva a szervezőknek, hát nagy részük szerintem már való az enyészeti a DVD gyűjteményekkel együtt, de Most felraktam a YouTube-ról, ott meg lehet nézni, hallgatni, illetve most a rádió hallgatóknak is bemutatjuk. Az elején volt ugye a fal, most meg a Great Gig in the Sky-en a lányokkal. Tátra Eszter és Jakab Ildikó voltak akkor az énekesnők a zenekarban.
1: Hát ez csodálatos dolog, és jelenleg csak annyit még egy percben, hogy a drága ugye, Pozsonyi Tibi barátunk, akit hála neked én is jól ismerek, volt is veled nálunk, talán még akkoriban ezt a gyönyörű DVD-ről is mutattunk, meg meséltünk. Meg
0: akkor a másikról, a következő, ja, a Bécsiről.
1: Pardon, igazad van, a Bécsiről.
0: Az jön meg hivatalosan először.
1: Te tudod jobban. Tehát most jelenleg mi újság a Hitrock házatáján?
0: Hát most úgy néz ki, hogy ugye 2005-ben elkezdtünk járni a Pink Floyd klubtagokkal, akkor a Pink Floyd klubból bekerült a zenekarba Puskás István, aki ezen a felvételen is hallható slide gitárének, viszont állandó vendég volt egy darabig Száz Dávid, aki viszont most lett állandó tagja a zenekarnak, ő is Pink Floyd klubtag volt, ő hozta az öcsét is, és akkor úgy néz ki, hogy még egy Nika Levente nevű gitárossal frissített a banda, és most ebben az ötösben játszanak. Így a Fünki meg a Füksi, a két öreg a Hitből, a 200 testvér Oliver meg a Dávid és a Levente, és pont most készülnek új műsorral, most például a legutóbbi koncertemben volt What Do You Want From Me, amit sose játszottak. Hát él és működik és dolgozik a zenekar, hála Istennek.
1: Akkor a láng nem hunyt ki a tűz, ahogy kell.
0: Hát igen, és ha belegondolunk, hogy ez a hitrokos előzmény, és már 26. évet újják.
1: Le a kalappal. Nagyon örülünk, és neked is. Köszönjük szépen, és természetesen akkor ugye Hitrock Pink Floyd Tribute Band, The Great Gig in the Sky. Örülünk, hogy vannak, és hogy vagy, Zsozé. Köszi!

0: Köszönjük szépen! Látra Jeszter és Emma Filipov!
1: Köszönjük! Köszönjük szépen!
2: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.

0: Laura Branningen felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra.

következik a házunk táján. A magyar szerzetesrendek által működtetett katolikus iskolák vezetői tanulmánynapot szerveztek május 12-én a Római Magyar Akadémián. A rendezvényen a katolikus iskolák innovatív válaszait mutatták be arra vonatkozóan, hogy hogyan válhat az iskola az iránykeresés és a remény helyszínévé napjaink változó világában. 14. Leó pápa a Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levelében arra buzdítja a katolikus vezetésű oktatási intézményeket, hogy legyenek a remény hírnökei a fiatalok számára. A pápa felhívására válaszolva az oktatással és neveléssel foglalkozó magyar szerzetesrendek közös megoldások kutatásába kezdtek, amelyet a Római Magyar Akadémián mutattak be. A tanulmánynap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával, valamint a konferencia szervezőjével, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók Konferenciájának elnökével, római tudósítónk János Idalma beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Római Magyar Akadémián, egy nagyon érdekes és nagyon értékes tanulmányi napra került sor. Milyen indítatásból készült ez a mai nap, illetve mi a legfontosabb mondani valója?
1: Csordi Viktor atya, a Férfi Szerzetesi Konferencia elnöke elmondta meg ezt a konferenciát, és ő is hívta össze a résztvevőket, és alapvetően egy fél évvel ezelőtt született meg a gondolat köztünk, amikor itt voltunk a Szentszéki Kultúrával és Neveléssel foglalkozó dikasztériumnak, tehát az itteni minisztériumnak a konferenciáján, amelyet a dikasztérium a Szentszék képviseletében a Szent Év keretében rendezett meg, méghozzá egy 60 évvel ezelőtti a II. Vatikáni Zsinat által kiadott enciklika, a Gravissimum Educationis című nevelésről szóló enciklika 60. évfordulója alkalmából. És akkor mi részt vettünk itt, iskola fenntartók, Zsúdi Viktor atya is, én is, többen, akik ma itt voltunk ezen a konferencián, és úgy találtuk, hogy egyrészt nagyon sok érdekesség volt ezen a konferencián, másrészt, minthogyha nem találná azért a világegyház sem igazából arra a kérdésre a választ, hogy mi a katolikus iskola identitása. Tehát sokszor én úgy éreztem, hogy jobban hasonlított a konferencia egy ENSZ konferenciára, mint egy katolikus konferenciára. És nagyon sok az igazodási kényszer, nagyon sok a megfelelési kényszer. Igazából nem merjük sokszor kimondani, hogy keresztények vagyunk, vagy túl tudományosak vagyunk, vagy túl értelmiségiek. Szóval, hogy az egész világegyház keresi azt a választ, hogy ma különösen azokban a szekularizált társadalmakban, mint Magyarország is, mi a katolikus iskola identitása. És akkor megütött minket az, hogy Leó pápa milyen pontosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy megrajzolni a remény új térképeit. És így adta ez az ötletet Viktor atyának, hogy rendezzük meg ezt a konferenciát.
0: És mit jelent a gyakorlatban ez a remény térképe a katolikus iskolák számára?
1: Az egész nap erről szólt, mert a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a piarista 11-12-es osztályok elmennek a térképen nem lévő mély szegénységben élő cigány családokhoz és fiatalokhoz, és egy hétig, két hétig önkénteskednek, és még fizetnek is nekik. A gyakorlatban azt jelenti, hogy a Váci Egyházmegye elindít egy digitális detox programot, amelyben most már több ezer gyerek vesz részt, és párhuzamosan egyetemista korvinuszos fiatalok, akik egyházi iskolába jártak, kifejlesztenek egy AUT nevű applikációt, amellyel most már Magyarország számtalan boltjába lehet kedvezményt kapni, vagy ingyen enni, vagy feleáron vásárolni könyvet, hogyha föl tudnak mutatni annyi képernyőidő csökkentést, amiért kreditpontot kapnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szalíziak olyan szakképző intézményeket tartanak fenn, ahol, hogyha nem foglalkoznának azokkal a gyerekekkel, akikkel foglalkoznak, azok már réges-régen valami hajó belsejébe találnák magukat egy óceáni áruhajón, és eldolgoznák az életüket, miközben a kazánba dolgoznak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ciszterci iskolákban, amelynek mondjuk most én vagyok a fenntartó képviselője, elindult a parázsmozgalom, amely minden iskolában egy olyan lelkiségi csoport, amely összefogja a gyerekeket az iskolán belül, és elkíséri őket. Ugyanilyen a piaristáknál a kanozancius mozgalom. Ugyanilyennek a szerzetesi öreg diák mozgalmak. Tehát iszonyatosan széles a tárháza annak, társadalmi spektrumtól függetlenül, amelyel ezek a katolikus iskolák segíteni próbálnak mindenkinek ott, ahol van. Tehát ha elit, ha vágja magát, akkor vágja magát, ha anorexiás, ha nagyon tehetséges, akkor nagyon tehetséges. Tehát, hogy ahol elindítják azt a gyereket, azt a szemét, és nem azt mondjuk a pedagógiánkban, hogy én itt vagyok a tanár, gyere ide, akkor találkozom veled, hogyha te ide jössz hozzám, hanem mi oda megyünk, és azt mondjuk, hogy tudom, hogy akkor tudok veled találkozni, hogyha én megyek oda hozzád, és oda megyek, ahol te vagy. És szerintem ez a lényeg.
0: Mennyiben tudják segíteni egymást a különböző szerzetesek, hogyan tudnak együtt működni?
1: Az elmúlt 10-13 évben annak a szükségszerűsége is, hogy egy egyre szekularizálódó társadalomban élünk, nagyon kevés pappal, kevés szerzetessel, tehát ennek a szükségszerűsége is hozta létre azt a helyzetet, hogy nagyon sok olyan fórum jön létre, amelyen megvalósul ez az együttműködés. Nekünk ez nagyon sokat jelent. Tehát szerzetesi fenntartók, igazgatók, ugye a KAPI, a Katolikus Pedagógiai Intézet, ha nem szerzetes iskoláról van szó, akkor ugyanezt csinálja az egyházmegyés iskoláknál. Nagyon sok képzés, a Sapiencia szerzetesi főiskola iszonyatosan sok képzést hoz létre. Éppen a Gregorian Egyetemmel van egy közös gyermekvédelmi programja, egy közös gyermekvédelmi képzése. Ott például nekem számos kollégám vesz részt, tanárok, de tőlem az irodából is. És ez nem csak egy szemlélettágítás, hanem egy olyan gyakorlati képzés is, hogy kell bejelentő felületeket létrehozni, hogy kell meghallgatni a másikat, hogy kell értesíteni a hatóságokat, mi az intimitásnak a határa, és mikor kell jogilag lépni. Ez például egy nagyon-nagyon komplex dolog, a bullying, meg az abúzus kérdése. És erre mi nagyon magas képzést adunk. Őszintén szóval sokkal magasabbat, mint az állami rendszer. Sokkal inkább előrébb vagyunk. És én azt is mondtam ma az előadásomban, hogy ezt kommunikálni kéne, mert az emberek nem tudják. Nem tudják azt, hogy milyen a valódi katolikus iskola. Már hadd utaljak arra mérhetetlen népi indulatra, ami például az én miniszterik nevezésem híre kapcsán történt a közösségi oldalakon Magyarországon. Egy olyan katolikus iskola kép bontakozott ki, amelynek nyilván bele kell néznünk abba a tükörbe, hogy milyen köze van a valósághoz. De másfelől meg az emberek nem tudják azt, hogy a katolikus egyház milyen társadalmi szerepet tölt be Magyarországon, és milyen társadalmi felelősségvállalást csinál. Nem tudják, vagy ad mondjuk magának egy példát. Írtam egy tanulmányt 2 évvel ezelőtt, amelyben megnéztem, hogy 1910-ben hol volt a legtöbb öngyilkosság a Nagy-Magyarországon. És ez a viharsarok. Még egyébként a székelységben is. De a viharsarokban kiemelkedően magas volt a parókiák és a hitközségek, meg a plébániák adatai szerint az öngyilkosság ráta Magyarországon. Hol vette át a legtöbb katolikus iskolát az egyház, és hol van nagyon sok katolikus iskola? Nos, ott. Hát akkor azért azok nem elitiskolák. Hol van 2024-ben a legnagyobb öngyilkossági ráta Magyarországon? A viharsarokban. Semmi nem változott 120 évvel később. Ugyanazt a statisztikát látjuk 1910-ben, mint 2024-ben. Ezen a területen az egyház iszonyatosan sok iskolát átvett. És ez nincsen benne a köztudatban. A köztudatban azok a nagyon jó szerzetesi iskolák vannak benne, akik benne vannak a HVG első 100, meg az MCC első 100 listájában, akik egyébként heroikus munkát végeznek, hogy ott legyenek. És azok a kollégák is azért nagyon-nagyon-nagyon tiszteletreméltó munkát végeznek. De azokat a kollégákat meg fesztelfelejti a társadalom, akik a viharsarokban, a mély szegénységben, a periférián, katolikus iskolában tanítanak, és próbálnak egyfajta értékrendet közvetíteni egy történelmileg nehéz helyzetben lévő területen. Tehát azért úgy tűnik, hogy az egyházi iskoláról alkotott kép nem fedi azt a valóságot, amit csinálunk. És szerintem azért is nagyon fontos volt ez a konferencia, hogy ezt a valóságot kommunikáljuk.
0: Illetve talán nem ismerik eléggé.
1: Nem ismerik. Ebben nyilván nekünk is aktívabbnak kell lennünk az egyház részéről. Másrészt nehéz azért sokszor szembe menni azzal az árral, amit azért a közösségi oldalak algoritmikus megosztása diktál. Tehát azért nem egyenlő a küzdelem, óvatosan megjegyzem. De azért azt gondolom, hogy kell ezért tenni. És mondjuk egy ilyen konferencia szervezése azért szerintem sokat tesz ezért.

0: a legfontosabb kihívások ma a katolikus iskolák számára? Mi az, ami, mi az az üzenet? Mik azok az értékek, amiket a legfontosabbnak tartanak, hogy átadják a fiataloknak?
1: Az egyik legfontosabb érték az az, hogy fontos vagy. Talán ez a legfontosabb. Te úgy, ahogy van, fontos vagy. Neked van helyed ebben a világban. Te az Isten képmására vagy teremtve. Akkor is, hogyha szegény vagy, akkor is, hogyha könnyebb társadalmi rétegből jöttél, akkor is, hogyha autizmussal élsz, akkor is, hogyha mély szegénységben élő cigány gyerek vagy, akkor is, hogyha egy nagyon elhanyagolt, ám de jó módú családból származol, akinek a szülei bár mindent megadnak neked, de te mégse pénzt kérnél, hanem figyelmet. Neked akár hogyan jössz ide, a mi iskolánkban neked helyed van, és mi figyelünk rád. Ez a legnagyobb hiányzik ma a társadalomban. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskolának a saját teológiai lényegénél fogva ezt az evangéliumi örömhírt kell közvetíteni azoknak a gyerekeknek, akikkel találkozik. Szerintem ez a legfontosabb érték. Tehát ennél fontosabb nincs. A másik legfontosabb érték az az, hogy fejlődőképes vagy. Hogy ne elégedj meg azzal, ami vagy. Ne elégedj meg azzal, ami ahol te most vagy. Hogy az embernek az üdvösségre kell törekednie. És hogy az egy nagyon fontos eszkatológikus tény, hogy mi a mi célunk azért nem az, hogy mi sikeresek legyünk, hanem a mi célunk az örök boldogság. És az nagyon mélyen megkülönbözteti a keresztény iskolát az állami iskolától, hogy az állami iskola nagyon derék módon filozófiailag a képességek kibontakoztatását teszi előtérbe, és nyilván a siker mindenféle módon, tehát jó értelemben vett, de jó értelemben vett siker, akár tanulmányi versenyen, akár fejlesztésben, akár művészetben, a jó értelemben vett siker azért az elsődleges, de nekünk azt mondjuk, hogy mindez eszköz. Mert a mi világképünkben azért a mi célunk az az, hogy szentek legyünk. És amikor azt mondjuk a gyereknek, aki hozzánk bejön, hogy neked mindenféleképpen van lehetőséged szentnek lenni. Mert te neked mindenféleképpen van lehetőséged arra, hogy te kapcsolódj az Istenhez. Lehet, hogy nincsenek olyan jó képességeid, de meg fogjuk találni együtt azt a módot, hogy te kibontakozhass azt az isteniséget, ami benned van. Azért ez egy másik fajta filozófia is. És hát mi ebben hiszünk, ez lelkesít minket.
0: Annyira ritkán fogalmazódik meg ez, hogy az életszentségre vagyunk hívva.
1: Hát igen, hogy ezt jó kimondani.
0: Igen, ki kell hát, mondani,
1: hogy ezt kell mondani, ki kell mondani, hogy én ezért mondtam az előadásomban, hogy katolikus iskola az nem jó iskola, nem hatékony iskola, nem fegyelmezett iskola, nem szigorú iskola, nem biztonságos iskola. Mindez lehet, persze, ez együtt jár vele, örülünk neki, hogyha így tudunk működni, nem is lehet másképp. De azért a katolikus iskola az mégiscsak egy olyan tér, ahol a diákjainknak azt szeretnénk mondani, hogy ők életszentségre vannak hívva, mint mindnyájan.
0: Mit tapasztal, amikor ezt a diákok meghallják, akkor hogyan reagálnak?
1: Jól. Mert a diák, a fiatal, a saját életkorából adódóan lelkes. Hitelességre vágyik, igazságra vágyik, párbeszédre vágyik, tettre vágyik. Egy fiatal radikális mindenbe. Nem élménykatolicizmust akar, nem látványpékséget, nem politikailag korrekt szavakat, nem ilyen mindenkinek megfelelő mondatokat, hanem egy fiatal el akarja magát kötelezni. Aztán rátanítja a társadalom arra, hogy ne kötelezze el magát. Bizonyos szempontból az iskola maga rátanítja érettségében már, hogy ne kötelezze el magát, mert nem azt várjuk tőle, hogy ő lelkesen valamit csináljon, hanem azt várjuk tőle, hogy, hogy bedugja a fejét az egyen fűnyíróba. És ez nagyon nagy baj. És ez nagyon nagy baj, hogy a katolikus iskolában is nagyon sokszor ezt várjuk tőle. Amíg egy fiatal lelkes. És ezért butaság azt mondani, hogy bármilyen fajta ellentmondás lenne a katolikus iskola, meg a modern alternatív pedagógiák között. Nincs. Nincs. Világnézetileg igen, mert nyilván mi nem egy teozóf alternatív pedagógiát képviselünk. De módszertanába, meg filozófiájába nagyon-nagyon közel van az eredeti keresztény iskola, meg a 20. századi európai úgynevezett modern pedagógia, vagy alternatív pedagógia. Nagyon-nagyon közel van egymáshoz. És nem a nagy alternatív pedagógiai irányzatok találták ki a személyközpontú pedagógiát, hanem Don Bosco találta ki, meg Kolozsvári Szent József, meg Néri Szent Fülöp, meg az a mérhetetlenül sok rendalapító, akik a 19. században a munkaerő piac alapú oktatás mellett megteremtették azt a személyközpontú oktatást, amely alátolt egy védőhálót mindazoknak, akik esetleg a munkaerőpiac alapú oktatás asztaláról leestek volna. És minthogyha ez nem lenne meg bennünk katolikusokban, ez a fajta büszkeség, meg ez a tudás. A 19. században az ötvös féle iskolarendszer, ami az egyik legjobban struktúrált és felépített iskolarendszer lett Európában. De ugye alapvetően az alapja a társadalmi rétegződés és a munkaerőpiac volt. Pontosan lehetett tudni, hogyha valaki polgárit végzett, vagy az apja asztalos műhelyébe akart dolgozni, vagy mérnök akart lenni, vagy hivatalnok, vagy ha fiú, akkor orvos, ugye még régen nem lehettek nők orvosok, akkor hova kell mennie? Milyen társadalmi státusz, hova mehet iskolába? És ezt a nagyon strukturált réteget egészítette ki abszolút komplementer módon a szerzetesi oktatás, meg a katolikus oktatás, és ez nagyon lényeges. Ugye Don Bosco azt mondta, hogy Szolézi Szent Ferenc lelkiségével, de hát itt van egy mérhetetlen nagy társadalmi réteg, ami alá senki nem tol védőhálót. Ugyanezt mondta Kolozsvári Szent József itt Rómában. De számos az iskolatestvérektől, az iskolanővéregig számos szerzetes rend alapítója vette észre azokat a nagy-nagy-nagy lyukakat, ahol emberek százezrei nem jutottak egyről a kettőre, mert nem tudtak bemenni az iskolarendszerbe, mert nem jutottak oda, és akkor alájuk toltak egy alternatív megoldást olyan pedagógiával, amely más pedagógia volt, mint annak a középnemesi vagy arisztokrata gyereknek, aki már 5 éves korától a francia nevelőnőtől tanult. És akkor most kitaláltuk a személyközpontú oktatást a 20. században, ami nagyszerű, de mintha nem mi lettünk volna az első. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem ezt hangoztatni kell meg. Be kéne, hogy menjen a katolikus értelmiség identitásába.

0: a mai fiatalok számára a legnagyobb kihívás, amiben egy katolikus iskola segíthet?
1: Hát szerintem a magány. Őszintén szólva, az a társas magány, amelyben ül egy rímzista csoport egymás mellett, és mindenki csetel a másikkal, és ott ül előtte másfél méterre a barátja, és nem szól hozzá, hanem ír neki egy SMS-t. A magány, amelyben nem mondanak el semmit a szüleiknek, szerintem tragikusan nincsenek alkalmak és közösségi terek ma a családokban arra, hogy megismerjék egymást. Tragikus az a bezárkózás, amely jellemzi ennek a generációnak a nagyon jelentős részét. Én most a saját iskoláimba csináltattam egy ilyen 360 fokos pedagógus értékelést, és nagyon sok szülő értékelt a pedagógusokat, és minden tanár, vagy minden gyerek is értékelhette a tanárait, és ilyen anonim szövegdobozba írhattak. És rendszeres az, hogy ugyanarról a mondjuk kollégiumi nevelőtanárról a szülő sokkal jobbat ír, mint a tanuló. Tehát két osztály ott van a szülők és a tanulók között. Ez azt jelenti, hogy a szülőnek van egy elképzelése arról, hogy milyen az iskola, de a gyerek fájdalmát azt nem hallja meg, mert a diák nem mondja el otthon. És az is rendszeres, hogy a közösségi oldalakon mindenkinek van egy szelfiénje, és a szelfién jelenik meg, amely teljesen más, mint a valódi én, hogy fölépítenek maguknak 7-8 éves kislányok szelfiént, amelyben photoshopolják magukat, amelyben fotózzák magukat, hogy gyakorlatilag most már 4-5 éves kortól kezdve profilíroznak a közösségi oldalak, profilíroznak a cégek. Tehát 7-8 éves korukra teljesen exakt profilképpel rendelkeznek a multinacionális cégek a gyerekekről, és algoritmikusan azt a csillámos pólót, azt a cipőt, azt a puskát, azt a játékot, azt a terméket kínálják, amelyeket aztán ők szépen lassan megvetetnek a szüleikkel. A médiahatósággal és az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen kiadtunk egy tanulmánykötetet most össze, és azon dolgoztunk nyáron, hogy 11 óvoda pedagógusaival csináljunk fókuszcsoportos interjúkat. Egészen elképesztő az, hogy az jött ki, hogy a mai óvodáskorú gyerekek, tehát 2 és 6 éves kor között a gyerekek 89%-a használ rendszeresen digitális eszközt, és 19%-uk rendelkezik saját önálló eszközzel, a 4-5 éves gyerekek. Ez azt jelenti, hogy nyilván vannak ilyen szülői alkalmazások, meg tiltások, de gyakorlatilag fogalma sincs a szülőnek, hogy a 4-5 éves gyereke mit néz a telefonon, és milyen tartalomhoz jut hozzá. Ezek nagyon durva számok, nagyon durva számok, és hogyha azt kérdezzük az óvodapedagógusoktól, hogy tudnak szülőedukációban lépni, vagy hogy mit tapasztalnak, mit gondolnak a szülők arról, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani, akkor én magam lemértem kulcsszavas dekódolással a válaszokat. Gyakorlatilag nincs pozitív kulcsszó, tehát nincs, bizonytalan vagyok, nem, félek. A bizonytalanságé, a félelemé és a tagadásé a válasz. Ezek a gyerekek, ezek megkapnak olyan reklámokat, már nagyon-nagyon kisgyerekkortól fogva, amelyek hatnak rájuk. Nagyon korán kialakul a saját szelfényük. amelynek következtében nagyon korán már nem mernek a saját énjükkel kapcsolatot teremteni, hiszen az nem felelne meg a szelfényüknek, amely 9-10 éves korra gyakorlatilag kommunikációképtelenné tesz egy generációt, mert a saját énjével nem mer barátkozni. Lehúzódott a kamaszkornak a kortárs hatás uralma 8-9 éves korra, tehát 8-9 éves korban már az osztálytársnak a véleménye, meg a barátnak a véleménye, az sokkal-sokkal többet számít, mint a szülőjé. Ugye régen azért ez 14 éves korban kezdődött el, régen 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, de most lehúzódott. Ami a tökéletes elbizonytalanodás, hiszen a 8-9-10 éves kor, hát ez az a kor, amikor a referencia a szülő, a vonatkozási pont a szülő, nem a kortárs. Következésképpen milyen szinten magányos ez a gyerek, akinek nincsen referenciapontja, nincsen vonatkozáspontja, nem beszél a szüleivel, otthon se beszélnek, már nincs egy közös vacsora, már rendelünk vasárnapi ebédre is, meg elmegyünk étterembe, már nem látjuk az anyukát főzni a konyhába, már nincsen több generációs együttlét, és teljesen ellenőrizhetetlen csatvonalokon keresztül folyik az élet. És higgyék el a kedves hallgatók, hogy ez nem sötét kép, amit mondok, hanem ez a valóság. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy mi a, egyébként nem csak a katolikus iskolának, hogy mi az, amiben az iskola mindenek előtt muszáj, hogy gondolkozzon, hogy milyen módszertannal veszi ki a gyerekeket ebből a spirálból, akkor én azt gondolom, hogy ez.
2: Az elmúlt percekben a Római Magyar Akadémián május 12-én megrendezett tanulmánynap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával beszélgettünk. Rövid zene után a konferencia szervezőjével, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók konferenciájának elnökével római tudósítónk Jánosi Dalma beszélget.

0: Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt, a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró konferenciájának elnökét, a tanulmánynap szervezőjét kérdeztük a helyszínen a katolikus iskolák jelentőségéről, identitásáról, útkereséséről és arról, hogy hogyan lehetnek a remény térképei a mai fiatalok számára.
1: A katolikus nevelés, illetve az egyházi iskolák szerepéről zajlik itt most a Magyar Akadémián egy nagyon érdekes tanulmányi nap. Milyen kihívások előtt áll a katolikus oktatás?
2: Azt hiszem, hogy maga az oktatás világszerte újabb és újabb kihívásokkal néz szembe. És a katolikus oktatásnak mindig az volt a sajátja, hogy ezekre a kihívásokra naprakész választ szeretett volna adni a II. Vatikáni zsinat óta. Deklaráltan ez a feladatunk, hogy a legmodernebb pedagógiát építsük be a katolikus iskolák életébe. Azt keressük, hogy a különböző fenntartók, egyházmegyék és szeretes rendek hol járnak ezen az úton, mert hogy Leó pápa is arra hív bennünket, hogy figyeljük egymást, segítsük egymást, amikor új reménytérképek rajzolására hív az oktatás kapcsán, akkor azt mondja, hogy legyünk párbeszédben egymással és a világgal, hiszen úgy tudunk valóban felnőtt keresztény, katolikus embereket nevelni, hogyha ők maguk is azt látják, hogy van társuk az iskolában, a hit megosztásban, és hogy ez az iskola, ez kapcsolatban van a való világgal, hiszen ő is, kilépve az iskola világából, az ő hitét úgy tudja igazán evangelizáló erővel megélni, hogyha tud kapcsolódni azzal a keresztény többlettel a világhoz, és valahogy kovászként tud jelen valóvá valóságot megélni, a hétköznapokat megélni. Tehát igazából az a feladatunk, hogy folyamatosan a valósághoz kapcsolódjunk, az idők jeleit fürkészszük, és ebben megtaláljuk, hogy az evangélium hogyan tud hitelesen, nagyon jézusi módon megvalósulni.
1: Milyen fajta együttműködés van a katolikus iskolák, illetve a különböző szerzetes rendek között?
2: Minden szerzetes rendnek, és talán az egyház

0: könyvben, a Gravissimum Educationis zsinati dokumentum 60. évfordulójára, úgy gondoltuk, hogy talán érdemes idejönni Rómába, és ezen pápai levél mentén ránézni a saját valóságunkra.
1: Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyiben gazdagodnak azok a diákok, akik egy katolikus iskolába járnak?
0: Valójában számunkra az elsődleges feladat az, hogy a keresztény emberkép mentén személyként keressük a válaszokat, hiszen ez mindig sokkal több annál, mint pusztán a fizikai valóságnak a tapasztalata. Amikor keresztény módjára tekintünk az emberre, akkor tudjuk azt, hogy van például transzcendens összetevője, és hogy az oktatás az nagyon sokszor tudja az adatokat, az információkat nagyon modern módon továbbadni. Arra gondolok, hogy most is ünnepeljük azt, hogy Piarista, Bence és Ferences diákok OKTV-n nagyon szép eredményeket érnek el. Tehát, hogy a szakmát, a világi tudományokat brilliánsan is tudják művelni. De az az izgalmas, hogy ezeknek a fiataloknak van lelke, van spirituális valósága, van közösségi valósága, amit építenünk kell, alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy közösségi emberek legyenek. Alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy meglássák, meghallják azt, hogy az Istennek terve van velük, és hogy egészen személyes álma van az emberről, ő róla személyesen, és hogy legyen bátorsága ezt kibontakoztatni. És hogy ez mindig több és nagyobb cél, mint amit pusztán a tudásátadásban magunk elé kitűzhetünk.
1: Mit gondol, mik a legnagyobb kihívások egy mai fiatal számára?
0: Azt hiszem, hogy valami olyasmi, amiről az új katekatikai direktórium is beszél, hogy az iskola akkor jut el a céljához, hogyha intézményiskolából közösségiskolává válik. És a mai társadalomban pont ez a közösségi felelősség egy nagyon nagy kihívás az egyén számára is. Hiszen lehet, hogy saját magát, a saját emberi céljait látja, és hogy azon az úton tud járni, de hogy ő neki felelőssége van a családjáért, a körülötte lévő közel vagy távoli társadalomért, és hogy ebbe a kihívásba beleálljon, és megtalálja az ő feladatát. Azt hiszem, hogy a mai individualizált, töredezett társadalmunkban pont az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudjuk az egész közösséget szolgálni, közösségi felelősséget fölismerni, és ebbe belelépni. Ez az egyén számára is egy nagy kihívás, és a katolikus iskolának arra kell képesnek lennie, hogy erre fölkészíti a személyt, hiszen mindig valakivel való relációban tudjuk igazából önmagunkat kibontakoztatni.

elhangzott a házunk táján. Mai műsorunkban a Római Magyar Akadémián május 12-én megrendezett tanulmánynap előadójával, Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójával, valamint a konferencia szervezőjével, Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró konferenciájának elnökével, római tudósítónk Jánosi Dalma beszélgetett. Kedves hallgatóink! A következő percekben Johann Sebastian Bach D-dur brandenburgi versenyének első és harmadik tétele csendül fel a Capella Savaria játékában.

Johann Sebastian Bach D-dur brandenburgi versenyének első és harmadik tételét hallották, a kapella szavarja játszott.

Kedves hallgatóink, az Akvarell következik. Köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. Kulturális magazinunkat az adás szerkesztőjének Csúth Juditnak az összeállításával kezdjük, melyben elsőként a Liszt Múzeum június végéig látogatható időszaki kiállításáról hallhatnak. A tárlat a Magyar Zongora Iskola történetét mutatja be, Liszt Ferenctől Cifra Györgyig. Ezt követően a komoly zene világából átlépünk a népzene világába, annak apropóján, hogy megjelent a Szász Csávási zenekar új generációjának első albuma. A zenekar és néptánc összefonódásáról, nyári fellépéseikről, valamint erről az új lemezről az együttes menedzsere mesél majd, aki maga is néptáncol, sőt, ha kell, beáll bőgőzni is. Végül Kultúrmorzsák című rovatunk következik, melybe Zsoldos Szilvia válogatott az aktuális programok közül. Nem sokára tehát Csúth Judit összeállításával kezdünk. Tartsanak velünk!

0: Az Andrássy útra néz az az ablak, amely előtt áldogálunk itt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont épületében, ami egyébként Liszt Ferenc otthona volt, és ami miatt beszélgetünk, az a Liszt Ferenctől Cifra Györgyig a Magyar Zongora Iskola Története című kiállítás, mely február 20-a óta látogatható, és egészen június 30-áig várja az érdeklődőket. Ez a Cifra Fesztivál és a múzeum közös kiállítása, ami a Magyar Zongora Iskola történetét kívánja bemutatni nagyjából Liszt Ferenc korától egészen az 50-es évekig. Mi az, ami életre hívta ezt a kiállítást? Mi az a legfontosabb dolog, amit szeretne ez a kiállítás megmutatni? Mindenről pedig Cselényi Mátéval, a múzeum igazgatójával, zenetörténésszel beszélgetünk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban itt vagyunk a Régi Zene Akadémia épületében, az Andrássy úton, ahol Liszt Ferenc 1880-tól 1886-ig élt és lakott, működött és dolgozott, tanított, amikor Budapesten tartózkodott. A kiállításnak egy praktikus apropója van, Balázs János, a Cifra Fesztivál művészeti igazgatójának felkérésére készült ez a kiállítás. A másik apropója az pedig az, hogy tavaly ünnepelte 150. évfordulóját a Zene Akadémia, ahol minden, a Magyar Zongora Iskola tekintetében minden elindult.
0: Ami a Magyar Zongora Iskolát nagyjátette, az a gyakorlat és az elmélet szoros egysége, valamint az, hogy a tanárok többsége zeneszerző is volt. Nyilván nem lehet ezt ennyire egyszerűen besűrűsíteni, de ugye a kiállításnak ezek többek között a hívó szavai. Hogyha egy laikusnak próbálnánk ezt közelebb hozni, akkor miért olyan fontos ezeknek a dolgoknak az említése?
1: Valóban nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a Liszttől elinduló Magyar Zongora Iskola világhírű volt, és mind a mai napig az, ugye már csak amiatt is, mert Liszt Ferenchez vezethető vissza szinte mindenki, aki ma Magyarországon zongora művészként működik, ténykedik, oktat, és Liszt Ferenc után olyan nevek vannak ebben a névsorban, mint Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Tomán István, vagy ha a nemzetközi zongora versenyekre gondolunk,